az engedelmeskedne nektek. Más helyen ezt olvassuk ugyanebben a témában. Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen, amoda, és elmenne, és semmi se volna lehetetlen nektek. Máté 17. Nos, tegyük föl a kérdést. Mi a hit? Pál apostol tömér megfogalmazása. A hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát a hit az, hogy bár nem látjuk magát az Urat, de hiszünk láthatatlan valójában, azaz örök és végtelen hatalmában, amit mond az igaz, és bármit meg tud tenni. Tehát mi a hit? A hit ismeret, cselekedet, tanúságtevés a Teremtő Atya mellett. Mi a hegy? Óvatosan válaszoljunk, mert a keleti ember képekben szeret beszélni, és a hegy a felénk magasodó, vagy fölénk magasuló keménység, vagyis a kemény emberi gondok és problémák sora. Aztán itt van a kérdés ismét. Hogyan mondhatom én a hegynek, hogy menj innen amoda? Hát akkor is megvan a hegyem, a saját hegyem. Nem szűnt meg, csak arrébb állt, nem? Nos, menj innen, azt jelenti távozz tőlem. De hova tudom eltávolítani, hogy ne legyen már a terhemre, hogy ne engem nyomasszon? Amoda. Jézus lábai alá. Miért? Mert végtelen hatalmában a világ minden óriás gondján ő segít. Jézus mondta, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és én megkönnyebbülést adok nektek. Igen ám, de mi kell ahhoz, hogy ez működjön? Két út van. Á, jól van, majd megoldom. Vagy? Uram, a te kezedbe teszem le ezt a problémát, alázattal, várva a segítségedet, tanácsodat, bölcsességedet. Ez a hit, a bizalom. Ha a legkisebb dologban is gyakorlod, hatalmas eredménye lesz. És akkor, kedves hallgatóink, még egy plusz kérdés erre a hétre. Választások előtt állunk. Kívánhat-e a keresztény ember bármit, még akkor is, ha nem tagja egyetlen pártnak sem. Nos, én egyetlen pártnak tagja vagyok. A Krisztus szerető és követők közösségének. És mit mond Isten az ilyen helyzetekről? 1. A nemzeteket Isten teremtette, ezért azok nem összevonhatók. 2. A családokat Isten teremtette, hogy a hazával együtt legyen minek nekivetni a hátunkat a biztonságért. 3. Bármilyen is a vezetés, imádkozzunk értük. 4. Imádkozzunk a városunkért, hogy jó sorsunk legyen. 5. Ezért én ezzel az imával kérem az Urat a hazánkért. Uram, bár nem vagyunk méltók a kegyelmedre, de mégis kérlek, adj nekünk olyan vezetőt a mostani választásokon, aki rád nézve, a te bölcsességedből merítve vezeti hazánkat mindenkor azon az úton, ami neked a legkedvesebb. Amen. Így legyen. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1776. Mit jelent Jézus szava? Romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. 1777. kérdés. A Kárpit 2 szakadása hangtalan lett volna? 1778. Volt-e résnyi lehetősége a Sanhedrinnek, hogy Jézus testének ellopását hazudja? 1779. kérdés. Igaz-e,
hogy a sírnál lévő katonák a szentek szentjét őrizték. 1780. kérdés. Mit jelent a bárány könyve?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, és remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok a külső tényezők ellenére is, minden kedves hallgatómnak miközben, Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, amiből mi is sokat tanulhattunk. Így aztán már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ez pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha, a hasonló külsőségek, de az emberi természet sajnos ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is!

Rút könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Rút könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervéről, mely később az üdv történet jelentős eseménye lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk, például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz. Aztán az egyik visszafordul, és Ruth Naomival elindul mindkettőjük új élete felé, haza Betlehembe. Tehát az Úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a választott férfi ág már megvolt. Még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett az, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Sok-sok izgalmasabbnál izgalmasabb fölfedezés után a múlt héten lezártuk Ruth könyvének első fejezetét. Hát akkor most lapozzunk. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszon a nincstelenségbe, mert kicsinke földjük és házikójuk is már az enyészet szélén volt. Nézzük, hogy folytatódik a történet. Mindig, de most a húsvét hetében különösen figyeljünk arra a történetben, hogy a két asszonynak milyen drága és engedelmes szíve volt az Úr felé, és mindent mekkora egyetértésben, szeretetben éltek meg. A második rész így kezdődik a Szentírásban. Volt Naominak, az anyósnak, a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Ruth, a menny, Naominak, az anyósnak. Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi ezt felelte neki. Eredj el, lányom. Ugyanis nem nagyon volt mit enniük. El is ment, és kiérve a mezőre szedeketni kezdett az aratók után. Tökéletesen az Elimelek nemzetségéből való Boáz szántóföldje volt az. Na, akkor vizsgáljuk meg ezt a szakaszt, hogy mit mond nekünk. Elsősorban megtudjuk, hogy Naominak még volt rokonsága Betlehemben. Az a bizonyos Boáz gazdag ember volt. Ugyanakkor a két nő nélkülözött. Naomi, az anyós, sokat mesélt a Teremtő Úr gondoskodó szeretetéről Ruthnak, aki megtudta, hogy a szegények háboríthatatlanul fölszedegethetik a gazdagok földjén az aratás nyomán leesett magokat és kalászokat. Ennek tudatában kérte anyósát, hogy engedje el őt dolgozni. Naomi azt javasolta, hogy ha már megy, akkor menjen a rokon földjére, mert ott talán nagyobb megértésre talál a munkások és a gazda által is. Talán egy kicsit nagyobb biztonságban is lesz. Ruth el is ment, és napról napra szorgalmasan dolgozott Boáz a rokon földjén. Tudjuk, hogy Isten kivételes szépséggel áldotta meg Ruthot, amihez hozzájárult kedves lénye, szelítsége, példás szorgalma, kitartása is. Nos hát, idegen a városkában. De ki lehet ez? És már is beindultak a nyomozások Ruth után. Nem csak a származása lett nyilvános, de kapcsolata Noémivel, és a mindennapokban tanúsított megnyerő lénye is.
Az elejtett magocska és a letört kalász szedegetés egy igen megterhelő munka volt annak idején, hiszen a nap teljes tűze ragyogott felette. A dereka, jaj, majd leszakadt a sok hajlongástól, hiszen a magocskák nem ugrottak a kezébe. Egyenként kellett fölszedegetni azokat. Amit a többiek a dél melegében megpihentek, ettek, ittak, bekenték a bőrüket az éltető olajjal, hogy ne száradjanak ki, addig Ruth nemigen állt meg. Dolgozott korra reggeltől napestig, ameddig csak a zsidó hagyományok engedték. Mindenki látta, mindenki elismerésen nyugtázta, hogy ez az asszony bizony sokszor túltesz a betlehemi nők szorgalmán is. Tehát ismét látjuk, amit már az előző adásban is felfedeztünk, hogy Isten az árpaérés idejére időzítette a két nő hazaérkezését, hiszen a történet következő színpada az aratás helye volt. Bármely más időszakban nehézkes lett volna két ember találkozása, most meg adta magát a helyzet. Na és aztán? Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek, áldjon meg az Úr. Majd megkérdezte Boáz attól a legénytől, aki az aratok felügyelőte volt. Ki ez a fiatalasszony? A legény, az aratok felügyelője ezt felelte. Ő egy moábi fiatalasszony, aki Naomival tért vissza Moáb mezejéről. Azt kérte, hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratok után. Így jött ide, és talpon van rekeltől mostanáig. Alig pihent egy keveset. No, ismét lépett az Úr. De hogy is történt? Észrevettük? A zsidó hagyományok szerint a gazda mindig fölfogad egy embert, aki irányítja a betakarítást, hát éppen azért, hogy ne kelljen neki kijárni a mezőre. Gazdag ember ő, van más elfoglaltsága is, mint a tűző napon a fölvett borban sétálgatni. De Isten megint lépett, és hogy nem, Boáz úgy döntött, hogy most kimegy és megnézi a betakarítást, ahol neki akkor éppen semmi dolga nem volt. Na, majd csak a végén lett volna a befejezéskor, de mégis eljött ma. Jött és ment, és észrevette Ruthot. Megérintette annak szépsége. Kecses volta, és szakadatlan hajlongása, ahogy kitartóan dolgozott. Nézte egy ideig, és teljesen elbűvölte őt az asszony. De ki lehet ez? Hát nem ismeri. Sose látta. És mivel a szedegetéshez azért csak szólni kell, vagy meg kell mondani az aratás vezetőjének, hogy ki az, aki ott van a nyomukba, Boáz érdeklődött. És mit tesz Isten? Amikor Boáz figyelmét a lány külső szépsége ragadja meg, akkor az Úr a felügyelő információja által a belső szépségeire is rávilágít. Talán mondhatjuk azt, hogy Boáz ebben a pillanatban elveszett. Elveszett. A nőtlen férfi szíve tele lett a Ruth iránti érdeklődésre, figyelemmel, szeretettel, jó indulattal. És mindezt ki intézte? Isten. De azt is látjuk, hogy Ruth milyen alázatos volt. Szedegethetett volna bátran, Isten megengedte, de ő mégis nagy alázattal engedélyt kért a felügyelőtől. Így egyben információt is hagyott hátra magáról. Valami szenzációs ez a szervezés, nem? Ahogy Isten intézi a dolgokat, hát engem teljesen elkápráztat.

Boáz a tettek mezejére lép. Így olvassuk. Boáz ekkor ezt mondta Rútnak. Hallgass ide, leányom, ne menj te más mezőre szedegetni, maradj csak itt, az én szolgáló leányaim nyomában. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Na, erre szoktuk azt mondani, hűha, na ez aztán, mert nézzük, hogy mi is történt. Boáz már vágyott arra, hogy valamilyen kapcsolatot alakítson ki a lányjal, valahogy a közelébe akart kerülni, valamit szeretett volna adni neki, tenni érte, valahogy szeretne a javára lenni, kedveskedni neki. Ma sokan azt mondanák erre, hogy na, ez a Ruth meg ez a Naomi, jól kifundálták ezt a dolgot, szegény Boáz, hát lám, ennyi volt neki. De nem így történt. Ha itt valaki valamit kitervelt, az csak is Isten volt. Nézzük, hogy ezt az Úr hogy készítette elő. Először is. Boáz gazdag ember volt, körülbelül középkorú lehetett, ereje teljében és nőtlen. Ez nagyon fontos dolog, mert a zsidó férfiak ifjú korukban házasodnak, amit a példabeszédek könyvéből is tudunk. De Boáz nem. Vajon a család, anyuka, apuka nem sürgette őt? De igen, minden bizonnyal. De Boáznak egyetlen egy szép szempár se nyerte el a szívét. Javasoltak neki elrendezett házasságot? Nagyon is. Mondták-e neki, hogy illendő lenne már, hogy ne különcködjön, hogy gondolja már végig a dolgot józan ésszel? Mondták, de. És ezt most nagyon komolyan meg kell értenünk. Boáz Isten céljára félretett személy, amire ma azt mondjuk, hogy szent. Rossz volt ez neki? Nem. Isten az ilyen embereknek megadja a lelki békét és boldogságot addig is, amíg várakoznak, és nem akarnak hűbele Balázs módjára rohangálni asszonytól asszonyig. Tehát azt látjuk, hogy Boáz gazdag volt, a szíve szabad, de nyitott. Magához hívatta Rútot, és beszélt vele. Biztosította őt arról, hogy szívesen látják itt, ahol szedeged. Szegény Rút, biztosan tövisek szúrottak a szívébe, amikor hallotta, hogy Boáz hivatja őt. Mi lesz, mennie kell? De ő ezt mondta, maradjon csak az asszonyok mögött, vagyis meghatározta a helyét. Nem a férfiak mellett, mint ahogy sok nő tette volna, aki férjet szeretne fogni, vagy találni. Nem, maradjon a nők mögött. És mivel a víz, illetve olykor a nagyon gyenge bor létszükséglet volt az élethez, Boáz tovább ment kegyességében. Maradj a szolgáló leányokkal, szívesen látlak. Megparancsoltam, hogy te is ihatsz a mi edényeinkből. Na, most akkor mi történt az Úr tervében? Már ott tartunk, hogy Boáz szíve is kinyílt végre valaki felé, és ez a valaki pont az a pogány lány volt, akit az Úr be akart építeni az Úr Jézus ősei közé. Vajon hogy fogadta ezt Ruth? Bizonyára boldog volt. Nagyon jól esett neki, hogy ilyen megértéssel fogadták be őt itt Betlehemben, az idegenben őt a pogányt. Minden úgy történt, ahogy az anyósa, a zsidó Naomi már korábban elmondta neki. De nem az emberek kegyessége miatt, hanem Isten gondviselése által, hiszen, hát talán ott is voltak olyan személyek, akik rosszkor és rossz mondani valóval nyitották ki a szájukat, pletykáltak, félremagyaráztak, rossz indulatúan szóltak, szóval a sátán. De mindez se Rútot, se Boázt, se Isten nem tudta befolyásolni. A helyzet az Úr kezében volt. És aztán
Ruth arcra borult, földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél engem? Hiszen én idegen vagyok. Boáz így válaszolt neki. Elbeszélték nekem részletesen mindazt, amit anyósodért tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr. Legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Ruth így válaszolt. Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram! Megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem, pedig én még csak a szolgáló leányait közé se tartozom. Nos, akkor ismét vizsgáljuk meg a helyzetet mai szemmel. Ruth szívének nagyon jól esett ez a kedvesség. Biztos, hogy erre soha nem számított. És az is biztos, hogy ilyen gyors eseményekre még Naomi se. De az Úr tette mindig meglep minket. Ruth ott mindenki előtt kifejezte háláját és leborult Boáz előtt. Ez azt jelenti, hogy térdre, és aztán még a földet is érintette az arca. Boáz hagyta. Ez kijárt neki. Aztán Ruth fölemelte a tekintetét, és bátran ránézett a nagyúrra, és szeliden szólította meg. De miért vagy velem ilyen jó, hiszen én idegen vagyok? Boáz szeretettel válaszolt. Mert utána jártam, és tudom, hogy milyen vagy. És elmondta, hogy beszéltek neki arról a szeretetről, ami belőle áradt, de figyeljük meg, hogy a hangsúly nem ezen van. A hangsúly azon van, hogy Boáz megtudta, hogy Ruth elhagyta a bálvány isteneket és a zsidók Adonáját, teremtő urát választotta istenének, és ez szerint is él. Megfigyeltük? Ez szerint is él. Ez volt az az egyetlen fonál, amely végleg Ruthhoz kötötte Boázt. És aztán a nagy úr áldás mond a nincstelen idegen felett. Nagyon szép. Olvassuk el még egyszer. Fizessen meg tetteidért az Úr. Legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. De gyönyörű. És mi már pontosan tudjuk, de ők akkor még persze nem, hogy Boáz áldásának minden szava szintiszta igazság lett, sőt, még azon is túl megáldotta Isten az engedelmes szívű asszonyt. Ruth pedig igaz szeretettel és hálával válaszolt. Köszönöm a jó indulatodat, Uram, ez megvigasztalt engem. Kedvesen beszéltél velem, pedig én egy senki vagyok itt. Látod? Uramnak szólította, ami abban az időben nagy dolog volt, mert általában Istent nevezték Uramnak. Megköszönte jó indulatát, a kedvességét Boáznak, és tudta, hogy hol van a helye. Még a szolgáló leányok szintjét sem érte el. Egy sima bevándorló volt, aki éhezett és szomjazott. Ruth ismét bizonyította próbán. Alázatos maradt, és nem akarta saját kezébe venni a sorsát ilyen reményteljes fordulat után. És a történet ismét újabb fordulatot vesz, Isten megteszi a következő lépést, Boáz kint marad a földön, ahol bocsánat, de mondjuk csak ki az igazságot, éppen akkor és ott semmi keresni valója nem volt. Kint maradt, és figyelte a lány továbbra is. Na, ez volt a fő ok. Aztán eljött az ebéd ideje, és Boáz így szólt hozzá, akihez hogy nem éppen közel volt.
Jöjj közelebb, Ruth! De erről majd a következő részben beszélgetünk. Igen, most, a húsvét hetében is, igen érdemes elgondolkodnunk Ruth alázatán és engedelmességén, mint ahogy az Úr Jézus alázatán és engedelmességén is. Nos, kedves hallgatóim, történetünket a jövő héten innen folytatjuk. Remélem, hogy igen érdekesnek és izgalmasnak találjátok majd.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Áldott és kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánunk. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, a Jelenések könyvéből, és ott a 21. fejezet első 4 versét a következőképpen. És láttam új jeget és új földet, mert az első jég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakozni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom lesz többé, mert az elsők elmúltak.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik hallanak bennünket. Ha felnyitjuk a Szentírást, és az első oldalakat fellapozzuk, akkor ott a teremtés történet legelső sorai úgy hangoznak, hogy és kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És ha a Bibliát átfordítjuk a másik felére, akkor azt látjuk, hogy a Jelenések könyvének utolsó versei között

0: az szerepel, és új eget és új földet teremt. Tehát lényegében az emberi történelem, e földi történelem a régi ég és föld és az új ég és föld között lévő időszakot jelenti. Nem csak az eget és a földet fogja újjáteremteni, hanem bennünket is. Bennünket is, az egész természetet, minden, ami körülvesz bennünket. És ennek egy nagyon fontos állomásához érkeztünk el, és Ézsaiás könyvét ebben a negyedében tanulmányozhattuk, a kezdetektől, az első fejezeten keresztül, lépésről lépésre, és ez a 13. alkalom. És Ézsaiás profétai szolgálatának a végén, mint egy vízióként, látomásként előretekint az eljövendő időbe, messze a messiás eljövetelén túl, a második messiási eljövetelét is látja, és azt mondja, hogy minden meg fog újulni. Csak az a nagy kérdés, testvérem, hogy akarunk-e mi is megújulni? Mert Isten közelében minden megújul, még az ég is, és a föld is. Ennyi kis bevezető gondolat után nézzük az új ég és új föld a vasárnapi gondolatsorunk alatt a 65. fejezet, Ézsaiás 65. fejezet 17. versétől a 20. verséig bezárólag Marikától.
1: Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek. Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. Vigadozni fogok Jeruzsálemmel és örvendezni népemmel. Nem hallatszik ott többé sírás és jajkiáltás hangja. Nem lesz ott olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort ne érne. Mert a legfiatalabbi 100 évesen hal meg, és aki nem ér meg 100 évet, átkozottnak számít.
0: Lehet, hogy ezzel az utolsó verssel itt némi problémánk van, hiszen Károli is, és minden bibliafordítás keresi azokat a szavakat, valami új akar kirobbanni Ézsaiásból, de ő még a feltámadást nem látja Krisztus feltámadásának fényébe. Ő még keresi a fogalmakat, keresi, hogy érzékeltesse az olvasóval és a hallgatóval, hogy mit jelent, hogy a csecsemő 100 éves, hogy hosszú életű, örök életű lesz, és erről szeretne szólni. Tibor?
2: Azt hiszem, hogy amikor az új ég és az új föld teremtéséről gondolkozunk, akkor borzasztó bajba lehet, aki már az elsőnél sem tudatosította magában, hogy ki is az a teremtő. Mert hogy ha nem hiszem, hogy Isten alkotott, Isten teremtett, akkor teljesen felesleges információ a számomra, vagy használhatatlan információ, inkább így mondom, az, hogy ő majd egy újat fog teremteni. Márpedig, ahogy az elején hallottuk, hogy a Biblia keretbe foglalja ezt az egészet, és elindulunk a teremtésről, a bűnnek a világba jövetelétől, és megérkezünk egy isteni olyan végső megoldáshoz, ami nem az eltörlés, hanem a teljes újjátétel. És hogyha belegondoltok, nekünk embereknek az még csak megy, hogy valamit, ami nem működik, azt elpusztítsunk, tönkre tegyünk, megbosszuljuk, a kapcsolatainkban is ez általában úgy szokott lenni, hogy akkor szétszedünk mindent, de az újjáteremtés, ahol nincs hiba, ami teljesen tökéletes, az, ami fogalomrendszerünkből is hiányzik, és Istenéből nem. Tehát ő nem pusztítani akar, hanem gyökeresen újat létrehozni, teljesen újat.
0: Köszönöm szépen. Gyula?
3: Én egy picit az örökké valóság fogalmával, mert hát ezt is épp észre és korlátozott fogalmainkkal el se tudjuk képzelni. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember ész el se tud képzelni, olyan lesz az Istennek az országa. És úgy érzem, hogy itt a 21. században, mintha ez az ígéret alávaló lenne, mintha hihetetlen, elképzelhetetlen, mert egyik lelkészünk egyszer azt mondta, hogy racionalizmus unokái vagyunk, és hiszem, ha tapintom, ha érzékelhető, ha értelmezhető valami, hát ilyen fogalmakhoz kötöm a hitemet. Itt pedig az ige mondja, hogy mint amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elképzelés el se tud képzelni, hát olyan lesz az Isten országa.
0: Nagyon szépen köszönjük, Anikó.
4: Én egy nagyon furcsa képet szeretnék hozni, szemléltetni, hogy mennyire korlátolt a mi elképzelésünk. Az ősszel észrevettem, hogy a 2 éves unokám nagyon meg van ijedve, ahogy látja, hogy minden falevél lehullik, hogy hát úgy, mintha meghalna a természet. És magyaráztuk neki, hogy nincs gond, ez teljesen természetes. Valóban úgy néz ki a fa, meg a kert, meg minden, mintha elpusztulna minden, de nem elpusztul, csak ez egy pihenő időszak, és tavasszal újra fog hajtani. Hát most hihetetlen boldog, és minden rügy, és minden virág, és minden a barátja, mert bújik. Tehát ha a természetben mi természetesnek kezeljük, hogy lehet új kezdet, új teremtés, újra lehet kikelet tavasz, akkor a Teremtő Isten ezzel a világgal ne tudná megtenni? Nem kell nekünk érteni, és nem kell tudnunk, hogy ez hogy lesz. El kell hinnünk, mert ő sokkal bölcsebb, mint mi.
0: Köszönöm szépen, és gondoljuk, hogy milyen lehetett Ádám, amikor meglátta az első lehulló falevelet. Bizonyára ő is nagyon elszomorodott, és nem értette, és ezzel az Isten azt üzeni, hogy bizony mindenkinek meg kell halni. Nem csak a falevélnek, mi is egy ilyen falevelek vagyunk Isten nagy fáján, de eljön az idő, amikor nem fognak a falevelek lehullani, és erről az időszakról beszélünk. István?
5: Itt a Ézsaiás tanulmányunk végén ismét azt szeretném megerősíteni, hogy számomra csodálatos az, hogy Ézsaiás építkezik. Tehát tulajdonképpen ebben a gondolatban az van, hogy mindenképpen egy újjáteremtés szükséges ahhoz, hogy a világ visszaálláson az eredeti állapotban, mint a bűneset előtt volt. És nagyon fontos kulcsmomentum az, hogy a egyiptomi fogságban való visszatérésről stádiumában vagyunk. Tehát ez a fő gondolatának a mozgatórugója. És itt egy folyamatként mutatja be az új ég és az új fő teremtését, olyan lépéssorozatokként, mint ahogy olvastok, ami Jeruzsálem újjáteremtésének kezdődik tulajdonképpen.
0: És ezt kicsiben át is élték, hiszen akik a babiloni fogságból hazatértek, azok meglátták, hogy Isten újjáteremti Jeruzsálemet. Igaz, hogy az ő lelkesedésük, fizikai aktivitásukra is szükségük volt, de mindez kevés lett volna, ha az Isten nem intézi el azt a pogány világban, az uralkodók, a császárok és a hatalmas emberek között, hogy hazamehetnek. Ez így van. Marika?
1: Olyan éles ellentét van a között, hogy az Úr milyen világot akar teremteni nekünk, és amibe ma élünk. Mert ugye itt legtöbbször a sírás, a szenvedés, a sok minden baj, bánat tornyosul az ember körül, és az a világ meg olyan lesz, hogy örömmel teli. És az Úrral együtt lenni, az csak örömet fog jelenteni.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
2: Az éles ellentét miatt hadd mondjam el, amit Marika emlegetett. Egy lelkipásztortársam panaszolta néhány évvel ezelőtt, hogy meglátogatott egy fiatal házas párt, akik elmaradoztak a gyülekezetből. És hát Advent közelettén történt ez a látogatás, és hát akart velük egy kicsit beszélni az Úr Jézus visszavárásáról, de hát a fiatal házaspár az élete elején egy egészen elképesztő luxus lakásban élt, legalábbis a lelkipásztor szemszögéből nézve, a süppedő szőnyegeikkel, a csillogó kerámiáikkal, a kerevettjeikkel, meg mindenfélével. De hát ő csak nem akart tágítani, és úgy elkezdett volna beszélni arról, hogy hát azért mégiscsak visszavárjuk az Urat. És a fiatal asszony egy idő után olyan megértően rámosolygott, és azt mondta, hogy tetszik tudni nekünk, pont jó hit, így, ahogy van. És ebből a pontjait így, ahogy vanból, talán most éppen kapunk egy kis kihozanodást, úgy általában, mert hiszen, ha nem is az otthonaink vesznek el, meg sok minden maradt a körülményeinkből, de azért ez a járványhelyzet igenis rávilágított arra, hogy amikor Isten azt mondta, hogy egy olyat akar teremteni, ahol nem lesz szenvedés, és ahol nem úszik el egyik pillanatra a befektetésünk, meg az otthonunk, meg nem eszi meg a rozsda, meg a moly, hogy az Úr Jézus szavait idézzük, ez lehet, és őszintén remélem, hogy sokaknak kijózanító, hogy az értékek hol vannak.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
4: Én ezt a gondolatmenetet szeretném folytatni, mert mi emberek odáig tudunk eljutni, hogy megjobbítani, megjavítani egy kicsit a dolgokat. Tehát beszélünk természetvédelemről, és ez nem fölösleges dolog. Szerintem egy hívő ember védi a környezetét. Beszélünk egészségügyről, és ez se fölösleges dolog, Isten adta a bölcsességet. Nagy eredményeket értünk el, legalábbis Európában, a csecsemő halandóság területén. Nagyon nagy hála. Itt épp múltkorában olvastam egy adatot, hogy a 20%-a a megszületett gyerekeknek nem érte meg az első életévet, és ahogy visszagondoltam, például édesapáméknál is pontosan ugyanez az arány volt. Tehát ez valószínűleg valós lehet. Hál' Istennek jobbak az adatok, de ezek csak jobbak, meg próbálkozunk, mert azért valahol tudjuk, hogy igen, gyerekek halnak meg, igen, tulajdonképpen romboljuk a természetet, de Isten nem valamit fog javítani, hanem azt ígérte, hogy teljesen új lesz, és teljesen jó lesz. Hát ez, amit tényleg nem tudunk elképzelni, de valami nagyon csodálatosnak kell lenni.
0: Köszönöm szépen, menjünk egy következő gondolatsorhoz. Isten mágnese. Izsaiás 66. fejezetének az első 5 versét hallgassuk meg. Mit is mond?
6: Ezt mondja az Úr, a menny az én trónusom, a föld pedig lábam sámolya. Milyen házat akartok építeni nekem, és milyen helyen kellene tartózkodnom? Hiszen mindezt az én kezem alkotott, így keletkezett minden, így szól az Úr, mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli. Bikát vágnak le, de embert is ölnek, juhot áldoznak, de kutyanyakát is szegik, ételáldozatot mutatnak be, de disznóvért is, tömjéneznek emlékeztetőül, de a bálványt is áldják. Ők is, maguk is választották meg útjukat, és förtelmes bálványaikban gyönyörködtek. Én is magam választom meg, hogy mivel bántsam őket, és rájuk hozom, amitől borzadnak. Mert szóltam, de nem feleltek, beszéltem, de nem hallgattak rám, hanem azt tették, amit rossznak látok, és azt választották, ami nem tetszik nekem. Halljátok az Úr igéjét, akik tisztelitek igéit, honfitársaitok, akik gyűlölnek és kitaszítanak benneteket az én nevem miatt, ezt mondogatják. Mutassa meg dicsőségét az Úr, látni akarjuk örömötöket. Ők azonban szégyent vallanak.
0: A mágnes egy különleges vas, amiben elektro folyamatok mutatkoznak meg, és amikor vashoz vagy vasreszelékhez közelítjük, akkor ezeket a kis vasreszelékek magukhoz rántják, ugye a mágnesnek a pólusai. A Jóisten is ilyen, ő is vonz. És nem teheti azt a vasreszelék, hogy azt mondja, hogy hát engem most nem érdekel a mágnes. Miért? Mert a természete szerint a mágnes az vonzza a vasat és a vasreszeléket. És ez így van, hogy természet szerint a Jóisten vonz bennünket. Akár tetszik, akár nem. Még a legrosszabb embert is vonzza az Isten jósága. Csak bennünk van néha egy akarat, meg egy gőg, ami nincs a mágnes reszelékbe benne, mert ő a természete szerint vonzódik a mágneshez. Mi meg természet szerint vonzódunk a jó Istenhez. Jakó testvér?
3: Még az ellentétét is szeretném elmondani. Kisgyerek voltam, és akkor kaptam egy olyan mágnest, ami taszítja egymást. Tehát vannak mágnesek, amit nem tud az ember összepréselni, mert taszító hatása van. És én itt úgy érzékelem az igébe, hogy hát lehet a magatartás is vonzó is, meg taszító is. Tehát itt ezt a kettős emberi jellemtulajdonságot teljes mélységébe föltárja az ige, hogy hogyan viselkedünk. Igen, mi emberek.
0: Két pozitív és negatív, és hogyha megforgatjuk, akkor ebből lesz majd az elektromosság, ugye annak idején tanultuk, és ez így van tökéletesen, hogy a mágnes az a másik mágnest taszíthatja is, de a pólus a pólussal találkozik, a pozitív a pozitívval, a negatív a negatívval, akkor vonzani fogja. Ellenkező esetben pedig taszítani. Marika?
1: Azon meditáltam, hogy ugye itt az Úr mondja, hogy mi az, ami az Úr számára förtelmes. És az ember meg abba gyönyörködik, hogy nekünk meg kell tisztogatni, hogy ha Istent akarjuk szolgálni, akkor csak olyan dolgokat vállaljunk föl, ami az Istennek tetsző. Mert ami ilyen hamis Isten szolgálat, vagy ilyen képmutató dolog, azt az Úr nem fogadja el. Tehát látszatra olyan, minthogyha az Isten tisztelnénk, de csupa olyan dologgal, ami förtelmes az Úr számára. Tehát nekünk meg kell nézni, hogy mi az, ami vonzó Isten számára, és mi az, ami taszítja az Úrat.
0: És ezt az Úr nem szereti. Tibor?
2: Ezt szeretném folytatni, mert azt hiszem, hogy az Isten népének, és nem csak az új szövetségének, az ószövetségének, de fordítva is mondhatom, nem csak az ószövetségének, az új szövetségének is a legnagyobb baja az a tévképzet, hogy Istennél működik az is. Tehát szerette Salamon az Urat, kivéve, hogy áldozott más isteneknek is. És a szünkretizmusnak nevezi ezt a teológia, amikor valaki azt gondolja, hogy össze lehet zagyválni a dolgokat. Nagyon érdekes ennek a szónak a töve, mert a szűn azt jelenti, hogy együtt, a krateó az meg uralkodni. Na ez az, amihez nem hajlandó Isten hozzájárulni, hogy együtt uralkodik, mármint, hogy ő is, meg valami bálványisten is. De mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy járunk mi templomba is, imaházba is, szoktunk mi imádkozni is, szoktunk mi Bibliát olvasni is, és itt az Úr meg azt mondja, hogy ő meg szokta ezt az egészet utálni is, mert hogy amikor összekeverednek a dolgok, abból soha nem jön ki semmi jó dolog. És amikor a világban keverjük a dolgokat, azt nagyon sokszor hamisításnak hívják. Tessenek csak arra gondolni, hogy ez a bizonyos híres heuréka történet az miről is szól. Ugye? Onnan derült ki, hogy valaki nagyon sok ezüstöt tett az aranyhoz, de az aranynak látszott, hogy kiderült, hogy hát itt azért van valami, amivel ezt ki lehet mutatni, hogy mekkora kéne, hogy legyen a kiszorítása annak, ha az valóban arany lenne, de mihelyt elkezdjük egy kicsit ezt zagyválni, akkor már más lesz a dolog. Ugye mi még fajsúlynak tanultuk, most az esi rendszerben gondolkozók hevesen tiltakoznának, hogy már nincs is olyan, de szóval a lényeg az, hogy a hívő ember fajsúlyossága, hadd maradjak ennél a szónál, és nagyon hamar kiderül, és az is, az felhigítás. Minden esetben felhigítás.
0: Köszönöm. Kulcsár Anikó.
4: Illetve nagyon jellemző a ma emberére, hogy nekem ne mondják meg, hogy kell Isten tisztelni. Mert én majd tudom, és én azt akarom csinálni, amit én akarok. Tehát ha én kutyát akarok áldozni, bocsánat, akkor az legyen jó Istennek. Mert én ezt hozom. És ez olyan szinten bennünk van, hogy én a pici unokámon figyelem, hogy ha azt mondom, hogy kezet kell mosni, akkor biztos, hogy mást akar. De lehet, hogy egy perc múlva kezet most, de ő nem akarja, hogy én irányítsam. És mi emberek ugyanígy lázadunk Isten ellen. Nem akarjuk, hogy ő mondja meg, pedig Isten azt mondta, hogy ő megmondta a szabályokat, és nekünk kell ehhez alkalmazkodnunk, nem ő fog hozzánk alkalmazkodni. Tehát, ha mi Istent akarjuk tisztelni, akkor úgy kell tisztelnünk, ahogy ő mondta.
0: Köszönöm szépen. A következő gondolatunk, misszionáriusok és Isten tiszteleti vezetők. Ézsaiás 66. fejezet, és ott a 19. versétől a 21. verséig mit mond az ige számunkra?
4: Felállítok majd köztük egy jelet, és akik megmenekültek közülük, elküldöm azokat a népekhez, Tarziszba, Pút és Lúd íjászaihoz, Tubalhoz és Jávánhoz, a messzi szigetekre, amelyek még nem hallották híremet, és nem látták dicsőségemet. Vigyék hírül dicsőségemet a népeknek. Elhozzák minden honfitársaitokat az összes nép közül ajándékul az Úrnak, lovakon, kocsikon és gyaloghintókon, összvéreken és tevéken, szent hegyemre, Jeruzsálembe, mondja az Úr, ahogyan Izrael fiai szokták elhozni ajándékukat tiszta edényben az Úr házába.
0: Köszönöm szépen. Szóval Ézsaiás ki tud lépni abból a nemzeti látásból, amit mi Izraelnek nevezünk. És ő egyszerűen a földet univerzálisan az Isten alkotásának látja. És néha mi is úgy gondolkodunk, hogy az az egyház, amiben mi vagyunk, az végezze a dolgot, az a fontos, a másik már kevésbé, és a jó Istent is ilyen szűk szeműen, ilyen csőlátással látjuk. Milyen csodálatos volt Ézsaiás, hogy azt mondja, a Jáva szigete, hogy a távoli, a pogányok, ők is megtérnek. Hiszen mi is ezek közé, a pogányok közé tartozunk. Ugye évezredekkel később megváltozik a hangsúlya, a fajsúlya és a jelentősége. És Istent így univerzálisan kell látni, és így kell értékelni, értelmezni, ahogy Ézsaiás tette. István?
5: Hát számomra nagyon fontos az az üzenet, tulajdonképpen ez egy missziós üzenet, hogy azt mondjuk, hogy azt olvastuk, hogy nem csak hívják az embereket a héber népekhez, hanem a héberek között is lesznek, akik elmennek más nemzetekhez, és igaz Istenről tanítják őket. Tehát itt benne van ez a bezárkódás gondolat, sajnos nincs idő ennek a kifejtésére. Tehát nem csak belterjesen kell gondolkodnunk, meg dolgoznunk, mi régen azt mondjuk, hogy belmisszió, külmisszió, így szoktuk ezt megfogalmazni, hanem kifelé is kell. És ezt valóképpen ez egy újszerű üzenet lehetett abban a korban az izraelitek számára.
0: A diákjaimnak mindig azt szoktam mondani, hogy gondoljatok el egy ideális családot, ahol nem tudom én, 10 gyereke van a szülőknek. Az egyik nagyon sikeres lesz, a másik egy kevésbé sikeres, a harmadik egészen távolra kerül, még börtönbe is kerül, meghallja az idős apa, a negyedik egy földműves lesz, az ötödik egy kézi munkás ember lesz, és megkérdezem, melyiket szereti a legjobban az apa? Hát biztos a legsikeresebbet. Na, szokták mondani a diákjaim, nem. Hát mondom, akkor kit? És akkor azt mondják, amelyik a legtávolabbra került, és börtönbe került, ha meghallotta az apa. Igen, tehát nehogy arra gondoljunk, hogy az Isten bennünket, keresztényeket jobban szeret azért, mert mi megismertük Jézust, mi próbáljuk követni a mi esedékes utunkon és módunkon, bezzeg a pogányokat a jó Isten nem szeret. És most itt ne csak európai emberre gondoljunk, akik szekulárisak, gondoljunk azokra az indiai, azokra a kínaiakra, akiket csak ezt a két nemzetet összeadom, már az emberiség nagy része kijön. Isten őket is szereti, és Isten őket is várja haza, és Isten, az ő Istenük is, nem csak nekünk, akik felismertük és tudatosítjuk a fiú, apa, atya fogalmát, vagy a teremtmény teremtő fogalmát. De úgy emlékszem, hogy a misszióról van egy nagyon érdekes idézet Szigeti Jenő tanár úrtól.
6: Szigeti Jenőtől a Biblia című kis könyvecskéjéből a 23. oldalon ezt olvassuk. A misszió nem a hitre agitálás eszköze, hanem szolgálat az emberért. Azért van rá szükség, hogy újra felfedezzük a másik embert, mint fele barátot, akiért érdemes élni itt a földön. Nekünk szükségünk van rájuk, hogy azokká tudjunk lenni, akikké Isten teremtett bennünket. Nem a másik ember legyőzésére, agyakba döngölésére hívott el Isten. Teremtőnk embereken keresztül szeret bennünket. A legegyszerűbb, legrászorultabb fele barátommal azonosítja magát. Ezért tanított így. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg.
0: Köszönöm szépen. Jakó testvér?
3: Valahol az igében úgy olvasok, hogy a túlélőkből választ ki az Úr és küldi el misszió munkára, és számomra ez nagyon megragadott az ige, hogy lovas hinton, összvéren, tevén hozzák majd el az Úr elé. Tehát mennyire tiszteli, értékeli és becsüli, és ezért áldozta fel önmagát. Tehát nagyon, amit a bevezető is mondhatok, én is olyan gondolkodású vagyok, tehát nem szabad elszektársodni, hanem nekünk nyitottnak kell lenni, mert nem tudhatjuk, ott sem mondja meg az Úr név szerint, hogy kiket. Mennyire megtisztelően írja le az ige, hogy így hozatom el őket, azok, akik meghallották az én hangomot és az én üzenetemet.
0: Köszönöm szépen. Tibor?
2: Volt itt egy olyan sor ebben az igében, amit talán nagy kár lenne elfelejtenünk. Már csak azért is, mert azt mondja Ézsaiás, hogy majd felállítok előttük és köztük egy jelet, és akik megmenekülnek, azokat elküldöm, hogy mutassák meg és mondják el a dicsőségemet a népeknek. Hát gyakorlatilag karnyújtásnyira vagyunk a nagy héttől, és a húsvéttől, a Krisztus áldozatától. És az Úr Jézus azt mondta, hogy amikor ő felemeltetik, ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, ugyanúgy lesz az emberfia is. És ott lesz egy jel, és aki rajta keresztül megmenekül, megszabadul, azoknak van mit mondanunk az Isten dicsőségéről. Hát ilyenkor én sose tudom elkerülni magamba, hogy eszembe ne jusson, hogy lehet, hogy régi osztálytársaim is ott ülnek valahol, és hallgatják azt, hogy mi itt beszélgetünk, és azt, hogy én mit mondok el. Akik engem úgy ismertek általános iskolában, mint egy törölmetszett gazembert, akitől inkább félni kellett, de a szavának hinni semmiképpen. De én megmenekültem. Isten csodát tett. Krisztus megszabadított engem, egy új életet kaptam ajándékba az Istentől. És nekem van mondani valóm, nem azért, mert kaptam rá képzést, hogy beszéljek, hanem azért van mondani való, mert tudom, hogy honnan szabadított meg Isten. És ez a Krisztusnak a csodája, hogy aki a megfeszítetre ránéz, az él. És a zsidókhoz írt levél szavaival talán biztathatjuk egymást ebben az időben, hogy nézzünk föl Jézusra, erre a jelre, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. És ez talán egy olyan üzenet, amit mindegyikünk vihet a szívében, hogy hát nekünk őróla van mondani valónk.
0: Köszönöm szépen. Marika?
6: Ézsaiás próféta könyve azt mutatja be számunkra, hogy a hívő ember, aki hűséges, akkor Isten pedig kegyelmes ő hozzá. És egy érdekes gondolatot szeretnék még megemlíteni, hogy a héber mássá ige, szenvedő szerkezetben lévő alakja, magyarul azt jelenti, hogy lelnek. És ez olyan teológiai tartalmat hordoz, amelyre érdemes odafigyelnünk. az új bort, a mustot, Isten szolgáit, ugye közeli pusztulás fenyegeti Ézsaiás szerint, azonban Isten kegyelme rájuk talál, megleli őket, és ez nem az ő érdemük szerint van, hanem, ahogy az előbb is említettem, hanem Isten kegyelme alapján.
0: Ez a lel kifejezés a magyarban ilyen kifejezéseket, szavakat eredményezett, mint leltár, vagy régen lelenc gyerek, valahol rátaláltak, nem voltak szülei, elvitték, lelenc gyerek. Úgyhogy nagyon szép ez, hogy az Úr is ránk lel valahol az élet sűrűjébe. A következő gondolat a hívők közössége. Ézsaiás 66. fejezet 21. verse. Mit mond számunkra?
1: Én pedig ezek közül is választok papokat és lévitákat, mondja az Úr.
0: Nem azt mondja, hogy ti választatok, hanem én. Az Úr azt mondja, én választok. Nagyon sokszor, ha mi választanánk, akkor mi másképp választanánk. Mást választanánk. Miért? Mert az ember azt látja, ami a szem előtt van, az Úr pedig azt látja, ami az emberi szívben van. És ő kiválasztott egy rendszert, és ez a rendszer szépen jól működik. Sőt, azt mondanám, hogy még ma is működik ez a rendszer, ez a kiválasztási rendszer. Igen, már bizonyos idézőjelben, vagy csak arányaiban, de ma is működik, és ha az Isten valakit kiválaszt, valamilyen munkára, azt el kell végezze is. Ez volt a papoknak és a lévitáknak a feladata. Mi volt a papok és a léviták feladata? Hogy őrizzék a törvényt. Őrizzék és magyarázzák. Természetesen sok más is a feladatuk volt. Őrizzék és magyarázzák a törvényt. Adják tovább. Mert abban az időben nem úgy voltam, testvérek, hogy mindegyikünknél ott van egy Biblia és olvassuk. Hát törzsenként jó, ha egy tóra tekercs volt, vagy egy tórájuk volt, ami 5 tekercsből állt. Hát az nem úgy volt, hogy belenézek, hanem elmentem a paphoz, megkérdeztem, megmondta, és hittem neki. És ez a kiválasztás ma is tovább megy. Isten ma is hív el papokat és lévitákat. És abba a szent dologba kell dolgozzunk, ahová az Úr elhív bennünket. István.
5: Ugye itt megint mondanám ezt az építkezési heppemet, ahogy szoktam mindig mondani, hogy az előző napnál ugye azt mondtuk, hogy a pogányok is tartozhatnak Isten népéhez. És tovább folytatódik az építkezés, ez a szöveg azt mondja számomra, hogy nem csak csatlakozni fogok a néphez, hanem egyenragú társai lesznek a zsidókkal együtt, amely tulajdonképpen királyi papság lesz. Tehát itt tulajdonképpen hát az a következmény, ami mai időben is egy nagyon megfontolandó következménye, hogy tulajdonképpen feleslegesé válik a zsidók és a pogányoknak a megkülönböztetése.
0: Köszönöm szépen. Milyen finom intelligenciával, milyen hatalmas bölcsességgel magyarázza el Pál a zsidó és a keresztény gondolkodás közötti különbséget és azonosságot. Ugye be vagyunk oltatva, tehát innentől egy fa vagyunk, és az egyik ág a másik ágra nem mondhatja azt, hogy én külön vagyok, vagy te kevesebbet érsz, mint én. Fantasztikus intelligenciával mindenkinek ajánlom, igen, a római levélnek a 11. fejezetét áttanulmányozni. Jakó Gyula testvér.
3: Ahol Pál fölülírja azt a zsidó gondolkodást, ahogy gondolkodtak, és itt az ígére megint úgy reflektálnak, hogy ezek közül is választok, az is. Nagyon, de nagyon fontos. Tehát, és ha Isten választ...
0: Más összefüggés, mint amit előbb a Tibor testvér említett.
3: Tehát mennyire összefügg ez az egész, és a másik, ha ő választ, akkor ő tudja, hogy ki formálható. A.G. White-nak van egy nagyon nagy mondata. Az amerikaiak megkérdezték, hogy hát milyen alapján választottak ki. Hát Mózes is egy bűnös ember volt, Ábrahámnak is megvoltak a hibái, és A.G. White azt mondja, hogy az Isten tudta, hogy ki formálható, ki nem. De ezek körül is, akit Isten választ, az formálható.
0: Így van. Ez egy nagy gondolat, Kulcsár Tibor testvér.
2: És ha már ennyiszer emlegettük ezt a kiválasztást, és hogy Isten a más népekből is, most maradjunk ennél a szónál, más népekből is hív el és kiválaszt. Gondoljunk csak Péter apostol első levelére, ahol megnevez olyan területeket, amik kifejezetten pogány területeknek számítottak, Galácia, Kappadócia, Pontus, Ázsia, Bitinia jövevényeit, és utána azt mondja nekik, hogy ők ki vannak válaszva Krisztusban, majd azt tanácsolja nekik, mondhatnám úgy is, hogy parancsolja a második fejezetben, hogy ti pedig járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága, és magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki ajándékokat áldozzatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Tehát itt már ennek az ézsaiási proféciának, látomásnak a teljes gyakorlati megvalósulása történik messze Izrael határain túl.
0: Köszönöm szépen, Marika.
1: Hát ugye a kiválasztásról volt szó, hát Isten kiválasztott népe volt a zsidóság, de nem azért választotta ki őket, hogy csak ők üdvözüljenek, hanem feladatot kaptak, hogy az Úr dicsőségét mutassák be más népeknek. És nem véletlen, hogy Jézus úgy küldi el a tanítványokat, hogy elmenvén ezért szélese világra mindenkit tegyetek tanítványokká, megkeresztelvén őket, és Atyának, Fiúnak és a Szentlélek nevében, és tanítván őket az Isten parancsolataira.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
4: És ez a kiválasztás nem öncélú. Még egy ószövetség igét szeretnék ide idézni, hogy a pap ajkai őrzik Isten igéjét, és tanítást várnak a szájából. Akiket Isten úgymond nem a népek közül, hanem a más népek közül választott ki, őket se azért hívta el, hogy most ez egy külön kaszt legyen, már bocsánat, akik így kihúzhatják magukat, hogy hát igen, azért én több vagyok, mint a többiek, hanem ez egy felelősség. És Isten számadást is fog tartani, hogy ezt a kiválasztást, ezt komolyan vettem-e, és betöltöttem-e azt a funkciómat, amire Isten választott.
0: Köszönöm szépen, István.
5: Csak egy gondolatot itt most, amit az Anika mondott, nekem beugrott ez a gondolat, hogy ugye a feladatok az mindig növekednek. Csak gondoljunk a diakonus választásra, hogy a feladatok növekedésével újabb embereket kellett egy-egy feladatokra kiválasztani. Itt is azt olvasszuk, hogy jönnek hozzátok emberek, és menjetek el a másik emberekhez. Tehát a feladat növekedésével törvényszerű, egy logikus gondolkodás az, hogy egyforma emberekkel, de több kell, több kiválasztás kell, és ebbe ez az a gondolat is benne van, hogy pogányokból is választok ki embereket ezekre a feladatokra, mert a feladatok nő. Hát így arról szól, hogy mindenhova el kell vinni, ha mindenhova elviszem, akkor egyre nagyobb növekedés van, amit egy ember nem tud ellátani. Tehát a diakonus választásnál is az volt, hogy egy ember eljutó feladata annyi, hogy becsülettel azt nem lehetett ellátani, csak bele lehetett kapni, és ezért a feladatokat csúnyán módon decentralizálták itt a diakonusok és a papok között.
0: Köszönöm szépen a csütörtöki gondolatsorunk. Megmaradnak utódaitok és nevetek is. Ézsaiás 66. fejezet 22, 23 és 24. verse.
1: Mert ahogyan megmarad az új ég és az új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr. Ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. Azután új holdról új holdra és szombatról szombatra eljön minden ember, és leborul előttem, mondja az Úr. És amikor kimennek, ott látják majd azoknak a holttestét, akik hűtlenül elpártoltak tőlem. Nem pusztulnak el ott a férgek, a tűz sem alszik ki, és minden ember undorodni fog tőlük.
0: Köszönöm szépen. Van egy idézet, Rózsika, akkor légy szíves, mondd el számunkra.
1: Szigeti Jenő Újjászületés örök életre, vagy Újjászületés című füzetéből a 24. oldal. Ma nem az a kérdés, hogy mi van a halál után, hanem az, hogy a halál előtt hogyan lehet megnyerni az örökké tartó teljes életet. A különböző eszmerendszerek és ideológiák megálmodják a maguk Isten országát, a kommunizmus, a fasizmus épp úgy álmodik valamiféle csoddal jövőt, mint a különböző világvallások. A buddhizmusnak, a hinduizmusnak, az egyiptomi vallásnak, vagy bármelyik ősi vallásrendszernek az a tulajdonsága, hogy a megálmodott jövő a megoldás. Jézus ma hív, mert az ő országa, ami ugyan nem e világból való, de ebbe a világban kezdődik. Nincs szükségünk a folyatonos újjászületésre. Jézus lehetővé tette, hogy már itt a földön megszülessen bennünk az az új ember, aki örökölni fogja az Isten által nekünk készített országot. Itt a materiális összebékül a spirituálissal, és a spirituális sem lesz csupán álom. Ez lesz a bűntől megszabadított ember kiteljesedése.
0: Köszönöm szépen, Marika.
6: A föld újjászületése, ez volt a 13. tanulmányunknak a címe, és minden azt hirdeti, hogy Isten a szeretet. Ellen White-nak a számomra az egyik legszebb idézetét szeretném felolvasni. A Nagy Küzdelem című könyvnek az 577. oldaláról. A nagy küzdelem véget ért, nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult, a végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet.
0: Köszönöm szépen. Szigeti István, az összefoglalásról néhány gondolatot.
5: Mai tanulmányunk összefoglalására a következőket mondanám. Ézsaiás látomása hatalmas hívő. Isten nem csak megtisztítja és helyreállítja a hívők közösségét, hanem ki is célesíti annak határait, hogy minden nemzetet befogadhasson. A nép újjáteremtés után a földet is újjáteremti az Úr, ahol a jelenléte végső vigaszt kínál majd gyermekeinek. És mivel ez a tanulmányunk az ézsaiási tanulmányunk befejezését is jelenti, összefoglalásul hagy olvassak Tokics Imre testvérnek az Ézsaiás könyvéből egy idézetet a 113. és a 114. oldalról. Ézsaiás könyve nem csupán egy prófétai iratot jelent a prófétai hagyományokból, sokkal több ennél. Az a könyv, amely döntő hatással volt az ókeresztény gondolkodásra és az újszövetség teológiájára. Szentség, maradék, hűség, Isten a történelme ura, a bálványok nem istenek, szenvedő szolga, eljövendő messiási kor, szombat szentsége, ezek mind Ézsaiás könyvének mondani valójának fontos sarokkövei, amelyek jelentősen befolyásolták az újszövetségi hite felfogást. Isten mindig keresi az embert. A kapcsolat helyreállításának ő a kezdeményezése, az igazi élet előmozdítója. A Teremtő arra buzdítja népét, hogy térjenek vissza hozzá. A megtérés sokféleképpen szokták értelmezni, kétségtelen azonban, hogy a megtérés mindenkor Istenhez térés. Az Úr közelségébe jutni annyit jelent, mint valósággal teljesen megtérni az Alkotóhoz. A megtérés nem csupán egyes emberek kiváltsága, Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismerete jusson. Ézsaiás arra bátorít mindnyájunkat, hogy térjünk vissza Isten útjára.
0: Köszönöm szépen. Ézsaiás könyvével, tanulmányával, gondolatsorával foglalkoztunk most 13 héten keresztül, és remélem, hogy Ézsaiás gondolatai beszűrődtek a lelkünkbe és a szívünkbe, és úgy gondolom, hogy ezeket a tanításokat visszük tovább mindennapjainkban, gondolkodásunkban, szavunkban, mozdulatunkban. Isten áldja meg az elhangzottakat. Amen. Úrunk Istenünk, megköszönjük azt, hogy mi most tanulmányozhattuk Ézsaiás könyvét, és nem csupán egy prófétát, hanem az eljövendő messiást. A messiást, a názáreti Jézust, aki eljött az idők teljességén, és azt a messiást is láthattuk, aki el fog jönni ismét, mint uraknak ura és királyoknak királya. Add, Urunk, hogy erről ne csupán beszéljünk, hanem tegyünk ennek érdekében. Tegyünk és beszéljünk és hirdessük, de legfőképpen ne szavakkal, hanem cselekedettel, jellemmel, álhatatossággal, szelídséggel. Ehhez segítsél bennünket. Jézus nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok! Nagyon sok szeretetek, köszöntünk titeket! Köszönjük, hogy itt lehetünk, és erről szeretnénk beszélgetni veletek, meg együtt. Olyan emberek, akik mérgezőek, akik toxikusak lehetnek számunkra, és ezek okoznak fájdalmat, illetve szenvedést. Vagy megvizsgáljuk azt egyáltalán, okozhatnak nekünk szenvedést, fájdalmat ezek az emberek. Úgyhogy erre a beszélgetésre hívunk titeket, hogy vegyetek részt aktív hallgatóként, aztán majd a kérdéseket is meg fogjuk beszélni, és én is köszöntelek titeket, Evódia meg Attila, hogy vállaltátok ezt, és itt vagytok velünk.
0: Így van, és vágjunk is bele a témánkba. Ugye ez a toxikus szó, ez viszonylag egy ilyen új eredetű szó, mert létezett már régebb óta is, de régebben ugye az ilyen konkrétan a mérgező dolgokra használták, a mérgező tulajdonságú anyagokra, és manapság ugye a woke kultúrával bejött ez az emberekre is, a kapcsolatokra is. De először szeretném, hogyha meghatároznánk, hogy mégis mi ez a toxikus szó, illetve kire lehet mondani. Mert ugye így, hogy ilyen trendi szó lett, nagyon szívesen dobáljuk egymásra, meg másokra, inkább azokra, akik bántanak minket, de mégis mit jelent ez, hogy toxikus, így általánosságba véve?
4: Nekem az első dolog lehet a magyar megfelelője lenne az, maga a méreg, hogy mérgezi valamit, és nekem, hogyha a toxikus kapcsolatokra, vagy toxikus emberekre figyeltem, akkor az jutott eszembe, hogy mérgezik a lelkemet. Tehát elveszik a boldogságérzetemet, elveszik azt a lelki biztonságomat, ez egyfajta bizalmatlanságot is, bizonytalanságot is, és egy ilyen folytogatást, szomorúságot éreztető állapot vagy ember az én számomra.
5: Tehát van, hogyha gondolunk a szakirodalomra, akkor gyakorlatilag a toxikus ember, vagy toxikus kapcsolat, de inkább emberre gondolunk, akkor az nagyjából azt jelenti, hogy kontroll alatt tartja a másikat. Tehát gyakorlatilag egy uralom, tehát leuralja a másiknak az érzelemvilágát, de az idejét is. Tehát ezek az emberek általában szeretik a haragot. Tehát szeretik azt, hogyha mindig van valami feszültség a kapcsolatban. Tehát azt nem érzik jól magukat abban, hogyha például minden rendben van, és tényleg boldogok vagyunk, jó a kapcsolat, meg tudjuk beszélni a dolgokat. Tehát mindig az a céljuk, hogy keressék azt, hogy hol tudnak feszültséget okozni, és ez lehet tudatos, vagy lehet tudat alatt is. Tehát lehet úgy is egy toxikus kapcsolatban benne lenni, vagy ezt érezni, vagy olyan emberrel beszélni, aki nem tudatos ebbe a dologba. Tehát nem elítélendő, hanem tehát ott van.
3: Nekem még az jut eszembe, és nem kiegészítésként mondom, de talán segít, hogy tehát az ördög ezt teszi velünk, hogy mérgez engem és téged. És nem elég ennyi neki, hanem mérgezővé tesz engem is. És ez nagyon igaz, amit Attila mondta, hogy lehet ez tudatos is, hogy ennyire megáltalkodott vagy nem bírod elviselni, hogy te mérgezett vagy, és más is akarsz mérgezni, hanem vagy éppen tudat alatti. Tehát végsősorban az ő műve.
4: Még az jutott eszembe, hogy erő. Tehát a toxikusság az egy olyan erő, ami az én érzéseimet tartja fogva. Valami olyasmihez, amihez nekem úgy nem lenne joga, de az én értékeimhez nyúl már, és ebben van a veszélye szerintem a toxikusságnak.
0: Attila, mondtál egy olyat, hogy ez a toxikusság néha lehet szándékos is, nem mindig passzívan jön. Mi a különbség akkor mégis a rossz indulat és a toxikusság között?
5: Tehát a rossz indulat gyakorlatilag az inkább ott mutatkozik be, hogyha valakinek nekem nem tetszik a jelleme, például, vagy a személyisége. És akkor rossz indulatom van ellene, tehát nem keresem a társaságát, vagy hogyha egy társaságban is vagyok vele, akkor tehát nem veszem figyelembe, támadom, stb. Persze ennek van egy toxikus oldala is. Viszont a toxikus ember nem feltétlenül a rossz indulatú ember, és ugye az esetek többségében pedig a kapcsolatban mutatkozik be, például baráti kapcsolatban, ifjúsági körökön belül, vagy akár gyülekezeti körökön belül. Tehát nem feltétlenül a rossz indulat a mozgató rugója ennek a toxikusságnak, hanem jellembeli kérdés, jellembeli probléma, személyiségbeli probléma. Ez nem mindig tudatos rosszindulatból származik. Persze a másik oldalról meg van a tudatos rosszindulat is, amikor azt mondjuk, hogy igen, én nem bírlak téged, és akkor mindent elkövetek annak érdekében, hogy elgáncsoljalak, vagy tudom is én, vagy nem is veszlek figyelembe, vagy vannak ennek különböző formái, de maga a toxikusság ezen feltétlenül ez. Tehát ennél sokkal egy sokkal mélyebb és személyiségbe nyúló probléma, mint egy ilyen kis, nem is tudom, tini fellázadás, vagy ilyenek.
0: Utána néztem én is kicsit ennek a szónak, és az érdekes,

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a lapjáhítat címe, Isten örök, változhatatlan örömhír. A mai ige Péter első levele első fejezet 25. verse. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Gondolatok az igéről. Minden emberi tanítás, sőt minden ember elmúlik, mint a fű a mezőn. Ez az ige azonban arról biztosít minket, hogy az Úr igéje egészen más, mert az mindörökké megmarad. Az evangélium isteni kijelentés, mert ugyan milyen más beszéd maradna meg örökké, azon kívül, amit az örökké való Isten szólt. Az evangélium Isten örökké élő kijelentése, amely az élettel most is épp oly teljes, mint a régmúlt időkben volt, ma is pontosan ugyanolyan erővel tud meggyőzni, megújítani és megvigasztalni, megtartani és megszentelni, mint egykor csodálatos kinyilatkoztatása első idejében. Az evangélium Isten változhatatlan kijelentése, amely nem hervad el máról hónapra, mint a fű, mert az mindig a változhatatlan, örök Isten igazsága marad. Az emberi vélekedések megváltoznak, az Isten által hirdetett igazság azonban épp oly kevéssé változik, mint az azt kijelentő Isten. Az evangélium örömhír Istentől, Isten szava, amelyre mindenben ráhagyatkozhatunk. Beszéde megmarad örökké, tehát életünkben, halálunkban, az ítéletben és az örökké valóságban is. Dicsőség Istennek Krisztus által ezért az örök érvényű vigasztalásért. Legyen Isten igéje a legfőbb táplálék ma és életünk minden napján. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, melyet idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozók esetében is, ott imádkozhatnak a városért, a Budapestért, országunkért és a megtérésért, az ébredésért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelkimunkásokat és munkatársakat is. Az időpontát szeptember 1-e kedd reggel 7:30, a helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtti terület. Igei bevezetőt imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják számunkra továbbadni, üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Már véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév holnap, szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak egy napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja holnap, szeptember 1-én kedden lesz, ezért érdemes időben végigmenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermekeknek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Az örök lét boldogsága a tied lehet.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ez az ige tömören magába foglalja a Szentírás legfontosabb üzenetét. Jézus értünk született ebbe a világba. Szeretetből jött, és szeretetből vállalta a kereszt halált. És Isten azt akarja, hogy általa az emberek üdvözüljenek, hogy örök életük legyen. Az örök élet egy térhez és időhöz nem köthető élet. Különleges közösség a Szent Háromságos egy Istennel. Teljes boldogságban és békességben. Nincsenek találó szavaink, amelyekkel le tudnánk írni, hogy igazából mit is jelent ez. Pál apostol így beszél erről. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.

Ez kell, hogy legyen mindannyiunk legőszintébb vágyakozása, várakozása. Nem elég csupán megfogható földi dolgokat kérni az Úrtól, mint például jó egészséget, tágasabb lakást, jobb munkahelyet, könnyebb megélhetést. Elsősorban magára, Istenre kell szomjaznunk, a vele való mélyebb közösségre. Arra kell törekednünk, hogy minden múló perc hozzá vigyen közelebb. A földi dolgok ugyanis elmúlnak, de Isten örök. Jézus pontosan ezért vállalta a földi létet. Ezért halt meg értünk a kereszten, hogy mi, akik hiszünk benne, bele ne vesszünk e világ csábításaiba, szennyébe, az élet rohanásába, céltalanságába, szürkeségébe. Hogy bele ne süllyedjünk a bűnbe, hogy el ne satnyuljunk. A mennyei atya a legdrágábbat adta ennek a világnak, az egyszülött fiát. És mindezt azért tette, hogy a mi szürke, kopott hétköznapi életünk kiviruljon, felfrissüljön, megszépüljön, kiteljesedjen és áldottá váljon. Hogy Isten országa már itt a földön megvalósuljon bennünk, köztünk és általunk. Hogy az öröklét boldogságában éljünk már most, és majdan a mennyben is.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 31-e. Galatákhoz írt levél 5. fejezet 13-tól 15. versig. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Szabadnak lenni valamitől, valamire. Szabadnak lenni a törvény kényszerítő mi voltától, a nyomasztó kötelezettségek, elvárások, a vége láthatatlan, elhordozhatatlan terhek alól. A törvény a kegyelem és megváltás szükségszerűségét mutatja meg, hogy a bűnvallással kért és elfogadott kegyelem felszabadíthasson a bűn, az önvád és megfelelés terhe alól, hogy szabadok legyünk meglátni és átérezni, mi van Isten szerető szívén. Így érthetjük meg, hogyan szereti az Atya a teremtményeit, milyen értéke van minden embernek, és mit jelent szeretni a másikat. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Isten ilyen áldozatkész szeretetre indít, ami nem azt nézi, hogy megéri-e, vagy ráfizetéses-e, mert az agapé szeretet mindig áldozattal járó ráfizetés. Ez nem kedv, érzület, hanem szív kérdése, a szív állapotáé, az Istennek odaszánt, elhatározott szolgálatkészség. Jézus szeretete valós és átütően kreatív, ezért érzékelhető. Legyünk hát Istennek olyan hívő gyermekei, akik Atyukra hasonlítva emelnek másokat, szolgálnak feléjük, hogy ők is közel kerülhessenek a megváltónkhoz, Krisztushoz. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Foy Jean Todd írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Az atyával töltött idő. Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba is, ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Máté evangéliumának 6. fejezetének 6. verse. Minden szombat reggel izgatottan várok a fiamtól egy egyszerű üzenetet. Reggeli? Gyorsan válaszolok is. Igen, mindjárt ott leszek. Odahajtok a házához, felveszem, és már indulunk is a kedvenc reggeliző éttermünkbe. Ez a fiammal töltött személyes idő a hét fénypontja. Élvezzük a finom reggelit közben, sok mindenről beszélgetünk, időjárásról, munkáról, gyülekezetről, politikáról, sportról és a közelgő esküvőjéről. Mindegy, miről beszélünk, maga az a tény, hogy időt akar velem tölteni, melengeti a szívemet. A Biblia azt mondja, hogy töltsünk időt Istennel, ami mennyei atyánkkal. Máté 6.6-ban Jézus azt mondja, amikor imádkozol, nem pedig azt, hogy ha imádkozol. A Biblia számos alkalmat leír, amikor Jézus elvonult, hogy atyával imádságban időt töltsön. Isten gyermekeiként nekünk is ezt kell tennünk. Részben azért örülök a fiammal való heti közös reggelinek, mert ez egy rendszerességet ad a hetemnek. Kíváncsi vagyok, hogy Isten örül-e, ha naponta rendszeres időt szánunk az imádságra. Talán Isten ugyanolyan izgatottsággal várja a velünk töltött különleges időt, mint én a fiammal. Mennyei atyánk, tanítsd meg nekünk a vele töltött imádságos időnek a fontosságát. Segíts, hogy minden napra tervezzünk időt az imádkozásra és az ige tanulmányozásra. Amen. Napi gondolat, az Istennel töltött idő, ajándék. Imádkozzunk az apákért és fiakért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Charles Baudelaire, művészeti esszéíró, kritikus, kiemelkedő műve a híres Romlás virágai, a Les Fleurs du Mal, műfajteremtőek, prózaversei is. Tiszta zeneiségű lírájában a dekadens, szenvedő lélek kínjai szublimálódnak gazdag jelentésű szimbólumokká. A francia költő 1867. augusztus 31-én távozott a jelképek erdejéből.

Baudelaire, Visszaháramlás, Szabó Lőrinc fordítása. Vidámság angyala! Tudod, mi a szorongás, az önvád, szégyen, az unalom, rémület, s a lidérces vad éj, amikor szívedet, mint papírt gyűri és markolássza a romlás? Vidámság angyala! Tudod, mi a szorongás? Ó, jóság angyala! Tudod, a gyűlölet mi? A görcsös ököl, a keserű könny daca, amikor pokoli sorakozót ver a bosszú, s erényeink őt rohannak követni? Ó, jóság angyala! Tudod, a gyűlölet mi? Egészség angyala, tudod-e, mik a lázak, melyek a menhelyek fakó kapuinál, mint kivert had, amely csak a gyér napra vár, mozgó ajakkal és vánszorogva megállnak? Egészség angyala, tudod-e, mik a lázak? Ó, szépség angyala, tudod-e, mik a ráncok, a vénység réme, az undok kín, hogy csupa leplezett borzadály a szem hódolata, melyből sokáig és mohón ittuk a lángot. Ó, szépség angyala, tudod-e, mik a ráncok? Boldogság angyala, ó, vidám, fényes angyal! Dávid a vég előtt tavaszod erejét kérte volna, bűvös tested friss delejét. Én csak imáidat kérem, haló szavammal, boldogság angyala. Ó, vidám, fényes angyal!

0: Ha egyszerű hittel követjük Krisztust, nem csalódunk.
1: Jézus nyomában járva. Az értelmesek pedig fénylenek, mint a csillagok, örökkön örökké. Dániel könyve 12.3. Gondolatok az ígéről. Isten, aki mindnyájunk munkáját kijelölte a képességeink szerint, sohasem hagyja jutalom nélkül a kötelességek hűséges teljesítését. A hűség és a hit minden cselekedetét megkoronázza elismerésének és helyeslésének különleges jeleivel. Mindenkinek, aki Isten munkatársául szegődött, szól az ígéret, aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jön elő, kévéit emelve. Bármilyen rövid a szolgálatunk, bármi szerény a munkánk, ha egyszerű hittel követjük Krisztust, nem csalódunk, elnyerjük a megígért jutalmat. Amit a legnagyobbak és legbölcsebbek sem képesek megszerezni, azt kapja a leggyengébb és a legszerényebb. A menny aranykapuja nem nyílik meg azok előtt, akik önmagukat magasztalják fel. A lélekben büszke nem léphet be rajta, de csodálatos jutalom vár azokra, akik a hit és a szeretet egyszerűségében munkálkodtak Istenért. Akik Isten munkatársaiként dolgoznak, az áldozat koronáját fogják viselni homlokukon, azonban elnyerik jutalmukat. Ez a gondolat serkentse és bátorítsa Isten minden munkatársát.

0: mosollyal köszönjük.
1: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Jakab apostol levele első fejezet 17. vers. A feltétel nélküli szeretet a korlátok nélküli szeretet. A kifejezést néha olyan fogalmakkal is társítják, mint az önzetlenség vagy a teljes szeretet. Bár a feltétel nélküli szeretet definíciói eltérőek, a legtöbben egyetértenek abban, hogy ez az a fajta szeretet, amelynek nincsenek határai, és amely az idők folyamán változatlan. A gyermek a szülő legdrágább kincse és legnagyobb felelőssége. A gyermekeknek nincs szükségük nagy dolgokra ahhoz, hogy boldogok legyenek, csak a felnőttek szeretetére és gondoskodására. Őszinte mosolyukkal és csillogó szemükkel a kicsik képesek annyi örömöt varázsolni a lelkünkbe, hogy minden velük töltött pillanat elsöprő erejűvé válik. Ártatlanságra és hűségre tanítanak bennünket. Amikor Jézus a földön járt, jelenlétét nem csupán szavai vagy csodái árulták el, hanem tekintete hangja, és igen, a mosolya is. Jézus arca az irgalom és szeretet kifejezését tükrözte. Szeme világított a részvét és jóság fényétől. A mosoly, amely Jézus arcán megjelent, nem csupán külső gesztus volt. Isten szeretetének mélységéből fakadt. Ez a szeretet nem szűnik meg soha. Isten szeretete olyan, mint a tavaszi napsugár, amely átmelegíti a fagyos szíveket. Milyen hatalmas Isten szeretete, hogy még a mosolyban is ott rejlik. Amikor valaki rád mosolyog, a szeretet lelkületével, az maga isteni érintés lehet. Amikor tehát reggel tükörbe nézünk, vagy találkozunk másokkal napunk során, ne feledjük, egy őszinte szeretetteljes mosoly lehet a menny üzenete mások számára, és emlékeztethet bennünket arra is, hogy Isten szeretete annyira mély, hogy még a legkisebb gesztusban is jelen van. Krisztus szeretete a gyermekei iránt nagyobb, mint egy anya szeretete gyermeke iránt. A mi kiváltságunk, hogy megpihenjünk az ő szeretetében, és azt mondhassuk, bízom benne, mert ő az életét adta értem. Az emberi szeretet változhat, de Krisztus szeretete nem ismer változást. Amikor segítségért kiáltunk hozzá, az ő kezét nyújtja, hogy megmentsen. Minden áldást Krisztus ajándéka által kapunk. Ezen az ajándékon keresztül jut el hozzánk napról napra Isten jóságának kiapadhatatlan forrása. Minden esőcsepp, amely lehull, minden fénysugár, amely elégedetlen világunkra vetül, Isten Krisztuson keresztül megmutatkozó szeretetéről tanúskodik. Mindez biztosítva van számunkra, ezen az egyetlen, kimondhatatlan ajándékon, Isten egyszülött fián keresztül. Azért szögezték a keresztre, hogy ezek a gazdagságok kiáradjanak Isten keze munkájára. Arra hívlak benneteket ezen a napon, hogy gondolkodjatok el Isten szeretetének nagyságán, és köszönjétek meg neki, hogy mosolyotokat ajánljátok fel mindenkinek, akivel utatok során találkoztok.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 31-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét Mózes első könyvének 28. fejezetének 22. verséből olvasom. Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Az újszövetségi igét a második Korintusi levél 9. fejezetének 7. verséből olvasom. Mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Feltételek nélkül a felek nem kezdenek üzleti viszony kialakításába. Jákob komoly feltételekhez kötött üzletet Istennel. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. fejezet, 20-tól 22. vers. Jákob akkor hajlandó Istenének tekinteni az Urat, ha megőrzi őt épségben. Létezik Isten-ember kapcsolat üzleti adok-kapok viszony nélkül? Mi szabjuk a feltételeket, amelyeknek a teljesülése esetén hajlandók vagyunk Istenként elismerni az Urat? Milyen feltételeink vannak? Ha velem leszel, ha meggyógyulok, ha átmegyek a vizsgán, ha küldesz nekem társat, stb. Az Istennel való kapcsolatunk sokszor a hiányainkból táplálkozik. Ezért tűnik üzletnek. Ha a hiányainkból szólunk Istenhez, akkor a beszélgetésünk élő marad, a válasz megszólító lesz. A teológia nem elvont igazságok gyűjteménye, mint például, hogy Isten mindenható, hanem egy olyan Istennek a keresése és megismerése, aki pont az, ami kell, pont ott és pont akkor, ahol és amikor szükségünk van rá. A hiányainkat adjuk az Isten-ember üzleti viszonyba. Kinek éri ez meg? Jákob megkapta, amit kért, majd a tizedét Istennek adta belőle. Mi mit adunk neki? Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk mindenért, mert koldusok vagyunk ezen a földön. Semmink sincs, amit ne kaptunk volna. Adj nekünk erőt, hogy a hiányainkban ne eltávolodjunk tőled, hanem megszólítsunk és néven nevezzük azokat a dolgokat, amelyek kapcsán szükségünk van rád. Légy velünk. Ámen. Az áhítatot gombkötő Beáta írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi ígék szolgáltak. Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mert a jókedvű adakozót szereti Isten.

A Kárpátok ölelésében egy apró, elfeledett faluban élt János, az öreg favágó. Kezei, mint a megannyi évgyűrűs fa törzse, meséltek a kemény munkáról, az idő múlásáról. Szemeiben ott ült a hegyek bölcsessége, a természet iránti mélységes tisztelet. János egész életét az erdőnek szentelte,

semmilyen fa. Villámcsapások hegeit viselte magán, téli fagyok ostorozták, nyári aszályok szikkasztották. Mégis minden reggel büszkén állt, zölden és rendíthetetlenül. A falusiak büszke fenyőnek nevezték, és sokan azt tartották, hogy ha a fenyő megroppan, az a falu pusztulását jelenti. János, aki gyerekkorától fogva figyelte, tudta, hogy a fenyő ereje nem a méretében vagy az ágaiban rejlik, hanem abban, hogy minden egyes vihar, minden egyes megpróbáltatás mélyebbre és mélyebbre gyökeresztette a talajban. Ami próbára tette, az nem megtörte, hanem megerősítette.

Egy napon, a kora ősz derekán, a hegyekre soha nem látott vihar csapott le. A szél süvöltött, mint ezer vadállat, az eső vízfüggönyként ömlött, és a mennydörgés úgy rengette a földet, mintha maga a föld hasadna meg. A falusiak bezárkoztak házaikba, rettegve figyelve az elemek tombolását. János is a meleg kályha mellett ülde, gondolatai folyton a büszke fenyő körül jártak. Vajon ki állja a vihart? Suttogta maga elé.

Reggel, amikor a vihar elült, és a nap első sugarai áttörték a felhőket, a falusiak mind az orom felé tekintettek. A lélegzetük elakadt. A büszke fenyő, bár megkopaszodva, törött ágakkal, de még mindig állt. Mellette a sziklán egy hatalmas kődarab feküdt, melyet a vihar tépett ki a hegyoldalból. A kő pont oda csapódott volna, ahol a fenyő gyökerei a legmélyebben kapaszkodtak. Ám a fa valahogyan kitartott, és a lehulló szikla csak a törzsét súrolta, mielőtt elgördült. János a fenyőhöz ment. Közelebb érve látta, hogy a vihar nem csupán az ágakat törte le, hanem a fa körül a sziklába mélyen belemaródva egy repedés keletkezett. Egy repedés, amely feltárta a fa gyökereit, és ekkor megértette. A vihar, amely el akarta pusztítani a fát, valójában megmutatta annak erejét. A repedésen keresztül látszott, milyen mélyre nyúltak a gyökerek, milyen szilárdan kapaszkodtak a sziklába. Minden egyes korábbi vihar, minden egyes megpróbáltatás, amely elcsüggeszthette volna, valójában arra kényszerítette a fát, hogy még mélyebbre eressze gyökereit, és még szorosabban ragaszkodjon ahhoz, ami tartást ad neki.

nagyobb a fenyegetés, annál erősebbnek kell lennie a szívnek, amely Istenbe vetett hittel él. A büszke fenyő története Jánosnak a saját életét is eszébe juttatta. Ahány nehézség, ahány fájdalom érte, annyiszor kereste még buzgóbban Isten közelségét. Ahány csalódás, annyiszor tanulta meg, hogy az igazi erő nem a külső körülményekben rejlik, hanem a szív békéjében és az Istenbe vetett, rendíthetetlen bizalomban. A falu lassanként magához tért a vihar után. Az emberek látták a büszke fenyőt, amely dacolt az égi háborúval. Lassan rájöttek, hogy a fa nem csak a vihart élte túl, hanem meg is mutatta, mekkora erő rejlik benne. A vihar, ami el akarta pusztítani, valójában tanúságot tett a mélységes ellenálló képességéről.

ami képes elcsüggeszteni, az megmutatja, milyen erős vagy, mondta magának János, miközben simogatta a fenyőkérgét. A vihar nem eltörte, hanem feltárta a valódi erejét a fának. Ugyanígy van ez az emberi lélekkel is. A nehézségek, kétségek, a csüggedés pillanatai azok, amelyek próbára tesznek minket. De ha kitartunk, ha Istenbe vetett hittel kapaszkodunk, akkor ezek a próbák nem megtörnek, hanem még mélyebbre gyökeresztetnek minket a hitben, a reményben, feltárva azt a rendíthetetlen erőt, amely a Teremtőnk ajándéka a szívünkben. A csüggedés nem a gyengeség jele, hanem egy lehetőség, hogy ráébredjünk saját belső erőforrásainkra, és Isten mindenható szeretetére.

teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab apostol levele, 1. fejezet, 2-tól 4-ig terjedő versek.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Székely János püspök köszöntötte a fiatalok a Békeért mozgalom tagjait, ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Sant'Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János idén is örömmel vállalta, és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közönség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai, az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartozás szétbomlott szövetét, és építsék a békét. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház vonatkozó törvényében meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e KED. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala. A vizsgálatra ma, augusztus 31-éig lehet még jelentkezni a delik.kerület@luteran.hu e-mail címen. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja a 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Drócsányi László, a Károlyi Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntött. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő holnap szeptember 1-e. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az ígének, feleségük maga viselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat. Engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, 3. fejezet, 1-től 7-ig.

0: Tisztelet.
1: Az Úr Jézus nagyon szomorú, ha így kifested magad, mondja egy anyuka 10 éves lányának. Smink nélkül nem jöhetsz templomba. Ez tiszteletlenség lenne Istennel szemben, mondja egy misszionáriusnak amerikai barátnője, akinél nyaralt. Meg vagyok győződve róla, hogy Péter nem arról beszél itt, hogy valakinek a külső megjelenése árulná a hite mélységét. Számára az a legfontosabb, hogy a belső értékeket hangsúlyozza. Hitetlen férjeket azzal lehet meggyőzni, ha megtért feleségük belülről megváltozik. Ha feleségük tisztelettel van irántuk, míg korábban esetleg azt érezték, hogy lenézi őket. Ha félelem nélkül kiállnak a hitük mellett, és ha fele barátaikkal jót tesznek, a férj is egy fele barát, ha belül rendben vannak Istennel és önmagukkal, ez átsugárzik a lényükön. Mellesleg, ha valaki azt hiszi, hogy ez a férjekre nem vonatkozik, olvasson még egyszer utána a 7. versben. Istennek olyan fontos az, hogy a férjek és a feleségek között tisztelet és szeretetteljes kapcsolat legyen, hogy ezt tette meg a férfiak ima életének egyik feltételéül. Az olyan házasságok, ahol mindkét fél megszívleli ezeket, áldássá válnak, amely kihat magára a házasságra és a környezetükre is. Egyedülállóként is hálás vagyok azokért a férfiakért, akik tisztelettel és barátságosan fordulnak felém. És fordítva is megtapasztaltam, a férfiaknak is jót tesz, ha barátságos vagyok, és tisztelettel tekintek rájuk.

Forduljunk most a Jóistenhez, imádkozzunk együtt, teljes szívvel, nem szűnő reménységgel.

mennyei atyám. Most, ébredésemkor, friss vágyakozással kérlek, tedd, hogy szívem szelíd és alázatos legyen ezen a kapott új napon. Szeressek a viszontszeretés igénye nélkül. Ne bántson, ha éppen háttérbe szorulok. Kérlek, segíts megértenem, hogy aki őszinte szívvel téged keres, az nem könnyen botlik el. Ha pedig mégis bajba jut, te nem hagyod el a benned bizakodót. Te kimented szorult helyzetéből, ha eljön az ideje. Megvigasztalod, ha arra van szüksége. Hadd higgyem lelkem mélyéből, hogy te, Uram, csak te vagy a fogyhatatlanul hű mindenben, kívüled senki más. Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Kérlek, adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem, feledve minden kis hitűségemet. Te ismered erőmet, őrizd meg bennem, és tudod gyöngeségeimet, gyógyítsd azokat. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel jobbá lehetek, és jobbak legyenek a velem és közelemben élők is. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 31-e. A református családban született ungvárnémeti Tóth László költő 1820-ban távozott a világból. Tanulmányait Miskolcon kezdte, azután Sárospatakon teológiát hallgatott, majd Eperjesre ment német nyelvet tanulni. Itt ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, aki őt barátságával tüntette ki. 1814-től Pesten orvostudományt tanult, de szabadóráit ezentúl is a költészetnek szentelte és műveit készítette nyomtatás alá. Két kötet maradt utána. Költeményeiből többet közölt a Magyar Kurír, a Szép Literatúrai Ajándék, a Zsebkönyv. Vörös Sándor a psziché fiktív versei közé applikálta az ő alkotásait is. Egy fényt, egy sugárt, s egy képet fest az igazság. Mégis ezer képpen tűnik előnkbe nekünk.
2: Az esztergomi mise, Mr. Solemnis zur Einweihung der Basilika in Gran, Liszt Ferenc egyházzenei alkotása. 1855-ben ünnepi alkalomra komponálta, 1856. augusztus 31-én az esztergomi főszékesegyház bazilikájának fölszentelésekor mutatták be az alkotó vezényletével. A nagybőgő szólamot Liszt iránti tiszteletből Mosonyi Mihály játszotta.
1: Geduli Henrik 1866 és 1937 között élt. Születése után nem sokkal félárvaságra jutott. A teológiát Pozsonyban végezte, ezután Zólyonban szolgált. 1896-tól lelkész Nyíregyházán, ahol előbb esperes, majd kerületi jegyző és főjegyző. Végül 1911-től a Tiszai Egyházkerület püspöke lett. Igen sokat tett az evangélikus iskolák fejlődése érdekében is. Meghatározó szerepe volt abban, hogy 1917-ben létrejött Nyíregyháza első leány középiskolája, az Evangélikus Leány Gimnázium, amely halála után az ő nevét vette föl. Sokáig szerkesztette az evangélikus őrálló és az evangélikus homiletikai folyóiratokat. Művei, háború és vallás. Nyíregyháza. Nyíregyháza az ezredik évben.
2: A budapesti nagykörút második építési főidőszakát az a törekvés jellemezte, hogy a millenniumi ünnepségekre elkészüljön. Ennek megfelelően az időszak 6 éve alatt 85 ház épült meg a Király utca és az Üllői út között, de építkeztek a Lipót és Ferenc körúton is. Ekkor épült meg a Víg Színház, a Royal Szálló, valamint a New York Palota is. A gyors kiépülésnek köszönhetően a közmunkatanács 1896. augusztus 31-én a nagykörútat átadhatta. A belvárosnak e fontos útvonala keresztül halad a belső kerületeken. Városrészekről, illetve a Habsburg család egyes tagjairól kapták nevüket egyes szakaszai. Legészakibb része, a Szent István körút is korábban Lipót császár nevét viselte. Kántor Péter idézte versbe: a nagykörúton szalad a szél, karodba karol, tovad cibál, kalapot lop a nyugatinál, levelet pörget, ugrik, oson, körbe kering az oktogonon.
1: 1902-ben hunyt el Steindl Imre műépítész, műegyetemi tanár 32 éven át és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. több templomot épített újjá, a szegedi ferences rendházat, a bártfai, a máriafalvi és az iglói templomokat. 1877-ben elkészítette a kassai gótikus székesegyház helyreállításának terveit. Követi kora stílusát a romantikus életszemléletben gyökerező, historizáló eklektikát. Legismertebb művét a két évtizedig épülő országházat, sokan a főváros, sőt országunk szimbólumának tekintik. Maga az építész nyilatkozta. Arra törekedtem, hogy a középkornak-e remek stílusába szerény módon, óvatosan, mint azt a művészet mindenkor okvetlenül megkívánja, nemzeti és egyéni szellemet hozzak be. E célból eddig létező sík díszítményeink összes motívumait falfelületek stb. Díszítésére gót stílus szellemében használtam fel hazánk flóráját, mezőink, erdőink és rónáink növényzetét, annak formáit pedig többé-kevésbé stilizálva alkalmaztam. Az építkezéshez kizárólag hazai anyagokat használtak föl, sajnos csak az építész halála után 5 héttel avathatták föl az országházat, bár még azután is dolgoztak rajta 2 esztendeig.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs. Van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. Példabeszédek könyve 13. fejezet, 7. vers.

Élt egy nagyon szegény család. Ennivalóra sem volt pénzük, és tisztességes öltözetre sem. Szégyelték a szegénységüket. Amikor mások templomba mentek, ők azért, hogy ne lássák a rongyos ruhájukat, és ne szólják meg őket, hogy nem mennek templomba, pedig a házuk szomszédságában volt, rafinált cselt eszeltek ki. Az asszonyok kötényt vettek föl, mert az alatt nem látszik a kopott ruha. Kiálltak a teraszra, és látványosan zörögtek a lábasokkal, keverték a semmit a fakanállal, hogy azt higgyék, milyen sok pénzük van, hogy egész délelőtt csak főznek. De olyan embert is ismertem, aki rossz ruhát vett magára, hogy ne derüljön ki, milyen gazdag, és úgy ment ügyeket intézni, hogy majd megsajnálják és segítsenek rajta.

0: Salamon elmondja, hogy van olyan ember, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs, de olyan is, aki szegénynek, holott milyen gazdag. Isten szemében mindkettő csalás, ezért bűn. Ne próbálj te sem többnek látszani, mint ami vagy. Nem kell azért márkás cipőt húznod, vagy a legújabb divat szerinti mobilt megvetetned a szüleiddel, csak hogy azt higgyék, milyen jól megy nektek. Tudom, hogy ez nehéz, mert egyesek lenéznek, vagy csórónak tartanak. Ne törődj velük. A szüleid nem érdemlik meg, hogy emiatt még többet kelljen dolgozniuk. Ugyanakkor a lelkiismereted sem engedi meg, hogy tisztességtelen úton szerez magadnak ilyet. Csak legyél önmagad.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A haldokló Lator elfogadja Krisztust, mint megváltóját.
1: A mai ige Lukács 23:42. És azt mondta, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Gondolatok az ígéről. Krisztus a legvégsőkig megbocsátja a bűnöket, a legsötétebb éjjelen, amikor Betlehem csillaga már-már feledésbe merült, az erkölcsi sötétség közepette, íme ott tündöklik a haldokló bűnös hitének ragyogása, amint megragadja a haldokló megváltót. Ezt a hitet a 11. órában elhívott munkások jelképezik, akik az egész nap fáradozókkal azonos jutalomban részesülnek. A Lator hittel, bűnbánattal és töredelmesen kért. Komolyan szólt, mert megértette, hogy Jézus megmentheti őt, ha akarja. A hangjából kicsendülő reménység gyötrelemmel elegyedett, mert tudta, hogy ha Jézus nem bocsát meg neki, akkor elveszett, örökre elveszett. Jézusra vetett tehát tehetetlen, haldokló testét és lelkét. Hallotta Pilátus kijelentését is. Nem találok benne semmi bűnt. János 19:4. Megfigyelte Jézus isteni viselkedését és szánakozó megbocsátását, amelyet kínzói iránt tanúsított. Hallotta azt is, hogy a járókelők közül sokan védelmükbe vették Jézust. Hallotta, hogy megismételték Jézus szavait és megemlítették cselekedeteit. Meggyőződött arról, hogy ez a Krisztus. Mikor bűnéért elítélték, reménytelenné vált, és kétségbe esett. De mégis most különös és gyengéd gondolatok támadtak elméjében. Visszaidézte emlékezetében mindazt, amit Jézusról hallott. Hallotta azoknak szavait, akik hittek Jézusban, és sírva követték őt. A Szentlélek megvilágosította elméjét, és a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak. Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Hangja reménységét ugyanakkor félelmet fejezett ki, amikor ez a tehetetlen, haldokló ember az ugyancsak haldokló Krisztus könyörületére bízza magát. Jézus válasza gyorsan érkezett. Gyengéd hangon, amely tele volt szeretettel, könyörülettel és erővel, Jézus ezt mondta néki. Bizony, mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Lukács 23:43. A bűnbánó tolvajt az Istentől elfogadottság teljes békéje töltötte el.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Erősödj meg gyengeségedben. Vannak gyermekeim, akiket bőséges életerővel és energiával ajándékoztam meg. Mások, hozzád hasonlóan, a törékenység alázatos ajándékát kapták. Törékenységed nem büntetés, és nem is a hit hiányára utal. Épp ellenkezőleg. Az olyan gyengéknek, mint te, hitből kell élniük, rám hagyatkozva, hogy átvigyelek a napon. Fejlesztem képességedet, hogy bízz bennem, és rám támaszkodj. Sokkal inkább, mint a saját értelmezésedre. Természetednél fogva, szívesebben elterveznéd az egész napodat, hogy tudd, mikor, mi történik. Én viszont jobban szeretném, ha állandóan tőlem függnél, és bíznál abban, hogy vezetlek, és megerősítelek szükséged szerint. Így tudsz megerősödni a gyengeségedben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jakab levele, 4. fejezet, 13-tól 15-ig terjedő versek. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5. vers. Ézsaiás könyve, 4. fejezet, 28-tól 31. versekig terjedő részek.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ezékiel könyve, 27. rész. Tírus összeomlása. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te, emberfia, kezd sirató énekbe Tírusról, és mondd Tírusnak, amely a tenger kapujánál lakik, és sok sziget népével kereskedik. Így szól az én uram, az Úr. Tírus, te azt mondtad, tökéletesen szép vagyok. A tenger közepén van a birodalmad, tökéletesen szépnek építettek. Szenír ciprusaiból készítették összes oldaldeszkádat, libánoni cédrust hoztak, abból csinálták árbócodat. Básáni tölgyfából készítették evezőidet, elefántcsonttal díszített fedélzetedet ciprusfából készítették, mely a Kittiek szigeteiről való. Egyiptomi tarkavászomból volt a vitorlát, hogy felismerjenek, Elisá szigeteiről való kék és piros bíbort használtál ponyvának. Szidón és Arvad lakói voltak evezőseid, Tírus legügyesebb emberei voltak matrózaid. Gebán legtapasztaltabb és legügyesebb emberei javítgatták sérüléseidet. A tenger minden hajója és hajósa megfordult nálad, hogy veled kereskedjék. Perzsák, lídek és pútiak voltak hadsereged katonái, pajzsot és sisakot akasztottak rád, azok díszítettek. Falaidon körös körül arvadiak álltak seregedben, bástyáidon pedig gammádiak. Pajzsaikat körös körül falaidra akasztották, ezek tették teljessé szépségedet. Tarsis sokféle árut vásárolt tőled, piacodra pedig ezüstöt, vasat, ónt és olmot hoztak. Jáván, Túbal és Mesek kalmárai rabszolgákkal és részből készült tárgyakkal fizettek áruidért. Béttógarmából hátaslovakat, kocsi elévalókat és összvíreket hoztak piacodra. Dedáni kalmárokkal és sok szigettel kereskedtél, elefántcsontot és ébenfát hoztak neked fizetségül. Az arámok is vásároltak tőled sokféle készítményt, és türkiszt, bíborszínű gyapjút, tarkaszőtteseket, fehérgyolcsot, korallokat és rubint hoztak piacodra. Júda és Izrael kalmárai minnéti búzát, fügét, mézet, olajat és balzsamot adtak cserébe áruidért. Damaszkusz is vásárolt tőled sokféle készítményt, mindenféle árut hábúniborért és hófehérgyapjúért. Vedán és Jáván Uzzából kovácsolt vasat, fahéjat és illatos nádat hozott piacodra, ezeket adták cserébe áruidért. A dedáni kalmárok lótakarókat hoztak. Arábiával és Kédár összes fejedelmével kereskedtél, bárányokkal, kosokkal és bakokkal kereskedtek veled. Sába és Ramá kalmárai a legfinomabb balzsamot, mindenféle drágakövet és aranyat hoztak piacodra. Hárán, Kanné, Eden és Sába kalmárai, Assúr és Kilmat kalmárai díszruhákat, kék bíbor köpenyeket és tarka ruhákat árusítottak vásáraidon, színes szőnyegeket, fonott és sodrott köteleket. Tarsis hajók szállították áruidat. Gazdag és tekintélyes lettél a tenger közepén. Nagy vizekre vittek evezőseid, de szétzúzott a keleti szél a tenger közepén. Kincseid és piaci áruid, hajósaid és matrózaid, azok, akik javítgatták sérülésedet, akik áruiddal kereskedtek, és az összes katonád, a rajtad levő sokaság elsüllyed mindenestül a tenger közepén, összeomlásod idején. Matrózaid jajkiáltásától megrendülnek a partvidékek. Kiszáll a hajókból minden evezős, a tengeri hajósok és a matrózok mind a szárazföldre lépnek. Hangosan jajgatnak miattad, és keservesen kiáltoznak. Port hintenek a fejükre, és meghemperegnek a hamuban. Kopaszra nyilatkoznak miattad, és gyászruhát öltenek, sírnak miattad keserű lélekkel, siratnak keservesen. Fájdalmukban siratóénekbe kezdenek, és így énekelnek rólad. Kicsoda pusztult el úgy, mint Tírus a tenger közepén. Amikor áruid a tengerről megérkeztek, sok népet elláttál. Kincsetérő portékáid tömegével gazdaggá tetted a föld királyait. Most pedig hajótörött lettél a tengeren, a vizek mélyén. Elsüllyedtek áruid és a rajtad levő egész embertömeg. A szigetek összes lakója rajtad szörnyűködik. Királyaikat rémület fogja el. Eltorzul az arcuk. A népek kereskedői fölsziszennek miattad. Rettenetes véged lett. Nem lesz belőled soha semmi.

0: Mai szakasz, Ezékiel 27. rész. Figyeljük meg a következő kijelentéseket. Volkswagenünk német, a vodkánk orosz, pizzánk olasz, kebabunk török, demokráciánk görög, brazil kávét iszunk, amerikai filmeket nézünk, a teánk ceyloni, indiai inget viselünk, és szaúd-arábiai üzemanyaggal járunk. Arab számokat használunk, és latin betűkkel írunk. És még mi panaszkodunk, hogy bevándorló a szomszédunk? Idézet az egy igaz aktivista Facebook oldaláról. Nem mindnyájan engedhetjük meg magunknak a német autót. Néhányan kihagyjuk a vodkát, mások pedig a kávét, megint mások nem demokráciában élnek. Mégis megértjük az előző idézetek jelentését. Nagy, globális faluként tekintünk manapság a világra. Mégis ma sincsen kozmopolitább hely, mint az ősi Tírusz volt, de nem állt fenn sokáig. Tírusz lerombolásának napján az összes király, kereskedő, akik szerették, eltávolodott, menekült a babiloniak pusztításától rettegve. Síratták Tírusz pusztulását, fejüket leborotválva, mint Jób, és kecskeszőrbe öltöztek, keserű sírással és jajgatással. A látomás valóra vált. Mégsem csak magát Tírusz gyászolták, hanem a gazdagságot, amit általa szereztek, és a biztonságuk illúzióját, amit most nélkülözniük kellett. Már nem hűségesek Tírushoz, olyanok, mint a parázna szeretők, Ezékiel könyvének 23. fejezetében. Minket a globalizáció hamis biztonságérzetbe ringat. Nem tudatosítjuk, hogyha egy helyet támadás ér, mindenütt szenvednek miatta. Kétségtelenül az önös érdek érvényesül, és egy darabig béke lesz. János, a Jelenések könyvének szerzője, Ezékiel kifejezéseivel mutatja be Babilon végső összeomlását, amikor a kereskedők és a királyok ismét síránkozni fognak, de nem Isten szerinti búsulással, ahogyan a Jelenések könyve 18. fejezetének 9-24. versében írja. A valódi békességhez csak egyetlen út vezet. Az igazi békesség fejedelme. Ne engedjük, hogy a világ csillogásának engedve valaha is másképpen higgyük.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 7. vers. Még a legjobb emberek is, mihelyt magukra hagyatnak, elveszítik helyes ítélőképességüket. Bárcsak mindenkivel megláttatna a jó Isten a maga gyengeségét és tehetetlenségét, hogy képtelen élete kicsinyhajóját biztosan és egyenesen kikötőbe vezetni. Pál prédikátori hivatásának gyakorlása közben gyakran volt kénytelen egymagában megállni. Néha súlyosan nehezedett rá a teher, de ennek ellenére határozottan sikra szállt az igazságért. Tisztában volt azzal, hogy a gyülekezetnek sohasem szabad emberi hatalom alá kerülnie. Sem a hagyományok, sem az emberek által felállított alapelvek nem tehetők a kinyilatkoztatott igazságok helyébe. Egyesek előítélete önkényeskedése, bármilyen magas állást töltsenek is be a gyülekezetben, ne álljon a gyülekezet haladásának útjában. Pál Isten szolgálatára szentelte minden képességét. Közvetlenül a mennyből kapta az evangélium igazságait, és prédikátori szolgálatának végéig valódi összeköttetése volt a mennyel. Ezért tudott sziklaszilárdan kitartani az álláspontja mellett. Annak ellenére, hogy Isten személyesen oktatta őt, nem becsülte túl saját, egyéni felelősségét. Bár mindenek előtt Istenhez fordult közvetlen vezetésért, kész volt mindenkor elismerni azt a tekintélyt is, amelyet a keresztény gyülekezethez tartozó hívők összessége képviselt. Érezte, hogy tanácsra szorul. Imában egyesült hittestvéreivel és Istentől kért bölcsességet, hogy helyes határozatot hozzanak.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyszer megérint. Egy napon megérint az élet. Másképp, máskor, más szándékkal, mint valaha is képzelted. Megérint, és a köznapod megtelik a csodálatossal. Márai Sándor.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Jézussal a viharban. Első rész. Menjünk át a túlsó partra. Márk evangéliuma 4. fejezet 35. vers. Ha növekedni akarsz a hitben, és közelről meg akarod ismerni Jézust, óhatatlanul át kell menned vele viharokon. A tanítványok akkor értették meg ezt, amikor Jézus így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Ezután így olvassuk. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Márk evangéliuma 4. fejezet 37. vers. Végül happy enddel zárult a történet, Jézus lecsendesíti a vihart, a tanítványok pedig ámélkodva kérdezik, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Márk evangéliuma 4. fejezet 41. vers. Vannak olyan sorsfordító igazságok Jézus tanításaiban, neki magának pedig olyan jellemvonásai, amelyeket sosem fogsz megérteni, amíg át nem éltél vele egy vihart. Amikor jönnek a viharok, néha azt hisszük, azért sújtanak le ránk, mert valami rosszat tettünk, vagy nem járunk Isten akaratában. A tanítványok nem az engedetlenségük, hanem az engedelmességük miatt kerültek viharba. Nem valami rosszat tettek, hanem valami jót. Értsd meg, még ha teljes szívedből szereted is Jézust, akkor is találkozni fogsz viharokkal. Amint azt a tanítványok is tapasztalhatták, akkor is jöhet vihar, amikor a legközelebb vagy Jézushoz. Ő nem azt ígéri, hogy nem csap le a vihar a csónakodra, hanem hogy nem fogja elsüllyeszteni. Nem csendes vizeket ígért, hanem biztonságos partra szállást. Hogyan nézel szembe az élet viharaival? Félelemmel vagy hittel? És miben különbözik a kettő? A félelem a viharra koncentrál, a hit azonban a megmentőre. Bármilyen meglepően hangzik is, szükségünk van viharokra. Jézus azért engedi meg őket az életünkben, hogy először is elgondolkodjunk ígéretein, másodszor megőrizzük a nyugalmunkat jelenlétében, s harmadszor bízunk az ő hatalmában.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés, időn ősszel újra megrendezésre kerül, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A szervezők 25-30 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani hatodik rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen vesznek részt az eseményen. A program minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívja és várja az ország bármely pontjáról. Beszélgető indítós kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani a programban. Megjelent a tanévrendje a Magyar Közlönyben. Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-26. Évi tanévrendje. Kiderült, hogy mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 26-27-es tanév első tanítási napja holnap, szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180 nap lesz. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumi 12. évfolyamon az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban jövő év április 30-a a két évfolyamos részszakmákra való felkészítés folytató iskolákban jövő év május 28-a lesz. Szeptember 7-én lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat majd október 12 és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet, és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

Reggeli csendesség. Az örök lét boldogsága a tied lehet.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki ő benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ez az ige tömören magába foglalja a Szentírás legfontosabb üzenetét. Jézus értünk született ebbe a világba. Szeretetből jött, és szeretetből vállalta a kereszthalált. És Isten azt akarja, hogy általa az emberek üdvözüljenek, hogy örök életük legyen. Az örök élet egy térhez és időhöz nem köthető élet. Különleges közösség a Szent Háromságos egy Istennel. Teljes boldogságban és békességben. Nincsenek találó szavaink, amelyekkel le tudnánk írni, hogy igazából mit is jelent ez. Pál apostol így beszél erről. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.

Ez kell, hogy legyen mindannyiunk legőszintébb vágyakozása, várakozása. Nem elég csupán megfogható földi dolgokat kérni az Úrtól, mint például jó egészséget, tágasabb lakást, jobb munkahelyet, könnyebb megélhetést. Elsősorban magára, Istenre kell szomjaznunk, a vele való mélyebb közösségre. Arra kell törekednünk, hogy minden múló perc hozzá vigyen közelebb. A földi dolgok ugyanis elmúlnak, de Isten örök. Jézus pontosan ezért vállalta a földi létet. Ezért halt meg értünk a kereszten, hogy mi, akik hiszünk benne, bele ne vesszünk e világ csábításaiba, szennyébe, az élet rohanásába, céltalanságába, szürkeségébe, hogy bele ne süllyedjünk a bűnbe, hogy el ne satnyuljunk. A mennyei atya a legdrágábbat adta ennek a világnak, az egyszülött fiát. És mindezt azért tette, hogy a mi szürke, kopott hétköznapi életünk kiviruljon, felfrissüljön, megszépüljön, kiteljesedjen és áldottá váljon. Hogy Isten országa már itt a földön megvalósuljon bennünk, köztünk és általunk. Hogy az öröklét boldogságában éljünk már most, és majdan a mennyben is.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 31-e. Galatákhoz írt levél 5. fejezet 13-tól 15. versig. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emészszétek egymást. Szabadnak lenni valamitől, valamire. Szabadnak lenni a törvény kényszerítő mi voltától, a nyomasztó kötelezettségek, elvárások, a végeláthatatlan, elhordozhatatlan terhek alól. A törvény a kegyelem és megváltás szükségszerűségét mutatja meg, hogy a bűnvallással kért és elfogadott kegyelem felszabadíthasson a bűn, az önvád és megfelelés terhe alól, hogy szabadok legyünk meglátni és átérezni, mi van Isten szerető szívén. Így érthetjük meg, hogyan szereti az Atya a teremtményeit. Milyen értéke van minden embernek, és mit jelent szeretni a másikat. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:16. Isten ilyen áldozatkész szeretetre indít, ami nem azt nézi, hogy megéri-e, vagy ráfizetéses-e, mert az agapé szeretet mindig áldozattal járó ráfizetés. Ez nem kedv, érzület, hanem szív kérdése, a szív állapotáé, az Istennek odaszánt, elhatározott szolgálatkészség. Jézus szeretete valós és átütően kreatív, ezért érzékelhető. Legyünk hát Istennek olyan hívő gyermekei, akik atyukra hasonlítva emelnek másokat, szolgálnak feléjük, hogy ők is közel kerülhessenek a megváltónkhoz, Krisztushoz. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Foy Jean Todd írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Az atyával töltött idő. Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba is, ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Máté evangéliumának 6. fejezetének 6. verse. Minden szombat reggel izgatottan várok a fiamtól egy egyszerű üzenetet. Reggeli? Gyorsan válaszolok is. Igen, mindjárt ott leszek. Odahajtok a házához, felveszem, és már indulunk is a kedvenc reggeliző éttermünkbe. Ez a fiammal töltött személyes idő a hét fénypontja. Élvezzük a finom reggelit, közben sok mindenről beszélgetünk, időjárásról, munkáról, gyülekezetről, politikáról, sportról és a közelgő esküvőjéről. Mindegy, miről beszélünk, maga az a tény, hogy időt akar velem tölteni, melengeti a szívemet. A Biblia azt mondja, hogy töltsünk időt Istennel, ami mennyei atyánkkal. Máté 6.6-ban Jézus azt mondja, amikor imádkozol, nem pedig azt, hogy ha imádkozol. A Biblia számos alkalmat leír, amikor Jézus elvonult, hogy atyával imádságban időt töltsön. Isten gyermekeiként nekünk is ezt kell tennünk. Részben azért örülök a fiammal való heti közös reggelinek, mert ez egy rendszerességet ad a hetemnek. Kíváncsi vagyok, hogy Isten örül-e, ha naponta rendszeres időt szánunk az imádságra. Talán Isten ugyanolyan izgatottsággal várja a velünk töltött különleges időt, mint én a fiammal. Mennyei atyánk, tanítsd meg nekünk a vele töltött imádságos időnek a fontosságát. Segíts, hogy minden napra tervezzünk időt az imádkozásra és az ige tanulmányozásra. Amen. Napi gondolat, az Istennel töltött idő, ajándék. Imádkozzunk az apákért és fiakért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Charles Baudelaire, művészeti esszéíró, kritikus, kiemelkedő műve a híres Romlás virágai, a Les Fleurs du Mal, műfajteremtőek, prózaversei is. Tiszta zeneiségű lírájában a dekadens, szenvedő lélek kényei szublimálódnak gazdag jelentésű szimbólumokká. A francia költő 1867. augusztus 31-én távozott a jelképek erdejéből.

Baudelaire, Visszaháramlás, Szabó Lőrinc fordítása. Vidámság angyala! Tudod, mi a szorongás, az önvád, szégyen, az unalom, rémület, s a lidérces vad éj, amikor szívedet, mint papírt gyűri és markolássza a romlás? Vidámság angyala, tudod, mi a szorongás? Ó, jóság angyala, tudod, a gyűlölet mi? A görcsös ököl, a keserű könny daca, amikor pokoli sorakozót ver a bosszú, s erényeink őt rohannak követni? Ó, jóság angyala, tudod, a gyűlölet mi? Egészség angyala, tudod-e, mik a lázak, melyek a menhelyek fakó kapuinál, mint kivert had, amely csak a gyér napra vár, mozgó ajakkal és vánszorogva megállnak? Egészség angyala, tudod-e, mik a lázak? Ó, szépség angyala, tudod-e, mik a ráncok, a vénység réme, az undok kín, hogy csupa leplezett borzadály a szem hódolata, melyből sokáig és mohón ittuk a lángot. Ó, szépség angyala, tudod-e, mik a ráncok? Boldogság angyala, ó, vidám, fényes angyal! Dávid a vég előtt tavaszod erejét kérte volna, bűvös tested friss delejét. Én csak imáidat kérem, haló szavammal, boldogság angyala. Ó, vidám, fényes angyal!

0: Ha egyszerű hittel követjük Krisztust, nem csalódunk.
1: Jézus nyomában járva. Az értelmesek pedig fénylenek, mint a csillagok, örökkön örökké. Dániel könyve 12.3. Gondolatok az ígéről. Isten, aki mindnyájunk munkáját kijelölte a képességeink szerint, sohasem hagyja jutalom nélkül a kötelességek hűséges teljesítését. A hűség és a hit minden cselekedetét megkoronázza elismerésének és helyeslésének különleges jeleivel. Mindenkinek, aki Isten munkatársául szegődött, szól az ígéret, aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jön elő, kévéit emelve. Bármilyen rövid a szolgálatunk, bármi szerény a munkánk, ha egyszerű hittel követjük Krisztust, nem csalódunk, elnyerjük a megígért jutalmat. Amit a legnagyobbak és legbölcsebbek sem képesek megszerezni, azt kapja a leggyengébb és a legszerényebb. A menny aranykapuja nem nyílik meg azok előtt, akik önmagukat magasztalják fel. A lélekben büszke nem léphet be rajta, de csodálatos jutalom vár azokra, akik a hit és a szeretet egyszerűségében munkálkodtak Istenért. Akik Isten munkatársaiként dolgoznak, az áldozat koronáját fogják viselni homlokukon, azonban elnyerik jutalmukat. Ez a gondolat serkentse és bátorítsa Isten minden munkatársát.

0: mosollyal köszönjük.
1: Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Jakab apostol levele első fejezet 17. vers. A feltétel nélküli szeretet a korlátok nélküli szeretet. A kifejezést néha olyan fogalmakkal is társítják, mint az önzetlenség vagy a teljes szeretet. Bár a feltétel nélküli szeretet definíciói eltérőek, a legtöbben egyetértenek abban, hogy ez az a fajta szeretet, amelynek nincsenek határai, és amely az idők folyamán változatlan. A gyermek a szülő legdrágább kincse és legnagyobb felelőssége. A gyermekeknek nincs szükségük nagy dolgokra ahhoz, hogy boldogok legyenek, csak a felnőttek szeretetére és gondoskodására. Őszinte mosolyukkal és csillogó szemükkel a kicsik képesek annyi örömöt varázsolni a lelkünkbe, hogy minden velük töltött pillanat elsöprő erejűvé válik. Ártatlanságra és hűségre tanítanak bennünket. Amikor Jézus a földön járt, jelenlétét nem csupán szavai vagy csodái árulták el, hanem tekintete, hangja, és igen, a mosolya is. Jézus arca az irgalom és szeretet kifejezését tükrözte. Szeme világított a részvét és jóság fényétől. A mosoly, amely Jézus arcán megjelent, nem csupán külső gesztus volt. Isten szeretetének mélységéből fakadt. Ez a szeretet nem szűnik meg soha. Isten szeretete olyan, mint a tavaszi napsugár, amely átmelegíti a fagyos szíveket. Milyen hatalmas Isten szeretete, hogy még a mosolyban is ott rejlik. Amikor valaki rád mosolyog, a szeretet lelkületével, az maga isteni érintés lehet. Amikor tehát reggel tükörbe nézünk, vagy találkozunk másokkal napunk során, ne feledjük, egy őszinte szeretetteljes mosoly lehet a menny üzenete mások számára, és emlékeztethet bennünket arra is, hogy Isten szeretete annyira mély, hogy még a legkisebb gesztusban is jelen van. Krisztus szeretete a gyermekei iránt nagyobb, mint egy anya szeretete gyermeke iránt. A mi kiváltságunk, hogy megpihenjünk az ő szeretetében, és azt mondhassuk, bízom benne, mert ő az életét adta értem. Az emberi szeretet változhat, de Krisztus szeretete nem ismer változást. Amikor segítségért kiáltunk hozzá, az ő kezét nyújtja, hogy megmentsen. Minden áldást Krisztus ajándéka által kapunk. Ezen az ajándékon keresztül jut el hozzánk napról napra Isten jóságának kiapadhatatlan forrása. Minden esőcsepp, amely lehull, minden fénysugár, amely elégedetlen világunkra vetül, Isten Krisztuson keresztül megmutatkozó szeretetéről tanúskodik. Mindez biztosítva van számunkra, ezen az egyetlen, kimondhatatlan ajándékon, Isten egyszülött fián keresztül. Azért szögezték a keresztre, hogy ezek a gazdagságok kiáradjanak Isten keze munkájára. Arra hívlak benneteket ezen a napon, hogy gondolkodjatok el Isten szeretetének nagyságán, és köszönjétek meg neki, hogy mosolyotokat ajánljátok fel mindenkinek, akivel utatok során találkoztok.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Augusztus 31-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét Mózes első könyvének 28. fejezetének 22. verséből olvasom. Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Az újszövetségi igét a második Korintusi levél 9. fejezetének 7. verséből olvasom. Mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Feltételek nélkül a felek nem kezdenek üzleti viszony kialakításába. Jákob komoly feltételekhez kötött üzletet Istennel. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. fejezet, 20-tól 22. vers. Jákob akkor hajlandó Istenének tekinteni az Urat, ha megőrzi őt épségben. Létezik Isten-ember kapcsolat üzleti adok-kapok viszony nélkül? Mi szabjuk a feltételeket, amelyeknek a teljesülése esetén hajlandók vagyunk Istenként elismerni az Urat? Milyen feltételeink vannak? Ha velem leszel, ha meggyógyulok, ha átmegyek a vizsgán, ha küldesz nekem társat, stb. Az Istennel való kapcsolatunk sokszor a hiányainkból táplálkozik. Ezért tűnik üzletnek. Ha a hiányainkból szólunk Istenhez, akkor a beszélgetésünk élő marad, a válasz megszólító lesz. A teológia nem elvont igazságok gyűjteménye, mint például, hogy Isten mindenható, hanem egy olyan Istennek a keresése és megismerése, aki pont az, ami kell, pont ott és pont akkor, ahol és amikor szükségünk van rá. A hiányainkat adjuk az Isten-ember üzleti viszonyba. Kinek éri ez meg? Jákob megkapta, amit kért, majd a tizedét Istennek adta belőle. Mi mit adunk neki? Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk mindenért, mert koldusok vagyunk ezen a földön. Semmink sincs, amit ne kaptunk volna. Adj nekünk erőt, hogy a hiányainkban ne eltávolodjunk tőled, hanem megszólítsunk és néven nevezzük azokat a dolgokat, amelyek kapcsán szükségünk van rád. Légy velünk. Ámen. Az áhítatot gombkötő Beáta írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi ígék szolgáltak. Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mert a jókedvű adakozót szereti Isten.

A Kárpátok ölelésében egy apró, elfeledett faluban élt János, az öreg favágó. Kezei, mint a megannyi évgyűrűs fa törzse, meséltek a kemény munkáról, az idő múlásáról. Szemeiben ott ült a hegyek bölcsessége, a természet iránti mélységes tisztelet. János egész életét az erdőnek szentelte, ismerte minden fáját, patakját, szélfutta ösvényét. De amit a legjobban ismert, az a fenyőfa volt, amely a falu fölé magasodott,

zölden és rendíthetetlenül. A falusiak büszke fenyőnek nevezték, és sokan azt tartották, hogy ha a fenyő megroppan, az a falu pusztulását jelenti. János, aki gyerekkorától fogva figyelte, tudta, hogy a fenyő ereje nem a méretében vagy az ágaiban rejlik, hanem abban, hogy minden egyes vihar, minden egyes megpróbáltatás mélyebbre és mélyebbre gyökeresztette a talajban. Ami próbára tette, az nem megtörte, hanem megerősítette.

Egy napon, a kora ősz derekán, a hegyekre soha nem látott vihar csapott le. A szél süvöltött, mint ezer vadállat, az eső vízfüggönyként ömlött, és a mennydörgés úgy rengette a földet, mintha maga a föld hasadna meg. A falusiak bezárkoztak házaikba, rettegve figyelve az elemek tombolását. János is a meleg kályha mellett ülde, gondolatai folyton a büszke fenyő körül jártak. Vajon ki állja a vihart? Suttogta maga elé.

Reggel, amikor a vihar elült, és a nap első sugarai áttörték a felhőket, a falusiak mind az orom felé tekintettek. A lélegzetük elakadt. A büszke fenyő, bár megkopaszodva, törött ágakkal, de még mindig állt. Mellette a sziklán egy hatalmas kődarab feküdt, melyet a vihar tépett ki a hegyoldalból. A kő pont oda csapódott volna, ahol a fenyő gyökerei a legmélyebben kapaszkodtak. Ám a fa valahogyan kitartott, és a lehulló szikla csak a törzsét súrolta, mielőtt elgördült. János a fenyőhöz ment. Közelebb érve látta, hogy a vihar nem csupán az ágakat törte le, hanem a fa körül a sziklába mélyen belemaródva egy repedés keletkezett. Egy repedés, amely feltárta a fa gyökereit, és ekkor megértette. A vihar, amely el akarta pusztítani a fát, valójában megmutatta annak erejét. A repedésen keresztül látszott, milyen mélyre nyúltak a gyökerek, milyen szilárdan kapaszkodtak a sziklába. Minden egyes korábbi vihar, minden egyes megpróbáltatás, amely elcsüggeszthette volna, valójában arra kényszerítette a fát, hogy még mélyebbre eressze gyökereit, és még szorosabban ragaszkodjon ahhoz, ami tartást ad neki.

minél erősebbé válik a kísértés, minél nagyobb a fenyegetés, annál erősebbnek kell lennie a szívnek, amely Istenbe vetett hittel él. A büszke fenyő története Jánosnak a saját életét is

eszébe juttatta. Ahány nehézség, ahány fájdalom érte, annyiszor kereste még buzgóbban Isten közelségét. Ahány csalódás, annyiszor tanulta meg, hogy az igazi erő nem a külső körülményekben rejlik, hanem a szív békéjében és az Istenbe vetett, rendíthetetlen bizalomban. A falu lassanként magához tért a vihar után. Az emberek látták a büszke fenyőt, amely dacolt az égi háborúval. Lassan rájöttek, hogy a fa nem csak a vihart élte túl, hanem meg is mutatta, mekkora erő rejlik benne. A vihar, ami el akarta pusztítani, valójában tanúságot tett a mélységes ellenálló képességéről.

ami képes elcsüggeszteni, az megmutatja, milyen erős vagy, mondta magának János, miközben simogatta a fenyőkérgét. A vihar nem eltörte, hanem feltárta a valódi erejét a fának. Ugyanígy van ez az emberi lélekkel is. A nehézségek, kétségek, a csüggedés pillanatai azok, amelyek próbára tesznek minket. De ha kitartunk, ha Istenbe vetett hittel kapaszkodunk, akkor ezek a próbák nem megtörnek, hanem még mélyebbre gyökeresztetnek minket a hitben, a reményben, feltárva azt a rendíthetetlen erőt, amely a Teremtőnk ajándéka a szívünkben. A csüggedés nem a gyengeség jele, hanem egy lehetőség, hogy ráébredjünk saját belső erőforrásainkra, és Isten mindenható szeretetére.

teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Jakab apostol levele, 1. fejezet, 2-tól 4-ig terjedő versek.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek ma, augusztus 31-én a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke az ige hirdető. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, ami teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienza Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienza Egyetem csapata egy több éves padlófelújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz vagy névtábla, hanem valami sokkal árulkodóbb, egy komplett első századi táj lenyomata. Az elhagyatott kőbánya mellette gondosan megművelt földarabok, szőlő és olajfa levelek maradványai, és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stassola régész egyetlen, mindent összefoglaló mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stassola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, és hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, azt vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a terdikek@gmail.com címen. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, Apparciumban és Délvidéken osztják ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretetszolgálat 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet, és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik az elmúlt alkalommal is velünk voltak, emlékezhetnek arra, hogy kinyitottuk a Bibliánkat a Filippi levélnél is, ahol Pál apostol a Timóteushoz fűződő viszonyáról, illetve Timóteusnak a szolgálatban való helytállásáról nagyon-nagyon szép dolgokat mond a harmadik fejezetben. Ma más okból nyitjuk ki a Filippi levelet, hiszen ezen az alkalmon, és hogyha az Úr akarja, és élünk még a következő alkalmon is, itt a nehéz esetek között Pál apostol, illetve a Filippi gyülekezet kapcsolatáról, illetve eseményekről fogunk beszélni, amelyek ezt a kapcsolatot megpróbálták, megerősítették, kiteljesítették, illetve ahol teljesen egyértelmű, hogy Pál apostolnak még távollétében is komoly hatása, befolyása van a gyülekezetre, a Szentléleknek a segítségével és a Szentléleknek az erejével. De hogy ne beszéljek rébuszokban, nézzük meg az indoklást a Filippi levél megírására. Ugye ilyenkor általában a levél elején szoktunk kereskedni, hát leginkább most a levél végéhez kell mennünk, mert igazából Pál csak a leges legvégén árulja el, hogy mi volt az alap ok arra, hogy a gyülekezetet megszólítsa levélben. A Filippi levél 4. fejezetéből, a 10. verstől így olvasom. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek, tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba, éhezésbe, bővölködésbe, nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. És a 17. verstől folytatom. Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Átvettem mindent, és bővölködöm. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Ha valaki ezt végigolvassa, és gyanítom, hogy nagyon sokan végigolvassák, azt mondhatják, hogy na hát ez egy tulajdonképpen baráti levél, ami egy különleges baráti kapcsolatról árulkodik, és lám Pál apostol éppen milyen nagyon boldog azért, hogy ez a gyülekezet nem felejtkezett meg róla, és támogatta őt. Igen, ám csak egy dolgot nem szabad elfelejteni, a hátteret. Mégpedig azt a különlegesen nehéz hátteret, hogy amikor ez a gyülekezet arra buzdul, hogy támogassa Pált, és elküldik Epafroditoszt, és vele az ő adományukat, ajándékukat, akkor Pál éppen Rómában van a császár fogjaként, és arra készül, hogy ítéletet fognak róla mondani, és ez az ítélet, ez abban az időben még nem volt bizonyos, hogy milyen kimenetelű lesz. Ez Pál apostolnak az első római fogsága, ami ismereteink szerint, amiből úgy tudjuk kiszabadult, de aztán nem sokkal később egy újabb következett, amit az elmúlt alkalmakkor föl is emlegettünk a Timóteushoz írt második levél kapcsán, ahol aztán az életét is áldozta. Igen ám, de abban az időben a politikai jellegű fogság okok miatt nagyon sokan elfordultak egymástól. Ez egy kicsit bonyolultan mondtam talán. De ha beletetszenek gondolni, az emberek valahogy mindig egyformák. Afelé az oldal felé szeretnek húzni, ahol győztesek mellé lehet állni. Minthogyha a világ történelmet végig kísérné ez az emberi gyarlóság vagy gyengeség. De nagyon szeretném, hogyha nem enyhítenénk ennek a súlyát túlságosan, mert hogy ez az emberi gyengeségnek vagy gyarlóságnak mondott dolog sokszor árulás, sokszor képmutatás, sokszor a másik arculverése, megtagadása, és tulajdonképpen a szembefordulás azokkal, akikkel korábban lehet, hogy együtt szolgáltunk, vagy együtt baráti kapcsolatban voltunk. Pál apostol és a filippi gyülekezet között azonban valami más kapcsolat volt. És nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem most kezdődött a fogságnál, de a fogság nem volt elég arra, hogy a filippi gyülekezet elforduljon az apostoltól. Ez egy elgondolkoztató dolog. Minden harcosnak szükség van háttérre, hadtápra, olyan bázisra, ami ott van mögötte. És Pál apostol, amikor fogságba került, tulajdonképpen sok szempontból légüres térbe kerülhetett volna. Hiszen tessenek csak arra gondolni, Jeruzsálemben esik fogságba, ott eltölt néhány hetet az Antónia vár börtönében, aztán amikor kiderül, hogy merényletet terveznek ellene, az ezredes gyorsan kimenekíti Cézáreába. Igen, ám, de Cézáreában ott felejtődik, évekre ott felejtődik a várbörtönben. Aztán amikor a császára appellál az ő perében, mint római állampolgár egyébként ezt megtehette, akkor egy nagyon hosszú utazás után, sok szenvedés, sok nyomorúság, hajótörés és egyebek után eljut Rómába, ahol ugyan a fogsága egy picit enyhébb, hiszen a saját bérelt szállásán lehet, bár római katonához rögzítve, a bilincs, amolyan pórásszerű, az mindig ott van rajta, és a római katonán is, de mégis ez az enyhébb fogság meggátolja őt abban, hogy bárhova is kimozduljon. Ebben az időben jó pár levelet útnak indít, jó pár munkatársat útnak indít, de mégsem lehet azt mondani, hogy úgy zajlik az élete, mint évekkel korábban, ahol egyik gyülekezetbe és másik gyülekezetbe is ellátogathatott, erősíthette a hívőket, élő szóban, személyes jelenléttel, most ez egészen más. És nem tudjuk, hogy a gyülekezetek nagy lelkesen igyekeztek volna Pált támogatni a fogságában. De azt tudjuk, hogy a filippi testvérek úgy döntöttek, hogy nem maradnak távol az ő szeretett apostoloktól, hanem odaállnak mögé. Tessék csak nézni, nem véletlen, hogy a levél így kezdődik. Az első fejezet 3. versétől olvasom. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben, örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal, az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjára. Ez a közösség vállalás például Lídiáékkal kezdődött. Ezt a legtöbben tudják, hogy az első európai keresztény az egy nő volt, Lídia. De azt sokszor elfelejtjük, hogy ez az első európai keresztény nő, ez a bíborárus asszony, amikor átadta a szívét az Úrnak, akkor átadta az otthonát az apostolnak és a munkatársainak. És onnantól kezdve Lídia otthona missziós bázis lett. Ma valahogy ezt nehezen tudjuk elképzelni. Nekünk általában se időnk, se helyünk, se elégséges anyagi vagy fizikai erőnk nincs arra, hogy a misszió az otthonunknak a része legyen. Abban az időben, ha így gondolkoztak volna a korai keresztények, akkor a kereszténység soha nem jutott volna ki már Jeruzsálemből se. Mert hogy nem voltak templomaik, nemhogy székes egyházaik, hatalmas nagy bazilikáik, gyakorlatilag még csak imaházaik sem voltak. Ha valaki megtért, és az otthonában elindulhatott a gyülekezet, akkor fejlődhetett, gyarapodhatott. És ebben az időben, amikor Pál Rómában, fogságban van, úgy tudjuk, hogy tízezrekben kellett már számolni a Rómában élő keresztényeknek a létszámát, miközben egyetlen hivatásos lelkész vagy hivatásos szolga nem állt a gyülekezet élén, és nem volt egyetlen imaházuk vagy összejöveteli helyük se, amire nagy betűkkel ki lett volna írva, hogy templom vagy imaház. Minden helyen a családok voltak a központok, a bázisok. Természetesen ehhez nyilván kellettek olyan otthonok, ahol befogadhatták a testvéreket. Azért hadd mondjam el mindenkinek, hogy a misszió hőskorában, az egész világon, így Magyarországon is, kiki a saját otthonát nyitotta ki először az evangélium előtt. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy közösséget vállaltatok velem és az evangéliummal, akkor ezt a legmélyebb, leggyakorlatibb közösségvállalásként tessék értelmezni. Aztán ez a közösség egy egészen más szintre is kiterjedt. Pál apostol és a Filippiek között valami egészen bensőséges kapcsolat alakult ki. Pedig, ha beletetszenek gondolni, az a gyülekezet missziológiai szempontból nem volt ám éppen olyan ideálisnak mondható, legalábbis az alapításakor, ami az összetételét illeti. Hát volt ugye egy kereskedő asszony, Lidia. Aztán a következő, aki minden bizonnyal a gyülekezet része lett, az a megszabadult jóslány. A következő meg egy börtönparancsnok. Hát ez mindjárt három olyan ember, akit nem nagyon szoktak mondani, hogy biztos jó, hogyha ők alakítanak egy közösséget, egy gyülekezetet. Hát hogy lesznek ezek közös nevezőn? Erre gyorsan válaszolni kell Isten lelke által. Mert hogy Lidiának megtérésre volt szüksége, ennek a kis jóslánynak megtérésre, szabadulásra volt szüksége, és a börtönparancsnok maga kérdezte, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak. Amikor azt kérdezte, hogy üdvözüljek, a görög szó ezt jelenti, mit cselekedjek, hogy én is megszabaduljak. És amikor Pál apostolék elindítják ezt a gyülekezetet, akkor bár nekik tovább kell menni, de a szívük ott marad, és a Filippiek valahogy körül ölelik a szolgálatban, és kísérik a szolgálatban Pált. Nem túlzás ezt mondani? Tessék csak visszalapozni a negyedik fejezethez. A 15.-16. verset. Nézzük meg együtt. Azt pedig tudjátok, ti is, Filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül. Mert egyszer-másszor Tesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. Milyen megdöbbentő. A korintusi második levél vége felé azért úgy szép csendesen Pál az ellenségessé váló korintusi gyülekezetnek megsugja, hogy csak nem azzal bántottalak meg benneteket, hogy nem voltam terhetekre anyagilag. Hát a macedón testvéreket rövidítettem meg azért, hogy nálatok végezhessek szolgálatot. Erről nem nagyon szoktunk szószékről beszélni, de a macedón testvérek nyilván a filippi gyülekezetet jelentik, hiszen itt maga mondja Pál, hogy egyetlen más gyülekezet sem állt vele az ajándékozás és elfogadás terén ilyen kapcsolatban. Ez ugyanis egy rendkívüli bizalmi kapcsolat. Mert hogy csak akkor lehet elfogadni támogatást a misszióra, ha a támogatás adó nem próbál befolyást gyakorolni arra, akit támogat. Nem akarja ő megmondani, hogy hol végezze és hogyan a misszió munkát, és pláne nem akarja megmondani, hogy mi legyen az ige hirdetésnek a témája, a mondani való. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt ma rengetegen eltévesztik. Valaki egyszer azt mondta, hogy ugyan már mindenki megvehető, és aki fizet, az pötyögtet, bocsánat ezért a csúnya kifejezésért, és sokan úgy gondolják, hogy ha valaki adakozik, az megmondhatja a prédikáció vázlatát is akár, vagy a témáját, de különösen azt, hogy miről nem szólhat a prédikátor vagy a prédikáció. És amikor eljut idáig az adakozás és az elfogadás, az katasztrófához vezet lelkileg. Meghamisítja az ige üzenetét, és kialakít egy olyan kapcsolatot, ami teljesen idegen Krisztus testétől. A Filippiekben nem volt ilyen késztetés. És Pál apostol velük kapcsolatban érezte egyedül azt, hogy ő nyugodt szívvel elfogadhatja a támogatásukat, mert emögött a támogatás mögött nem anyagi erő áll, hanem szellemi erő. Az Istentől jövő támogatás, biztatás. Nem tudom, hogy hány misszió van, amelyik mostanában azon gondolkozik, hogy honnan érdemes elfogadni. Néha olyan érzésem van, mintha a legtöbbször arról szólna csak az üzenet, hogy több pénzt, meg még annál is több pénzt. És milyen áron? Az mindegy. A lényeg az, hogy jöjjön, aztán majd mi csinálunk beszámolókat, majd mi elmondjuk azt, hogy milyen fantasztikusan sikeresek vagyunk. Olyan üres, olyan szégyenletes, amikor a keresztény misszió ebbe az irányba eltéved. Pál apostol a filippi testvérekkel egészen más úton járt. És olyan jó látni azt, hogy ezen a területen lehet ilyen kiegyensúlyozott a kapcsolat. Nem elvárások, nem valamiféle feltételrendszer, hanem a Krisztus által megélt lelki közösség mozgató rugója van emögött a kapcsolat mögött. Ez a kapcsolati minőség azt is jelenti, hogy amikor jön Epafroditus, akkor nem csak azt hozza, amit adnak a filippiek, hanem nyugodt szívvel, lelki atyaként, lelki társként tárhatja a filippi gyülekezet helyzetét, harcait, küzdelmeit, éppen soros problémáit Pál apostol elé. És Pál is úgy érzi, hogy ugyanezzel a lelkülettel viszonyulhat a filippi testvérekhez. Tessék csak nézni az első fejezet 12. versétől mit mond. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem a bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Börtönbe került apostol. Alapvetően nem szégyen volt ez a keresztény közössége. Politikai, megbízhatatlan, valamiféle sötét árnyék lebeg körülötte. Amikor ezeket a szavakat használom, nem tudom elkerülni, hogy eszembe jussanak azok a testvérek, akiket még személyesen ismertem, igaz, hogy gyermekfejjel, akik maguk is börtönt szenvedtek a Krisztus Jézusért. De azt is tudom, hogy nagyon sokan elfordultak tőlük. És nagyon sokan azt mondták, szó szerint, hogy maguknak keresték. Miért nem tudták befogni a szájukat? Miért kellett nekik evangelizációt tartani? Miért kellett nekik papírokat aláírni? Miért kellett nekik ezeket a dolgokat vállalni, felvállalni, amit az állam nem szívesen látott? Hát persze, hogy nem szívesen látta. Egy kommunista diktatúrában tették azt, amit Krisztusért tenni kellett. És Pál nagyon jól tudja, hogy a filippi gyülekezet számára óriási bátorítás lesz, hogyha megüzeni nekik, megírja nekik, hogy az ő fogsága, miközben sokan esetleg szívesen vennék szégyent foltként, egyébként áldásforrás lett. Evangélium a testőrök között. Evangélium a császári udvarban. Egy egyébként olyan hely, ahova be nem juthatott volna polgári személy olyan egyszerűen. De hát oda zárták Pált. Eszembe jut, amit az Úr Jézus mondott. Ti vagytok a föld sója. Tessék mondani, hogyha egy kiló sót börtönbe zárnak, elmúlik sónak lenni? Azt is mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Ha valaki lámpát gyújt egy sötét helyen, ott annak nem sok esélye van, ugye? Dehogy nem. Hát azt már a kínaiak is tudták, hogy nem lehet akkora a sötétség, hogy ne lehessen érdemes meggyújtani egy gyertyát. És Pál apostolnak a személye a benne lakó Krisztus miatt bevilágította ezt a sötét területét az emberi társadalomnak. Ott szólalt meg az evangélium, ahol a legkevésbé várták volna, vagy a legnagyobb hiával voltak ennek. Hiszen a társadalom krémje, ahogy szokták mondani, a felső 10 000, akkoriban egyébként Rómában ez nem is felső 10 000 volt, csak felső néhány ezer, sokszor úgy gondolja, hogy az ő gazdagsága megmenti őt az örökkévaló következményektől is. És Pálnak az üzenete nagyon józanítóan, amolyan világító fáklyaként kellett, hogy felragyogjon ott a börtönben. És sokan a császári udvarból is megtalálták Krisztust. Onnan is tudjuk, hogy a filippi levél végén ott van egy megjegyzés, hogy köszöntenek benneteket a velem levőek, kiváltképpen azok, akik a császár udvarából valók. Ez egy elképesztő ajándék, hogy Isten az ő szolgáját ebben az emberileg lehetetlennek tűnő helyzetben arra használja, hogy lelkek meneküljenek meg a kárhozattól. Azt is el kell mondani, hogy ugyanakkor voltak olyanok is, akik elérkezettnek látták az időt arra, hogy a terepet átvegyék. Tessenek csak nézni a 15. verstől. Némelyek ugyan irigységből és versengésből mármint hogy szólják az Isten igéjét, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem a fogságomban. Lehet, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki azon gondolkozott, hogy hogy lehet úgy prédikálni, hogy közben úgy kisandít az ember valahonnan a szószék mögül, vagy az ige hirdetési vázlata mögül, hogy a mai kor szavaival éljek, és azt nézi, hogy na, elég rosszul esik a másiknak, hogy még sincs rám szükség annyira. Hát megy minden tovább ő nélküle is. Vége az ő korszakának, hát lejárt, hát megy ez tovább. Hú, de csúnya szavak ezek, ugye? De hát amikor irigységből, vagy rámenőségből, nagyravágyásból, pozícióvágyból szólal meg az evangélium, az lehet áldás. És a börtönben levő Pál nem veszíti el a józanságát. Azt mondja, nekem az élet Krisztus. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Krisztus lelkének segítsége által. De ez nem azt jelenti, hogy Pál, miközben ezt leírja, ne lenne tudatában annak, hogy mi zajlik azoknak a szívében. És azt akarná elérni, hogy hát akkor a Filippiek adjanak hálát ezekért az álszent emberekért, ezekért az hamis lelkű tanítókért. Tessenek csak a harmadik fejezethez lapozni. A harmadik fejezet 17. versétől ezt fogja írni Pál. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogy mi példát adtunk nektek. Tehát nem azokra, akik mondják a magukét, még ha látszólag dogmatikai szempontból rendben is lennének a dolgok, amiket beszélnek. Figyeljetek arra, ahogy élnek, és vessétek egybe azzal, amit tőlünk láttatok. Ha egyezik, rendben van. Még egyszer szeretném hangsúlyozni. Itt nem csak a tanításnak kell egyezni, ezt már az Úr Jézus is elmondta annak idején, hogy amit a farizeusok mondanak, arra figyeljetek oda, azt tartsátok meg, egyébként ahogy élnek, a semmiképpen ne kövessétek. De nem fejezi be itt Pál, itt jön egy nagyon kemény jellemzést, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének az ellenségei. Az ő végük kárhozat, Istenük a hasuk, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Megkérdezheti valaki, szabad ilyen jellemzést adni, ami kedves testvéreinkről, hát lehet, hogy megtévedtek szegények, de hát igazán nem szabad ilyen keményen beszélni róluk. Miért nem ez az igaz? És hogyha másképp beszél Pál, föl fogja ezzel áldozni Filippi testvéreknek a bizalmát, a hitét, az etikáját? Mi nagyon sokszor felejtjük el, hogy amikor a bűn mellé odaállunk és elhallgatjuk, akkor ezzel áldozattá teszük azokat a gyengébb testvéreinket, akik nem is képesek talán fölismerni, hogy miről van szó. És Pál ezt nem akarja. Miközben azt mondja, hogy én örülök, hogy hirdetik Krisztust, mert tudja, hogy a Krisztus evangéliuma majd elvégzi a maga munkáját. De azt is akarja, hogy ne ezen a nyomon induljon el senki a filippi testvérek közül se. Testvéreim, sok mindent kell végig gondolni. Például a mi viszonyainkról, kapcsolatainkról. Őrizzen az Úr bennünket attól, hogy hamis lelkű emberekké váljunk. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával bújunk.

Jöjj, Szentlélek, Isten! Jöjj, s áraszt ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy. Jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás. Drága vendég, lelkitárs. Legédesebb enyhülés. Fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj, és töltsd be híveid legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad, osszad pazaron hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimullást, s örök vigasságot adj.

0: Egészségpercek.
1: A bab az egyik olyan ételünk, amit egész évben fogyaszthatunk. Nagyon sok országban számít mindennapos élelemnek. Azt is meg kell említeni, hogy a növény nem tartozik a legkönnyebben emészthető ételek közé. Megfigyelték, hogy a rendszeresen babot fogyasztó Parkinson-kóros betegek állapota javul, és azt is kimutatták, hogy vérükben magasabb levodopa szint mérhető. A bab részletes vizsgálata során kiderült, hogy a növény igen gazdag ebben az anyagban. Így a tabletta mellett a bab fogyasztása is segíthet a dopamin hiányos betegségben szenvedőknek. Egy olyan betegről is beszámoltak, akinek a hirtelen állapotromlását egyértelműen azzal lehetett összefüggésbe hozni, hogy étrendjéből drasztikusan megvonta a babot. A bab tartalmaz olyan hatóanyagot, amely képes gátolni a szénhidrát lebontását végző enzimet. Ezáltal tökéletlenné teszi emésztésüket, és kevesebb kalória jut a szervezetbe. Különösen hatásos e tekintetben a fehér bab. Mindezek alapján a bab rendszeres fogyasztásával súlycsökkentés érhető el. A bab hatására a vérzsírok és a koleszterin szintje is csökken. Ez utóbbi valószínűleg annak köszönhető, hogy a babban található rostanyagok megkötik a bélben a zsírokat, és ezáltal fokozzák ezen anyagok széklettel való ürülését. A mérhető eredményhez azonban legalább 9-től 12 hónap rendszeres és nem megterhelő babfogyasztás szükséges. A bab hatóanyagai révén képes védelmet nyújtani a vesét érintő érbetegségek és károsodások ellen, valamint képes fokozni a vesén keresztül kiürülő nátriumionok, azaz a só mennyiségét. Ezáltal hozzájárul a magas vérnyomás, szívelégtelenség, májzsugor vagy a krónikus vesebetegségek megelőzéséhez.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 15. rész. A bölcsember osztály része élet, a bolondé halál. A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt. A bölcsek nyelve jól alkalmazza a tudást, az ostobák szája meg balgaságot áraszt. Mindenen rajta tartja szemét az Úr, a gonoszokat és a jókat egyaránt figyeli. A szelíd nyelv olyan, mint az élet fája, a romlott pedig összetöri a lelket. A bolond utálja az apai intést, de az okos elfogadja a dorgálást. Az igaz házában nagy kincs van, a bűnösnek pedig jövedelme okozza a vesztét. A bölcsek ajka hinti a tudást, az ostobáknak a szíve sem tiszta. A bűnösök áldozatát utálja az Úr, de a becsületesek imádságát kedveli. Utálja az Úr a bűnös útját, de szereti az igazságra törekvőt. Rosszul esik az intés annak, aki letér az ösvényről, pedig meghal az, aki gyűlöli a dorgálást. A halál és az enyészet helye is az Úr előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve. Nem szereti a csúfolódó, ha feddik, és nem jár a bölcsekhez. Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. Az értelmes szív tudásra törekszik, az ostobák szája pedig bolondságon rágódik. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. Jobb a kevés az Úr félelmével, mint a sok kincs, ha nyugtalanság jár vele. Jobb egy tányér főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör, ahol gyűlölet van. Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart. A lusta útja olyan, mint a tövises sövény, a becsületesek ösvénye pedig egyenes. A bölcs fiú örömet szerez apjának, az ostoba ember pedig megveti anyját. A bolondság az esztelen ember öröme, de az értelmes egyenes úton jár. Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Örül az ember, ha válaszolni tud, és milyen jó az idején mondott szó. Az értelmes ember életútja fölfelé visz, kikerülve a holtak hazáját odalent. A gőgösök házát összedönti az Úr, de megszilárdítja az özvegyek határát. Utálatosak az Úr előtt a gonosz gondolatok, de tiszták a kedves szavak. Kárt okoz saját házának a nyerészkedő, de aki gyűlöli a vesztegetést, az élni fog. Az igaz megfontolja szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz. Távol van az Úr a bűnösöktől, de az igazak imádságát meghallgatja. A csillogó szemek megörvendeztetik a szívet, a jó hír felüdíti a testet. Akinek a füle hallgat az életre való feddésre, az a bölcsek között marad. Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik. Az Úr félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 15. Hogyan reagálunk, amikor bizonyos emberek gurombán kritizálnak vagy utasítgatnak? Természetes reakciónk a védekezés. Talán még méregbe is gurulunk egy kicsit, és éles logikával válaszolunk. Amikor tudjuk, hogy igazunk van, alaposan meg tudjuk indokolni, amit tettünk, és ahogy tettük. A haragos válasz könnyen kitör belőlünk. Túl gyakran egyszerűen elfogadjuk ezt, mint az élet normális velejáróját. Mélyebben belegondolva azonban, szavaink és viselkedésünk a Jézussal való kapcsolatunkat tükrözik. A példabeszédek könyve 15. fejezetének 10-nél is több javaslata foglalkozik azzal, mi a legmegfelelőbb módja az utasítások kezelésének. Számos más igevers állítja szembe a gonosz, bolond, büszke és kabzsi emberek viselkedését az igaz, jó és bölcs emberekével. Salamon tisztában van vele, hogy boldogságunk vagy szívfájdalmunk a saját hozzáállásunktól függ, és döntésünktől, hogyan beszélünk és cselekszünk. Így mondja az első versben. Az engedelmes felelet elfordítja a harag fölgerjedését. A negyedikben pedig a nyelv szelídsége életnek fája, az abban való hamisság pedig a lélek gyötrelme. Valójában nem az a képessége maga a bölcsesség, ami érthetővé és széppé teszi az ismereteket. A gonosz nyelv el tudja űzni a szépséget, elferdítheti és lerombolhatja. Vagy dicsérni tud, megnyugtatni és gyógyítani. Ellen White így ír róla. A folyamatos bírálgatás megmételyezi és elsötétíti bárkinek az életét. Másütt pedig ezt mondja. Ha az apák és anyák megtérnek, teljes átalakulás megy végbe elveikben és azok alkalmazásában, gondolataik és szájuk beszéde is megtért lesz, átalakul.
1: Napi Biblia magyarázat.

Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent. Aki hisz a Fiúban, örök élete van. Aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. Amit Krisztus életével és halálával megvalósított, több a bűn okozta romlás és pusztítás helyreállításánál. Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől. De Krisztusban szorosabb egységbe jutottunk Teremtőnkkel, mintha sohasem buktunk volna el. Az üdvözítő felvette emberi természetünket, s így örök kötelékkel fűzte magát az emberiséghez. Az örökkévalóság korszakaira egybefort velünk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem csak azért, hogy bűneinket hordozza, s mint áldozat meghaljon értünk, hanem Isten oda ajándékozta Krisztust az elbukott emberiségnek. Változhatatlan békeszándékának bizonyítékaként egyszülött fiát adta, hogy Krisztus egyé váljon az emberi családdal, s örökre megtartsa emberi természetét. Ez a záloga annak, hogy Isten megtartja szavát. Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Fiának személyében Isten örökbe fogadta az emberi természetet, és a legmagasabbra, a mennybe helyezte. Az embernek fia az, akivel megosztja a világ mindenség trónját, s akit csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének hívnak. A vagyok az összekötő kapocs Isten és az emberiség között. Krisztus, aki szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elválasztott, nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Benne egyesül a földi és a mennyei család.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Jézussal a viharban. Első rész. Menjünk át a túlsó partra. Márk evangélium a 4. fejezet, 35. vers. Ha növekedni akarsz a hitben, és közelről meg akarod ismerni Jézust, óhatatlanul át kell menned vele viharokon. A tanítványok akkor értették meg ezt, amikor Jézus így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Ezután így olvassuk. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Márk evangélium a 4. fejezet, 37. vers. Végül happy enddel zárult a történet, Jézus lecsendesíti a vihart, a tanítványok pedig ámélkodva kérdezik, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Márk evangélium a 4. fejezet, 41. vers. Vannak olyan sorsfordító igazságok Jézus tanításaiban, neki magának pedig olyan jellemvonásai, amelyeket sosem fogsz megérteni, amíg át nem éltél vele egy vihart. Amikor jönnek a viharok, néha azt hisszük, azért sújtanak le ránk, mert valami rosszat tettünk, vagy nem járunk Isten akaratában. A tanítványok nem az engedetlenségük, hanem az engedelmességük miatt kerültek viharba. Nem valami rosszat tettek, hanem valami jót. Értsd meg, még ha teljes szívedből szereted is Jézust, akkor is találkozni fogsz viharokkal. Amint azt a tanítványok is tapasztalhatták, akkor is jöhet vihar, amikor a legközelebb vagy Jézushoz. Ő nem azt ígéri, hogy nem csap le a vihar a csónakodra, hanem hogy nem fogja elsüllyeszteni. Nem csendes vizeket ígért, hanem biztonságos partra szállást. Hogyan nézel szembe az élet viharaival? Félelemmel vagy hittel? És miben különbözik a kettő? A félelemmel

Elem a viharra koncentrál, a hit azonban a megmentőre. Bármilyen meglepően hangzik is, szükségünk van viharokra. Jézus azért engedi meg őket az életünkben, hogy először is elgondolkodjunk ígéretein, másodszor megőrizzük a nyugalmunkat jelenlétében, s harmadszor bízunk az ő hatalmában.

A reformáció története. A svájci reformátor hetedik rész. A képviselők arra intették a tanács tagjait, hogy maradjanak meg az egyházban, amelyen kívül, mondták, nincs üdvösség. Zwingli válasza ez volt. Ne ingasson meg titeket ez a vád. Az egyház alapja ugyanaz a szikla, ugyanaz a Krisztus, aki Péternek is nevet adott, mivel hűségesen megvallotta őt. Isten elfogadja minden népből azt, aki teljes szívből hisz az Úr Jézusban. Valóban ez az egyház, amelyen kívül senki sem üdvözülhet. E tanácskozás eredményeként a püspök egyik képviselője elfogadta a reformált vallást. A zsinat nem volt hajlandó Zwinglivel szemben eljárást indítani, és Róma újabb támadásra készült. A reformátor, amikor értesült ellenségei ármánykodásairól, így kiáltott. Csak jöjjenek! Úgy félek tőlük, mint kinyúló szírt a lábánál bömbölő hullámoktól. A papok erőfeszítései csak előmozdították azt az ügyet, amelyet tönkre akartak tenni. Az igazság tovább terjedt. Németországi követői, akiket lesújtott Luther eltűnése, újra felbátorodtak, amikor látták, hogy az evangélium Svájcban is terjed. Amikor a reformáció gyökeret vett Zürichben, a romlottság megállítása, a rend és az összhang megvalósulása nyilvánvalóbbá tette gyümölcseit. Városunkban béke lakozik. Nincs veszekedés, nincs képmutatás, nincs irigység, nincs versengés, írta Zwingli. Honnan származna ilyen egység, ha nem az Úrtól és tanainktól, amelyek elárasztanak bennünket a béke és a kegyesség gyümölcseivel? A reformáció által kivívott győzelmek láttán Róma hívei még inkább törekedtek arra, hogy megdöntsék a reformációt. Látva, hogy az üldözéssel nem sikerült Luther munkáját elfolytani Németországban, elhatározták, hogy saját fegyvereivel fognak küzdeni a reformáció ellen, vitába szállnak Zwinglivel. Az ügyet tehát előkészítették, és úgy akarták győzelmüket biztosítani, hogy ők választották meg nem csak a harc helyét, hanem a vitát eldöntő bírákat is. A vita helye Baden volt. Zwingli azonban nem jelent meg. A zürichi zsinat, a pápa szándékát megsejtve és megijedve azoktól a lángoktól, amelyek a svájci kantonokban az evangélium megvalóinak gyújtott mágiákon föllobbantak, megtiltotta lelkészének, hogy kitegye magát ennek a veszélynek. Zwingli hajlandó volt Róma összes odaküldött párthívével Zürichben találkozni, de Badenben, ahol a mártírok vére éppen akkor hullott az igazságért, a biztos halál várt rá. Jó lehet, Zwingli nem jelent meg a tárgyaláson, befolyása mégis érezhető volt. A jegyzőkönyvvezetőket a pápa hívei választották ki. Másoknak halálbüntetés terhe mellett tilos volt jegyzetelni. Ennek ellenére Zwingli naponta értesült a Badenben elhangzottakról. Egy diák, aki jelen volt a tárgyaláson, minden este leírta az aznapi vitát. Két másik diák pedig vállalkozott a följegyzés kézbesítésére a Zürichben lévő Zwinglihez intézett naponkénti levelekkel együtt. A reformátor válaszolt. Tanácsot és javaslatot adott. Leveleit éjjel írta, és a diákok reggel tértek vissza velük Badenbe. A követek baromfis kosarat vittek a fejükön, és kiátszva a városkapunál állomásozó őrség éberségét, akadálytalanul átmentek a kapun.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, Isten örök, változhatatlan örömhír. A mai ige Péter első levele első fejezet 25. verse. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Gondolatok az igéről. Minden emberi tanítás, sőt minden ember elmúlik, mint a fű a mezőn. Ez az ige azonban arról biztosít minket, hogy az Úr igéje egészen más, mert az mindörökké megmarad. Az evangélium isteni kijelentés, mert ugyan milyen más beszéd maradna meg örökké, azon kívül, amit az örökké való Isten szólt. Az evangélium Isten örökké élő kijelentése, amely az élettel most is épp oly teljes, mint a régmúlt időkben volt, ma is pontosan ugyanolyan erővel tud meggyőzni, megújítani és megvigasztalni, megtartani és megszentelni, mint egykor csodálatos kinyilatkoztatása első idejében. Az evangélium Isten változhatatlan kijelentése, amely nem hervad el máról hónapra, mint a fű, mert az mindig a változhatatlan, örök Isten igazsága marad. Az emberi vélekedések megváltoznak, az Isten által hirdetett igazság azonban épp oly kevéssé változik, mint az azt kijelentő Isten. Az evangélium örömhír Istentől, Isten szava, amelyre mindenben ráhagyatkozhatunk. Beszéde megmarad örökké, tehát életünkben, halálunkban, az ítéletben és az örökké valóságban is. Dicsőség Istennek Krisztus által ezért az örök érvényű vigasztalásért. Legyen Isten igéje a legfőbb táplálék ma és életünk minden napján. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, melyet idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozók esetében is, ott imádkozhatnak a városért, a Budapestért, országunkért és a megtérésért, az ébredésért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelkimunkásokat és munkatársakat is. Az időpontát szeptember 1-e kedd reggel 7:30, a helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtti terület. Igei bevezetőt imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják számunkra továbbadni, üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Már véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév holnap, szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak egy napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja holnap szeptember 1-én kedden lesz, ezért érdemes időben végigmenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermekeknek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban dr. Tokics Imre főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Mikeás próféta könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mikeás próféta könyve. A címfelirat szerint, ha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor azt látjuk, hogy az első versben megmondja pontosan azt a kort, azt a kortörténeti helyzetet, Jónás próféta könyvétől eltérően, amelyet pontosan datálni, meghatározni tudjuk. És így kezdi: az Úr igéje, amely lőn a móreseti Mikeáshoz, Jótám, Áház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől. Tehát egy a lényeg, hogy megmondja azokat a királyokat, amelyeket a történelemben nagyon jól ismerünk, tudjuk a trónra lépésük idejét, így Ezékiás, Jótám, Áház és Ezékiás király idején prófétált, végezte a prófétai tevékenységét. Itt a szövegünk ezt mondja, hogy móreseti Mikeás, tehát Móresetből származik, és Móreset városa 35 kilométerre található Jeruzsálemtől, egészen a filiszteusok határánál található ez a város. Egy nagyon furcsa, a többi prófétához hasonlóan, prófétai könyvhöz hasonlóan nem nevezi meg atyát, atyának származását, pedig általában a próféták ebben az időszakban megadták származásukat, családi származásukat. Egy biztos, vidéki környezetből származik Mikeljáhú próféta, valószínűleg azon gazdálkodók, paraszti munkát végzők sorából, akik bizony az Amha Árechez, a föld népéhez tartoztak, akik bőrükön érezték az Isten áldását, ha volt eső, ha nem pusztította el a termést valami, és vagy valaki, az ellenség. Tehát a vidéki ember lévén sokkal inkább ki volt téve akár a szélnek, esőnek és mindezeknek a dolgoknak, így szinte mondhatnánk azt, hogy közvetlen kapcsolatba került az Úrral. A vidéki élet általában ebben az időben, a Krisztus előtt 8. században a szegénységet is jellemezte. Nyilván voltak vidéken módosabb emberek, de az átlagember igen szegény volt. Nagyon sokszor hitelre vette meg a szegény ember a vetőmagját. Hitelre szántatta fel a földjét, ha nem voltak szántóeszközei. És bizony ezt a hitelt ebben az időben is nagyon keményen behajtották rajta. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy Mikeás próféta ismerte saját népének vidéki gondolkodását, ismerte a szegény emberek gondolkodását, kifejezését, szóhasználatát, ami állandóan előfordul a könyvében. Különös éllel fordul a nagyvárosi gazdag emberek felé, a gazdag lakossága felé, akik... Hát azt is mondhatnám, hogy bizonyos szempontból kisemmizték saját népüket, a szegényeket. És Mikeás ezekkel szemben felemelte a szavát. Azt is mondhatnám, hogy rendkívül változatos történelmi helyzetben élt. Szóval izgalmas volt abban az időszakban élni, amely Jótám, Áház és Ezékiás királyságát jellemezte. Azt is mondhatjuk, hogy ilyen kortársak voltak Mikeás mellett, mint Ézsaiás, Ámosz és a professzor által említett Hoseás vagy Ozeás, És nyilván ezek a proféták is valamilyen hatással voltak egymásra. Egymásra, hiszen ismerték egymás proféciáit, egymás kifejezéseit, egymás tapasztalatait, és nyilván a felsoroltak közül kiemelkedik Ézsaiás. Ugyanakkor túl tudott látni a profétai tevékenységén, túl tudott látni Isten és saját magán, és talán ezért voltak ezek a proféták nagyok, mert más ember nyomorúságát és szegénységét, földhöz ragadságát, röghöz ragadságát is érzékelte, és felemelte Ámoszhoz hasonlóan a szavát. Ugyanakkor látta a szegénységet saját népe között, és látta a gazdagságot. És elkezdett gondolkozni azon, hogy miért van az, hogy egyesek elefántcsontból készített, díszes palotákban laknak, mások pedig nyomornegyedben élnek. Tényleg ez az örökkévalónak az akarata? Vagy mi emberek megváltoztatjuk ezt az akaratot? És a gazdagok csak azt nézik, hogy a gazdagságukat növeljék, és ezt másképpen nem tudják tenni, mint elveszik a szegénytől az, amiük van. Látta a hatalmas palotákat, és látta a viskókat. És ez bizony Mikeást megrázta, velejéig, lelkéig megrázta. Az elhívása Krisztus előtt 722-es idő előttre datálható, hiszen megemlíti az északi királyságnak, Izrael királyságának, Samáriának, vagy ahogy a héber Tanakhban találjuk, Somrónnak, az északi királyság fővárosának a nevét. Átéli a hatalmas győzelmet Ezékiás király idejében, amikor Krisztus előtt 701-ben, vagy időszámítás előtt 701-ben az asszír hadsereg megjelenik, és ez a hadsereg az elmúlt hónapokban, az azt megelőző hónapokban több mint 40 megerősített város tett a földdel egyenlővé, és a fővezér megtartja a maga beszédét, azt mondja a királyok könyve, hogy Ezékiás királynak a lába összeütődött a remegéstől, hiszen rajta volt az a pszichés felelősség, ha megnyitja a város kapuit és megadja magát, akkor lehet, hogy épp úgy megölik, mintha nem nyitja meg, és nem tudott mit tenni, kiéheztették. Ezékiás pontosan a háború idejére elkészítette azt a föld alatti csatornarendszert, amely biztosította a fővárosnak, Jeruzsálemnek a vízellátását távoli kilométerekről. Ennek a régészeti feltárása néhány évtizeddel ezelőtt történt meg, és ma is egy talány, hogy hogy tudtak a föld felszíne alatt 6-7 méterre olyan tökéletesen két pontból elindulni, hogy tökéletesen találkoztak. Nem volt abban az időben lézer, nem voltak olyan pontos műszerek, eszközök, helymeghatározó GPS-ek, amivel ma szinte milliméterre vagy a milliméter töredéke alatt meg tudjuk határozni a helyzeteket. Több kilométer távolságból még azt is tudjuk, hogy hol találkozott a két expedíció, 20 centit tévedtek. És azt is lehet látni, hogy ahogy közelednek egymáshoz, egyre durvábbak, faragatlanak ezek a csatornafalak. Valószínűleg, hogy tudták, hogy jönnek az asszírok, ezért már nem lehetett finomítani, díszíteni, csiszolni, mívelni, és lényegében ez így maradt az utókorra. Szóval ott van Mikeás, ott van a térdét reszkető király előtt, hallja, amint Ézsaiás elmondja az Úr üzenetét, látja, amint emberek éhen halnak a fővárosba, érzi a felelősséget, és ugyanakkor bízik a mindenható Istenben, aki azt mondta, ha hűségesek lesztek hozzám, akkor senki nem foglalhatja el ezt a várost, mert én veletek vagyok. és nagy az éhség, nagy a nyomorúság, szinte a király már-már feladná, amikor Ézsaiás odalép és azt mondja, nem, legyél hűséges, holnapra ilyenkorra meglátod, hogy annyi ennivaló lesz Jeruzsálembe, hogy a búzának vagy a különböző gabonának köböljét fillérekért fogják árulni. Az emberek nevettek, különösen a vezetők. És akkor Ézsaiás ennek a vezetőnek azt mondta, te meg fogod látni, de nem fogsz enni ebből a gabonából. És nagyon jól látjuk a királyok könyvében, hogy ezek mennyire teljesednek. Szóval ott van a történelem, ott dobog a mikeási jövendőlésekben. Szinte megnyílnak a távlatok, a sorok mögött láthatjuk azokat az óriási feszültségeket, hadseregeket, éhezéseket, egymással szembeni meg nem értést, amelyeket próbál Mikeás, mint az Istennek a profétája feloldani. És a legújabb kutatás azt mondja, hogy Mikeás a szülőhelyén a város vénei közé tartozott. És innen a zökénímek, a véneknek meg különleges feladatuk volt, senki ne gondoljon a mai kereszténységben használt presbiterosra, hiszen ezek a vének a városnak a vezetői voltak, a jogászai, a bírói voltak, a szerződéseket előttük kötötték meg. Mindazon peres ügyek, amelyek elé kerültek, ők voltak az alsó szintű bírósági képviselők, és ezeket közmegbecsülés, köztisztelet övezte ezeket az embereket. A nép választotta, ezért a nép ezekben a vénekben hihetetlenül bízott. Jeremiás 26. fejezet 18-19. Versei elmondják, hogy Ezékiás király idején a király is tudott Mikeás prófétai tevékenységéről. Háborús időszakban Mikeás elhagyta a szülőhelyét, és a fővárosba ment, és ott végezte a prófétai tevékenységét. Ott folytatta. El kell mondani azt, hogy háborús időszakban prófétának lenni nem volt egy életbiztosítás. Hiszen, ha a proféta elmondta azt, amit az Isten mondott, az rendkívül veszélyes volt a kortársak számára, mert Jeremiás és a többi proféta is bizony megkapta azt, hogy akkor te most ki mellett állsz? Az ellenség mellett, vagy pedig mellettünk, Isten választott népe mellett? Azt is el kell mondani, hogy Ézsaiástól sokkal határozottabban, és hadd használjam, nem bántó éllel és célzattal, és sokkal nyersebben mondja ki az üzenetét. Ugyanakkor egy külön érdekesség lenne Ézsaiás könyvével összevetni különböző kifejezéseket. Ézsaiás rendkívül erős hatással van Mikeásra. Ézsaiás formája, alakítja, finomítja ennek az erős egyéniségű embernek, ennek az erős kifejezéseket használó embernek a mondatait. És az ézsaiási gondolkodást itt-ott erősen felfedezhetjük Mikeás könyvében. Tehát Mikeás nem tudta, és ez helyes is volt, nem tudta magát függetleníteni a kor, vagy talán minden idők egyik legnagyobb prófétai egyéniségétől, Ézsaiástól. Ugyanakkor az is látszik, hogy Ézsaiás a királyi udvarban forog. Ézsaiás naponta bejárhatott a királyhoz. Előkelő származása miatt, köztiszteletben álló tevékenysége miatt. És azért nehogy úgy gondoljuk, hogy ha volt egy egyszerű proféta, akkor ő besétálhatott a királyhoz az ókorban, és elmondhatta a proféciáját. Nem. A proféta azt elmondhatta az utcán, vagy elmondhatta a templomudvarban, vagy a kapubejáratnál. Ez valószínűleg, hogy nagyon hamar elterjedt a király fülébe, de a király elé csak akkor mehetett a proféta, ha a király megengedte és hivatta. kivételek vannak. De ezek a kivételek azt jelenti, hogy akkor a prófétának már akkora reputációja volt Izraelben, hogy megtehette, hogy hívás nélkül elmegy, és a proféciáját elmondja a királynak. Egy biztos, nem érdekli a gazdag uraknak a mindennapjai, nem érdekli őt a király politikája, nem folyik bele a mindennapok kesze, kusza és bonyolult világába. Szóval nekem azt tetszik Mikásba, hogy ő maradt ugyanaz az egyszerű ember Jeruzsálemben is, mint aki volt Móresetben. Nem akart mássá válni. És úgy gondolom, hogy ez a mai ember számára intő, figyelmeztető jel. Mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy honnan jöttünk. Mikás nem felejtette el, honnan jött, honnan származik. Néhány dolgot mondjunk el Mikás könyvének a felépítéséről és a tartalmáról. Mikás könyve 4 részre osztható. Mind a 4 részben találunk az ítéletre és az üdvösségre utaló kifejezéseket, mondásokat. Tehát nem igaz az, hogy Mikás csak az ítéletről beszél. Nem igaz az, hogy a proféták csak az ítéletről beszélnek. Mert a profétáknál megjelenik a fogság előtti időszakban is az üdvösség gondolata. Az is igaz, hogy az ítélet és az üdvösségnek megfelelően különböző típusú szövegekkel találkozunk. Ezek a szövegek eltérő műfajt képviselnek Mikás proféta könyvében. Még egy érdekességet hadd mondjunk el a könyv szerkezetével kapcsolatban, az úgynevezett kiasztikus szerkesztés látható. Ez a kiasztikus szerkesztés arról szól, hogy van A, B, C, és ezeknek megfelelően A vesző, B vesző és C vesző. Olyan, mintha egy ilyen nagy kíbetűt gondolnánk el, és minden kezdőnek, minden befejezőnek van egy középpontja, és a lényeg a könyv közepében található meg. Talán nem árulok el újdonságot, ha Dániel kiasztikus szerkezetének analógiájára utalnánk ezekben a gondolatokban. Az első 3 fejezetben találunk Somronra, Samáriára vonatkozó kifejezéseket, Samária Észak-Izraelnek, illetve az Északi Királyságnak, Izraelnek a fővárosa, és természetesen nem csupán Samária ellen, hanem Júda, Jeruzsálem ellen is mond proféciákat. A 4.-5. fejezetben az eljövendő üdvösségről szól, Sion üdvösségéről. Nagyon szép, nagyon megkapó gondolatokkal találkozunk. A 6. fejezettől a 7. fejezet 8. verséig pedig ismét fenyegető orákulumokat, profétai jövendőléseket találunk, és végül a 7. fejezet 8. versétől a 20. verséig ismételten az eljövendő üdvösséget csillantja fel, a messiási országot csillantja fel. Mi azért tartjuk keresztények fontosnak Mikás könyvét, mert ebben van az 5. fejezet 2. versében egy nagyon érdekes mondat, amelyet az Új Szövetség többször előhoz az evangéliumokban, amikor Heródes a napkeleti bölcseket fogadja, és ezek a napkeleti bölcsek beszélnek egy új király születéséről, és Heródes is hivatja a bölcseket és az írástudókat, és megkérdezi tőlük, hogy hát a messiás az hol fog megszületni? És ezek a bölcsek azt mondják Heródesnek, hogy Mikás könyve 5. fejezet 2. versét idézik be, amelyik így szól, de te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Az Új Szövetségben ezért Mikeás könyve, különösen az evangéliumokban, a szinoptikus evangéliumokban, Máté, Márk és Lukács evangéliumában rendkívül fontos kapocs az Ószövetséghez és a megszületett názáreti Jézusra vonatkozólag. Néhány dolgot még mondjunk el Mikeás könyvéről, és annyit, hogy Krisztus előtt 734-ben kezdi meg prófétai tevékenységét és működését a próféta. Korábban említett Ezékiás királysága, asszír háborúja pedig 701-ben történt, természetesen ez mind Krisztus előtt, időszámítás előtt értendő. Ez annyit tudunk így, hogy prófétai tevékenysége legkevesebb 34 esztendőt átölelnek. Ez azt jelenti, hogy volt kellő ideje, volt kellő perspektívája, volt kellő tapasztalata ahhoz, hogy lássa egy generáción, vagy akár több generáción keresztül, másfél generáción keresztül, hogy az emberek gondolkodása mennyiben változik, és mennyiben nem változik. A legújabb kutatásban néhányan bizonyos szakaszokat elvitatnak a prófétától, és azt mondják, hogy nem Mikeás tollából származik. Amúgy Mikeás könyve 7 fejezetből áll. Valószínűleg a saját korának a nyomait és érzelmi világát hordozzák ezek a fejezetek, amelynek szerzőségét hosszú ideig Mikeásnak tulajdonították, maga a zsidóság legkiválóbb rabbiai is soha nem kérdőjelezték meg Mikeás szerzőségét, hát akkor miért tennénk mi? Fogadjuk el Mikeás szerzőségét. Még néhány példát talán el tudnánk mondani. A könyv üzenete egy Istennek tetsző áldozat, amely a 6. fejezet 8. versében csúcsosodik ki, amelyik így szól. Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Ha jól megnézzük, akkor majdnem ebben a követelményben háttérbe szorulnak a vallásos kívánalmak, és inkább szociális téren próbálja ő az igazságot megfogalmazni. Természetesen nem arról van szó, hogy ő azokat az alapvető értékeket, amit a dekalógusban, amit a Tórában olvastak, megtartottak, hogy ő azokat kétségbe vonta volna. De azt mondta, hogy mindezeken a vallásos ismereteken felül az a jó és az a mindenható Isten kívánalma, hogy azt az igazságot cselekedjük, hogy szeressük az irgalmasságot, és alázatosan járjunk az Istennel. Az irgalmasság pedig ma is egy olyan jellemtulajdonság, amely kiveszőben van a keresztény és művelt Európából, kiveszőben van mindenkiből. Jó, ha odafordulunk Mikeás könyve felé, és talán azokat a kenetes vallásosságokat, amelyeket talán elsajátítottunk, azokat háttérbe kellene egy kicsit engedni, és azokat az igazi értékeket kellene megvalósítani, amelyet az Úr, az örökkévaló Isten kíván tőlünk. Az irgalmasságot mellett nagyon fontos az alázatosság. Azt tudom mondani, hogy az én generációmban én nem nagyon ismerek alázatos embert, pedig elég sok embert ismerek. Az elődeim, a szüleimnek a generációjában ismerek nagyon sok vallásos, alázatos embert. A mai világban ez az értékrend átalakulóban van, igazából nincs reputációja, nincs társadalmi tisztelete. És ettől függetlenül, ha a társadalom, amiben élünk, elfogadja vagy nem, ettől függetlenül jó, ha oda koncentrálunk, hogy a mindenható Isten az alázatos embereket szereti. És az alázatosság az nem egy pillanat műve, az nem egy pontszerű dolog az életünkben, hanem az alázatosság az egy Istennel való járásnak a következménye. Mert az ókori ember úgy gondolta, hogy az Istennel az ember egy úton jár. És ezt az utat nem néhány száz méterig tesszük meg, nem is csak a hét végén, amikor elmegyünk a templomba, vagy a gyülekezetbe, vagy a zsinagógába, hanem egy életúton. Születésünktől, attól a pillanattól, hogy megismertük az Istent, egészen addig, amíg az őseinkhez meg nem térünk. És ezekkel a gondolatokkal szeretném befejezni, mert azt mondja még egy másik helyen, mert Sionból jő ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Mikeás igenis fontosnak tartotta a Tórát, a törvényt, amely az emberi együttélés, az akkori világ igazságosságának az alapját jelentette. És ez a törvény, ez a Tóra, ez ma is lényegében szellemiségéből, törvényességéből következik. És minden törvény alapja a 10 parancsolat és a dekalógus. És még egy gondolatot szeretnék felolvasni. A 7. fejezet vagy a könyvnek a végén található, amikor azt mondja, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Azt kell mondanom, hogy Mikeás igazán megható, igazán meleg, bensőséges szavakkal írja le az Istent. Mert azt mondja, hogy kicsoda olyan, mint te, Istenünk, aki képes vagy megbocsátani a bűnt. És Mikeás reálisan látja azt, hogy az Isten népe között sajnos van bűn. Mert a bűn a hétköznapi élet harcai között alakul ki. A kenyérszerzés között, a szegénység és gazdagság között. Mert valahol mind az ember a munka hétköznapjai során a bűnnel áll valamilyen kompromisszumos kapcsolatba. És azt mondja, hogy elengedi öröksége maradékának a vétkét. Mikeás nem volt partikuláris gondolkodó, nem olyan volt, mint Jónás. Isten népét egységesnek látta, északot és délt. Lehet, hogy politikailag ez el volt választva. Külön hadsereg, külön főváros, külön király, külön papok, külön szentélyek, külön szent helyek. De a mindenható Istennél ez nem így volt. És azt mondja, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Azt kívánom minden kedves hallgatónak és jelenlevőnek, vagy ha megtapasztalnánk a hétköznapjainkban, hogy milyen csodálatos az Isten jelleme, milyen csodálatos az ő bűnbocsátó jelleme. Ehhez kívánok mindenkinek sok tapasztalatot. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldja önöket, viszont látásra, viszont hallásra.
0: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: mit is jelent. Kedves hallgatóink, töprengjünk el egy-egy fogalom szellemi, érzelmi holdudvarának gazdag jelentéskörén. A többféle közelítés során mélyülhet önismeretünk, empátiakészségünk, tágulhat látókörünk. Kérjük, tartsanak velünk!
1: Álhatatosság. A szilárd akarat hatalom. De csak akkor, ha egyszer mind józan is, és a lehetőségek körében maradva erejét legyőzhetetlen akadályok ellen nem fecsérli el. Báró Eötvös József. Nem minden nap használt szó az álhatatosság. Lassan értelmező szótár kell jelentésének megfejtéséhez. Kifogyott, eltűnt, ritkán lehet találkozni vele. Ma fölgyorsult a tempó, minden mozgásban van. Ha nem megy, hagyd ott, dobd el, vegyél másikat, ne törődj vele, válj el tőle. Egyszer használatos világban rohanunk. Nem divat, sem a kitartás, sem az álhatatosság, sem az életen át tartó hűség. Milyen odaadóan esengett még Csokonai Vitéz Mihály. Nekem addig vígan élni nem lehet, ha szinte kívülről mutatom is más előtt, de szívem belülről csak az én Juliskámnak szívével vidulhat meg. Légy, kincsecském, mindvégig álhatatos, én szavamnak ura lészek. Köszönt téged ezer csókkal, a te hív vitézed. Korunkban az ókori mondás, varietas delectat, sed stabilitas beatificat, a változatosság gyönyörködtet, de az állandóság tesz boldoggá, csonkítottan, s ezáltal ellenkező jelentéssel vált jelszóvá, a változatosság gyönyörködtet, holott a fontos életterületeken alapvető, ma is érvényes Jackson aforizmája, a különbség a sikeres és sikertelen ember között nem feltétlenül a tehetség, hanem a kitartás. Szerencsére azért még a fogalom szinonimái élnek szóhasználatunkban, ha akadnak is már kiveszőfélben lévők. Áldozatos, elhivatott, elkötelezett, elszánt, eltökélt, ernyedetlen, fáradatlan, fáradhatatlan, hajthatatlan, kitartó, lankadatlan, megállíthatatlan, rendületlen, rendíthetetlen, szilárd, szívós, szüntelen, tántoríthatatlan, tartós, töretlen. Velünk él Vörös Marti szózatának lélekteli fölhívása. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. Arany János is hevülten szól nemzetéhez. Hallottad a szót, rendületlenül, midőn fölzengi miriád ajak. Ó, értsd is a szót, és könnyelmű szájon merő szokássá szent imád ne váljon. A mi értékzavaros korunkban lehetne követendő ideál az álhatatos személy, aki következetesen ragaszkodik ahhoz, amiről meggyőződött, hogy az jó. A nehézségek, a kudarcok nem tántorítják, nem rendítik meg, kitart társa mellett. Életelvét meggyőződéssel követi, tudatos abban, hogy a patak és a szikla összecsapásából mindig a patak kerül ki győztesen, nem az ereje, hanem a kitartása miatt. Az álhatatosság nélkülözhetetlen a személyiség egészséges testi-lelki fejlődésében, az emberi kapcsolatok minden szintjén és területén, de a tanulásban, a kiművelt elme és lélek birtoklásában, a komoly tudományos munkában, a sportban, a játék különféle formáiban egyaránt. A rendíthetetlenség képessé teszi az embert arra, hogy értelmes célért, jóért, igazért megfontoltan kellő ideig tevékenykedjen, illetve a szükséges áldozatot meghozza, vállalva akár szenvedést is. Az álhatatosság egyrészt azt jelenti, hogy megküzdünk az elkerülhetetlen kudarcokkal, hogy ne tántorodjunk el céljainktól, vállalt feladatunktól, hanem megtorpanás nélkül törekedjünk megvalósítására. A példabeszédek 24. rész 16. verse megállapítja, ha hétszer elesik is az igaz, ugyan fölkél. Sokan önpusztító módon reagálnak, ha kudarc éri őket. Önsajnálkozásba kezdenek, mindenkit hibáztatnak, elkeserednek és feladják. Elfelejtjük, hogy oka van annak, hogy megpróbáltatások érnek minket, és hogy bizonyos szempontból értékesek is a viszontagságok. Általuk bölcsebbek leszünk, és fölkészültebbek. Érdemes fontolóra vennünk az ismeretlen szerző gondolatait. Ha elromlik minden, mint megesik néha, ha utad csak hegyre föl vezet a célba, ha kevés, mit kapsz, de sokkal tartozol, pihenj, ha kell, de soha ne add fel. Számos hiba épp azért történik, mert feladtuk, s nem tartottunk ki végig. Ne add fel hát. Ha lassan is haladsz, a siker talán már csupán egy arasz. Küzdj hát tovább, ha ér sok csapás, ha húz még az ág is, harcolj tovább. Mi segíthet el nem lankadnunk? Az első lépés az érdemleges és elérhető célok kitűzése. Dölcsen tesszük, ha időről időre átértékeljük célkitűzéseinket, és megkérdezzük magunktól, merre tartunk, és milyen kiigazításokra lehet szükségünk. Az ihletett példabeszéd így hangzik, és így buzdít. A te szemeid előre nézzenek, s minden te útjaid álhatatosak legyenek. Példabeszédek 4. rész, 25-26. vers. Fontos lépés az is, hogy tisztán lássuk az ok-okozati összefüggéseket életünkben. Tudatában kell lennünk, hogy ha szeretnénk elérni valamit, akkor meg kell tennünk minden tőlük telhetőt. Eközben elemezzük a helyzetet, keressük meg, hol volt a hiba, azután pedig igazítsuk ki azt, vagy erősítsük meg a gyönge pontokat. kölcsei bölcsen figyelmezteti unokaöccsét a Parainézisben. Álhatatosság és makacság úgy állanak egymás ellen, mint bátorság és vakmerőség. Makacság és értelmetlenség együtt járó dolgok. E két utolsó gyakran hamis szégyennel van egybekötve. Mondásunkat vagy tettünket félbenhagyás által hibásnak ismerni nem akarjuk. De ha öntudatunk s maga a dolog kiált, mit használ ellenkezőt kiáltoznunk? Az álhatatost még süllyedésében is önérzés boldogítja, a makacs szívet pedig késő, sikertelen megbánás vérezi. A megfontolást jól szemlélteti a közismert ezópuszi mese a teknősről és a nyúlról. Bár a teknős sokkal lassúbb volt, mint a nyúl, mégis ő nyerte meg a versenyt. Hogy miért? Mert egyenletesen, fegyelmezetten haladt előre. Nem adta föl, hanem reálisan átgondolva olyan sebességet választott, amelyet tartani tudott. Azután pedig ragaszkodott ahhoz, míg be nem ért a célba. A folyamatos előrehaladás állandó ösztönzést jelent. Többször utaltunk már a Bibliára, hiszen a hívő emberek ismerhetik mélyen az álhatatosságot. Vallásukban odaadóak maradnak Istenhez, ezáltal lehet részük a kegyelemben megmaradás. Jézus azt mondja, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Máté 24:13. Azt is jelenti, hogy a próbák ellenére eltökélten tartunk előre, szívósak vagyunk és nem adjuk föl, hiszen az álhatatosság a bátorság rész erénye is, mellyel az ember kitart az erények gyakorlásában. Isten szava így buzdít. Állandóan zörgessetek, és megnyittatik néktek. Máté 7:7. Legyetek álhatatosak a hitben. Korintusi 1. levél 16:13. És ragaszkodjatok a jóhoz. Róma 12:9. Jézus pedig így nyilatkoztatja ki az álhatatosság lényegét és célját. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok az én szeretetemben. Amint én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. János 15:10-től. Isten minden próbatételt azért enged meg, hogy növelje bennünk a hitet, erősítse a reményt,

Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska gondolat szőttesét hallották. A költészet hangján.

Reményik Sándor, ó, ne vedd vissza még. Uram, tudom, nem tarthat ez soká így. A lépteim s a lelkem szabadsága, ez a jó belső bizonyosság. Nem nőhetnek, uram, égig a fák, a tiszta szívnek ez a könnyű kéje. Úgy félek, uram, visszaélek véle. Pedig ez, uram, mind a tied, s amikor akarod, visszaveszed. Ó, ne vedd vissza még. Olyan jó ez az édes könnyűség. Nem csak hangulat vagy dal terem benne, mintha valami sokkal mélyebb lenne. Uram, a szemem úgy pihen ma máson, hogy magam elfelejtve neved áldom. Áldom szent neved magam elfelejtve. Én, a szeretet nagy szám kivetettje. Aki csak kaptam egyre másra, s nem volt szívem az ajándékozásra. Most, látod, gondoskodva néha, félve, megállok más lélek közelébes, nyugtatom kezem símogatón, áldón, segítőn is tán, testvéren, baráton, csüggett virágon, drága kisleányon. Ó, uram, őrizd szívem tisztaságát, bölcs békességét, mély bizonyosságát. Ne haragudj, ha szolgálni szeretnék, ösvényeiden messze földre mennék. Bocsásd meg, jóra rest nyomorúságom, minden nyomasztó, gyötrő régi vétkét. Ó, uram, minden mál könnyűségem, nyílt szemem, szívem, ajándékot képpen veszem, s köszönöm. Minden a tied, s amikor akarod, visszaveszed. Uram, tudom, nem tarthat ez soká így. Te jó vagy, de a végzetem irigy. Jaj, könyörülj minden szeretteimen. Most, mikor övék a szívem, s mindinkább övék, nem a magamé. Ne ragadd el tőlem más felé. Ne ragadd el őket, én Istenem, mert félek. S miattuk a félelem. A járványoknak, uram, vessél gátat, most veszítsek el annyi megtaláltat, vagy most pusztuljak, most veszek el én most, mikor végre több vagyok, mint én. Tudom, uram, nem tarthat ez soká így. Te jó vagy, de a végzetem irigy. Uram, miként a felszabadult város régi sötét hatalmakkal határos, úgy kinyílt szeme, kinyílt szívem is, a nagy változás káprázatnak véli, hold káprázatnak, mely tűnős, hamis. Szemem a szörnyű közelséget méri, pár lépés csak, és ismét idegenség, sötét kényszer és üvöltöző ínség. Ó, uram, ez a drága ősi város, mint én, sötét hatalmakkal határos, s úgy nézek végzetemre, mint a szabad város tekint

Molt fényben úszó éjszakánkon, mintha lidérc ülne a boldogságon, maga fölé, a feleki tetőre, maga fölé, a fekete tetőre, fekete tetőn, idegen szuronyra, fekete tetőn, ellenséges őrre.

0: A napversét elmondta Török Attila. A bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs. Van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. Példabeszédek könyve 13. fejezet, 7. vers.

Élt egy nagyon szegény család. Ennivalóra sem volt pénzük, és tisztességes öltözetre sem. Szégyelték a szegénységüket. Amikor mások templomba mentek, ők azért, hogy ne lássák a rongyos ruhájukat, és ne szólják meg őket, hogy nem mennek templomba, pedig a házuk szomszédságában volt, rafinált cselt eszeltek ki. Az asszonyok kötényt vettek föl, mert az alatt nem látszik a kopott ruha. Kiálltak a teraszra, és látványosan zörögtek a lábasokkal, keverték a semmit a fakanállal, hogy azt higgyék, milyen sok pénzük van, hogy egész délelőtt csak főznek. De olyan embert is ismertem, aki rossz ruhát vett magára, hogy ne derüljön ki, milyen gazdag, és úgy ment ügyeket intézni, hogy majd megsajnálják és segítsenek rajta.

0: Salamon elmondja, hogy van olyan ember, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs, de olyan is, aki szegénynek, holott milyen gazdag. Isten szemében mindkettő csalás, ezért bűn. Ne próbálj te sem többnek látszani, mint ami vagy. Nem kell azért márkás cipőt húznod, vagy a legújabb divat szerinti mobilt megvetetned a szüleiddel, csak hogy azt higgyék, milyen jól megy nektek. Tudom, hogy ez nehéz, mert egyesek lenéznek, vagy csórónak tartanak. Ne törődj velük. A szüleid nem érdemlik meg, hogy emiatt még többet kelljen dolgozniuk. Ugyanakkor a lelkiismereted sem engedi meg, hogy tisztességtelen úton szerez magadnak ilyet. Csak legyél önmagad.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Székely János püspök köszöntötte a fiatalok a Békeért mozgalom tagjait, ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Sant'Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János idén is örömmel vállalta, és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közönség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai, az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartozás szétbomlott szövetét, és építsék a békét. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház vonatkozó törvényében meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala. A vizsgálatra ma, augusztus 31-éig lehet még jelentkezni a delik.kerület@luteran.hu e-mail címen. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja a 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Drócsányi László, a Károlyi Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntött. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A Székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő holnap szeptember 1-e. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Krisztussal a mindennapokban.

0: jobb, mint a hárfa.
1: Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük. Jelenések könyve, 21. fejezet, 3. vers.

kisebb sor alakult ki a két férfi mögött, akik egymást próbálták túlszárnyalni előzékenységből. Előbb te. Nem, inkább te. Na, de őszintén kérlek, te menj előbb. Köszönöm, de csak utánad. Ez így eltartott egy ideig. Semmiség, gondolod magadban, hiszen úgyis egy egész örökké valóság áll előtted. A palást, amit a bejáratnál kaptál, épp olyan, mint a többieké, amit egyediségeddel szembeni sérelemnek tekintesz, noha nem lehet panaszod a ruha balzsam tavaszi illatára, vagy a palást anyagára vonatkozóan. Viszont teljesen lenyűgözött a mennyei új tested. Nagyon tetszik a hófehér fogsorod és a tökéletes bőröd, bár kissé meglepő a frizurád, ami inkább egy televíziós evangelizátor hajviseletéhez hasonlít. Visszatekintve el kell ismerned, hogy évszázadokba tellett, míg rájöttél, hogy valójában ilyen a mennyország. Valószínűleg nehezen szoktad meg, hogy minden étkezéskor brokkolit is felszolgálnak, vagy azt, hogy az 1 milliárd televíziós csatorna mindegyike csak vallásos adást sugároz.

valójában milyen lesz a menny? Értelmes emberként jobb módját is elképzeled az örök létnek annál, hogy egy felhőn űrve hárfázol. De milyen jó, hogy Isten ennél sokkal többet tartogat a számunkra. Az itt a földön átélt jó dolgok csupán bébi ételnek fognak tűnni a mennyei végtelen lakomához képest. Mindaz, aminek örülhettünk az isteni teremtés nyomán, a zene, a természet, a színek és a szépség, sokkal nagyobb bőséggel és intenzitással áll majd a rendelkezésünkre. Elképzelhetetlen meglepetésekre számíthatunk, hiszen itt a földön még az álmainkat is beszennyezi a bűn. Egy dolog azonban biztos. Bármi is várjon ránk a mennyben, az kétségtelenül ki fogja elégíteni a vágyainkat. És a mennyben, mint helynél, még jobb lesz az emberek társasága.

0: Isten barátai az ő békességében fognak lakozni. Nem lesz ott ellenség, népszerűségi versengés, előítélet, féltékenység, gúnynév vagy sértő szó. Viszont az örök ünneplésben az igazi életet maga Isten jelenléte fogja képezni. Ő fog velünk lakozni, ahogy tette azt a világ teremtésekor, és többé a kételjeink, a félelmeink vagy a bűn nem fognak elszakítani tőle. Elkezdjük úgy megismerni Istent, ahogyan ő ismer bennünket, és dicsőítjük őt, mert örök élettel ajándékozott meg, amely során a barátai és a gyermekei lehetünk. Isten ott akar látni téged is a mennyben, és ha ő a barátod, akkor nincs jobb hely, ahol lenned kellene.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Foy Jean Todd írta Georgiából, az Egyesült Államokból. Az atyával töltött idő. Amikor imádkozol, menj be a belső szobádba is, ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Máté evangéliumának 6. fejezetének 6. verse. Minden szombat reggel izgatottan várok a fiamtól egy egyszerű üzenetet. Reggeli? Gyorsan válaszolok is. Igen, mindjárt ott leszek. Odahajtok a házához, felveszem, és már indulunk is a kedvenc reggeliző éttermünkbe. Ez a fiammal töltött személyes idő a hét fénypontja. Élvezzük a finom reggelit, közben sok mindenről beszélgetünk, időjárásról, munkáról, gyülekezetről, politikáról, sportról és a közelgő esküvőjéről. Mindegy, miről beszélünk, maga az a tény, hogy időt akar velem tölteni, melengeti a szívemet. A Biblia azt mondja, hogy töltsünk időt Istennel, ami mennyei atyánkkal. Máté 6.6-ban Jézus azt mondja, amikor imádkozol, nem pedig azt, hogy ha imádkozol. A Biblia számos alkalmat leír, amikor Jézus elvonult, hogy atyával imádságban időt töltsön. Isten gyermekeiként nekünk is ezt kell tennünk. Részben azért örülök a fiammal való heti közös reggelinek, mert ez egy rendszerességet ad a hetemnek. Kíváncsi vagyok, hogy Isten örül-e, ha naponta rendszeres időt szánunk az imádságra. Talán Isten ugyanolyan izgatottsággal várja a velünk töltött különleges időt, mint én a fiammal. Mennyei atyánk, tanítsd meg nekünk a vele töltött imádságos időnek a fontosságát. Segíts, hogy minden napra tervezzünk időt az imádkozásra és az ige tanulmányozásra. Amen. Napi gondolat, az Istennel töltött idő, ajándék. Imádkozzunk az apákért és fiakért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében az 1.18-ban így ír. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Az ige üzenetét néhai Taliska Zoltán lelkipásztortól hallgatjuk meg archív felvételről.
2: Kikről beszél az ige? Ugye ezt a két szót használja, hogy azoknak és nekünk. Testvéreim, emberekről beszél az ige. Emberekről. Egyik csoport azoknak, a másik csoport nekünk. Pál apostol ebbe sorolja magát, és én is ebbe sorolhatom magamat. Azt mondja itt el Pál apostol, hogy az embereknek csak kétféle viszonyulása létezik a Golgotai kereszthez és a Golgotai kereszt Krisztusához. És ez az egész világ történelmen végig húzódik. Mindenütt jelen van. Már az Ószövetségben is Isten, amikor beszél az ő népével, akkor azt mondja, hogy két út van előtted. Nincs több ember, nincs több út. Eléd adtam az áldás útját és az átok útját, eléd adtam az életet és a halált, válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Jézus Krisztus nem ugyanezt mondta el, amikor ott van Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, Lukács evangéliumában, megint le van írva. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy csak kétféle út, kétféle kapu és kétféle út létezik. Azt mondja, széles az a kapu és tágas az az út, amely a veszedelemre visz. Tehát Jézus világosan figyelmeztet mindenkit, hogy aki megszületik, és megy a maga feje szerint az életében, az egy olyan úton jár, amelyik veszélyes. Veszélyes. És mi nem látjuk át előre, hogy milyen veszélyek vannak az életutunkon, testvéreim. Ha ezt tudná valaki, nem tudom én, hogy mozgó lépcsőn ki fog a bokája bicsaklani, nem fog arra menni. De nem tudjuk, testvéreim. Nem tudjuk, milyen veszélyek leselkednek ránk. És azt mondja Jézus, hogy van egy szoros kapu, és van egy keskeny út, amelyik az életre visz, az Istentől való életre. És az az élet minőségében teljesen más, mint a széles úton élhető élet. Tartalmában egészen más. Hol tart az ember? Az ember is halad. A tudománytechnika halad. És ugyanezzel az ember a lelkületében, emberségében, embervoltában lépést tart. Nem az a bolondság, hogy mi olyanokat gyűjtünk, ami semmi nem lesz a miénk. Mert ezzel szemben Pál apostol azt mondja, hogy a keresztről való beszéd, amiről sokan azt mondják, hogy nem ér semmit, nekünk, akiket az Isten az örök életre akar megtartani, ez Istennek az ereje. Tehát kikről beszél az ige, testvéreim? Rólunk az emberekről, a ma emberéről is. Te is és én is benne vagyok az igében. Nekem ez a legnagyobb csoda. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, testvéreim, hogy mi az, ami helyett minden kell az embernek, csak az az egy dolog nem kell. Erre ezt a választ adja Pál apostol az igében, a keresztről való beszéd, a keresztről szóló beszéd. Világosan elmondja benne, hogy mi is ez tulajdonképpen. Az ige hirdetés. Az ige hirdetés mindig bolondság volt. Ne gondoljunk mi nagyon nagy dolgokat, ha ma, nem tudom én, a Váci utcán kiállnánk, és ott az énekkor énekelne egy-két szép éneket, és utána bármelyikünk, aki ismeri az Úr Jézus Krisztust, felállnánk, hogy emberek, figyeljetek ide, szeretnék nektek valamit mondani, hányan állnának meg? Nem. Gondolom, hogy túl sokan. Egy bibliai példát hadd hozzak először, amikor Pál apostol már fogságban van, és ott van Festus helytartó előtt, akinek lehetősége lett volna Pált szabadon engedni is, amikor meghallgatja, és lehetősége volt fogságban tartani és elküldeni Rómába, végig hallgatja Agrippa királlyal Pál apostolnak a bizonyságtételét, azt, amikor elmondja, hogy neki mit jelent a keresztről való beszéd, és a kereszt Krisztusa. És Festus ugye felkiált a beszéd végén, hogy bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz téged. Testvéreim, akkor is bolondság volt a keresztről való beszéd, és a kereszt Krisztusáról való beszéd. Most csak egy budapesti példa jutott az eszembe készülés közben. Kimennénk a Sziget Fesztiválra nyáron, és amikor a nagy színpadon ugye egy ilyen sztárolt megasztár kezdene este koncertezni, akkor azt mondanánk a fiataloknak, hogy ne oda menjetek azt hallgatni, hanem nézzétek, csak itt van az evangélium sátra, a keresztről való beszéd sátra, és most Jézussal lehet találkozni. Hányan jönnének át, testvérei? Mit mondanának? Ugyanazt, amit itt a Biblia már 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott. Bolondság. Mi nem akarunk semmi többet, csak a mai este jól érezni magunkat, megisszuk a magunk is sörét, bulizunk egyet, aztán majd valamikor hajnalban lefekszünk a sátrunkba, egy hét múlva vége az egész bulinak, aztán megy tovább az egész, úgyse ér semmi semmit. Miért bolondság az ige hirdetés? A keresztről való beszéd. Ha ma tényleg az utcáról bejönnének néhányan fiatalok, és beszélgethetnénk róla, hogy ők mit gondolnak erről, akkor mit mondanának? Én elmondom, hogy én 15 évesen mit gondoltam erről. Még akkor nem voltam hitbe, de én pontosan emlékszem rá, azt gondoltam, hogy én akkor leszek boldog, ha nem szól bele az életembe senki. Se Isten, se ember, legfőképpen az édesapám. Erre egy karakteres, határozott hívő ember volt, aki az Isten akaratát képviselte, és hát ez nekem valahogy sehogy se jött be. Azért bolondság az ige hirdetés, testvéreim, mert mi mindannyian arra vágyunk, hogy ne szóljon bele senki az életünkbe. Márpedig a keresztről való beszédet, ha Isten az ő szent lelke által valakinek tudtára adja, ott Isten bele szól az életünkbe. Azt mondja, hogy állj meg, és nézz szembe ezzel a kereszttel. Krisztus szava ma is életet teremtő szó. Akiben nincs, csak Krisztus szava tud életet teremteni. Akik meg már ezt ismerhetjük, mert bennünk is ő teremtett életet, azok boldogan valljuk, hogy a legnagyobb csoda, hogy egyszer a Krisztus szava engem is eltalált. Mert így mondja Pál a római levélben, hogy a hit, az üdvözítő, a megtartó, az életet Krisztushoz kapcsoló hit, hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát mi az, ami helyett minden kell a mai embernek is, csak ez az egy nem. Testvéreim, ez a keresztről való beszéd, az ige hirdetés. Pedig tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés által üdvözítse, tartsa meg az életünket. És a harmadik dolog, amiről hadd szóljak még egy pár szót, testvéreim, mert nem csak erről beszél Pál, hogy a keresztről való beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, hanem beszél arról is, hogy nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje. Mit talált Pál apostol a keresztről szóló beszédben? Itt azt mondja, megtartott életet. Megtartott életet. Miért találhatjuk ezt meg az ige hirdetésben? Azért, mert az ige hirdetés a megtartóról szól. Mit hirdetett az angyal Betlehem mezején a pásztoroknak? Született nektek ma a megtartó. És ebben a bizonytalan világban van egy biztos személy, a megtartó. És hogy ez milyen óriási dolog, ezt akkor érzékeljük igazán, amikor találkozunk olyan emberekkel, akiknek talán mindenki csúszott már a lába alól. És ott van, elmondja talán a saját problémáit, kérdéseit, a saját teljes tehetetlenségét, és az ember szembesül vele, hogy igen, ő neki pont a megtartó hiányzik. Annak, aki az életében ilyen helyzetbe kerül, hogy mindent elveszít, nincs tovább kapaszkodó, annak egyetlen egy hír létezik még, amelyik az életét meg tudja változtatni. Ez a keresztről való beszéd az, hogy a kereszt elmondja, a kereszten át, a kereszt Krisztusán át elmondja a mennyei atya, hogy nekem drága vagy, és nekem kell lesz az egész életed úgy, ahogy vagy. talán nagyon sokan tudjuk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. De most hadd idézek egy másik ígét. Nekem ez nagyon közel jött, 15 éves korom óta cukorbeteg vagyok. Azt mondja Jézus a János 15-ben, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki az életét adja a barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Annyit szeretnék csak hozzátenni, hogy az Ószövetség nyelvén a parancsolat szó, az azt jelenti, hogy isteni útbaigazítás, isteni útmutatás. Tehát Jézus nem olyan értelemben parancsolgat, mint ahogy parancsol a főnök, vagy nem tudom én, parancsol egy despota, hanem Jézus Krisztus isteni útbaigazítást, isteni útmutatást ad mindig az ő barátainak. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Isten azt mondja, hogy Jézus Krisztusnál jobban, és Jézus Krisztusban nála, az atyánál jobban senki nem szeret téged. Testvéreim, neki kell lesz az egész életeddel úgy, ahogy vagy. A keresztről való beszéd tehát ma is egy csoda. Pál apostol megtartott életet talált benne, mert megtalálta őt a megtartó. És ugyanígy történik ma is. Három gyülekezetben szolgálhattam, amíg rokannyugdíjba nem kellett mennem, és testvéreim, mind a három gyülekezetben átéltem azt a csodát, hogy akiket Isten az ő szavával, a teremtő szavával megérint, azok nem bolondságnak tartják sem az életet, sem a keresztről való beszédet, az ige hirdetés sem, hanem Jézus Krisztussal találkozva életet kapnak. Igaz beszéd ez. Valóság. És így lesz Jézus Krisztus a barátod. Mert ő azt mondta, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Nekem a példabeszédek 17-17 be van ide írva, a szívembe, a lelkembe. Az egyik legkedvesebb ígém lett még a hitre jutásom után közvetlenül. Azt mondja ott az íge, mindig szeret az, aki igaz barát, testvérül születik a nyomorúság idejére. Én egy ilyen igaz barátot találtam. Jézus Krisztust. Mindig szeretett. Amióta az övé vagyok, előtte is szeretett, csak én nem tudtam róla. De azóta Jézus Krisztusé az életem, ő a barátom, vele valóban mindent átbeszélek. Átélem a csodákat, hogy addig, amíg ő nem akar hazavinni, addig pedig megtart. Lehet, hogy csak széken ülve tudok már igét hirdetni, de megtart. Tehát miről beszél a keresztma? Beszél az emberről, de két csoportra osztva az embert, azoknak, akiknek bolondság a keresztről való beszéd, az az egyik csoport, nekünk, akik megtartatunk, a másik csoport. Melyikben vagy? Elfogadod-e az ige hirdetést, akármennyire bolondságnak tűnik, elfogadod-e a keresztről való beszédet, mint Isten teremtő szavát? Meghallod-e? Mert akkor te is megtalálod azt a valakit a keresztről való beszédben, akiről ez a beszéd szól, a megtartót, Jézus Krisztust. Amen.
1: A mai ember előtt is két út van. Ha a magunk feje után megyünk, a tágas úton, az nagyon veszélyes. De ha a szoros kaput és a keskeny utat választjuk, az az életre visz. Krisztus szava ma is éltet, ezért életbevágóan fontos számunkra a kereszt üzenete. Taliska Zoltán idézte a Jézusról szóló örömhírt. Született ma néktek a megtartó. Ő a mi nagy reménységünk. Kedves hallgatóink, Urunk megtartó kegyelmét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket lélekhangoló műsorunkkal. Hogyan hívja magához Isten a sok generáció óta vándoréletet élő cirkuszi artistát, és miként válik Isten folyton úton lévő misszionáriusává? Erről szól következő fél óránkban interjúnk Németh Kray Ginával, akivel Szeverényi János beszélget. Tartsanak ma is velünk!

0: Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Németh Kraj Gina artistát. Az interneten ismerkedtünk meg, mégpedig a Facebookon, és minket nem a cirkusz világa hozott össze, hanem az evangélium tulajdonképpen, mert én is közlöm naponta a különböző kis üzeneteket, anyagokat, és akkor reagáltál erre, és közben megtudtam, hogy te egy élőhitű valaki vagy, de ugyanakkor artista is vagy. Hadd kérdezelek arról, hogy a családotokban ez a cirkuszos vonal milyen régi, mióta tudsz te erről, hogy itt egy családotok cirkuszos volt?
1: Legalább 9 generáció, de onnan tudom ugye, hogy Németországban vannak rokonok, és valaki írt ott egy könyvet erről az egész családról, a Picard részről, és akkor, hogy a francia forradalomban már volt. Tehát ők onnan származnak.
0: És akkor te ebben nőttél föl?
1: Igen.
0: Tehát egy cirkuszos családban?
1: Igen.
0: Kisgyerekként?
1: Igen,
0: és
1: utaztunk.
0: Hogy éltél? Hogy éltetek?
1: Minden nap másik helyen voltunk, falukat jártuk javarészt, és minden nap máshol jártunk iskolába a testvéreimmel, de mindenki, tehát nem csak mi, az összes cirkuszos így nőtt fel.
0: És már gyerekként is volt feladatod a cirkuszban?
1: Igen, hát mindig is szerettem volna szerepelni. Anyuéknak akkor még nem volt saját cirkuszuk, nagybácsikájánál utaztak, lehet, hogy hallottatok róla, ők a Donnert família, és beengedtek, hogy a 4-5 éves voltam, hogy a kígyó tánccal ott én is szerepeljek, táncolhassak az unokatestvéremmel. Az nagyon nagy boldogság volt. Azt apukámmal csináltunk egy ilyen akrobata számot, akkor voltam ilyen 8-10 éves körülbelül, és utána folyamatosan, ugye, amit éppen...
0: Mi mindent csináltál? Egy kicsit múlt időben beszélünk, mert előzetesen szót váltottunk, és azt mondtad, hogy 4-5 éve, vagy 5-6 éve ez a hagyományos, klasszikus, cirkuszos, vándorcirkuszos életet most megáll, de más valamit is csinálsz, de a cirkuszos idődbe mi mindent csináltál te a cirkuszban?
1: Mondom, ezzel kezdődött, és akkor utána ugye folyamatosan bővült, egykerekű biciklivel szerepeltünk utána. Bűvészkedtem anyukámmal, amit nagyon nem szerettem, az, de hát megcsináltuk, ugye. Akkor nagyon megtetszett nekem a légtornászkodás, és akkor azt utána kaptam apukámtól egy kötelet, ugye én azon szerepeltem, ez ilyen légi balett, úgy hívják. Azt tanultam meg 13 évesen, és azt nagyon szerettem csinálni. De az mellett megtanultam kézen állni, zsonglőrözni. Igaz, nem léptem fel úgy, mond ezekkel úgy komplett számban, de kiegészítőnek beraktuk mindig valahova. Ugye így minden gyereknek általában megvesznek rekvizitákat. Én is mindent kipróbáltam, a lábzsonglőrt, aztán a dróton menés, de ezek mind olyan kudarcok voltak, hogy nem is mertem még egyszer megpróbálni. Akkor
0: de mégis mi volt az, amit éveken keresztül
1: csináltam? A légtornász, igen,
0: azt
1: nagyon szerettem. Tehát az olyan, mindenkinek van egy tehetsége, és akkor nekem az arra irányult.
0: Minden párban gyereknek. Voltál valakivel fönt?
1: Nem, egyedül szerepeltem.
0: Egyedül.
1: Igen, igen.
0: A felvétel előtt beszélgettünk, rákérdeztem, hogy volt-e balesetet. Mondd el, légy szíves, a műsorban?
1: Leestem, ugye nem figyeltem, rosszul lett felszerelve ez az egész cucc, és hát elég nagy baleset volt, mert a medencém eltört, a szemérem csontom, a bordáim, a csuklóm az itt fönn volt a könyökömnél valahol.
0: És ez ugye, Romániában történt. És akkor hogy reagáltak erre?
1: Műsor alatt történt az egész, előadás közben. Én nem emlékszek ugye semmire. Utána arra eszméltem fel, hogy az autóba berakott a férjem, ugye vitt egyből a kórházba, a szegény lányomnak az ilyet arcára emlékszek a mai napig, és hát akkor itt a balesetibe tettek össze, mert ott Romániában egy kicsi városban voltunk, még röggen se volt a kórházba.
0: De jött volna, érted, egy helikopter? Egy hely,
1: ami lezuhant. Utólag tudtam meg, a tesóm intézte, hogy akkor minél hamarabb Pestre kerüljek, ugye, de végül mentővel.
0: És akkor meggyógyítottak, összekalapáltak több hét alatt?
1: Ez nagyon nagy szerencsém volt, mert a medencémet nem kellett megoperálni, mert nem mozdult el. Azt mondta az orvos, annyira szerencsém van, hogy az izmok, hogy izmos vagyok, és az izom tartotta össze. Azt mondta, hogy ha kibírom, hogy egy hónapig nem mozdulok, tehát így fekszek, akkor nem kell megműteni. A csuklómat kellett csak operálni, amit sajnos ott Romániába engedtem, hogy hozzányúljanak, mert azt mondták, hogy ők helyre teszik műtét nélkül, és olyan rosszul rakták össze, hogy szegény orvos itt a balesetibe egy csomót szenvedett vele, hogy jó legyen, viszont azt mondta, ha betartom, amit mond, akkor utána teljesen fel tudok épülni, és tudok még dolgozni.
0: És ez meg is történt.
1: Igen, tehát azért volt bennem egy félsz, de mivel nem találtunk akkor éppen másik légtornászt, akkor utána muszáj volt visszamenni.

0: lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kray Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok mindent csináltál, tehát egy kreatív ember vagy, mindig kitaláltál valamit. Volt egy személyes programod, akkor erről is pár szót mondjál, légy szíves meg, amiket most csináltok. Az is egy érdekes dolog, amit hallottam tőled.
2: Igen, most egy tarantula kiállítással utazunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tarantula madárpókokat teráriumokban kiállítjuk, és akkor ezt mi megszervezzük. Lényegében hasonló életforma, mint a cirkusz, csak nem kell előadást csinálni. Ezzel 6. éve utazunk, van ehhez egy sátor, nyáron sátorban csináljuk, télen meg megyünk plázákba, vagy művelődési házakba, sportcsarnokokba.
1: Más rovarok is vannak ott.
2: Igen, vannak.
1: És akkor bejönnek az emberek, és kiveszitek néha
2: őket? A férjem igen, ő kiveszi, meg lehet simogatni a madárpókot, de ugye sokan félnek. Inkább ez a kiállítás a lényeg, hogy meg lehet nézni, az is érdekli az embereket.
1: Meg tudtam tőled, hogy te hitre jutottál. Megtértél körülbelül 6 évvel ezelőtt, 2017-ben. Mondd el, hogy milyen utad volt a megtérésedig.
2: Ugye nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rosszul értünk a férjemmel, külön is voltunk, és a nagynénikém szólt, hogy hát Gina, van az Úr Jézussal boldog élet, és hát ugye ez olyan kicsit idegen volt nekem, én... Hozzáteszem, hogy a utazó életben a cirkuszosok azok úgymond vallásosak, de rájöttem utána, amikor már megtértem, hogy inkább babonásak voltunk, vagy hát vagyunk, és ebből is nehéz volt megtérni. De fura volt, amikor mondta nekem, hogy van boldog élet, és ez engem annyira vonzott, mert ugye mindig a boldogság után vágyakoztam.
1: És miért nem voltál boldog?
2: Férjemmel rosszul éltünk, ugye, és ez azért ezért tönkretette egy kicsit az lelkemet is, és minden nagyon kémhez jártam oda beszélgetni, nagyon tetszett, ahogy olyan kedvesen beszélgetett, meg ahogy imádkozott, mert akkor én még nem imádkoztam. És akkor egyszer elhívta a lelkészt is, ők Vasadon laknak, az nagyon megfogott, mikor azt mondta a lelkész, hogy tegyem rendbe az én helyzetemet és életemet Istennel. És akkor utána ő helyre fogja tenni az én életemet, mindent meg fog adni, ami az én szívem kívánsága. Akkor ez elkezdett érdekelni. Kaptam a nagynénikémtől egy Spurgeont, a napi áhítatossat, és én azt elkezdtem olvasni, és úgy a magam módján elkezdtem imádkozni. És utána én eljutottam Biatorbágyra, ott a misszióba, 5 napra, akkor én ott megtértem, az Úr Jézus Krisztust elfogadtam a szívembe, és én olyan boldogságot kaptam, amit soha előtte nem éreztem.
1: Azt mondd el, légy szíves, hogy jelentél ott meg, ez nekem így nagyon tetszett, és hogy fogadtak téged?
2: Nagyon, nagyon kedvesek voltak a biatorbágyiak. Én nem gondoltam, hogy ilyen kedvesség fogott engem várni, meg nem is tudtam, hogy mire számíthatok. Azt tetszett, hogy mondta a nagynénikém, 5 napra lehet menni pihenni, ingyen, és hogy ottan a lelkem is helyre fog jönni. És mikor én oda ilyen megérkeztem, én miniszoknya, tűsarkú, műköröm, festett haj, műhaj, és akkor ugye ez nem botránkoztak meg rajtam. Tehát én ahogy ott körülnéztem, ugye nem olyan embereket láttam, és ez annyira megfogott engem, hogy nem azt mondták, hogy na most ez mit keres itt, vagy valami, hanem olyan szeretettel fogadtak, hogy én azt előtte nem is tapasztaltam. És...
1: Hogy lehet megtérni? Tehát ha most én mások nevében is ezt kérdezem, hallgatja valaki ezt a műsort, és akkor azt mondta, hogy megtértél, de ez micsoda?
2: Hát először is rájöttem arra, hogy nem tudom az életemet jó irányba irányítani. Tehát én akkor 42 éves voltam, és rájöttem, hogy elég nagy csődben vagyok. És azt elfogadtam, hogy Isten az, aki tudja az életemet helyre rakni, és boldoggá tenni. Elég sok mindenre rávilágítottak ott Biatorbágyon, hogy ugye mennyire nagy bűn házasságon kívül élni, akkor mennyire nagy bűn, hogy ugye nem úgy viszonyulunk a gyerekeinkhez, a szüleinkhez, a családunkhoz, és hát ezeket én elfogadtam. És akkor azt mondtam, hogy leteszem, hogy akkor oké, én ezt nem jól csináltam, és hogy én kérem az Isten segítségét, és kitisztítottam a szívemet, elmondtam az összes bűnömet az Úr Jézus Krisztusnak, elvette, ami olyan csodálatos volt, hogy fellélegeztem, és utána azt mondták, hogy na akkor most kérhetjük a Szent Lelket a szívedbe is, és én kértem a Szent Lelket a szívembe is. Igazából, mikor elmondtam azt, hogy az Úr Jézus költözze a szívembe, nem hittem el, hogy ez meg fog történni. de abban a pillanatban, ahogy a kétségeim voltak, abban a pillanatban megkaptam azt a boldogságot, szeretetet, amit nem lehet elmondani. Tehát ezt, hogyha valaki nem éli át, nem tudja, hogy miről marad re. Az élet értelméről marad re, és én ajánlom mindenkinek, hogy ezen az úton elinduljon, mert ettől van boldog élet.

0: Lélekhangoló.
1: Hat év azért eltelt azóta, és ez valóban akkor nem egy ilyen átmeneti élmény volt, ami elmúlt. Hogyan tekintesz vissza erre a hat évre, most itt a hit szempontjából?
2: Hát ott, amikor én eljöttem, akkor én elkezdtem imádkozni egy férjért. Mi akkor az élettársammal külön éltünk, és nem gondoltam volna, hogy ő fog megkeresni engem, hogy ő nem tud nélkülem élni, és nagyon szeret, és el akar venni feleségül, de ezt ugye én nem akartam elhinni. Ugye azt mondták Biatorbágyon, hogy ha szeretnék közösségbe járni, hogy akkor menjek a reformátusokhoz, vagy evangélikusokhoz, hogy ottan akkor segítenek nekem így a hitben fejlődni, megmaradni. És ugye akkor egy kérdés előtt álltam, és bementem egy asszony órára Lajos Mizsén, és akkor ott megismertem a bércesnét, lelkész asszonyt, és akkor én mentem hozzá imádkozni, hogy most akkor ugye mit csináljak, mert nem akarok már úgy élni, ahogy előtte, és hogy én az Úr Jézus szeretném követni. Mondta az Évike, hát Csina, én nem tudom, hogy mit csináljál, de az Úr tudja. És akkor imádkozott velem, és egyszer csak olvastuk az igét, és azt mondta nekem az Úr, hogy ne aggodalmaskodj. És akkor leesett, hogy tényleg én mit aggódok? Most az Úr Jézus, ő a családokat egybe akarja tartani, nem szétzilálni. És akkor úgy döntöttem, hogy akkor elfogadom azt, hogy a volt párommal akkor újra összejöjjünk, és összeházasodjunk. És tényleg az Úr formálta ezt az egészet, mert nagyon nagy áldások vannak az életemben, vannak nehézségek, de az Úr Jézus mindig ad erre.
1: Mik ezek az áldások?
2: Hát, hogy a férjem is meghallgatja az igét reggel, ez egy nagyon nagy áldás szerintem. Akkor apukám ugye nagyon beteg volt, meghalt, és mikor megtértem rá egy kis időre, még a házból is kizavart, mikor imádkozni akartunk a sógornőmmel, de utána már imádkoztam mellette, megengedte, hogy olvassam neki az igét. És, mert ugye a lelkész asszony biztatására mondta, hogy ne hagyjam abban.
1: Hány évesen hunyt el édesapa?
2: 68. Mi utaztunk is közben, anyuék meg már otthon voltak, az orvos véget, meg minden, és nem utaztak már. De amikor tehettem, meg télen otthon voltunk, akkor mindig én vittem az orvoshoz, akkor imádkoztam mellette. Amikor benn volt a kórházban, megkerestem a diakónusokat, akik oda járnak a kórházba, hogy keressék meg apát. Jó, velem lehet nem beszélget, de ugye nem tudhatjuk, hogy most Kecskeméten is volt kórházban, ott is volt, aki bement hozzá. És ott jó volt, mert egy idős lelkész ment be hozzá, egy nyugdíjas, és ő vele beszélgetett apa. Nagyon jó, hogy az Úr megtartott ebben is, mert apát nagyon szerettem. Nagyon nehezen engedtem el. De az Úr biztatott, mert aznap, amikor meghalt, az volt az ige, hogy levettem a válláról a terheket. És így biztos vagyok benne, hogy az Úr megmentette őt is.
1: De milyen csodálatos ez, hogy mondod, hogy megtérésed után még szinte ki is zavart téged,
2: igen.
1: És akkor te tudtál érte végig imádkozni. Milyen nagy dolog, amikor a gyermekeket is felhasználja Isten a szülők felé, a szülők irányába. Tudom, hogy most egy időt Szlovákiában töltöttetek, tehát ott dolgoztatok. Ez az élet hogy zajlik ilyenkor? Elmentek esetleg valami helyi gyülekezetbe? Ez működik valahogy?
2: Amióta megtértem, én azóta mindig elmegyek, ahol éppen vagyunk. A helyi reformátusokat megkeresem. Volt olyan most Pozsonyban, hogy lerobbant az autó, és benne a belvárosba képzeld el, hogy ott volt egy ilyen polgármesteri hivatal, akitől mi területet akartunk volna bérelni ettől a hivataltól, és hát be kellett menjek személyesen. És egy ilyen nagyon kis eldugott utcába parkoltam, igazából nem volt kiírva, hogy nem lehet parkolni, mindegy, az autóval egész nap ott kellett várjak az autómentőre, amíg jött, és már este 6 óra volt, és nagyon jó volt, mert az autótól így egy olyan 30 méterre volt egy nagyon nagy templom, kiderült, hogy katolikus templom, de magyarul volt az ige hirdetés. Ott megismerkedtem egy asszonnyal, és azóta is tartjuk a kapcsolatot, szoktunk imádkozni, de ugye utána én elmentem a reformátusokhoz, oda jártam. Hiszem azt, hogy azért kellett bemenjek, hogy ezzel az asszonnyal megismerkedjek. Editnek hívják ott Pozsonyban, és ő is szegény, úgy egyedül van, a gyerekei mindenfele, és azóta együtt jártunk bibliaórára, utána a reformátusokhoz, együtt voltunk istentiszteleten. És ez jó volt tényleg így. És mindenhol, például Szlovákiában, Nagymegyeren élőhitű reformátusok vannak, akkor ez a réte, egy pici falu ott Szent mellett, és olyan csodálatos bibliaórán voltam. Vagy például Pécsen egy 4 éve, egy szobába voltunk 4-en, házi bibliaórán. Olyan csodálatos volt.
1: És ezeket így megtalálod, fantasztikus.
2: Hát a neten meg lehet. Igen. Vagy hogyha nincs kiírva, akkor telefonálni szoktam. Uh-huh. Vagy például most a sógornőm is megtért, és a tesóm még Horvátországban dolgoznak a cirkusszal, és Splitten találtak református. Tegnap volt a kistentiszteleten.
1: Így a munkád kapcsán mely országokba jártál? Tehát most hallottuk a Szlovákiát, Romániát.
2: Moldáviába és Makedóniába voltunk még, cirkusszal.

0: Tettem, hogy tényleg az utazóknak kell mondani. Senki nem mondja nekik. Lényegében nagy része a rokonom is, és hát azért így belegondolva, hogy ugye ne vesszenek el, és az Úr Jézus azt mondja, hogy azért jött, hogy megmentse őket, akkor próbálok nekik is.
1: És a lányod felé tudsz elépni, ilyen szempontból ő vele mi van, merre van?
0: Ő 25 éves, Veronába járt artista iskolába, 13 évesen ment el, 18 éves koráig volt ott, és csak ilyen nyári, meg téli szünetekben jöhetett haza. Nehéz volt elengedni, de mivel a jövője volt ezzel, ugye, mert az artista szakmát, ez csak fiatalon lehet. Tehát ezt a ügyességet, meg ezeket a hajlékonyság, ezt nem lehet 20 évesen. Igen.

0: Lélekhangoló evangélikus műsorunkban Németh Kraj Ginával Szeverényi János beszélget.
1: Te nagyon sokat mozogsz, hasonlóan én is sokat utazok, de talán még közelebb vagy a valósághoz, azokhoz az emberekhez, akik ma élnek mindenfele. Milyen ez a kor? Milyenek az emberek? Hogy látod őket, ezt a mai világot? Hogy érzed a kereszténységnek a felelősségét mindezekben?
2: Hát ez egy elég nehéz dolog, ugye, mert nekem mindig az jut eszembe az a felsorolás, amit a Pál apostol, vagy nem tudom már melyikben mondja, ugye, hogy milyenek lesznek, szeretetlenek, önzőek, pénzsóvárak, és ez sajnos tényleg nagyon így látom, hogy nem néznek nagyon körül, maguk körül. Körülnéznek az emberek, nincs azzal semmi gond, csak ahogy ugye az ige is mondja, hogy mindent elfogadnak. Csak az evangéliumot nem. Sokan mondják nekem, hogy ugye, hogy milyen ez a világ, meg hova tartunk, meg mi lesz, meg hogy lesz. Hát mondom, figyelj, a Jelenések könyvét el tudod olvasni, vagy van róla, a Biatorbágyiak csináltak egy nagyon jó videósorozatot, és mondom, hogy ha azt megnézed, vagy elolvasod, akkor Jézus felkészít. Jóra nem lehet számítani, de erre lehet felkészülni, vagy felkészülni tenni a körülöttünk lévőket, aki elfogadja. Hozzáteszem, mert ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy nem úgy lesz, de én biztos vagyok benne, hogy ami le van írva, az úgy lesz, és ez egyre nehezebb lesz.
1: Tehát nyilván te is úgy látod, hogy hát minden hitre jutott keresztény gyakorlatilag misszionáros is, tehát
2: igen,
1: tennünk kéne. Tehát ez nem elég, hogy beülünk egy hűvös templomba és nézzünk előre. Ezt hogy látod, hogy a keresztények mennyiben töltik be ezt a felelősséget? Valamennyire igen, mert te is így jutottál hitre. Mert volt
2: igen,
1: egy nagynéni, meg volt egy lelkész, meg minden. Tehát ez azért történik, tehát ne legyünk pessimisták, de talán aktívabbnak kéne lenni a keresztények zömének. Tehát sokan elég passzívak, nem?
2: Én igazából, én el tudnám képzelni ugye így a magam életéből kiindulva, hogy ugye én nagyon sok mindent kéregetek, mert hogy ugye a lelkész asszonytól kapom ezeket a kis evangéliumi kis füzeteket, meg mindent, ugye, és akkor én szoktam rendelni, meg igéskártyákat, meg mindent, és akkor férjem mindig azt szoktam mondani, hogy szórólapozok. Kellene jobban még mondani és szólni, és hogy ugye ma is azt mondta, hogy az a szeretet, amit mi kapunk, azt kéne, meg hogy észrevegyük a másikat, hogy bajban van, vagy lássuk azt, hogy segítségre van szüksége, hogy tudjunk segíteni, és hát ugye megpróbálom, amit tudok. Nagyon tetszett nekem, az is a Cseri Kálmán mondja, hogy ugye, hogyha túl van csordulva a szív az Úr Jézusra, akkor tudunk adni másoknak is. És hogy ugye ezt próbálom,

0: hogy tudjanak róla egyáltalán. Tehát már az is jó, hogyha olyan helyzetbe kerül, és tudja azt, hogy van az Úr Jézustól segítség, akkor tudja azt, hogy odafordulhat hozzá.
1: Jézuson kívül a Bibliában milyen szereplőket szeretsz? Kik tűntek föl neked? Kik tetszenek?
0: Hát az
1: szereplő.
0: Eszter nagyon tetszik.
1: Igen?
0: Igen.
1: Uh-huh. Az, miért?
0: Hát az alázat. Ezt nem lehet tanulni, ezt az alázatot, amivel ő volt akár a férje felé, uh-huh. akár a, úgymond a népe felé,
1: hát
0: Isten felé.
1: És ő is egy eszköz volt, egy misszionárus, egy nő, aki gyakorlatilag a saját népéért dolgozott.
0: Igen. Nekem ez nagyon tetszett, és ugye, ami még, hát tegnap is olvastuk, ugye mi most, van egy ima csoportunk a Facebookon a Négynénikémmel, és hát elég sokan vagyunk benne, de most azt beszéltük, hogy karácsonyig a Lukácsot olvassuk minden nap egy fejezetet, és tegnap olvastuk ugye a Mártát, és nekem az is egy nagy tanulság volt. Én a Liza néninek a csendes heteket szoktam még meghallgatni, és legelsőnek, mikor meghallgattam, ugye a Mártáról volt neki, és hogy ugye, hogy tud dirigálni, és tényleg ilyenek vagyunk, hogy meg akarjuk mondani, hogy ez mit csináljon. Az még az Úr Jézusnak is akarunk dirigálni.
1: Ez így van. Ez az ima csoport hogy működik? Látjátok is egymást? Látjátok,
0: igen.
1: Meg halljátok?
0: És Messengeren.
1: Úgy beszélgettek és imádkoztok.
0: Igen. Általában hetente egyszer, de most ugye minden nap olvasunk, és akkor így tényleg van olyan, amit most is olvastunk, és idáig nem tűnt fel.
1: Van olyan ige, vagy igék, amelyek nagyon fontosak neked, akár a megtérés körüli igék, vagy azóta is?
0: Ami így az életem során így végigvezetett, amióta én megtértem, ugye ez a ne aggodalmaskodj, ez is egy nehéz dolog volt. Ez nem úgy megy, hogy akkor hú, most akkor mindent rábízok, mert az is egy könnyelműség, én úgy gondolom, hogy most akkor jó, akkor hagyjuk úgy mindent. Nem, ezért dolgozni kell, és tényleg, ami a szívünkben benne van a legmélyén is, azt is, mikor az Úr rámutat, hogy adjuk át, hát 50 milliószor átadtam már neki dolgokat, de van, amit visszaveszek. És ugye utána megint rádobjanak, hogy hát de most mit akarok én? Ez volt az akkor, amikor ugye apu meghalt, akkor volt az, hogy levettem róla. És ugye ez még, amikor azt mondja, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is szóljunk. Ez, ami nekem a legfontosabb mindig. És ugye sokszor volt az, hogy nem úgy szóltam, kérni kell az Úrtól a szeretetet, hogy szeretettel beszéljünk a másik embereknek. Nem úgy, hogy na én akkor dirigálok, és akkor én mindent tudok, hanem megpróbálni például hallgatni. Ez is nekem tanulás. Én előtte is sokat beszéltem, most is képes vagyok órákig beszélni, de ezt tanulom, hogy hallgatni és meghallgatni a másik embert.
2: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Németh Kraj Gina artistával hallhattak beszélgetést. Nem mindennapi élete, fordulataiba és Istenbe vetett bizalma és Krisztus hite kialakulásába adott betekintést nekünk Szeverény János vele készült interjújában. A műsorunkban elhangzó beszélgetéseket meghallgathatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen a rádiómenü alatt. Visszajelezhetnek nekünk az Evangélikus Rádiómisszió műsoraival kapcsolatban. E-mail címünk evmis@lutheran.hu. Keressék az Evangélikus Missziói Központot és a Lélekhangolót YouTube-on, illetve Spotify-on is. Most szeretettel búcsúzunk. Erős várom!

0: Ír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés, időn ősszel újra megrendezésre kerül, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A szervezők 25-30 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani hatodik rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen vesznek részt az eseményen. A program minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívja és várja az ország bármely pontjáról. Beszélgető indítós kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani a programban. Megjelent a tanévrendje a Magyar Közlönyben. Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-26. Évi tanévrendje. Kiderült, hogy mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 26-27-es tanév első tanítási napja holnap, szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180 nap lesz. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumi 12. évfolyamon az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban jövő év április 30-a a két évfolyamos részszakmákra való felkészítés folytató iskolákban jövő év május 28-a lesz. Szeptember 7-én lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat majd október 12 és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja, írja Istenről Pál apostol Timóteusnak. Isten változhatatlan hűsége biztos alap a vele való kapcsolatban. Sajnos mi emberek viszont sokszor vagyunk hűtlenek ebben a közösségben. Az Agapé Plusz kerekasztal az Isteni hűség csodájáról című beszélgetésben a hűséggel, a házastársi hűséggel kapcsolatban mondják el véleményüket a műsor vendégei. Somogyiné Ficsor Krisztina, református lelkész, és Paróczi Zsolt, baptista lelkész, a Baptista Teológiai Akadémia rektor helyettese. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Miben ragadható meg a hűség? Hogyan hűséges népéhez az Úr, és hogyan teljesedhet ki a házastársi hűség? Az Agapé Plusz podcast mai részében ezeket kutatjuk vendégeinkkel, Somogyiné Ficsor Krisztina református lelkésszel, családkonzulenssel, és Paróczi Zsolt baptista lelkésszel, a Baptista Teológiai Akadémia rektor helyettesével. Én Vágvölgyi Gergely vagyok, köszöntöm hallgatóinkat, és köszöntöm vendégeimet is, Isten hozott titeket.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
1: Mi az első, ami eszetekbe jut, hogyha azt mondom, hogy hűség?
2: Képek jutnak eszembe, mondjuk arról a idős házaspárról, akit látok messziről, ahogy sétálnak és fogják egymás kezét, és látom, hogy egymás segítik az úton, vagy az az asszony a gyülekezetünkből, aki legalább 15 évig ápolta a férjét a nehéz ágyban fekvő betegségében, vagy az az édesanyja, akivel ma találkoztam, ahogy jöttem ki az óvodánkból, és tegnap a kisfiúval sokat foglalkoztam az iskolánkban, mert nagyon nehéz napja volt, és nagyon kiborult szegény, és ma pedig láttam, ahogy az édesanyja jön a három gyerekkel, és megtudtam, hogy egyedül neveli a három gyereket, mert meghalt az édesapa. És ez, ahogy vitte ezt a három gyereket, most ez megint nekem nagyon arról szólt, hogy hűség. Tehát ezek ilyen képek jutnak eszembe, és ezek nagyon megragadók. Tehát olyan, hogy engem is elkötelez, hogy ezen az úton példa, és én is szeretnék ilyen példaként járni, és erről a példáról bizonyságot tenni.
3: Nekem a gyümölcsös jutott eszembe, az érett gyümölcsök, hiszen akkor lehet valóság, hogy beérik egy gyümölcs, hogyha mindenen keresztül végigmegy. Eljön a virágzás ideje, végigmegy, és eljön addig is, hogy ez termésé fordul. A hűség van még minden mögött. Azt, hogy valami teljessé lehet, kiteljesedhet. Ennek a hátterében. És amikor a hűségre gondolok, nem tudom elvonatkoztatni a szeretettől. Valahol számomra az igaz hűség szorosan összekapcsolódik a szeretethez, egy érzéshez. Mind a családban, mind az Istennel való kapcsolatunkban. Ez tesz igazán értékké számomra a hűséget, a kitartást.
1: Körbejárjuk majd alaposan a témát, de kezdjük talán azzal a megértését, hogy definiáljuk, hogy mit is jelent az, hogy hűség. És amikor definíciót alkotunk, arra kérlek titeket, hogy valahogy különböztessük meg, hogy vajon hogy használja ezt a szót a világ, és mi volna a keresztény hűség igazi jelentéstartama, ha egyáltalán ez nem ugyanaz.
2: Én a definíciót abszolút abból az igei látásból tudom venni, ahol én fölnőttem, amiben belegyökereződött az életem, és ahol elköteleződött a szolgálatom, és én úgy látom, hogy a hűség isteni tulajdonság, a hűség maga Isten, vagy hűnek lenni igazán Isten tud bennünket megtanítani, vagy mondjam így, hogy a hűség gyümölcs, akkor ahogy Zsolthoz kapcsolódva, és ezt az Istennel való kapcsolatból kapja meg az ember. Én azt látom, hogy a hűség egy végtelenül csodálatos kincse Istennek, hiszen ugye azt mondja, hogy akár ezer iziglen is hű azokhoz, akik őt szeretik, tehát ezt az ember fölfogni és elgondolni is hatalmas. Isten hű az ő szavához, hű az ő ígéreteihez, hű az ő cselekedeteiben, hű ahhoz, hogy azt a jót, amit ő eltervezett felőlünk, azt véghez viszi, és be fogja teljesíteni. Nagyon sokszor ugye a Bibliában összekapcsolódnak szavak, ahogy most az előbb is mondtad, Zsolt, a szeretetet, ugye a hűség akár a kegyelemmel, az irgalommal, a jósággal, és hát a leginkább nekem a hűség Jézus Krisztusban mutatkozik meg.
3: Nem tudok attól elvonatkoztatni, ahogy a Biblia tanítja ezt, hogy a hűség az ikertestvér a hitnek. Nem véletlenül használjuk a hitvestárs, hűséges társat is. Egyébként tényleg így van, csak szövegkörnyezet alapján lehet kimondani, hogy ez most hit vagy hűség, mert ugyanazzal a kifejezéssel fejezze ki az új szövetség ezt. Azért, mert annyira közel áll egymásból, hogy amiben és akiben hiszek, amellett tartok ki, akkor egy csapat része vagyok, egy kisebb vagy nagyobb csapatnak, amin belül vagyok, aminek része vagyok, ami mellett kitartok, akiben hiszek. Isten is így tekintett ránk, így teremtett meg, ezzel a szeretettel és ezzel a hittel és hűséggel, és hiszem azt, hogy tényleg így van, hogy az Isten maga a hűség, abból fakad a mi hűségünk is, és ez a fajta bizalomra épülő kapcsolatrendszer az, ami alapja, én úgy gondolom, a hűségünknek. Nem egyszerűen lojalitás, ami megint fontos szerintem a világi értelem, vagy az általános értelemben, sokkal inkább számomra egy mély kapcsolódás, amiben megélhetem magamat, de segítek, hogy a másik is azzá legyen, akinek Isten megálmodta.
2: És akkor tulajdonképpen ehhez kapcsolódva, ugye, amit kérdeztél, Gergely, hogy a világ hogyan gondolkozik erről, ugye ott is lehet elvekhez, vagy meggyőződéshez hűnek lenni, de azért én azt tapasztalom, hogy ahogy az ember változik, mert a környezet hatására és sok minden hatására változhat az ember, akkor ugye ez is meginok, hogy most igazából mihez is, mi az a origó, amihez én hű vagyok, de ha Isten ott van, mint legfontosabb, mint kőszikla az ember életébe, akkor ez nem változik a koordinátorrendszerbe, hanem benne biztos, hogy mit is jelent, mihez vagyok, kihez vagyok hű.
4: Azonban, ha azt mondom, hogy hűtlenség, az más, több vagy nagyobb hiány, mint egyszerűen a hűség hiánya?
3: Egy kicsit visszautalnék arról a hit és a hűség kapcsolatára, hogy maga a hitetlenség megfogan benne, és igen, van egy ilyen része, én úgy gondolom, hiszen ha megnézzük, ahogy elszakadtunk az Istentől, nem szoktuk azt mondani, hogy hitetlenségből tettük, de valójában igen, az egy hűtlenség volt. Hűtlenség volt Isten szeretetéhez, ahhoz a közösséghez, amelyben meghívott bennünket, és így hűtlennek lettünk ahhoz, amit kaptunk az Istentől, és ezért számomra ennek a negatív értelme az, hogy hűtlenség az egy nagyon erős kifejezés. Annak ellenére, hogy Isten valamiatt ígért, hogy ha még hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű lesz hozzánk.
2: Talán még ezt nem mondtuk, hogy a Bibliában szövetségi hűség van jelen, például az ószövetségi szóval, és a hűtlenség, akkor nekem ezt is jelenti, és szerintem világi értelemben is jelentheti ezt, hogy a szövetségnek a megszegése, vagy a szövetségnek a feladása, akár baráti értelemben, akár munkatársi, akár házastársi értelemben egyfajta szövetség köttetik, egyfajta megállapodás, egyfajta akár szóbeli, akár mások előtt kimondott szövetség, és a hűtlenség ennek a megszegése.
3: Talán hol a képpel használhatnám, hogy a hűség az, amikor együtt készítünk valamit, együtt alkotunk, a hűtlenség az, amikor ezt összetörjük, amikor ezt megtörjük. És ebbe ez a legnehezebb, hogy utána újra kell építeni. De hiszek az újraépítés lehetőségében.
4: Beszéljünk akkor mindenképpen majd az újraépítésekről is. Itt az Agape Plus podcastban beszélgettünk már Isten hűségéről. Annak a beszélgetésnek a linkjét elhelyezzük e videó leírásában, hogy vissza lehessen hallgatni könnyedén. Ti hogyan élitek meg az ő hűségét? Vagy hogyan éltétek meg? Volt olyan akár katartikus, akár egy nagyon csöndes, de szép pillanata az életeteknek, amikor azt éreztétek, hogy ez itt, amit most tapasztalok, ez Isten hűsége?
2: Például ma nagyon megéltem, mert a mai napi igénk nekünk a reformátusoknak a lábmosás története, és abban van ugye ez a mondat, hogy szerette a tanítványait mindvégig. És ez, ugye ebben nincs benne a hűség szó, de mégis az egész ezt fejezi ki, hogy mit jelent, hogy Isten hűséges, hogy mindazon keresztül, ahogyan nem értették a tanítványok, nem úgy tettek, ahogyan esetleg Jézus tanította nekik, ugye még akkor itt előtte volt az Úr Jézus Péter tagadásának, Júdás árulásának, de mégis ezt mondja ott a lábmosásnál, János ezt állapítja meg róla, hogy mindvégig szerette őket. És akkor egyszer csak fogja ugye a kendőt, és megmossa az ő lábaikat. Tehát ez ma nekem olyan gyönyörűen kifejezte, ez a mindvégig. És hogy ebbe benne van a múlt, a jelen és a jövő. Még amit meg se tettem, az is benne van. Különben pedig igen, az életem minden pillanatában tapasztaltam azt, hogy lehetséges, hogy emberek hűtlenek lettek, vagy lehet, hogy emberekre nem úgy tudtam számítani, mert hát emberek, és lehet, hogy emberek nem tudtak én rám sem úgy számítani, mint ahogy ők gondolták volna. Tehát, hogy az emberi töredékenységünk, de hogy Istenre mindig számíthatok, hogyha hozzájövök például imádságban, hogy ott van, beszélhetek vele, hogy meghallgat, hogy válaszol, hogy körbeöl el, és hogy ez annyira valóságos. Tanácsot ad, hogy vezet, hogy felemel, és hogy amikor elbuktam is, és görbeutat tettem, akkor is ott volt, és akkor is újból megszólíthattam. Tehát tulajdonképpen végig azt láttam az életemben, hogy az a kapcsolat, ami benne van, az nem én miattam élő és biztos, hanem ő miatta. De hogy ő miatta biztos.
3: Számomra talán Isten hűségének az első és legnagyobb rácsodálkozása a megtérésem volt. Amikor fölismertem azt, hogy Isten nem csak egy távoli valóság, egy lény, aki valahol van, hanem hogy az Isten jó, az Isten hűséges és keresett engem. És az igéje ma is való és igaz és hűséges ahhoz, amit kimondott, amit megígért, és ezzel engem is eltalálta a szívemet, a lelkemet, átformált. Ez valami hihetetlen dolog volt rácsodálkozni, megérteni, átélni, hogy képpen, mintha átölelne az ő hűsége, és befogad, és magával ragad, és utána ez ilyen naponkénti tényleges rácsodálkozás, hogy még mindig. Annak ellenére, amilyen vagyok, egyszerűen ad reménységet, és ez is az ő, én úgy gondolom, a hűségéből fakad, hogy minden rossz, minden negatív hatás ellenére, akár ami belőlem fakad, akár ami másokból, az Isten hűsége segít tovább. Az, ahogy rám tekintés, hogy nem mondott le rólam, még mindig hisz abban, hogy az ő terve valója rávál az életembe, és ez engem is bíztat, hogy Uram, legyen meg a te akaratod.
2: Ahogy Zsolt beszélt, elém jött az, hogy nekem nagyon-nagyon sokat jelent életem során az ígéreteiben megtapasztalni a hűséget. Tehát, hogy ahogy az ember olvassa naponta a Bibliát, abban rengeteg ígérete van Istennek, és hogy ezeket aztán, ahogy Isten megadja személyesen ezeket az ígéreteket, vagy például egy nehéz helyzetben, ahogy kap az ember biztatást az igéből, és aztán arra ráállni, és akkor később megtapasztalni, hogy igaz volt. Szóval ebben is nagyon megtapasztaltam a hűségét. Egyszer valakiről olvastam, aki úgy olvasta a Bibliát, hogy mindig odaírt K meg M betűket, és valaki megkérdezte, hogy mik ezek a betűk, és akkor az volt a K betű, hogy kaptam ezt az igét, és a másik meg, hogy megtapasztaltam. és hogy Isten betölti, amiket megmondott, amiket megígért, amikre rá lehet állni, azokat aztán megtapasztaljuk, és ez óriási erőt ad. Ez, hogy biztosan számíthatok a szavára, az ígéretére, és biztosan számíthatok, hogy azokat megcselekszi.
4: Mindez jelenti azt, hogy Isten az, aki hűséges, hogy ő a hűséges? Vagy hogy fogalmaztatok még az elején, hogy a hűség maga Isten?
3: Egyszerre Istennek a tulajdonság az ígéreteihez való hűség, de maga az is, hogy amit ő kimond, ahhoz hűséges lesz. Tehát, hogy merem azt mondani, hogy ahogy Isten a szeretet is, ő a hűség is egyben, tehát egyrészt maga és a tulajdonsága is, mert amikor csodálom őt, amikor követem őt, akkor mindig ezt tapasztalom, és hát az egész ige, a Bibliának a teljessége erről szól, hogy Isten az ő tervéhez akkor is hűséges, amikor mi elrontottunk valamit, és helyreállít, és újból segít abban, hogy oda találjunk hozzá. Tehát, hogy én egyszerre érzem mind a kettőt.
4: Lehet az ember hűséges Isten nélkül?
2: Én keresztény emberként úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a Szentlélek gyümölcse, és mindenképpen az ő ajándéka, hogy hűségesek tudjunk lenni, vagy mondjam így, hogy a legdöbbenetesebb példa erre ugye Péternek a példája. Most itt vagyunk a bőjtben, és lassan ez a történet szembe jön velünk, amikor ugye Péter azt mondja nagy lelkesen és elkötelezetten, hogy hát mentsen Isten, Uram, nem eshet meg az veled, hogy keresztre menj, amikor Jézus kijelenti ugye a szenvedését és a keresztre menetelét, és hogy én érted, akár a halálba megyek, és bármit megteszek, és akkor ugye, aki ezt mondja, az bukik el először. Lehetnek úgy gondolom nagy szavaink, és lehetnek nagy elhatározásaink. Egy idő után mindannyian oda jutunk, hogy fogy az erőnk, vagy a megpróbáltatásokban, vagy amikor a nehézségekbe kerülünk, akkor kell egy plusz erő, ahonnan merítsünk, hogy azt abban meg tudjunk állni. Tehát, hogy megpróbáltatnak a szavaink, és megpróbáltatik a hűségünk, és ezekben a próbákban egész bizonyosan, hogy az Isten ereje kell hozzá.
3: Az Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, benne ott van a hűség, ezért az egész emberiség ebből valamit kapott. Tehát természetes, hogy hitetlenül is valakiben ott él a hűségre való vágy, és az is, hogy valahol ez megjelenjen benne. De mindahogyan sok minden mást, ezt is sikerült eltorzítanunk, és ezért a hűségnek a teljessége, az még mindig csak az Istennél van. Nála találhatjuk meg, illetve belőle meríthetünk. Ezért a másik rész, én úgy gondolom, hogy szükségem van Istenre ahhoz, hogy jól értsem a hűséget, és ebben tudjak akár nem csak hogy növekedni, fejlődni, hanem tudjak ezáltal mások mellé is odaállni, vagy kitartani.
4: Mindez, amiről eddig beszélgettünk, mit jelent az emberi kapcsolatainkra nézve, a hétköznapok nyelvében, vagy helyzeteiben?
2: Adja Isten, hogy apró pénzre tudjuk vártani mindazt, amit kapunk, látunk Istenről, amit megtapasztalunk, amit nyerünk tőle, amivel ő megajándékoz. Mert hát minden nap ajándék, tehát az is az Isten hűsége, hogy ma följött a nap, és hogy itt lehetünk. Tehát mindannyian ebből merítünk. Ő megígérte, ugye ez az ő szövetségi hűsége, hogy a szivárványban jelet adott arra, hogy nem lesz özönvíz, és hogy megőrzi ezt a földet, ameddig ő akarja. Tehát, hogy mindannyian ebből az ajándékból élünk, és hát adja Isten, hogy ezt aztán tudjuk a mindennapokban apró pénzre váltani, akár a házastársammal, akár a hivatásomban, ahova elhelyezett Isten, a gyermekeimmel kapcsolatban, és annyiféleképpen egy barátságban, vállalásaimban, nagyon sokféleképpen jön ez elő.
3: Én a nagy parancsolatokat szeretném párhuzamba hozni. Az egyik a szeretet nagy parancsa, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes lényedből, most lerövidítve, szeress fel a barátodat, mint önmagadat, ahogy ez Jézus azért hozzáteszi, ahogyan én szerettelek benneteket. Itt a hűségre, hogy légy hűséges Istenhez, és légy hűséges a fele barátodhoz. Ez összefügg. Ahogy Isten hűségét megtapasztalom, és én magam is hűséges vagyok, ez elhív arra, hogy itt az emberek között, a kapcsolataimban ezt megéljem. De így van a 10 igében, a dekalógusban, a 10 parancsolatban is, hogy Isten hűséges volt a népéhez, és azt mondja, hogy ennek a következményei lesznek az, hogy a kapcsolataidban is éld meg ezt a hitedet, éld meg ezt a hűségetet. Én ezt hiszem azt, hogy Isten hűsége erre hív, hogy ezt megéljen a mindennapokban, hogy a kimondott ígéretem, az igenem, az igen legyen. Ne a körülmények változtassák meg ezt, hanem pont az, hogy ehhez hűséges leszek, mert az Isten is megtette ezt velem. Ezek nagyon összefüggenek az saját életemben, meg a mindennapok kapcsolata rendszerében.
2: Most, hogy ide készültem, eszembe jutott az, hogy mennyire jelen van az állatvilágban a hűség, és hogy ez is milyen csodálatos jele annak, hogy Isten alkotott bennünket, és olyan jó volt erre rákeresni, hogy ugye most itt van a tavasz, és nem olyan régen pár hete, ugye pont napi téma volt ez, hogy megszólalnak-e ugye a pacsirták, mert akkor hamarosan jön a tavasz, és ugye aznap is nagyon, én kömeret tenten szeretem a madár hangokat hallgatni, tehát ez nagyon-nagyon megújít. Egyszerűen, ha kimegyek, és csak hallgatom a madarakat, és annyira csodálatos ez, hogy leginkább a madarakra jellemző a hűség az állatvilágból, hogy örökre hűségesek maradnak a társukhoz, akár a barátkesejük, a rétisas, a vadkacsák, mindegy életre választanak párt maguknak, de így vannak ezzel a hattyúk is, akik szintén a sírik hűségesek a társukhoz. A gólyák pedig nem csak egymáshoz, hanem a költőhelyükhöz is ragaszkodnak. Mindig ugyanoda építik a pompás kerekfészkeiket. Ez kömen nekem azért is nagyon különleges, mert amikor a férjemmel eljegyeztük egymást, akkor énekeltünk közösen egy kórusba, és a kórussal Németországba tettünk egy körutat, Németország Hollandiába. Családoknál szálltunk meg, és éppen egy dél-koreai lánynál volt a német szállásunk, és amikor megtudta, hogy eljegyeztük egymást, akkor két kis kacsát vett nekünk ajándékba. Egy kis piros kacsát és egy kék kacsát, és ez a két kacsa van nekünk még mindig kitéve a könyves polcunkra. Öt költözés után még mindig megvan ez a két kacsa, és nekünk nagyon erről beszélt. Tehát ő is ugyanezt mondta el, hogy akkor legyenek a kacsák így példaképeinké a teremtett világból.
4: Szerintem, én sokat költöztem már életemben, szerintem az is óriási teljesítmény, ha valakinek öt költözés után még mindig megvan a kacsája. Na de, hogyha öt költözés után még mindig megvan a házastársa, az mekkora teljesítmény? Miért van az szerintetek, hogy ma egyre inkább felfigyelünk erre? Ha a dolog negatív oldalát akarom tekinteni, akkor azt mondom, hogy miért van az, hogy ma egyre ritkább az, hogy egy házasság hűségben kitartson a sírig.
3: Visszatérnék ahhoz, hogy a hűségnek mennyi és milyen mély köze van a hithez. Tehát, hogy miben hiszek, minek a boldogságában hiszek. Ha csak a saját boldogságom vagy boldogulásomban gondolkodok, akkor biztos, hogy sokkal könnyebben elhagyom a hűséget is, bármilyen szempontból. És ez a házastársi hűségre is igaz. Ha nem érzem benne jól magam, vannak problémáim, akkor talán ma sokkal egyszerűbb, mert nincs társadalmi nyomás azon, hogy kilépjek ebből. Ugyanúgy ezt megtörjem, ezt a hűségemet, megtörjem ezt az igenemet, pedig általában senkit se kényszerített arra más, hogy igent mondjon, hogy kimondja, hogy szeretlek, hogy hűséges leszek hozzá, mégis megtesszük utána, mintha ez eltűnne. Tényleg megszegjük ebben, és én úgy gondolom, hogy amikor tudok abban hinni, hogy Isten mit adott a páromban, egy olyan társat, akivel teljes lehet az életem, és ezért meg kell küzdenem. Egy költözés után kettő, egy gyerek után kettő. Egyszerűen azt fölfedezni, hogy a hűségben Isten csodálatos ajándékokat, ami semmi, hasonlít a kitartáshoz. Tehát aki nem kitartó, az nem ér el majd a célig. Hiába vannak előtte jó dolgok is, de hát egy futóversenyen elindulok, akkor hűségesnek kell lennem mindvégük, hogy beérjek majd a célba. Másképp nem megy. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik nagy csodája az életnek, hogy a hűségnek van értelme, de amikor úgymond végigéljük, megéljük, mert az Isten is erre vezet bennünket. Ez egy csodálatos dolog. Ezért lehet szerintem gyönyörködni azokban az idős emberekben, akik tényleg kéz a kézbe mennek, vagy nem tudják elképzelni az életüket egymás nélkül. Nem azért, mert nem könnyű volt nekik, hanem azért, mert megtapasztalták a hűség csodáját.
2: Ugyanehhez én is kapcsolódom, hogy azért azt látom, hogy nagyon megváltozott világban élünk. Például fogyasztói társadalomban élünk, ahol azért hozzászoktunk most már ahhoz, hogy nem hosszú időre veszük meg a dolgokat. Míg mondjuk az én szüleim mondjuk egész életen keresztül használtak egy mosógépet, ugye most már nagyon töredékideig használjuk, és már nem is akarjuk megjavítani, mert eleve úgy van gyártva. Tehát ez is, ennek is van lenyomata a kapcsolatainkra, de van lenyomata annak is, hogy azért a humanizmus óta az ember került a központba. Az ember fölmagasztalása került a központba, és ez azt jelenti, hogy a körül forgunk, hogy mi jó nekem, mi az, ami az én igényem, mi az, ami az én vágyam, mi az, ami a nekem a szükségletem, és sokkal kevesebb hangsúly van arra, hogy valójában Isten mit akar, Istennek mi a terve, és mi a másik, hogy szeresd az Urat, és szeresd a fele barátodat. És még így azt is látom, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol az élmény, a látvány, az egyedi, a különleges, ezt hajszolja az ember. Most a házasság hetében volt az egyik előadásban erről szó, hogy a mai embernek olyan egy kicsit a hűség, mintha azt mondanánk, hogy minden nap ugyanaz lesz az ebéd. És akkor ez...
4: Ha hűség unalmas?
2: Mintha a hűség unalmas lenne, igen. Tehát mintha ez lenne a mai társadalom felfogásában. Pedig hát nagyon nem. Tehát így, ahogy most Zsolt mondta az előbb. Én ilyeneket írtam föl magamnak, mert egy kicsit otthon ezt átgondoltam, hogy nekem a hűség az védelem, nekem a hűség az ajándék, az növekedés, az biztonság, a beteljesedő öröm. Tehát, hogy messze van az unalomtól, csak valahol, ahol most tart a kultúránk, az mintha ez súlykolna.
4: Alakítható ez? Változni fog ez a kultúra?
3: Én nem gondolom, hogy ez jobb lesz. A felgyorsulással együtt ez is együtt jár, hogy már hamarabb akarunk eredményeket, de a hűség pont arról szól, hogy meg kell várni. Még elvetjük, még kicsirázik, még virágba borul, ahhoz pedig idő kell. A hűség annak a megélése, hogy időhöz vagyunk kötve, és ebből hozhatjuk ki a legtöbbet, és nem abból, hogy minél több dolgot fogunk belezsúfolni. De ez most külső kényszer ránk. És ezért nehezebb, én úgy gondolom, a hűséget is megélni. De hát ez az időknek is a körülménye. De mivel Isten nem változott, az viszont csodálatos, hogy ha hozzáfordulunk, és amikor hozzáfordulunk, az ő hűsége nem lett más azért, mert most a 21. században, 2026-ban élünk. Ugyanaz, mint a teremtéstől kezdve. Ez a jó hír számomra, ezért vagyok bizakodó mégis. Abban nem, hogy úgy általában globálisan a világ jobban meg fogja érteni a hűséget.
4: Beszélünk az elköteleződés válságáról. Ez valójában a hűséggel kapcsolatos attitűdünkhöz kötődik? Tehát amikor azt mondjuk, hogy az elköteleződés válságban van, és ez aztán kihat hivatásválságokra, házasságok válságára, akkor ide érünk? Ez a gyökere? Ahogy a hűséghez hozzáállunk, vagy éppen nem állunk hozzá?
2: És akár kezdhetjük ugye onnan is, hogy nem is köteleződnek el fiatalok, tehát hogy egyre kevesebben választják azt, ugye, hogy igen mondanak hosszú távra a másikra. Nagyon sokan mondják azt, ugye, hogy szabadságra vágynak. Egy angol gondolkodó, Chesterton mondja azt, hogy ez nem szabadság, hanem a bizonytalanság jele. Én nagyon egyetértek ezzel, hogy ez egyfajta akár önmagukban, akár a másikban, akár a jövőben való bizonytalanság jele. Ugyanakkor azt is bizonyosan látom, hogyha az ember a kősziklát, a fundamentumot megtalálja, akkor bizonyosságot is talál. És erre nagyon-nagyon nagy szükség van mai korban is.
3: Egyébként mindaddig, amíg önmagunkban bizonytalanak vagyunk, vagy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, miért élünk, miért küzdünk, csak egy rövidebb célokat tudunk meghatározni, addig nehéz hűségesnek is lenni. Mihez? Ezért jó, hogyha az alapokat megtaláljuk. Ilyen egyébként a házastárs, és ha benne megtaláljuk azt, akivel teljes lehet az életünk, ez a bizonyosság segít abban, hogy hűségesek legyünk, ez a fajta hit. Ha magamban sem tudok bízni, hinni, még magamhoz se tudok hűségesen, és saját ígéreteimhez. Megígérem, hogy le fogok fogyni, de mégsem teszem meg. Saját magamhoz nem vagyok hű, pedig csak ahhoz kellett volna az elképzeléseimhez. Ez a sok-sok bizonytalanságból fakad. Leginkább az, hogy mások elképzeléseit akarjuk megélni, és talán nem éppen a mindenható Istenét, aki a legjobbat akarja számunkra.
4: Ez kapcsolódik ahhoz a zajhoz, ami körülvesz minket. Média zaj, a közösségi média, az utcák zaja, az a zaj, ami akár így, akár úgy egészen a hálószobáig belopózik, hogy már nem tudunk csendben lenni, és akkor persze, hogy ha tetszik, a világ ránk kényszeríti a különböző elvárásait, és már nem azt tekintjük, hogy mit gondolt el rólunk Isten, de már azt sem tudjuk tekinteni, hogy egyáltalán mi mit gondoltunk el a holnapi napunkról.
2: És ez egy nagyon-nagyon fontos, amit fölvetsz kérdésként, hiszen ugye itt vagyunk a bőjtben, és olyan fontos lenne, hogy a bőjtben meg tudjunk állni, és el tudjunk csendesedni, és valóban sokkal inkább rajtunk van az a nyomás, hogy megfelelni annak a sok képnek, ami körbevesz, vagy megfelelni annak a sok ideának, ami körülöttünk van, vagy annak a sokféle like-nak, vagy sokféle feltett képnek, ami velünk szembe jön, ami sokszor hamis, sokszor éppen csak a kép kedvéért készült, de inkább ezek után megy az ember, vagy ebbe méri meg magát, miközben ha elcsöndesedne és csöndbe lenne, akkor megtalálhatná ott abban a mélyben, hogy hogyan is találhatja meg önmagát, hogyan is találkozhat önmagával, és találkozhat ott a mélyen Istennel is, aki éppen ebben akarja megerősíteni, hogy ki is vagy te.
3: Olyan ez, mint egy zajló folyó, ami magával ragad bennünket. Nehéz kiszállni is belőle ez a külső erős hatás, és a mai technikai lehetőségek ezzel valóságos, hogy minden pillanatban hatással van. Ilyen nem volt a történelemben, hogy a mobilkészülékünkön keresztül 24 órán keresztül lehetséges, hogy ebbe belekerüljünk, ebbe a sodrásba, és ennek van egy szídítő ereje, egy magával rántó ereje, és ebben belekerülünk. És itt ilyen szempontból az Istennek a jelenléte, vagy a hitünk, és a hűségünk hihetetlenül fontos, hogy megálljunk, hogy legyen kapaszkodó, hogy ne csak magával sodorjon, hanem tudjuk, hogy hol kell megállnunk, hol az, ahol mi vagyunk, akikhez tartozunk, akikkel teljesek lehetünk.
4: Ugyanakkor, amit mondasz, Zsolt, én abból azt is fejtegetem, hogy ez tanulható. Tehát nincs minden veszve, ha azt érzem, hogy ez az én életemet most nem jellemzi, akkor nem kell kétségbe esnem, hogy oké, ez a busz elment, és nem jön másik, hanem felszálltok a következő buszra, és haladhatok.
2: Igen, milyen, ahogy Zsolt beszélt, úgy elképzeltem magamba, vagy ez a kép jött elém, hogy Isten ott van, és kitárt karral van felénk, emberiség felé, meg egyenként felém, aki mondjuk még este is pörgetem a telefonomat, mondjuk most nem kifejezetten magamról beszélek, hanem úgy általában az emberről, és Isten meg ott van, és azt mondja, hogy még mindig itt vagyok, és még holnap is itt vagyok, és még tárom a karomat feléd, szóval, hogy olyan döbbenetes ezt megtapasztalni, és olyan sokszor élem át ezt köme lelkészként is, hogy amikor ezt mondják nekem, hogy egy-egy gyerek kapcsán, hogyha például az iskolánkban Julianna református általános iskolában találkozunk valakivel, és akkor ő mondja, hogy de hát én nem így nőttem, de most ide hozom a gyereket. És akkor, ha mondom ezt nekik, hogy hát ahány éves ön most onnan lehet ezt elkezdeni. Tehát, hogy nem zárult le semmi attól, hogy eddig nem. Itt most van lehetőség, hogy innen igen, és úgy nagyon sokszor rácsodálkozom erre, úgyhogy fölcsillan a szemük, hogy tényleg. Tehát, hogy valóban. És hát remélem, hogy akkor az hat, hogy valóban.
3: Azt a bibliai példát hoznám, vagy kérdést, amit Jézusnak tettek volna, hogy hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hogy megbocsássak, hányszor lehetek hűtlen az Istenhez, hogy ő még visszafogadjon. Talán még 7-szer is naponta, vagy 70-szer, 7-szer is. Ez a csodája az Istennek, hogy tényleg van lehetőség erre. Amíg élünk, addig Isten hűsége még körülvett. Tehát ő döntött arról, hogy még nem mondott le rólunk, és arról is, hogyha kell, akkor újra kezdeni, hogy tanuljuk újra. De én hiszem azt, hogy úgymond ez tanulással is nem csak hogy fejleszthető, hanem megértéssel azt, hogy ennek mekkora jelentősége van. Az élet minden területén egyébként, nem csak az Isten való kapcsolatunkban, és nem csak a házasságunkban, hanem úgy összességében, hogy az igenünk tényleg igen legyen, hogy kitartsak amellett, de ez, hogy Isten erre bátorít és biztat bennünket, vagy engem biztos naponta, ez egy nagy csodája az életnek. Ezzel nem visszaélni kéne, vagy hát nem ez a lényege, hanem azt, hogy van lehetőség ebben megerősödni, vagy helyreállni.
4: Mikor vagyok hűtlen? Mit jelent a hűtlenség a házasságban? Az csak a fizikai megcsalást jelenti? A félrelépést?
2: Egyértelműen gondolatokkal kezdődik, egyértelműen szerintem azzal kezdődik, amikor a szeretet kezd meghidegülni, vagy valahol távolodunk egymástól, és lehet, hogy az már akár évek sora, és aztán egyszer csak valamiképpen belép, lehet egy harmadik, vagy pedig valaki máshogyan lép ki a helyzetből. Biztos, hogy ennek egy jóval korábbi előzménye van. Ezért is annyira fontos, ahogy volt most a házasság hete, hogy folyamatosan ápolni, folyamatosan dolgozni a kapcsolatokon, meg azon is, amiben bármiképpen belekerültem helyzet vagy munkahely, mert ha azt nem ápolom, akkor az a betegség csak rakódik.
3: Azt tapasztaltam, hogy ez úgy függ össze a hűséggel is, amiről beszéltünk, hogy valami megtörik a kapcsolatunkban, akkor kezdődik a hűtlenség. Amikor nem hiszek abban, hogy a másik az én párom, a társam, akivel együtt teljes lehetek. Amikor ez elhomályosodik, vagy már nem is játszik, már csak egymás mellett élünk, vagy küzdünk, de kimarad ez a szeretetből fakadó hit, vagy hit abban, hogy mi egy csapatban vagyunk. És ugye ennek lesz egy következménye, hogy kilépek, és máshova is, de sokkal hamarabb elkezdődik, ezért hamarabb észre lehet venni, és hamarabb lehet benne gondolkodni, mielőtt nagyobb baj lenne, mielőtt már visszafordíthatatlan lenne, mert azt látom, hogy vannak pontok, amikor iszonyú nehéz már visszafordítani egy házassági törést, és nem feltétlenül akkor, amikor megtörténik ez a félrelépés, megcsalás, hanem már előtte belül valami elment, és ezt magunkba kell, hogy hiszem azt, hogy az a hölgy, akit fiatal, én 18 éves voltam, amikor megkértem a feleségem kezét, és nem bántam meg egy pillanatra sem. Ténylegesen. És csodálatos átélni, hogy ugye 35 év után, ez ennek megvan nemhogy az unalmas része, hanem pont ellenkezőleg, hogy egyre több jó dolog jön be. Én merem azt mondani, hogy most szerelmesebb vagyok, jobban szeretem a feleségemet, mint 30 évvel ezelőtt. Akkor lehet, hogy annak egy másik ágát láttam, de most ez mélyebb. És ehhez kellett a hűség viszont. Kellett több nehézség, válság, megtérés, amit át kellett élnem ahhoz, hogy lássam, hogy ez micsoda érték, hogy az Istentől kaptam egy ilyen társat.
4: A válságok akkor igazából erőforrások lehetnek a hűségünkkel kapcsolatban is, a házasságainkban is? Tehát nem feltétlen az egészséges vagy jó reakció, a helyes reakció, hogyha egy válságot, mint gordiuszi csomót úgy próbálunk átvágni, hogy akkor ennek itt legyen vége, hanem érdemes a sokkal fárasztóbb, sokkal izzasztóbb utat választani, mert lehet, hogy valami sokkal nagyobbat hoz ki belőle az Úr.
2: Feltétlenül ebben abszolút, mint személyes megtapasztaló is nagyon tudok kapcsolódni, és mint aki látom ezt családok életében, hogy igen, hogyha azokban a nehezekben lehet ez ugye egy betegség, lehet ez egyszeren a különbözőségből fakadó válság, lehet, hogy akár egyfajta már mélység abban, hogy különben széthúznak, vagy akár már a megcsalás szélén lévő válság is, de ha ebből újból tudnak épülni, akkor egy sokkal magasabb szintre kerül a kapcsolat, vagy nagyon tudnak abból építkezni, hogy ezt a mélységet megéltük, és akkor most már máshonnan indul tovább. Nagyon jó volt, ahogy idefelé jöttem, úgy Isten elém hozott több ilyen családot, akikkel ezt átélhettük a gyülekezetből.
3: Vannak a házasságban, a kapcsolatokra nézve is, ilyen normatív válságok, amik mindenképp bekövetkeznek. Tehát nem tudod elkerülni őket, mert az életből fakadnak. Ilyen például a gyermek születése, hogy megváltozik a körülmény, és megváltozik a kapcsolatrendszer is. Nem rosszabb lesz, nem más, de hogy nehezebb bizonyos értelemben mindenképp az egymással való kapcsolatrendszer, hiszen belép egy pici baba, akire oda kell figyelni. De ilyen az a normatív válság is, amikor már az érzelmek nem ugyanazok, mint előtte, nem ugyanazt a heves érzelmeket érzem, hanem föl kéne építeni azt a mély szeretetet, ami egyébként majd erősebb lesz, mint ami az elején elindult. Ilyen, amikor a gyerekek kirepülnek, és meg kell újból találni önmagunkat, hogy miért vagyunk együtt, nem csak azért, hogy a gyerekekért együtt küzdjünk, hanem önmagunkért, egymásért, és milyen jó, hogy végre együtt sétálhatunk, és nagyokat beszélgethetünk, amit előtte talán így nem tehettünk meg. De ezek válságok, normatív válságok, és ilyenkor nem kell ezektől egyáltalán nem, hogy nem szabad megijedni, hanem ezek azért vannak, hogy erősebbek legyünk, átéljük ezt a sokféle küzdelmet az életben, és vannak olyanok például, hogy betegség. Még azt is mondhatnám, azt sem fogunk elkerülni, egyiket sem. Ezeket jól fogalmaztad, hogy ezek nagy lehetőségek arra, hogy a hűségünkbe is megerősödjünk, mert az alapvetően döntés. Az, hogy tudom, hogy valamit megígértem, és jól végig gondoltam, hogy az Isten szerint való, és az Isten azt megáldja, megsegíti, mellé áll.
4: Az Agapé televíziós adásában elhangzott, hogy érdemes visszanyúlni a házassági eskühöz, annak szövegéhez, az évek múlásával is. Tapasztaltátok ezt ti is?
2: Igen, nekünk hosszú évtizedekig ki volt téve a hűtőre, konkrétan a házasság.
4: Ott azért elég gyakran látja.
2: Igen, és tényleg minden héten biztos elolvastuk meg, főleg az elején volt olyan, hogy tudatosan elővettük, és végigolvastuk. Különben az elején, hát azért legalább 10 évig tettük azt, hogy nagyon sok házassággondozó könyvet olvastunk együtt. Tehát ezt minden héten volt legalább egy-két este, amikor tudatosan olvastuk ezeket a könyveket együtt, mondjuk egy 5 oldalt, és akkor azt átbeszélgettük. És így van a könyvespolcunkon egy polcnyi, ami így a házasságunk elején segített bennünket, mert nekünk például elég erős válság volt az, hogy ami a kezdetben különbözőségként vonzott egymáshoz bennünket, tehát pont az volt jó, hogy de jó ő más, aztán egy idő után pont az zavart, hogy miért nem olyan, és miért nem ugyanaz. És akkor nagyon jó volt ezt megtanulni, felépíteni, hogy ez kiegészíti egymást, és hogy ez éppen erősítheti a kapcsolatunkat, mert ami nekem nincs, az neki van, és ezzel lehetünk erősek, de ezt egy idő után meg kellett harcolni, tehát nekünk ez egy válság idő volt egy olyan mondjuk olyan 6-7. Évben.
3: Visszanyúlás az igenemhez, a fogadalmamhoz, az egy alapkérdés, mert azt én tettem, az belőlem fakadt, azt komolyan gondoltam akkor. És a hűségnek ez a lényege, az egyik fontos területe, hogy amit akkor komolyan gondoltam, lehet, hogy most más érzelmeim vannak, más gondolataim, de visszanyúlok oda, ahonnan elindultam, hiszen végig kell gondolnom, hogy miért mondtam, ha pedig akkor kimondtam, akkor önmagamhoz vagyok igazából hűtlen. Az én saját szavamhoz leszek először hűtlen. De milyen ember vagyok, hiszen az emberségünknek pont az Istenre teremtett, az az egyik legnagyobb dolog, hogy ez a hűség beleépül az életemben, az életünkbe. Én olyan típusú vagyok, hogy így ezt úgy gondolom, hogy ezt így kell csinálni. Megtanultam, sportoló is voltam, hogy akkor küzdeni kell, de egyébként meg kimondtam, megcsinálom, küzdök, de a házasságban rá kellett jönnöm, hogy ez nem magától megy, nem úgy van, hogy kimondtam az igent, és akkor ez biztos, hogy mindent visz, és mindent rendbe rak. Komolyan kellett dolgozni azon, hogy a hűség valóságos legyen, nem csak visszanyúlva a régi igenemhez, hanem a mostani igenemhez, hogy újból kimondjam az igent, ma is, most is. Lehet, hogy segít a visszanyúlás, de most ki kell mondanom, hogy igen, ő az én pára, én benne hiszek a vele való kapcsolatban, abban, hogy így teljes, és így kerek az életem.
4: Gyógyítható a hűtlenség? Tehát mi van akkor, hogyha hűtlen voltam a szavak hűtlenségével, a gondolatok hűtlenségével, a tettek hűtlenségével?
2: Én nagyon-nagyon

0: akiknek ott van ennek a nyoma, hogy egy megtört kapcsolat, tehát hogy nem magánügy, hogy most én úgy döntök, hogy aszerint az én vágyamnak ez nem kedves, inkább ezért máshogy szeretném, nem dolgozok rajta, nem megyek utána, tehát hogy ennek sokan isszák meg a levét.
1: Milyen érdekes, hogy magánügyre hivatkozva szabadítjuk fel magunkat arra, hogy talán hűtlenek legyünk. Közben ez magunk ellen egy vád, hiszen mi a magánügy azt jelenti, hogy én döntöttem. És nem veszük azt komolyan, hogy miközben ez el akarjuk magunkat felszabadítani, a saját döntésünk volt ez. Mi döntöttünk arról, hogy így lépjünk, és sajnos ennek következményei is vannak. A hűségnek a megújulása segít, hogy fölismerjem, hogy én döntöttem a hűtlenség mellett. És az is, hogy dönthetek a hűség mellett is, mert Isten még mindig hűséges.
2: Akkor itt a beszélgetés legvégén arra kérlek titeket, hogy segítsetek egy támponttal, hogyha szeretném az életemet a hűségben egyre jobban Istenhez szabni, aki a hűséges, és szeretnék egyre hűségesebben élni hozzá is, a házastársamhoz, az embertársaimhoz, önmagamhoz, akkor hol kezdjem az építkezést, vagy akár hol folytassam?
0: Azt biztosra veszem, hogy a hűség az döntés. Az, hogy döntök amellett, hogy ezen a építkező úton járok, ezen a egyre inkább erősödő úton járok, ezen a szeretet útján járok, ezen a egyre inkább gyümölcstermő úton járok, és ez is biztos, ahogyan erről beszéltünk, hogy ennek van forrása, tehát lehet a forráshoz jönni, és a forrásból meríteni. Én úgy gondolom, hogyha végszó, akkor mindenképpen igét mondanék végszónak, és rengeteg csodálatos ige van a Bibliában a hűségről. Talán a legtöbb szó a Zsoltárokban van. Ahogy így végignéztem a hűség szót a Bibliában, én legtöbbször a Zsoltárokat találtam, 25 Zsoltár is beszél a hűségről. Annyira csodálatos például a 108. Zsoltár, ahogy azt mondja, hogy szereteted az égig ér, hűsége a magas fellegekig. Ebből a forrásból bőven lehet meríteni. Ezt kívánom a leginkább magunknak.
1: Én is azt gondolom, hogy ez a forrása, az Isten szeretete, és az, hogy ez valóság a saját életünkben nézve is. Nem szoktuk így kifejezni, de jó, ha így is gondolunk rá, hogy Isten még mindig hisz bennünk. Hisz abban, hogy az ő terve megvalósulhat az életünkben, és amikor rájövünk, hogy Isten még mindig hűséges irántunk, irántam, vár rám az én növekedésemben, ennek a biztonsága, mint amikor a gyermek teljes biztonságban érzi magát a szüleim mellett, még akkor is, hogyha elrontott valamit, inkább hozzájuk menekül a sírásával mindennel együtt, hogy oda menekülhetek az Istenhez. Nem azban kell bíznom, hogy én biztos, hogy megtartom magamat, hanem az, hogy az Isten épít engem a hűségemben is. És ebbe az a csodálatos, hogy naponta tud ebben megújítani. És ezért én szerintem nagyon érdemes Isten igéjét tanulmányozni, megengedni, hogy tanuljuk, hogy hasson ránk, hogy a Szentlélek egyszerűen ezeket élővé tegye, és azt, amit ő tervezett, az arra rácsodálkozunk, és újból és újból gyönyörködjünk mondjuk a társunkban, a kapcsolatainkban, és ne csak a negatívat lássuk meg, hanem azt a sok jót, amit kaptunk, és akkor ez a hűség úgy tud úgy virágozni és növekedni.
2: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönjük. Mi is szépen. Köszönjük szépen.
2: Kedves hallgatóink, az Agape Plus podcast mai részében Somogyiné Ficsor Krisztina református lelkésszel, családkonzulenssel és Paróczi Zsolt baptista lelkésszel, a Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettesével beszélgettünk. Ne feledjék, Agape című műsorunkkal szerda esténként jelentkezünk a Duna TV-n, podcastunkat pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon, a Spotify-on és a Bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztőműsorvezető Vágvölgyi Gergelyt hallották. Isten áldja Önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Isten örök, változhatatlan örömhír. A mai ige Péter első levele első fejezet 25. verse. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Gondolatok az igéről. Minden emberi tanítás, sőt minden ember elmúlik, mint a fű a mezőn. Ez az ige azonban arról biztosít minket, hogy az Úr igéje egészen más, mert az mindörökké megmarad. Az evangélium isteni kijelentés, mert ugyan milyen más beszéd maradna meg örökké, azon kívül, amit az örökkévaló Isten szólt. Az evangélium Isten örökké élő kijelentése, amely az élettel most is épp oly teljes, mint a régmúlt időkben volt. Ma is pontosan ugyanolyan erővel tud meggyőzni, megújítani és megvigasztalni, megtartani és megszentelni, mint egykor csodálatos kinyilatkoztatása első idejében. Az evangélium Isten változhatatlan kijelentése, amely nem hervad el máról hónapra, mint a fű, mert az mindig a változhatatlan, örök Isten igazsága marad. Az emberi vélekedések megváltoznak, az Isten által hirdetett igazság azonban épp oly kevéssé változik, mint az azt kijelentő Isten. Az evangélium örömhír Istentől, Isten szava, amelyre mindenben ráhagyatkozhatunk. Beszéde megmarad örökké, tehát életünkben, halálunkban, az ítéletben és az örökké valóságban is. Dicsőség Istennek Krisztus által ezért az örök érvényű vigasztalásért. Legyen Isten igéje a legfőbb táplálék ma és életünk minden napján. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, melyet idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozók esetében is, ott imádkozhatnak a városért, a Budapestért, országunkért és a megtérésért, az ébredésért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelkimunkásokat és munkatársakat is. Az időpontát szeptember 1-e kedd reggel 7:30, a helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtti terület. Igei bevezetőt imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják számunkra továbbadni, üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Megjelent a tanévrendje a Magyar Közlönyben. Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-26. Évi tanévrendje. Kiderült, hogy mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 26-27-es tanév első tanítási napja holnap, szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180 nap lesz. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumi 12. évfolyamon az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban jövő év április 30-a a két évfolyamos részszakmákra való felkészítés folytató iskolákban jövő év május 28-a lesz. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Már véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév holnap, szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak egy napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja holnap szeptember 1-én kedden lesz, ezért érdemes időben végigmenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermekeknek.
1: Kulturális programajánló.
2: Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő holnap szeptember 1-e. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház vonatkozó törvényében meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala. A vizsgálatra ma, augusztus 31-éig lehet még jelentkezni a delik.kerület@luteran.hu e-mail címen. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek ma, augusztus 31-én a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke az ige hirdető. Károli Gáspár református egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja a 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár református egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Drócsányi László, a Károlyi Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntőt.
1: Ez egészséget mindenkinek.
2: Székely János püspök köszöntötte a fiatalok a Békeért mozgalom tagjait, ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Szent Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János idén is örömmel vállalta, és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közönség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai, az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartozás szétbomlott szövetét, és építsék a békét. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, és hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, azt vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a terdikek@gmail.com címen. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, Apparciumban és Délvidéken osztják ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretetszolgálat 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Nyárias hőmérsékleti értékekkel lépünk be a szeptemberbe is. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet, és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő, de igaz, hogy a hét második felében azért visszaesik kissé a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, Most hallgassák meg Mozart Kis éjjzene című művét.

Elhangzott Mozart kis éjzene. Folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Most hallgassák meg Mozart 35. Hafner szimfóniáját.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, elhangzott Mozart kis éjjel zene és a 35. Hafner szimfónia. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek ma, augusztus 31-én a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke az igehirdető. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, amit teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienza Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienza Egyetem csapata egy több éves padlófelújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz vagy névtábla, hanem valami sokkal árulkodóbb, egy komplett első századi táj lenyomata. Az elhagyatott kőbánya mellette gondosan megművelt földarabok, szőlő és olajfa levelek maradványai, és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stassola régész egyetlen, mindent összefoglaló mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stassola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, és hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, azt vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a terdikek@gmail.com címen. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, Apparciumban és Délvidéken osztják ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretetszolgálat 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Ezékiel könyvében, és ott a 36. fejezet 24. versétől a 27. versig terjedően a következőképpen. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságtól és minden bálványoktól megtisztítalak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek.

0: Kedves Urunk, sok évezred távolából szól ez a profécia, és szólít meg bennünket is. És köszönjük, hogy te nem csak ígérgettél soha, hanem amit ígérted, az be is váltottad. Köszönjük neked az új szív elnyerésének a lehetőségét. És köszönjük, hogy te azt akartad, hogy valóban igaz legyen a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, ami megváltásunk, és az is, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, és a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Azért könyörgünk, Uram, hogy hagyd tükrözze az új életet, az a Biblia tanulmány, és amiről most beszélgetni fogunk, és kérünk, tedd nézőink, hallgatóink szívében is sóvárgó vágyjá az új életet, hogyha még nem tapasztalták volna meg. Akik pedig benned élnek, veled élnek, kérünk, erősítsd, gyarapítsd őket ezáltal a tanulmány által is. Az Úr Jézusért kérünk. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és azokat is, akik hallanak bennünket, akikkel hétről hétre a Biblia, a Szentírás fölé hajolunk, és együtt tanulmányozzuk Isten igéjét. Szeretettel köszöntjük őket is. A samaritánusok bizonyságtétele az 5. tanulmányunk, amit most át fogunk venni. Néhány kis megjegyzés a samaritánusokról. 722-ben az asszír birodalom elfoglalja a 10 törzs területét, amelyet korábban Izraelnek neveztünk, szétszórja az ott élő embereket, legalábbis nagy részt, akik soha nem térnek vissza, akik elfelejtik majd gyökereket, nyelvüket, kultúrájukat, és legfájdalmasabb a vallásukat is. Egy kis csoport ott marad, és az asszír birodalom más területről ide telepít le embereket, akiket szintén elfoglalt. Az volt az arszpoétikájuk, hogy ha valakit így áttelepítenek egy más országba, egy népcsoportot, az 100-150 évig biztos, hogy nem lázad. Ha a saját országokban maradnak, akkor 20 év múlva, 30 év múlva, amikor lehetőségük lesz, a szabadságért újból harcba szállnak. Az ott maradtak, a 10 törzs területén maradtak, és az oda betelepített idegenek, ezek egyesültek, és ők lettek a samaritánusok. A samaritánusok is monoteisták voltak, az izraeliták istenét fogadták el, sőt a Tórát is elfogadták, de a többi iratokat, a prófétákat és egyéb írásokat, azokat nem, de a samaritánus Tóra szó szerint megegyezik Mózes 5 könyvével. Még talán annyit, hogy amikor ezek a deportálások bekövetkeznek, akkor az Istenhez hűséges körök, ott is voltak ilyen kis csoportok, azok elmenekültek az országból, lemenekültek délre, Júdába, a 2 törzs területére, és magukkal hozzák a törvény iránti nagyobb elkötelezésnek a vágyát. Ezért elindul egy ilyen törvény irányi tisztelet, a törvény betartása iránti tisztelet. Ők voltak a farizeusok, és azt mondták, hogy azért következett be a fogság, mert nem voltunk hűségesek Isten törvényéhez. Majd a délieknél is ugyanez fog bekövetkezni, és ugyanez lesz az eredmény. Tehát a samaritánusok hosszú évszázadokon keresztül fennmaradtak, megszilárdultak, megkérgesedtek el, kővé váltak, hideggé váltak, és Jézus kortársai már csupán úgy jelennek meg előttünk az új szövetségből, mint a bírálók, mint a törvénynek külső megtartóinak csoportja, de igazából belülről nem kívánták megtartani a törvényt, nem is akarták megtartani. De azért van nekik is egyfajta bizonyságtételük, és pozitív, amikor ők kialakulnak, akkor egy pozitív szemléletet hoznak az Isten népe köré. Ennyi kis bevezető után nézzük a vasárnapi gondolatsort a találkozás körülményei címmel, János Evangélium 4. fejezet első 9 verse. Székely Marika, mit mond számunkra az ige?
2: Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdeát és elment Ismaét Galileába. A Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, melynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriakkal.
1: Köszönöm szépen. Egy különleges helyzet. Samária saját területén épített egy anti-jeruzsálemi templomot, hogy ellensúlyozza az ő saját vallásukat. Ezt néhány száz évvel korábban lerombolták, és ezen a Garizim hegyén ott voltak még gyakorlatilag a romok, az emlékek, de a samaritánusok ezt úgy vették, mint hána a templom. És ide nem nagyon tette be erre a térségbe. Jeruzsálemből hithű zsidó a lábát inkább ki is kerülték, inkább egy-két napi járóföldel többet gyalogoltak, csak hogy ne kelljen samaritánusokkal találkozni. És pont ez volt az érdekes a samáriai asszony részéről is, hogy azt mondta, hogy hát mi nem tartunk kapcsolatot, és te most tőlem kérsz inni. Kinek milyen meglátása van, Anikó?
3: Igen, én pont ezt szerettem volna hangsúlyozni, és érdekes módon a legutóbbi tini alkalmon följött ez a samáriai dolog kérdése, és ugyanezeket a témákat vettük végig, és azt is, hogyha valaki akár a Biblia hátulján, vagy az interneten keres egy olyan térképet, hogy Palesztina Jézus korában, akkor nagyon jól látszik, hogy Galilea, Samária és Júdea, ez ilyen sorrendbe helyezkedik el, és hát Samária oda ékelődik Júdea és Galilea közé. Tehát ha tetszik, ha nem, úgymond át kellett volna menni, hogyha a két rész között valaki közlekedik, de hogy annyira nagy volt az utálat, már elnézés, vagy nevezzük ellenszemnek,
1: előítélet,
3: igen, hogy inkább pogány területen keresztül kerültek Dekapoliszon, meg Pereán keresztül, csak hogy ne kelljen egy hithű zsidónak Samária területére betenni a lábát. És természetesen nem csak ilyen történelmi dolgokat beszéltünk, hanem egy picit lefordítottuk a mai helyzetre, hogy azért bennünk is vannak előítéletek, meg egy fiatalban is vannak, soroltak is ők, hogy mik vannak, ezt most nem akarom részletezni, de hogy ez valahogy úgy zsigerből jönne, hogy vannak olyan emberek, olyan népcsoportok, még olyan osztálytárs is, akit úgy szívesen mellőznénk, és bármit megteszünk annak érdekében, csak hogy ne kelljen vele szóba állni, beszélgetni, és hát természetesen tovább vittük, hogy de Jézus nem ez. És ebből a történetből is látjuk, hogy Jézus nem ez, mert Jézusnak Samárián keresztül kellett menni. Hát ki kényszerítette? Hát a szeretet kényszerítette, mert tudta, hogy azok az emberek is ugyanúgy rászorulnak Isten irgalmára, szeretetére, mint a zsidók, és ő nem személyválogató, és nem a zsidók messiása, hanem ő az egész világért jött, és ebből a történetből is ez majd világosan látszik.
1: Az igazi szeretet előítéletmentes, ugye? Marika, aztán Tibor, Gyula.
2: Visszatérnék arra, hogy miért ment Jézus Galileába? Mert ugye János is, keresztelő János is keresztelt, neki is sok híve volt, és Jézust is követték, és egyre többen követték, és a tanítványai egyre több embert kereszteltek. Na most ugye a tanítványok között egy versengés lehetett volna, hogy na most ki marad Keresztelő János mellett, és ki követi Jézust, és hogy ne legyen ilyen feszültség, ezért Jézus inkább elment, mert Keresztelő János és Jézus között soha nem volt feszültség. Tehát Keresztelő János alázatos volt Jézussal szemben, mert azt mondja, hogy nekem kisebbet nem kell, és Jézusnak kell növekedni. És mind a ketten Isten üzenetét mondták, amit az Úrtól kaptak. Tehát Keresztelő János is ugyan azért dolgozott, mint Jézus.
4: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Talán érdemes most így a történet elején még hozzátenni valamit mindahhoz, ami elhangzott a történelmi háttérből, mert hogy nem csak az a 722 volt, meg aztán később Júdás Makkabeusék, akik lerombolták a Garizim hegyen az úgynevezett samaritánus templomot, vagy ellentemplomot, sokféleképpen nevezték, hanem volt egyszer egy Nagy Sándor is, aki jött és hódított, és ez a Nagy Sándor úgy gondolta, hogy még lehet csavarni az ügyön egy jót, úgyhogy építettett egy Zeus templomot a Garizim hegyre. Úgyhogy az is ott meredezett a Garizim hegyen, úgyhogy a zsidók, amikor ezt úgy gondolták, hogy rendkívül tisztátalan terület, akkor nyilván volt rá ezer okuk, bár azért van egy kérdésem. Nem tudom, észrevettük-e, hogy másokban, amikor észrevesszük az Istentől való elhajlásnak bizonyos mértékét vagy jellegét, akkor a leginkább arra tudunk rendkívül szélsőségesen reagálni, ami nekünk is kísértés, vagy bennünk is probléma. Mert így valahogy úgy érzi a lelkünk talán, hogy ha fölvesszük így a harcot a másokban levő bűnnel, akkor talán a miénkre nem kerül annyi fény, és talán egy picit el tudjuk leplezni. De hát, ha beletetszene gondolni, miért is volt probléma a farizeusoknak, és nem Jánosnak, hogy most már Jézusnak több lesz a tanítványa? Hát mert azért, mert ha ez igaz, akkor amit János prédikált, az is igaz, és akkor hogy kell majd nézni erre a názáreti Jézusra? Akkor nem csak egy újabb rabbi, aki keresztel, hanem az, aki nagyobb, mint János.
4: Köszönjük szépen. Jakob.
5: Ha megnézzük ezt a történetnek a kezdetét, és egész végig kísérjük, akkor láthatunk egy olyant, hogy Jézus azokat a bizonyos válaszfalakat próbálja lebontani. Föltehetnénk a kérdést, hogy hát miért? Hát azért, hogy hosszú távon a jövőbe már most elkezdi a tanítványokat úgy nevelni és tanítani, hogy ők is tudják önmagukba is az előítéletet lebontani, és azokat a válaszfalakat is, amik ott vannak. És hát itt az egész történetben döbbenetre vezeti az Úr Jézus ezt az egész dolgot, és hát a tanítványok majd a Szentlélek kitöltetésé után értik meg mindazokat a lényeges tanításokat, amit a Jézus nem csak szóba tanított őket, hanem gyakorlatban is példát mutatott a misszióba.
4: Köszönjük szépen. Szigeti István testvér.
6: Hát, hogy emberileg mondjam, azért nagyon izgalmas ez a történet a mai ember számára is, mert három olyan feszültségpont van benne, amit nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni. Ezeket említettük már, az első az volt, hogy ugye a fariseusok megtudták, hogy Jézus tanítványai több embert kereszteltek, mint Keresztelő János. Hát a Keresztelő János tanítványa ezért védelmezték, meg féltékenységig, és fel lehet tétezni, hogy a mesterüknek hírnevét, meg a státuszátnak a becsülete. Ez egy nagyon érdekes és izgalmas feszültségi pont. A második pedig az amit már említettünk szintén, hogy itt ugye a zsidók és a samaritánok között volt egy ilyen gyűlölet, vagy meg nem értés, mert hát olyan keverék zsidóknak tartották, félig zsidóknak, félig samaritánusoknak. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés. És a harmadik, ez a templom kérdése, és ez is egy nagyon izgalmas kérdés, ugye mert majd fogjuk látni, hogy ebből az a kérdés adódik, hogy hol kell imádni a Jézust, ugye, Isten, bocsánat, az Isten, ott kell imádni, a Sion hegyén vagy a Galzin megyén. Tehát ezek mind ilyen feszültségi pontok, és én úgy vélem, hogy nem véletlen, hogy egész héten ezzel a Samuel Tamás történettel foglalkozunk. Mert ez nagyon kimerítő és izgalmas történet, nagyon-nagyon jó, sok tanulságokkal, ami a mai problémákra is választ utána, rendesen kutatjuk a Szentírást.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább az asszony a kútnál. János evangélium a 4. fejezet 10. versétől 15. verséig, Varga Gyöngyike.
7: Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó vízforrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni.
1: Köszönöm szépen. Azt látjuk, hogy Jézus kortársai, mintha nem értenék ezt a jézusi logikát a szimbólumokon keresztül, ők mindent szó szerint vesznek, ugyanígy az asszony is szó szerint veszi, Nikodémus majd az újjászületést értelmezi szó szerint. Tehát van Jézus beszédének egy szimbolikus értelme, nem szó szerinti értelme, és azt hiszem, hogy a Jézustól távol lévő ember, aki még nem érti a jézusi gondolkodást, nem tudja összerakni a puzzle darabokat egymáshoz. De amikor Jézushoz közelebb kerül, akár a samáriai asszony, akár Nikodémus, már megértik. Parancsolj, Marika!
2: Érdekes, hogy az asszony semmi különlegeset nem látott Jézusba. Illetve csak annyit, hogy őt megszólítja, és inni kér tőle, ami ugye a zsidó szokásokkal teljesen ellentétes. És ugye csak a földi értelemben gondolkodott az asszony, hogy hát honnan adna neki Jézus vizet, amikor se edénye, a kút mély, akkor ez lehetetlen. És ugye a adj innom mondatból keveredünk át, hogy Jézus kínálja a vizet, az élő vizet.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
8: Azért, ha megfigyeljük, egy nagyon különös beszélgetés ez. Kérem mindenkit, hogy legyen szíves magának ezt a jó ismert történetet újraolvasni. Mert hogy az Úr Jézus, mintha nem is hallaná, amit az asszony mond. Mert hogy az asszony azért meglehetősen froclizó stílusban próbálja az Úr Jézus, bocsánat a szó, ide lepattintani. Ő nem azért jött ide, hogy egy férfivel beszélgessen, ő jön, viszi a vizet, aztán megy, mert egyébként sem nagyon szeretne szerintem találkozni senkivel. Dél van ráadásul, ilyenkor nem szoktak ott lenni a kútnál az asszonyok, ilyenkor már réges-rég sziesta van azon a vidéken. És az Úr Jézusnak van valami kifejezett szándéka, amit ennek az asszonynak mindenképpen meg kell érteni. És ennek érdekében nem vesz föl semmit, nem reagál semmire, amit az asszony neki céloz, csak úgy engedi, hogy az asszony elmondja, aztán mondja tovább a saját mondani valóját, mert ennek az asszonynak szüksége lenne az élő vízre. Lehet, hogy lehetne tanulni egyik-másik bizonyságtételünk során az Úr Jézustól, hogy mire kapjuk föl a fejünket, vagy esetleg reagálunk, vagy mi az, amit el kell engedni a fülünk mellett, hogy elmondhassuk a Krisztusról szóló bizonyságtételt.
1: Köszönöm, Szigeti István, aztán Anikó.
6: Számomra az is érdekes ez a történet, mert itt is egy nagyon érdekes pont van, mert tulajdonképpen Jézus nem kért, hanem illetve kért bocsánat, kért és nem ajánlott, pedig ajánlotta volna ő is, hogy később mondja, hogy élővizet adok neked. Tehát itt megfordul, egy szerepcsere van. Hát úgy mondanám nagyon póriasan, hogy Jézusnak a nagy előnye az, hogy tudta, mi van az emberek szívében. Ez hatalmas előny, hogy mi csak a látszatokból tudunk ítéleted, a szívben sajnos mi nem látunk bele, pedig ott van a lényege. És utána az is érdekes, hogy az asszony mindig igyekszik lezárni a történetet, mert először azt mondja, hogy a zsidó létedre szívességet kérsz, és a Máriatáns asszonytól kész, pont. És akkor jön egy bomba, én így nevezném ezt, amikor Jézus azt mondja, hogy tulajdonképpen, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szólt hozzád, agyinnom, te kértél volna tőled, és ő adott volna neked élővizet. Tehát itt már megfordul a szerep. Tehát itt már itt az a szerepcsere körül, hogy te kértél volna tőle, ő adott volna neked. És akkor tulajdonképpen itt megint leszeretné zárni az asszony a történetet, mert azt mondja, hogy nincs merítő edényebe, kút is mély, honnan vellél élő vizet. És akkor nagyon érdekes, hogy vezeti hitre, hogy tanít. Tanítói jellegét szeretném benne kolához kiemelni, hogy tanítja az embereket, Jézus is tulajdonképpen. Meg még van egy feszültségi pont, nevezetesen az, hogy a kor kultúrájában, ugye, ha valaki szívességet kért és elfogadott, ezek a barátságnak az elfogadását jelentés, ezt köteleződ volt visszautasítani. Tehát mi a modern kifejezésekkel azt mondjuk, hogy egy klasszikus fogolcsere, te kérsz, én is kérek tőled, vagy valamit. Tehát számomra nagyon érdekes, és mai nagyon sokat mondó ez a történet számunkra.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
3: Én sokszor találkozom azzal a kérdéssel, vagy problémafelvetéssel, hogy hát hogy lehet elkezdeni egy bizonyságtételt? Hogy hát nem rohanhatjuk le az embereket, és én úgy gondolom, hogy ez a történet és a jézusi magatartás nagyon-nagyon jó példa erre. Van egy természetes szituáció. Van egy kút, ahova vízért mennek az emberek. Jézus szomjas, jön egy asszony, és már el lehet kezdeni egy beszélgetést, semmi, úgymond nem bizonyságtételt kezd, de elindult egy beszélgetés, amit aztán tovább lehet vezetni, az agyinnom. És akkor azt még nem hangsúlyoztuk, hogy ez azért is meghökkentő volt, mert hogy nem csak samáriai volt ez a valaki, hanem nő is volt. És hát a nőket már, bocsánat, még a zsidó asszonyokat sem nagyon sokra becsülték abban az időben, nem hogy egy samáriait. Tehát, hogy itt egy férfi leereszkedik egy samáriai asszony szintjére, így ez még úgy a mi elképzelésünkben ez nem akkora dolog, de az akkori szituációban ez nagyon nagy dolog volt. Tehát Jézus megmutatta, hogy el lehet természetes úton, módon kezdeni egy beszélgetést, és azt tovább lehet vezetni. Én úgy gondolom, hogy ebből sokat tanulhatnánk, mert léptennyomon találkozunk, kisgyerekes anyukák a játszótéren, óvodába, iskolába, stb., boltba, fodrásznál, és most nem sorolom, nagyon sok helyen találkozunk emberekkel. Mire használjuk a találkozásokat? Tehát erre szeretném kihegyezni a kérdést. Arra használjuk, hogy beszélünk bármiről, az inflációról és a nem tudom én bármiről, betegségekről, vagy pedig keressük az alkalmat, hogy tovább lehessen vezetni, és Jézusról bizonyságot tenni. Nekem van egy idősebb testvérem, aki nagy betegségeket élt meg, és hát szinte úgy örömmel hallgatom, hogy a felesége is erről tesz bizonyságot, hogy hát az ő férje, amióta úgy igazán találkozott Istennel, és megváltozott az élete, nem tud olyan helyre menni, hogy valamilyen úton, módon ne Jézusnál kössön ki a beszélgetés. A újságárusnál, a gyerekekkel elmenve a strandra, és még sorolhatnám. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon követendő példa lenne, és Jézus is ezt a módszert használta.
1: Különösen, ha ez természetesen, és nem erőltetetten, nem. Hanem a magától érthetődően.
3: Igen, az adott helyzetben, csak hogy a szívünkben ott van-e a vágy, mert én úgy gondolom, hogy azért a szív teljességéből szól a száj, ez egy bibliai ige. Tehát, hogyha az én szívemben a zúgolódás van, meg a elégedetlenség, és csak a problémáimról tudok beszélni, akkor arról fogok beszélni. De ha ott van bennem a krisztusi szeretet, akkor arról is fogok tudni beszélni.
1: Nagyon szépen köszönjük, Drábik László testvér.
9: Az Anikó annyi mindent elmondott, úgyhogy én tulajdonképpen azt nem akarom tovább ragazni, mert én is Jézus kezdeményező készségére helyeztem volna a hangsúlyt, ami példa lehetne számunkra, de azért az asszonyról is ejtsünk egy-két szót. Mert igaz, hogy egy ilyen ellenálló kérdéssel kezdődik a beszélgetés, hogy ugye zsidó létre tekintsen valamit. De azért nyitott volt, és sokszor bennünk hiányzik ez a nyitottság. És olyan jó lenne, amikor például váratlan szituációkban beszélgetésbe elegyedünk, hogy a nyitottságunk az egyben jelezze azt, hogy mi figyelünk a másikra. Nem csak mondjuk a magunkét, mert ez egy idő után nem fogja érdekelni az embert, hanem a megértés készségével hallgatjuk a másikat, mert sokszor ez a készség hiányzik belőlünk, és ez kisiklatja sokszor az egyébként jól induló beszélgetéseket is.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula testvér, aztán Marika.
5: Tegyük fel a kérdést, ha mi ismernénk úgy az asszonyt, ahogy Jézus ismerte, akkor mi lenne a hozzáállásunk? És Jézus nem véletlenül egy ilyen asszony tud, olyan múltú asszony, amilyen, ahogy a Szentírásban le van írva, ilyen múltú asszony tud felhasználni erre a hatalmas célra. És hát ez a missziónak a döbbenet sikere, mert én, ha valaki a szobában, valaki értelmes, művelt, vagy kiválasztom, hogy kinek teszek bizonyságot, de Jézus nem. Tehát ezt egy olyan célra tudta felhasználni, hogy teljesen döbbenet érte magát, az egész népességet.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Ugye itt az életvizét ajánlja Jézus, és aki azt kéri, az kap. És mi lesz belőle? Élő víznek buzgó forrása. Tehát ahogy Anikó is mondta, hogyha átvesszük az életvizét, akkor mi is sok ember felé tudjuk ezt az élő vizet közvetíteni.
1: István?
6: Csak egy mondatot, amit a Laci mondta nyitottságról, hogy itt két fontos dolgot említenék ezzel kapcsolatosan, megint aláhúznám, hogy a Jézus a szívekbe lát. És a jézusi módszer, ugye tulajdonképpen a kérdései kapcsán jön elő az asszonynak a nyitottsága. Tehát tanítja, vezeti rá az asszonyt a kérdésein keresztül, hogy megvallja a hitét tulajdonképpen, mert ez a lényeg ennek.
1: Köszönöm szépen. A nő azt mondja, hogy add nékem azt a vizet, hogy meg nem szomjózzam, és ne jöjjek ide meríteni. Erre Jézus valamit mond. János evangélium 4. fejezet 16. verse, Tokics Marika.
3: Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza.
1: Azt látjuk, hogy kezd párbeszéd kialakulni, és amikor a formaságokon túllépnek, akkor Jézus egy nagyon fontos dolgot mond, amit ez a nő szeretett volna mindenki elől elrejteni, talán hadd mondjam így, amit szégyelt is, ami szégyenfoltot hozott az ő családjára, az ő életére. És nézzük meg, hogy ez az asszony nem fordult szó nélkül sarkon, és nem hagyta ott Jézust, hanem Jézus még tovább folytatja. És ebben a párbeszédben szépen lassan a szeretet átalakítja ennek a nőnek a zord, hideg, kemény kőszívét, és hússzív válik belőle. István?
6: Az is érdekes, hogy tulajdonképpen az asszony racionális gondolkodásán hogy lép túl a Jézus tulajdonképpen, mert teljesen logikusan gondolkodni, hogy ne kelljen ide jönnem a kúthoz járni, és egy kisebb volna a találkozás kockázata. És akkor megint egy bombát elhelyez Jézus, már bocsánat, hogy így fejezem ki, hogy azt mondja, hogy hívd ide a férjedet. Hát ez az asszony szempontjából egy értelmetlen kérdés volt, ugye, mert hát ha magyarázkodni akart volna, akkor két jó megoldást, idézőjelben megoldást is mondhatott volna. Egyrészt, hogy törvényes módon elválta, és a másik megoldás az, hogy özvegy vagyok, és nincs férjem. De nem ezt válaszol, mert megint rátapint a lényegre, ugye, mert azt mondja, hogy 5 férjed volt, és most csak egy élettársad van. Most hogy nem a férjem. Tehát itt megint az, hogy a Jézus úgy tereget, hogy tudja, mi van a szívében. Tehát ennek az egész lényegére vezeti rá, és itt értjük meg azt, hogy tulajdonképpen miért napközben ment az asszony a kútra vízért, mert miért nem reggel vagy az este órában, mint a többiek, hogy ne kelljen találkozni másokkal. És ennek mi volt az oka? Tehát a Jézus a szívében lát, és a szívén keresztül vezeti, tanítja az asszonyt.
1: Gondoljuk el, hogy van az életben egy nagy titkunk, és akkor ide jön egy ismeretlen, a legnagyobb sajnálatomra még zsidó is, és akkor az én legnagyobb titkomat itt egyszerűen kimondja. Ez valami fájdalmas lehetett, Anikó.
3: Igen, de az Úr Jézusról tudjuk más helyről, hogy azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És már bocsánat, jó orvosként nem azt kezdte el magyarázni, hogy ez is jó, az is jó, amaz is jó, minden jó, hanem azt az egy nagyon-nagyon beteg pontot arra rávilágított. Én ha elmegyek orvoshoz, nem azért megyek el, már bocsánat, hogyha össze-vissza dicsérjenek, hogy mi minden jó, hanem mondjuk azért, mert fáj a fogam, most mondok egy példát, és a fogammal foglalkozzanak. Most ez az asszony, ő nem számított arra, hogy Jézus az áldott orvos, de ő tudta, Jézus tudta, hogy hova kell nyúlni, és hol kell gyógyítani. És bocsánat, amikor az a gennyes fekély, már elnézés, hogy ilyen képet használok, de kifakad, mert nincs férje, és akivel most él, az nem a férje, és ki tudja, hogy mi minden van a múltjában, ezt lehetne elemezni történelmi tanulságokból is, hogy mennyi volt a nők megbecsültsége, milyen könnyen adtak vállólevelet abban az időben, és még sorolhatnám, milyen könnyen bocsátották áruba a nőket, mint a világon a mai napon is nagyon sok helyen, de ezzelről most én nem szeretnék beszélni, mert a Szentírás sem beszél, de ez egy fájó pont volt, egy nagyon csúnya kelevény, és Jézus gyógyítani akart, és amikor engedte, hogy kijöjjön ez a seb, akkor utána lehetett újra folytatni a beszélgetést, és újra tovább vezetni ezt az asszonyt.
1: És ez a beszélgetés fájdalmas volt, de nem megalázó, ahogy egy zsidó föntről meg tudott alázni egy samaritánust, hanem érezte Jézus szeretetét, érezte Jézus elfogadását, és hogy Jézus ezt az egész helyzetet tisztába teszi, rendbe hozza, megoldja. László.
9: Én megint csak az asszony nagyszerűségét emelném ki, ugyanis azzal, hogy folytatja tovább a párbeszédet, és semmit nem tagad, tulajdonképpen egy erkölcsi magaslatot mutatott meg nekünk, volt tartása az asszonynak. És ez nem elutasításban jelentkezett, hanem a múlt vállalásában. A kérdés, mi mindig fölvállaljuk a múltunkat? Gondolkodjunk rajta, mindig fölvállaljuk a hibákat is, amikor nem úgy jártunk el, ahogy kellett volna. Nem folytattam.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Jézus belelátott az asszony lelkületébe, de belénk is belénk lát, és a Szent Lelke által, a lelkismeretünk által hányszor figyelmeztet, hogy valami nem jó. Tehát nem csak a samáriai asszony kap tanítást, mi is kapunk, ha odafigyelünk.
1: Köszönöm szépen. A szerdai gondolatsor, Jézus kijelentése, János evangélium a 4. fejezet 17-től 26. versek. Tokics Marika.
3: Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt. Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Hidd nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszéllek.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
8: Azt hiszem, hogy itt tiszta, világos választ kapunk arra, hogy miért is kellett Jézusnak átmenni. Mert volt ott egy asszony, aki olyan szinten volt megvetett, és a többiek szempontjából nézve lecsúszott, hiszen abban az időben azért az élettársi közösség nem azt jelentette, mint manapság, hogyha van, akinek van papírja, van, akinek nincs. Abban az időben ez a megvetett állapotnak az egyik legvége volt. És ez az asszony azt mondja, hogy tudom, hogy jön a messiás. Na de ki áll vele szóba? Hát a kortársai nem. Nőtársai nem. A férfiak, hogy minek nézik azt most, hagyd ne mondjam el, de mindenki kitalálhatja. Mit gondolnak róla? Kivel beszéljen erről? Az van a Szentírásban, hogy még az ajkamon sincs a szó, te már egészen érted ezt, Uram. És az is van a Szentírásban, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. És tessék mondani, ennek az asszonynak a szempontjából ez mit jelent? Ő hogy közeledjen ahhoz az Istenhez, akinek a törvényében maximum megvetéssel fog találkozni az ő saját személyét illetőleg, meg ítélettel? És akkor egyszer csak kimondja ezt a szót, hogy én tudom, hogy jön a messiás, ez is külön megérne egy egész beszélgetést, és akkor azt mondja Jézus, először neki, ezt soha nem mondta senki másnak, én vagyok, aki veled beszélek. Ezért kellett menni, mert ez a lélek, ez elmerült volna. És Krisztus meg azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett.
1: És ha ez még hozzátennénk, hogy a héber nyelvben kétféleképpen lehetett kimondani, hogy én vagyok. Az egyik úgy, amikor az égő csipkepokorban Isten kijelentette, így senki nem jelent, ezt senki nem mondta, sem a hétköznapi életben, sem a vallásos világban. Erre volt egy másik kifejezés. De Jézus most ezt, az ősi, isteni kijelentést mondja, hogy ani hú. Én ő vagyok, az vagyok. Tehát, és ezt nagyon jól tudta a samaritánus nő is, hogy ezt csak az Isten mondhatja, és ezért mondja, hogy látom, te próféta vagy, és elfogadja.
9: A Tibor gondolatához csak annyit mondanék, ugye arról beszélt, hogy még ajkaimon sincs a szó, és te már tudod az én gondolatomat. Azonnal Nehémiás jutott eszembe, amikor ugye engedélyt akart kérni arra, hogy engedje el a király vissza Izraelbe, hogy csak egy fohász tudott mondani. És ez elég volt ahhoz, hogy Isten meglágyítsa a király szívét. ezt csak mellékesen mondtam. Arról szeretnék valamit mondani, hogy ugye az asszony fölvetette, hogy ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben kell imádni Istent. Ugye az isteni tulajdonságok közé soroljuk a mindenütt jelen valóságot. A mindenütt jelen valóságból pedig az következik, hogy az Isten imádatának nincs kikötött helye. Isten bárhol lehet imádni, ha a szívből teszi az ember. Mert nem a hely a lényeg, hanem a lelkület. Ha igazság van, imádjuk lélekből és igazságban, akkor teljesen mindegy, hogy hol van az ember és milyen szituációban.
1: Köszönjük szépen. Samaritánusok bizonyságtétele. Két bibliaversünk lesz, János evangélium 4. fejezet 27-től 32-ig, illetve 39-től 42-ig. Kulcsár Anikó.
3: Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig ott hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Közben kérték őt a tanítványai, Mester, egyél. Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. Abból a városból pedig a samáriaiok közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédeidért hiszünk, hanem mert magunk is hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője.
1: Köszönöm szépen. Tehát a bizonyságtétel, egy megvetett nép, ha úgy megy hozzá a zsidó messiás, akkor magához vonzza őket, és a megvetettek is gyülekezetet alapítanak, és megtérnek. Rózsika, az összefoglalást kérjük.
10: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, a 433. oldalról. A mai kereszténység legnagyobb problémája az, hogy meggyengült az engedelmességben. A szó frázisá szürkült. Napjainkban inkább beszélni, filozofálni szeretünk Jézusról, semmint követni őt. Pedig Jézus ma is így hív minket. Jöjj és kövess engem. Mi viszont úgy, hogy jöjj és hallgass engem. Jézus hívás

találkozott. A samáriaiak és a zsidók között kemény előítéletek rontották a testvéri kapcsolatot. Jézus lerombolta az előítéletek falát, és megoldáshoz segítette ennek az asszonynak az életét. Noha Jézus nem biztatta, hogy menjen tanúbizonyságot tenni róla az emberekhez, ez az asszony mégis, otthagyva a vedret, elment. Nem ő akart mindenkit mindenről meggyőzni, hanem követésre hívott. Az emberek pedig engedelmeskedtek. De nem az asszonynak lettek engedelmes követői, hanem Jézusnak. Ők maguk vallottak így hitükről. Már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy ő valóban ő a világ üdvözítője. Erre a felismerésre azonban nem lehet eljutni engedelmesség nélkül. A hit engedelmességben realizálódik, enélkül a hit hiedelem csupán.

Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, mindenkit hívunk, fogjuk folytatni. További bizonyságok Jézussal címmel a 6. tanulmányunkat. Most pedig egy imával fejezzük be. Úrunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy a samaritánusok között voltak nemes lelkűek is. Te néked köszönjük meg, hogy amikor megjelent a Messiás, akkor ők feladták korábbi szembenállásukat, és elfogadták a zsidó messiást. Mi is ilyen samaritánusok vagyunk, Urunk. Mi is sokszor egy más világban éltünk, mozogtunk, és mi is, amikor meghallottuk hívó szavadat, azonnal követtünk téged. Add, hogy erről tudjunk hitelesen beszélni a mai embereknek. Ehhez segítsél bennünket. Jézus nevében. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a lapjáhítat címe, Isten örök, változhatatlan örömhír. A mai ige Péter első levele első fejezet 25. verse. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Gondolatok az igéről. Minden emberi tanítás, sőt minden ember elmúlik, mint a fű a mezőn. Ez az ige azonban arról biztosít minket, hogy az Úr igéje egészen más, mert az mindörökké megmarad. Az evangélium isteni kijelentés, mert ugyan milyen más beszéd maradna meg örökké, azon kívül, amit az örökkévaló Isten szólt. Az evangélium Isten örökké élő kijelentése, amely az élettel most is épp oly teljes, mint a régmúlt időkben volt, ma is pontosan ugyanolyan erővel tud meggyőzni, megújítani és megvigasztalni, megtartani és megszentelni, mint egykor csodálatos kinyilatkoztatása első idejében. Az evangélium Isten változhatatlan kijelentése, amely nem hervad el máról hónapra, mint a fű, mert az mindig a változhatatlan, örök Isten igazsága marad. Az emberi vélekedések megváltoznak, az Isten által hirdetett igazság azonban épp oly kevéssé változik, mint az azt kijelentő Isten. Az evangélium örömhír Istentől, Isten szava, amelyre mindenben ráhagyatkozhatunk. Beszéde megmarad örökké, tehát életünkben, halálunkban, az ítéletben és az örökké valóságban is. Dicsőség Istennek Krisztus által ezért az örök érvényű vigasztalásért. Legyen Isten igéje a legfőbb táplálék ma és életünk minden napján. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, melyet idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen a Szilágyi Dezső téri református templom előtt az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozók esetében is, ott imádkozhatnak a városért, a Budapestért, országunkért és a megtérésért, az ébredésért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelkimunkásokat és munkatársakat is. Az időpontát szeptember 1-e kedd reggel 7:30, a helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtti terület. Igei bevezetőt imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják számunkra továbbadni, üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Már véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév holnap, szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak egy napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja holnap szeptember 1-én kedden lesz, ezért érdemes időben végigmenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermekeknek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyszer megérint. Egy napon megérint az élet. Másképp, máskor, más szándékkal, mint valaha is képzelted. Megérint, és a köznapod megtelik a csodálatossal. Márai Sándor.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: Odüsszeia! Christopher Nolan 2026.

0: Miután a görögök 10 év harc árán elfoglalták a csodálatos Tróját, és el is pusztították, Odysseusnak, a leleményes görög hősnek még 10 évébe telik hazajutnia, a feleségének pedig, matek faktra jártam, 10 meg 10, 20 évig kell várnia a férjére, hogy hazaérkezzem.
1: A háborús kegyetlenségek miatti bűntudatában a harcos Odysseus késlelteti a hazaérkezését, és felejteni akar. Milyen reménye maradt civilizációjának és a következő nemzedéknek, ha már senki nem tiszteli a magvallás isteni és erkölcsi törvényeit?
2: Férfiúról szólj nékem tekercs és tekintet, ki sok fele bolygott, s hosszan hányódott a filmtörténelem tengerén, míg meg is lette a nagyrendező fantáziáját, Christopher Nolanét. Csak hogy Nolan sok erős gyötrelmet tűrt a szívében, háborút, kisebbségek elnyomását, istenek hiányát, ezért beszéli most át a tekercs és tekintet is, Odysseus históriáját.
0: Mondjad.
1: Mondtad, hogy a filmtörténetben sokat hányódott, igazad is, meg nem is, tehát ez egy űr a filmtörténetben, soha nem filmesítették meg az európai irodalomnak ezt az alapjátékot.
0: De, van film.
1: Na, tessék, milyen de Odysseus
2: azt hittem, hogy most ironizálsz.
0: Van, nem tudom, Odysseus
2: 29 évente szokták.
0: Nem, én láttam, mert tudom, hogy vittem be a suliba anno, amikor irodalomtanár voltam, egy változatod. Nyilván nem ennyire grandiózus alkotás ez. Itt hiszem, ez fontos, hogy ilyen monumentális alkotás nem készült még az Odüsszeiáról.
2: Hát van az 54-es, Kirk Douglas-e, van egy 68-ban, van egy 97-ben, amit Konchalovsky rendezett, Andrei Konchalovsky, amelynek főszereplője Armand Assante és Greta Scacchi párosa, és egyébként 24-ben is Ralph Fiennes főszereplésével készült.
0: Az szól arról, amiről ez szólhatna.
2: Igen, de a Ralph Fiennes-es változat az már csak az itakai kérőkkel való leszámolásról szól. Úgyhogy egyébként vannak előzmények.
0: Lehet, hogy most azt néztem.
2: Itt szeretném jelezni minden diáknak, aki minket hallgat, hogyha a dolgozatírás előtti utolsó este szeretné elkerülni az olvasást, akkor semmiképp ne a Nolan-féle változatot nézze meg, hanem válassza az 1997-es változatot. Oh. Ez egy kétrészes minisorozat, 3 órát tesz ki összesen, tehát ugyanannyit, mint Nolan filmje, de sokkal hűebben követi a történetet.
0: Na, kétféle néző van, és ez engem tényleg nem izgatott, aki ismeri a trójai mondakört, de szerintem most már van egy olyan nemzedék, aki nem. Tehát, hogy mi azok voltunk, akik kezdtük a Trencsényi Valdafelnek a könyveivel, a görög regék és mondákkal, és mire bejutottunk a gimnáziumba, már azért úgy kávé konyítottuk, hogy itt van egy Alma, meg Szép Heléné, meg Párizs, stb., meg Achilleus.
1: Hát és aztán ezzel kezdődik a irodalomtörténet, ami vitatható, mert nagyon. Ugye abban is lenne logika, hogy visszafele haladjunk, tehát ami érthető és közel van hozzánk, és 21. századi azzal kezdeni, és aztán eljutni a mínusz 8. századba.
0: Hangsúlyozom, hogy szerintem, ha az ember például az Iliászt, vagy az Odüsszeiát elolvassa, és így komolyan vesszük az olvasást, ezek 18-as karikájú szövegek. Tehát szerintem nem az, hogy nem lehet feladni, hanem bűn, tehát én, ha nem is kivégző osztag elé állítanám azt, aki kötelező olvasmánynak berakta, de hogy minimum azért egy komoly felelősségre vonás azért
1: 18,
0: lehet.
1: Mert én
0: 14 évesnek
1: a,
0: nem lehet ezt
1: hát
0: a könyvet.
1: A versformája, meg az a világ.
0: Meg amiről a halálnak a leírása. Ha én komolyan veszem azt, hogy a szöveg az működik, már pedig miért ne venném irodalomtanár végzettséggel komolyan, a leggyönyörűbb halálleírások például itt vannak.
1: Értem, de ezek számomra érvek, hogy feladjuk.
0: Ne, 14
1: akkor,
0: évesnek.
1: De inkább az, hogy nagyon távoli, a formailag is távoli, meg tematikailag
0: az
1: is távoli.
0: Az egy nehézség, abszolút.
2: Tehát a vitából is azért kikerekedik, hogy az oktatásügyi minisztériumnak ajánljuk, hogy vizsgálják fölül a kötelező olvasmányok rendszerét.
0: Nincs de tanár, még, aki ezt feladja.
2: De még mielőtt belemennénk a tartalmi kérdések megvitatásába, szeretném megkérdezni tőletek, hogy ti hol és milyen formában néztétek meg ezt a filmet, mert hogy ennek is jelentősége van.
0: Na, én előtte még arra válaszolnék, hogy és kétféle néző van, aki Trójában olvasta el az Iliászt vagy az Odüsszeiát, és aki nem. És én büszkén mondom, én az előbbibe tartozom. Amikor mentem Törökországba, Kis-Ázsia partvidékére, azt mondtam, na most el kell olvasnom legalább az Iliászt, és ott azokon a sziklákon fejeztem be. Tehát nekem ez a film, nem akarok itt nagy szavakat mondani, mindenki jusson el Truvába, Trójába, és olvass el először az Iliászt, aztán meg az Odüsszeiát. Egyébként moziban néztem meg először.
1: Ez egyébként régészetileg csak 150 éve adódik meg nekünk, mert föl kellett újra fedezni, hogy hol is van az a Trója.
0: Igen. Hát Henrik Schliemann történetének is érdemes utána olvasni, de most te komolyan tetted fel a kérdést?
2: Hát komolyan tetted moziba fel a kérdést.
1: De van 4D-s, vagy mire gondolod?
2: Jaj. Tehát egyrészt most szeretnék egy promóciót megtenni. Július 25-én nyílt meg a Bajai mozi. Hmm. Én ezt ott láttam először. 20 év kihagyás után újra van állandó moziterme az én kisvároskámnak. Aztán megnéztem Siófokon is. Másodszorra nehéz, abszolút rágtuk a körmünket, meg szittuk a kalocsaiakat, meg a szexárdiakat, hogy nekik van. De ugye ezek mind olyan mozitermek, ahol nem ugye az eredeti technológiának megfelelően vetítették ezeket a filmeket. Ez az első film a filmtörténelem során, amely Nolan teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal vett föl.
0: És ez nagyon érdekes, mert azt mondják, milyen hogy ez nem...
1: kamerák?
0: Hogy ez csak nem pusztán vitteltem. Technikai érdekesség, azt mondják, tehát, hogy van egy digitális világot is építhetett volna, és ő egy a világ legarchaikusabb történetét mégiscsak egy anyagi, fizikai formára rakja rá, azzal meséli el.
2: Igen, tehát neki van egy megfontolása.
0: De ami tökéletes eposzi minőséget is ad viszont.
2: Igen, ő neki van egy filmes megfontolása is amögött, hogy miért ezt a technológiát használta, de az egészen biztos, hogy kicsit elitista megközelítés az, amelyet ő alkalmazott, hiszen a világon összesen 41 mozi van, amely teljes egészében le tudja vetíteni azokat a képarányokat.
1: Egyik sem baján.
2: Amelyekkel ő egyik se baján, de ennél még szomorúbb, hogy egyik sincs Magyarországon, tehát 6 IMAX mozi van Európában, a legközelebbi hozzánk Prágában van, Budapesten az Arena Plázában igaz, hogy van IMAX technológiájú vászon, de az nem akkora, tehát még az is kisebb. Most ezt úgy képzeljétek el, hogy van egy tonnás vetítőgép, 300 kilós, 17 kilométer hosszú tekercs, hát gyakorlatilag akkora, mint amely távot Odysseus megtett, és a plafontól a padlóig terjedő óriási vászon. És Nolannek az volt az álma, hogy tulajdonképpen a néző egyé válik ezzel a hatalmas térrel, ezzel a hatalmas élménnyel.
0: És lehet, hogy akkor abba az irányba mennék, ezt már az első jelenetek megadják. Nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy mi történik az elején. Hát ugye elkezdik...
2: Kántálás.
1: Igen, Travis Scott rapper keretbe helyez minket, és mutatja a távolságot, tehát ő már legendaként meséli ott a trójai történeteket.
0: De hogy azt látjuk itt, hogy ott van a falu mellett a Vergiliusi színón, akiről most színészként nem akarunk annyira mesélni, ott egyre rosszabbul van, és gyakorlatilag tart feléje egy kis trójai sereg, mondjuk alakulat, tizen mondjuk. És a kamera pedig mit csinál? Merőlegesen a tenger felől ugyanabban a tempóban rohan arra a pontra, ahol ők majd találkozni fognak. Ez külön izgalmas lenne elemezni még kulcsszavakkal, hogy nevezik ezt a fajta forgatást, de hogy ott azzal a pillanattal belekerülünk az egész trójai
2: igen,
0: háborúba.
2: Téged ez megérintett?
0: Engem nagyon megérintett.
2: Be kell
0: téged
2: valljam,
0: ez
2: rengeteg kritikát olvastam, és majd még térjünk ki is ezekre. Szerintem fogunk újat és jobbakat is mondani ezeknél. De az egészen biztos, ezt én is meg tudom állapítani, hogy minimum fél vagy háromnegyed óra az, amíg az ember ráhangolódik erre a filmre. Tehát, hogy nagyon nehezen indul be, váltakoznak a különféle idősíkok, és a ritmikája a történetnek az, az elején kicsit esetleges.
1: Van egy érdekes téma, mégis ez a nyelvezet. Én magyarul néztem ezt a filmet, és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit most mondok. Tehát az amerikaiak arról vitatkoznak, hogy van a királynő latinja, amit az ilyen ókori műveknél szoktak használni. Ez azt jelenti, hogy hiába amerikai egy film, brit-angol kiejtéssel adják elő magukat a színészek. Nem így ebben a filmben, ahol 21. századi amerikai kiejtéssel, sőt, hétköznapi szlengeket használva, mondjuk apucinak szólítja édesapját. Na most én ismertem ezt a vitát, de én ezt magyarul néztem, és magyarul, ha észrevettétek, versben beszélnek Devecseri Gábor csodálatos fordításában. Itt ugye a indo-európai népek engedjenek meg egy kritikát, az ő szegényes nyelveik, az angolt is ideértve, de minden mást is képtelenek a hexameter, az időmértékes verselés visszaadására, nem így az ennél sokkal fejlettebb finnugor nyelvek, és innen is szeretettel köszöntjük Devecseri Gábort, akik képesek a görög, latin hexameterek visszaadására, és ez egy nagyon érdekes szinkronrendezői döntés, elmondhatjátok a véleményeteket. Tehát mi hozzánk nem közelebb kerül a Odysseus azáltal, hogy amerikaiul és szlengben halljuk a Matt Damont, hanem mi Devecseri Gábor veretes hexameter verseiben halljuk gyönyörűen.
0: Nem, én Mordvin nyelven hallgattam meg, és úgy is működött.
1: És úgy is működik, igen. Cseremiszek is nagyon jó.
0: Én azt hittem egyébként, hogy a történeti hitelesség kérdését fogod felhozni, mert ilyenkor mindig várunk már ezekre, és a történeti hitelességnél jön az amerikai akcentus kérdésköre is, meg hogy viking hajót látunk, meg hogy a Agamemnon nem olyan páncélt viselt, meg hogy vaspáncél eleve nem létezett abban a Görögországban, de könyörgöm már, nekem már akkor feltűnt, amikor Homéroszt olvastam, hogy Homérosz se volt történetileg hiteles.
1: Így van, de a film ezt aláhúzza, hogy egy folyamat kezdődik a nyilvánvaló igen, varázslat fontos. Idején, és egy elbeszéléssel Travis Scott rapper, hát ott rappelget nekünk mindenféle legendákat, tehát itt nem a történelmet ismerjük
0: és
1: meg,
0: csak
1: vagy,
0: nem is,
1: vagy csak áttételesen.
0: És még csak nem is a homéroszi Odüsszeiát.
2: Igen, ezzel kapcsolatban Karcsai György, klasszika filológus, irodalomtörténész mondta el, hogy
0: van vele egy nagyon jó beszélgetés,
2: nem kell Homéroszt keresni, hanem önálló műként kell értékelni és értelmezni.
1: Így van.
2: A magyar szöveg kapcsán mondanék még annyit, hogy valóban Devecseri Gábortól sok mindent átvettünk. Speyer Dávid az, aki szinkronfordító és a magyar szöveget megalkotta, megírta, egy zseniális emberről van szó, ő magyarította a Mamma Mia-t, a Shrek, Madagaszkár filmek, Mission Impossible, Gladiátor, a Fullba nyomja, a kretén magyarosítása ő. De itt fölvethető, hogy ez mennyire volt egyébként helyes. Abban az értelemben, hogy ugye ez szembe megy Nolan eredeti koncepciójával, aki egy 2017-es feminista Emily Wilson által írt.
1: Prózában.
2: Modern munkát.
0: És hát nem hallálja meg a fordítócsaj, hogy Nolan őt használja, vagy hogy ő vele dolgozik együtt. Igen.
2: De ez egészen biztos, hogy Nolan ezekkel a kis anakronizmusaival, hogy valóban tesz arra, hogy műkénei korban kellene, hogy játszódjon, tesz arra, hogy a etnikumok hogyan vannak ábrázolva, hiszen ebben a korban nem távol-keleti kóreai, meg raszta fekete színészeket kellene szerepeltetnie. Pont amiatt, mert tudjuk persze az Oscar-díj elnyerésének a feltételei között szerepel 2024 óta, hogy bizonyos hányadban faji etnikai kisebbségeket reprezentálni kell, meg nőket, meg LMBTQ közösségből származó embereket, de ha például megcsinálta volna ezt úgy is, hogy a térségből autentikus görög, etióp, núbiai, egyiptomi etnikai hátterű mediterrán színészeket is alkalmazhatott volna. Hát engem csak a hozzáállása zavar, ez a tipikus amerikai hozzáállása, és föl is csaptam a római jog tankönyvemet otthon, mert rém lett egy mondat a hátuljáról, ezt Szabolcsnak küldöm, különösen is, az európai jog közös alapját éppen az a római jog jelenti, amely Theodor Heuss megállapítása szerint a Bibliával és a görög filozófiával együtt az európai kultúra három meghatározó pilérének egyikét képezi. Na most...
1: Három dombra épül az európai
2: civilizáció. Ez az, amit Nolan biztosan nem olvasott, tehát a Hamzaföldi kötetnek a hátoldalát, ugyanis akkor tudnia kellene, hogy nekünk itt Európában ez a kis történet, a görög filozófia és irodalom egyik magva, mag története, az identitásunk alapját képezi. Ő mégis hozzányúlt a kis amerikai kezével ehhez, és akkor most arról kell vitatkoznunk, hogy ez hogy sikerült.
1: Én gyorsan hozzászólnék, engem nem zavart a sokszínűség, se az, hogy Lupita Nyong'o egy fekete hölgy a világ legszebb hölgyét Helénát játsza. Egy dolog tényleg zavart, egyetértek veled, hogy teljesen hiányoztak a görög és az amerikai görög színészek.
0: Őket sem hiányoltam.
1: Jó, de hogy legalább egy dísz görögöt berakni, ja, és akkor igen. Erről ennyit. A másikhoz is hozzászólnék, azért ugye a filmtörténetet felsoroltátok, hogy hogyan lett megfilmesítve az Odüsszeia, a képzőművészet és a művészet is forrásozik évezredek óta ebből a műből, és minden egyes kor, és akkor hát szerintem a Nolan nem szorul védelemre, de hadd mondjam el, tehát minden egyes kor a saját fegyverzetében ábrázolta a homéroszi ősöket. A reneszánszban is reneszánszként ábrázolták ezeket, tehát akkor ez másfajta történeti hűség, az európai művészettörténetben pont annak van hagyománya, hogy a saját korodba öltözteted. Annyira a miénk ez az eposz, hogy beöltözteted a saját korodba. Jó, itt most ők nem, egyébként egy helyen saját korba volt öltöztetve, és ez a Batman ruhája az Agamemnonnak, tehát ez a denevér ruha, az egy modern, de minden más, tehát szabadon lehet, tehát a viking hosszú hajók egyáltalán nem zavartak engem, tehát ez pont emiatt illik bele az európai képzőművészeti történetbe, hogy, és egyébként az is kérdés, hogy mi az a saját kor, tehát amikor a trójai háború volt, vagy amikor Homérosz beszélt róla.
0: Igen, vagy amikor olvasták, olvasták őt később. Én próbálnék tovább menni, mert nagyon sok megbeszélni valónk van, és lehet, hogy akkor már, ha Nolan ennyiszer szóba került, én nagyon sokszor rácsodálkozom a rendezőre, mert hogy olyan, mintha már ő lenne az egyetlen olyan, hát a rendezőknek a piramisa, aki ez így hozzá mernek vágni ebben az dollár százmilliókat, itt most konkrétan 250 millió dollárt.
1: És szabad kezet kapott tulajdonképpen. Ők maguk voltak a producerek.
0: És akkor jó esély, így van, hogy nem csak sikeres lesz, de minőség is. És nem nagyon van még egy ilyen rendező, mert lehetne mondani, hogy Spielberg, de ő 98 óta nem csinált nagy filmet. Cameron 2009 óta nem csinált. Itt van ez a Denis Villeneuve, abszolút benne ragadt a Dűne folytatásokban. Szóval, hogy azért ez egy elképesztő életmű, és a másik, ami fontos, hogy mindig és mindig új világokat, új történeteket teremt. Legyen ez a Memento, a Batman, az Eredet, a Csillagok között, Dunkirk, sorolhatnám, vagy az Oppenheimer. Ha az Oppenheimert behozom, akkor az azért fontos, mert az előbb említett Karsai György fogalmazza meg, hogy ha belegondolunk, akkor mit a cselekménynek az egyik alapja? Ugye van ez az emlékezés, hogy szeretnék-e, mármint, hogy Odysseus tud emlékezni, mire tud emlékezni.
1: Akár a háborúra, akár az elhagyott hazára, mind a kettővel kérdéses a viszonya.
0: És mire tudok, és mire szeretnék emlékezni. És ugye az Oppenheimernél ott hagytuk abba, hogy a világ legélesebb elméje, vagy a második legélesebb elméje a Neumann János után. Szóval, hogy megalkotja az egyik legrombolóbb teremtményt, és ezzel egy másodperc alatt gyakorlatilag nem tudom hány százezer ember életét oltja ki. Itt ez a Odysseus a 10 éves ostrom végén kitalálja az eszével ezt a falovat, és gyakorlatilag pár órával később már kiirtják ezt a várost, öregeket, gyerekeket, anyákat erőszakolnak, meg felgyújtják.
1: Templomot, főpapnőt.
0: Igen, ezt hozza a világba Odysseus. Szeretnék erre emlékezni?
1: Ez jó, ez atombombásos volt, ez nagyon tetszett. Van egy teológiai főkérdése ennek a műnek, és ez a gondviselés és a szabad akarat kérdése. Mert hogy a Odüsszeiában az istenek nagyon fontos szerepet játszanak, az emberi világ mögött vannak, és ők is reagálnak a történésekre. Például, és ez az Odüsszeia fő gondolata, ami egyébként a filmben nem szerepel, ezért fontos aláhúzni.
0: Fontos.
1: Ez a, amikor a Küklopsztól eltávozik dicsőségesen, akkor egy ilyen szóvicce lejtette át a Küklopszot, hogy senki, és amikor távozik, akkor nem bírja ki, hogy őt úgy hívják, hogy senki, és akkor senki nem bánt engem, mondja a Küklops, ezért nem is segítenek neki, ő pedig a saját nevét kiáltja, mert nem bírja ki, hogy a identitását miatt egy modern ember, vagy a modern ember előképe az Odysseus, hogy én Odysseus vagyok, aki téged átejtettelek, és ezt nem kellett volna, mert a tengeristen Poseidon akkor üldözni fogja őt, és ez a filmből hiányzik, tehát az, hogy az ő gőg, vagy ahogy a keresztények mondják, a kevésség, tehát a főbűnök főbűne, a legfontosabb a 7 főbűn közül, ez az ő főbűne, hübrisznek hívjuk görögül, az, hogy nem bírja magában tartani, emiatt érik őt a sorscsapások, ez ki van hagyva a filmből.
0: Na nézzük meg egyébként.
1: És a filmben végig lebegtetve van, hogy magának köszönheti, amik történnek vele, vagy tényleg valami természet fölötti bosszú áldozata. Uh-huh.
0: Na hát az egyik, ami nagyon megvan, amire ráépül a film, az a Most tudtam, hogy a nosztalgia szó az innen származik, a nosztosz, a hazatérés története. Oh. Valami olyasmi, hogy is van? Tehát, hogy nosztosz, az a hazaut, és az algosz, meg a fájdalom, és az ember, amit érez, ha haza szeretne jutni, így van. Szóval ez nagyon-nagyon megvan. Aztán a nagy hős és a hősi próbatételek, de már kicsit átértelmezve, a természet feletti világnak az alakjai, de nem csak jelen vannak, de már racionalizálva. A vendégbarátság kérdése, erről majd beszéljünk, ez itakai jeleneteknél fontos. És
1: a trójai falunál is fontos.
0: Igen, és aztán a kísértés maradni vagy hazatérni, Kalipszó kérdése, ez is megvan. Ami viszont nem annyira, mondjuk a furfang, amit említettél, a Odysseus, hát ő mégiscsak a furfangnak, a leleményességnek a hőse szemben a többiekkel, végig lehetne nézni a többi hőst.
1: Spice.
0: Igen. Aztán az Gizio. Isteneknek az aktív beavatkozása. Tehát, hogy itt igazából nincsenek istenek, már pedig van egy csomó olyan szituáció, az előbb általad említett Poseidon haragja, ami eldönti, hogy ő most előre jut, vagy éppen ott kell ragadnia, vagy éppen majdnem az életével fizet.
2: Igen, ez egy posztmodern Odüsszeia, talán így is mondhatjuk, és kicsit felemásnak is érzem. Tehát itt a mitikus misztikus világ, az korlátozottan jelenik meg. Tehát az a nagyon érdekes, hogy szörnyek szerepelnek benne, sőt, sokkal-sokkal realistábban, naturalisztikusabban, mint a korábbi verziók, tehát a Küklopsz az kifejezetten félelmetes, már-már ilyen horror jelenetben.
0: Mit idéz?
2: Hajló jelenetek. Mit idéz?
0: Hát a Gólyának
1: a Szaturnusz fölfalja gyermekein.
2: Ó,
1: Francisco Góla.
0: Tessék,
2: ó, de szép.
0: Nézd meg.
2: Igen, valóban.
1: Megvan, tényleg, is nézzék tényleg, meg ezt a tényleg.
2: Aztán ott vannak az agresszív emberkaszaboló óriások. Én nagyon sokáig gondolkodtam, hogy ennek a jelenetnek van-e értelme, vagy ez öncélú?
1: Ez teljesen. Szabolcs, semmi mit gondolsz?
2: Nincs értelme?
1: Teljesen, mert ki lehetett volna hagyni a óriások
2: akár, de nincs benne szimbolika, mert itt olyan, mintha a kommunikáció nélküli ártatlan félreértésen alapuló erőszakot kritizálná, nem? Tehát, hogy itt csak egy sikítás hangzik el, és utána már kaszabolják a görögöket.
1: Bár talán a másik fő témához, az egyik ugye ez a gondviselés szabad akarat, a másik pedig valóban a hát aranyszabálynak hívják a filmben, ez nem teljesen pontos, vendégbarátság Xenia szabálya, az itt előjön, az óriásokra egyáltalán nem vonatkozik, tehát partra vetődnek emberek, és hát vendégbarátsággal kéne őket fogadni, ehelyett simán elűzik őket a szigetről kommunikáció nélkül.
2: Igen. Aztán itt van Charybdis meg Scylla, azok is nagyon ijesztőek, és akik valóban nincsenek. Mit mondana Nietzsche erre a filmre, hogy az istenek halottak? Tulajdonképpen a 97-es változata teljesen ellentétes, mert ott valóban az istenek akarata, haragja, jó indulata áll a középpontban. Nagyon szépen fölvonultatja, mint Athénét, Hermész, Aiolos szélisten is megjelenik, kedvenc figurám. És ott elhangzik ez a mondat, hogy elfelejtett, hogy istenek nélkül semmi az ember. Azért, na most itt ebből semmi nincs.
0: Ez azért érdekes, hogy Nietzsche-t behozod, mert a Hamvas Béla a Száz mű című könyvében azt írja Homéroszról, hogy természetes kiegészítése Nietzsche, aki nem egyéb, mint a hátsó gondolatok Homérosza, és Homérosz a hátsó gondolatok nélküli Nietzsche. Mindkettőjük nagy víziója az igazi ember, az eredeti ember, a teremtő kezéből frissen kikerült még harmatos ember, Achilleus, Odysseus és az Übermensch.
2: Szép, de szép. Egyedül Athéné, ne haragudj, egyedül Athéné jelenik meg a filmben. Ő is, mintha egy trójai nő alakjában jelenne meg, aztán a végén egy metaforikus ábrázolással lefejezik. Tulajdonképpen a görögök a saját törvényeiket szegik meg, és ők maguk ölik meg a saját isteneiket, ez gyönyörű, bár Zendaya jelenléte számomra elég karcsúra sikeredett.
1: Hát ő maga is nagyon szép.
2: Nem nagyon tetszett az alakítása, de az biztos, hogy van egy felemás ábrázolás az istenek kapcsán.
1: Aranyszabálynak hívják, az aranyszabály az a ne tedd másnak azt, amit nem szeretnél, hogy veled tegyenek, vagy pozitívan mondva tedd másnak azt, amit szeretnél, hogy veled tegyenek. Ennek egy szűkített változata azért a vendégbarátság, ami a vendégségre mondja ugyanezt. Van egy mögöttes gondolata, ez pedig az, hogy ha te szenvedsz hajótörést, akkor téged is be fognak fogadni és segíteni neked, tehát te is előlegezd ezt meg, tehát van egy ilyen kölcsönösségi szabály benne, de még egy hátsó gondolat van, még pedig az, hogy az istenek azok néha árruhában, ezt teoxéniának hívják, jelennek meg. Egyébként a kereszténységben is szentekről, másokról hallunk több ilyen történetet, tehát nem Mátyás tudod, király. Hogy igen, nem tudod, hogy az, akit befogadsz, az nem egy istene, és ezért érdemes befogadni. Itt azért a bencés regulát a kérők kapcsán érdemes megemlíteni, ahogy a magyar mondás mondja, akármilyen kedves vendég 3 napig untig elég, a regulában is ezt olvassuk, 3 nap után vagy elkezdesz dolgozni vendégként a kolostorban, tehát megszűnik a vendégbarátság, vagy pedig tovább kell állnod. Tehát nem lehet így élősködni, 10 éven keresztül ott mulatoznak. Én ezt picit elnagyoltnak éreztem, de ez nem Nolannel szembeni kritika, inkább ez egy komikus vonás az Odysseusban szerint.
0: Én jelezném azt, hogy itt azért nem csak Odysseus története van, mint ahogy most már átmentünk Ithakába. Itt 3 történettel van dolgunk. Ugye az első az Odysseusé, hogyan jutok vissza hazámba, házamba. A Penelope kérdése, hogy hogyan tartom meg a házat, amíg a férjem vissza nem ér. A Télemakhosznál meg, hogy hogyan találom meg az apámat, de talán az is, hogy hogyan veszem majd át a helyét. Ha apám mondjuk nem jön vissza, azért ez nem egyszerű helyzet, és akkor így különböző műfajokban vagyunk, mert hogy Odysseusé az egy kalandregény vagy road movie, kivéve mondjuk Kalipszónál, ami átmegy egy ilyen pszichológiai, nem tudom.
2: Igen.
1: Az eredeti műben éjjelenként őt megerőszakolja ez a nimfa, ez a filmből ez hiányzik, pedig
2: vevők lettünk volna rá,
1: csak a modern érzékenység.
0: Mondják, hogy ez egy aszexuális.
2: Kevesebb teológia kellett volna.
0: A Télemakhosszé viszont az egy krimi nyomozás, és egyben egy felnövés történet. Persze ugyanaz a kérdés felmerül bennünk, mint a Megáll az időnél, hogy hogyan lehet apa nélkül rendesen felnőni. Szóval ez egy külön megérne egy elemzést, Télemakhosz sztoria.
1: Csak vízből jegyzem meg, hogy nem sokáig élvezik egymást, tehát a film végén néhány nap után már el is hajóznak nyugatra, bűntudattól gyötörve. Tehát az apuka az gyakorlatilag elmúlt 20 évben 3 napig volt az ő életében.
0: De az egy fontos 3 nap. Igen. Megmutatta, adott a feleségének is, meg a fiának is egy trélert a trójai háborúból. És akkor a harmadik pedig Penelope történet, ami meg egy ostromregény, vagy kamaradráma. És nekem azért érdekes, ha belegondolok, mert ostromregény. Tehát, hogy Penelope az átéli a trójaiaknak a történetét kicsiben. A sok kérővel szemben. Ugyanakkor, ha már ezt itt szóba hoztam, Penelope-t, ugye minden férfi ilyen nőt szeretne, aki 20 évig vár rá, de hogy nem csak Penelope akarja Odysseust, hanem minden nő. Tehát a Kalipszó is, meg a Kirké is.
2: Akarja, de nem úgy akarja, ahogy az eredetiben akarja, tehát valóban elhangzott, hogy ez a film aszexuális, és akkor ez... Most mondanám, hogy legyen egy kritika, de valószínűleg a Nolan ezzel teljesen tisztában volt, hogy az Odysseusnak más részeit, más tulajdonságait domborította ki, de számomra ez mondjuk egy hiányosság, hogy itt elmarad a női nem oldaláról érkező csábítás, kísértés, hiszen az akár Kalipszó, akár Kirké esetében egy plusz súlyt ad Odysseus döntéseinek, hogy ő a fiatalság és az örök szerelem ígéretei helyett a családját választja. Ráadásul ugye itt Odysseus nagyon rendkívül esendőnek van értékelve, leginkább mint vezető és mint háború stratéga emlegetjük föl az ő felelősségét, de hát az eredetiben ő a férfiúi házastársi kötelességeit is megszegi, tehát ez beleférne a képbe, hogy még meg is csalta
0: feleségét. Nekem ez a Kalipszó sztori egy picit érdekelne még, tehát nyilván nem mindegy, hogy Odysseus egy poligám világból érkezik, ahol, tehát a mi monogám elvárásunkból fakad, hogy a nő várja a férfit, bár a mai világ azért kezd mégsem ilyenné válni, azért ez a hűtlenség világa is, amiben élünk, de mondjuk egy 50-100 évvel ezelőtt azért a nők hazavárták a férfit, de egy poligám világból nézve azért sokkal jobban elfogadjuk azt, hogy Odysseus 7 évet várakozik Kalipszónál, és az sem mindegy, hogy ez a Kalipszó ez droggal kábítja el Odysseust, vagy a saját szemével, vagy nincs kábítás.
1: Igen, és hogy ki akarja, a filmben úgy van előadva, hogy Odysseus akar felejteni, ő szereti nagyon ezt a lótuszt, és nem a Kalipszó adagolja neki sutyomba.
0: Zárójét össze vannak vonva a három sztori, és a lótusz evők.
2: Igen, meg a fajákok szigete.
0: És akkor itt a Homérosznál elvileg ez a sziget, ez egy paradicsom, a filmben meg inkább sivatagi, tehát nem biztos, hogy annyira maradnánk, de lehet, hogy...
1: A vendégbarátság végére még fontos odarakni, nem tudom, hogy ezt a Nolanék találták-e ki, hogy a trójai falu is úgy van ábrázolva, mint ami megszegi a vendégbarátságot. Tehát az ő bronzkori civilizációkat összetartó alaptörvényt, hogy adok egy ajándékot, azt beviszik, és örülnek neki, ez volna a vendégbarátság.
2: Ajándéklónak nem nézték a fogát.
1: Sajnos nem nézték. Érdekes.
0: De ez tök jó, hogy mondod, ebben még sose gondoltam bele, hogy egyszerre a leleményességet tartjuk számon Odysseusról, de hát erre kevés jó szót, mi a jó jelző? Tehát ez egy végtelenül cinikusan...
1: Átveri őket a palánkor rettenetesen.
0: Ez egy szélhámos. Ez egy pszichopata szélhámos az Odysseus.
1: És ő erre rá is döbben az Odysseus. Akkor még ez fontos gondolat, mert ez a film, akkor lehet, hogy ez a harmadik gerince az egésznek, hogy itt a bronzkori összeomlásról van szó, tehát egy civilizációs, akkor ebben is modern, mintha Nolan arról is beszélne, hogy valami most itt a 21. század második negyedének a kezdetén összeomlik, a nyugat alkonya van benne, mert hogy ha nem tartják be a civilizációs alaptörvényeket, jelen esetben a vendégbarátság törvényét, akkor összeomlik a civilizáció, és nekem a tengeri népekre vonatkozó megfejtés is nagyon tetszett, hogy azok, mert nem tudjuk kik azok a tengeri népek, akik földultak egy csomó, de lehet, hogy a Trójából hazatérő görögök, tehát mi vagyunk, akik a saját civilizációnkat földultuk.
0: A fajákok elhagyása az azért fontos klasszikus filológusok szerint, mert hogy a mítosz hőse ott lép ki a saját mítoszából, és akkor felvetődik az, hogy akkor, ha ő saját történetét meséli el, akkor biztosan el kell hinnünk azt, amit ő mondott. És ez egy nagyon-nagyon fontos pillanata az Odüsszeiának, és mármint a
1: de hogy Odüsszei is meséli a saját történetét, azt mondod? Mert ugye ebben a filmben úgy van előadva, többször is utalnak rá, tehát nem tudunk semmit Odüsszeuszról, eltűnt valami szigeten, azt se tudjuk, hogy hol van, Ogygia szigetén, de róla kitalálunk történeteket, vagy legalábbis lehet, hogy nem kitalálunk, de mesélgetünk történetet.
0: Ott mesélnek hogy róla, és aztán van, elsírja magát. Elsírja magát, amikor hallja Pánő Démodokosz énekét, és akkor, amikor ezt észreveszik a fajákok, akkor kérdezgetik, hogy ő kicsoda, és szépen elkezdi mesélni. Szerintem nem csak a Trója ostromát, hanem a saját bolyongását is.
1: Miért nem úgy szólnak az istenek, hogy mi is megértsük? Odüsszeia! Christopher Nolan 2026. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Walter Bálint.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörrel tért vissza múlt héten életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez, mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
2: Igen, hát hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusit meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipő felső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
1: Szabon. Az igen.
2: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abban az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én ráállszárnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükségeket látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. A barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni, vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ez egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy mivel vagyok tehetséges. Hát azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
1: Hát igen, mert általában mit mondanak, akár csak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, menj fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
2: Érdekes ez, például ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játék tesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
1: Jó, igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, és mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége, ugye ez volt a második pontunk. Mi a harmadik pont?
2: Harmadik az, hogy miben van lelkesedésem vagy szenvedélyem? Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni,
1: igen,
2: mert annyira
1: tényleg
2: élmény ott hátul, igen, állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban vagy egyéb, akkor az meghatározza azt, hogy ebben én valamiért más vagyok, mint a többiek. Ha pénz nem lenne az akadály, mivel tölteném az időmet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a pénz alapján válasszak területet, hogy azért, mert az jól keres, hanem mi az, amit még ingyen is csinálnék. Természetesen sokszor vagyunk így, akik lelkészek vagy egyéb, hogy azt mondták, hogy majd az Isten megfizeti. Ha megfizeti, igen, de azért a kenyeret nekünk is meg kell vennünk. De a mi atyánkban legalábbis a napi kenyérért imádkozunk, hogy add meg, amire napi szükségünk van. És hogyha jövőben látnám magamat egy híres emberként, aki valami díjat vesz át, akkor milyen területen szeretnék én díjat kapni?
1: Hát a legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy-díj, vagy az Oscar-díj.
2: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta,
1: hát
2: hogy,
1: mondjuk,
2: hogy a fizika területén, uh-huh, a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha ne találtál még a jó Istent is bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
1: Hogyan tudják bevonni a fiatalok
2: Istent? Uh-huh. Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanulta az Ács mesterséget. Tetőfedő volt, az Ács dolgokhoz értett. De amikor a halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél az Isten országa,

0: lelkész leszel. Lehet, ahogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
1: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Honnan fogjuk folytatni?
0: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
1: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Székely János püspök köszöntötte a fiatalok a Békeért mozgalom tagjait, ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Sant'Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János idén is örömmel vállalta, és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közönség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai, az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartozás szétbomlott szövetét, és építsék a békét. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház vonatkozó törvényében meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e KED. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala. A vizsgálatra ma, augusztus 31-éig lehet még jelentkezni a delik.kerület@luteran.hu e-mail címen. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvintéri Református templomban tartja a 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Drócsányi László, a Károly Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntött. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot, és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő holnap szeptember 1-e. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet, és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon? És miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. 33. rész. Miért imádkozott Jézus főpapi imájában? Az előző alkalommal elkezdtem azt a hatalmas kérdéskört körbejárni, és az ezzel kapcsolatos kérdéseket számba venni, hogy milyen is volt Jézus ima élete. És azt láttuk Lukács evangélium a 11. fejezet első verse alapján, hogy valahogy Jézus győzelmes életének a titka az ima életében rejlett. Jézus magával hozta a mennyből azt az értelmet, azt a tudatot, azt a bölcsességet, amit persze természetesen szerzett meg és tett magáévá a földi iskoláztatása során, ami családi iskoláztatás volt, ő nem járt rabbik iskolájába, egy nagyon egyszerű otthonban és a fővárostól elzárt vidéken, Názáretben nevelkedett fel, de amikor Jézus fellépett, szüksége volt arra, hogy napról napra kapcsolatot tartson a mennyei atyával. Ő tudta, hogy miért jött a földre, tudta, hogy mit kell kinyilatkoztatnia, de az élet annyira változó és annyira sok jelenséget vett föl, hogy ha Jézus nem tartotta volna olyan szorosan a kapcsolatot a mennyei atyával, akkor bizony elkövethetett volna hibákat, nem lehetne már megváltó. Jézus győzelmes élete két okra vezethető vissza, az egyik az isteni személyisége, az isteni tudata, ő neki nem kellett megmondani, hogy mi van az emberben, ő persze eleve hozott magával egy isteni személyiséget, egy isteni tudatot, de ennek az isteni tudatnak szüksége volt az imának naponként megerősítő jelenlétére és gyakorlatára. És így jutottunk el Jézus főpapi imájához, majd aztán el fogunk jutni a minta imához is a mi atyánkhoz, de egyelőre most a főpapi imával a kapcsolatos kérdéseket vessük fel, vagyis hát, ha most mi azt mondjuk, hogy Jézus főpapi imája, és megkérdezzük a keresztényeket, hogy mi jut erről az eszükbe, azt gondolom a legtöbb ember erre azt feleli, hogy Jézus itt imádkozott a keresztények egységéért, azért az egységért, amit a mostani ökumenikus mozgalom is a zászlójára tűzött, hogy felejtsük el a keresztény felekezetek közötti különbségeket, tanításbeli, szertartásbeli, szokásjogi különbségeket, hanem az egyességre, az egyezőségre vessük a tekintetünket, és Jézus azért imádkozott, hogy a keresztények egyé legyenek, és amikor 1949-ben megalakult az Egyházak Világtanácsa, amikor a Római Egyház is kiadta az ökumenikus direktóriumot, amikor ezek az egységtörekvések az elmúlt több mint 70 évben ilyen hatalmas előrehaladást megtettek, akkor szinte ez a főpapi ima biztosítéka annak, hogy ez az egység meg is kell, hogy valósuljon, hiszen Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt imádkozott ezért. Én azt gondolom, hogy a főpapi imáról lényegileg ez jut eszébe azoknak a keresztényeknek, akik egyáltalán ismerik ezt az imát, János evangéliuma 17. fejezetéből. Nos, az biztos, hogy a főpapi ima végén a Jézus esedezésének fő tárgya az egység kérdése. De a főpapi imát érdemes lépésről lépésre nyomon követni, hiszen Jézus, aki a mi atyánkban is arra tanított bennünket, hogy imádkozzunk lélekkel és imádkozzunk értelemmel is, ahogy azt később Pál apostol kifejti az első korintusi levél 12.-14. fejezetei között, valóban kell őszintén, egyszerűen, szívhez szólóan imádkoznunk úgy, hogy a lélek vezet bennünket, de kell értelmileg is imádkozni, vagyis az imádság nem az értelem kikapcsolása, hanem azt gondolnám, hogy inkább fordítva az értelem legmagasabb szintre való eljuttatása, vagyis egy imádságban, egy tökéletes imádságban olyan rendnek kell élvényesülnie, amit a mi atyánkban külön is hangsúlyozott Jézus, és erre tanított bennünket, hogy legyen az imádságunknak megszólítása,
legyen benne elején hála, de utána a kérések is legyenek olyan ok-okozati összefüggésben felsorakoztatva, hogy a mi atyánk szenteltessék meg a te neved kérésétől, látjuk az utolsó kérésig, amit majd, ahogy említettem, külön előadások, külön rádióműsorok keretében szeretnék majd említeni. Vagyis hát induljunk ki a már felidézett, az előző műsor végén felidézett főpapi imából. Újra nézzük most részenként, amit akkor egy végtében felolvastam. Most nézzük részenként ennek meghatározható szakaszait. Ezeket beszélte Jézus, olvassuk János Evangélium a 17. fejezet első versétől, és felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mivel kezdődik ez az ima? Ez az ima azzal kezdődik, amivel a mi atyánkban is tanított Jézus bennünket, tudnék a szenteltessék meg a te neved, ahogy Jézus minden ima élére ezt ajánlotta, hogy az Isten neve legyen nagy, vagyis az Isten lénye legyen nagy az emberek előtt. Ezért imádkozzunk, hogy az életünk bizonyságot tegyen arról, hogy mi a hatalmas, nagy Istennek a szolgái vagyunk, és mi szeretjük ezt a hatalmas Istent, mert ő elsősorban nem hatalom, és nem minden tudás, és nem örökké valóság, ezek is, de ő elsősorban szeretet. Az Isten pedig szeretet. Az Isten lényege az a különleges szeretet, amit a Biblia így mond, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az Isten szeretete igazságos szeretet, de mindig kegyelemmel ötvözött szeretet. Igazság és kegyelem együtt jár egymással. És ezt tegye naggyá az Isten most, hogy Jézus a küldetése végéhez közeledik. Azért az óráért jöttem el erre a világra, mondta eddig is már, vagyis hát az áldozatáért, mert Jézusnak hatalmasak voltak a tanításai, a példázatai, az egyéb okfejtései, dolgok tisztázása, még inkább hatalmas volt a gyógyító ereje, a halott feltámasztása, de a legeslegnagyobb Jézus egész szolgálatában az áldozata, az az óra, amiért ő jött a világra. És ezt kéri most az atyától, hogy ha eddig ő megdicsőítette őt egész eddigi 33 és fél évi földi életével, most, hogy eljön ez az óra, akkor dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Adjál erőt neki, hogy véghez tudja vinni a megváltás nagy művét, hogy ezáltal az Isten nagysága nyilvánvalóvá váljék, mert az Isten nagysága, az Isten tökéletessége a szeretetében, az irgalmasságában, a könyörületességében, az abban van, hogy ő kegyelmet gyakorol, és ő nem hagyja a legkisebb lény sem a porban és a sárban, hogy mondja a 113. Zsoltár, hanem fölemeli őket, és mindenestül fogva alkalmassá akarja tenni őket az örök életre. De ennek a feltétele, hogy Jézus meghozza az áldozatát, és úgy hozza meg az áldozatát, hogy ezzel naggyá tegye az Istent, a hozzánk lehajolni tudó, a minden bánatunkat magára vevő Istent. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, mi által, a szeretet által, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál. Itt Jézus egy pillanat erejéig áttér az örök életre, hiszen ő az örök életet jött visszaszerezni az ember számára,
hogy az örök élet legyen világos az emberek előtt, hogy ne a mának éljenek, hanem a mában is már az örökké valóságot éljék. Nagyon fontos, hogy ebben a 17.3-ban nem azt mondja Jézus, hogy az lesz az örök élet, hanem azt mondja, hogy az pedig az örök élet. Tehát az örök életet már itt a földön élheted, ha Isten nagysága lenyűgöz téged, ha Istennek átadod az életedet Jézus által, akkor te már az örök élet életét élheted itt, a magad halandó formájában is a földi életedben. És mi az örök élet? Hogy meg kell ismerni az Istent, mert minden baj és hiba a világunkban abból adódik, így mondta ezt Hósás könyve 4. fejezete, első 3 verse, hogy azért nincs szeretet, és azért nincs igazság, mert nincs Istennek ismerete a földön. Ha nincs Istennek ismerete a földön, hát akkor mit ismer az ember? Se az igazságot, se a szeretetet nem ismeri. Akkor az ember csak viszonyít a maga dolgaihoz, a maga lesüllyedt, a maga torz és a maga piszkos dolgaihoz. Ha nincs ott az Isten ismerete a tudatunkban, ha nincs ott az Isten törvényének a komolyan vétele, az Isten parancsolatainak a megőrzése és a Jézus hite, akkor tulajdonképpen mi emberek már emberhez méltó életet is elfelejtünk élni.

Minden azon múlik, hogy megismerik-e az egyedül igaz Istent. Milyen érdekes ez a főpap ima elején, hogy nem egyszerűen azt mondja Jézus, hogy megismerni az Istent, megismerni tégedet, hanem így nevezi az ő mennyei atyát, hogy az egyedül igaz Istent. Mert kedves hallgatók, nagyon sok Isten kép van a forgalomban. És nagyon sokan elfogadják azt, hogy hát az iszlám hívőknek az Allah az Istene, vagy a törzsi vallások Istene az így meg úgy néven nevezett Isten, vagy hát a régi korban a Zeus volt az Isten, vagy a Jupiter volt az Isten, vagy ki tudja még ez az ősszakálú ukkó Isten, a finnugorok Istene, hát Jézus nem így nevezte meg az Istent, hanem úgy, hogy az egyedül igaz Istent, az ő mennyei atya az egyedül igaz Isten, és hogy a 96. Zsoltár mondja, a többi Isten, mint csak bálvány, sátánnak a kivetítése, az emberek által föltalált és mítoszokban és más művekben megörökített istenek, de ezeknek nincsen kapcsolódásuk az egyedül igaz Istenhez. Ezek nem Istentől jövő istenképek. Isten ellensége találta ki őket, hogy a maga arcvonásait rájuk vetíthesse, és az Isten lényét megutáltathassa az emberek előtt. Ezért kell megismernünk az egyedül igaz Istent, ne felejtsük el. Mielőtt tehát Jézus az egységért imádkoznék, azelőtt az imája első nagy kijelentése, az egyedül igaz Isten megismerése és megismertetése felé kanyarodik. Ezzel kezdődik ez a hatalmas főpapi ima, mert ha nem ismerjük meg az egyedül igaz Istent, ha nem ismerjük meg a Biblia Istenét, akkor hogyan is lehetnénk egységben embertársainkkal? Illetve, ha nem ismerjük meg az egyedül igaz Istent, akkor igen, akkor minden vallás közös nevezőre hozható, mert hát akkor mindenkiről azt lehet mondani, hogy ő is csak Istent imád, hát ő nem ateista, ő így imádja az Istent, mi amúgy imádjuk az Istent. Ez az, ami a nagy félrevezetés, ami sátánnak a mikorunkban való nagy mákonya, hogy mindegy, hogy milyen Istent imádsz, csak Istent imád, mondták el ezt állami vezetők is, mondták el ezt egyházi vezetők, hogy ne azon vitatkozzunk, hogy ki milyen Istent nevez meg. Megnevezheti valaki Zeust is, meg Jupitert is, meg Ukkót is, meg Mohamed Istenét, az Allahot, aki egyébként a sok arab istenség közül egy volt, és aztán őt hozta előtérbe az iszlám, az Ismál fiainak régi vallási hiedelmei sorából. Nem, Jézus Krisztus így imádkozott, hogy az egyedül igaz Istent, ha van egység, ha lesz egység keresztények között, csak olyan keresztények között lesz egység, akik a Bibliából mindent elfogadnak, akik az Isten szavából maradéktalanul mindent elfogadnak. Jézus tehát nem egy meghatározhatatlan egységért imádkozott, nem egy olyan általános egységért, hogy most már tegyük le a csatabárdot, és fejezzük be a vallási villongásokat, a vallásáborukat, hanem tudjunk engedni mások javára, hogy mondják, tegyük félre az igazságot, nem. Az első nagy pillér az egyedül igaz Isten megismerése. Jézus később is visszatér majd erre a 17. versben is, azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Vagyis Jézus világosan kijelentés. A Bibliában ez egy egyedülálló kijelentés. Itt hangzik el a főpap imában, hogy hol keressük az igazságot. Az igazság Istennél van. A mi Deák Ferencünk is ezt mondta, hogy az igazság a mennyben, a jog a földön. De amit egy politikus vagy egy földi vallási vezető nem tud kijelenteni, azt Isten ki tudja jelenteni, hogy nála van az igazság. Így mondja ez Dániel könyve 9. fejezetének csodálatos imája, hogy Uram, te nálad van az igazság. És ha Istennél van az igazság, amikor ő megszólal, az az igazság, amit ő mond, ahhoz se hozzátenni, se elvenni nem lehet. Ne emberi tekintélyekre figyeljünk, ne emberi hagyományokra, szokásokra, hanem az élő Isten beszédére,
mert a te igéd igazság. Miután megismerik az egyedül igaz Istent, miután elfogadják az Istennek valamennyi igazságát, igen, ezek között, az emberek között kell, és kell is, hogy legyen egység. Itt is még persze küzdeni kell az egységért, hiszen az emberi természet még itt is közbeszólhat, hiszen ma is ismerünk olyan eseteket, hogy egyazon hitben élő, egyazon felekezeten belül élő emberek között sincs teljes egység. Miért? Mert még nem küzdötték le az emberi természetüket, még nem szálltak szembe az előítéleteikkel, még nem vetkőzték le a mindentudásukat és egyéb más emberi rekvizitumokat, amelyek ott égtelenkednek, és mondom, a mai korban is, hogy az egyazon igaz közösségen belül levő között is meghiúsítják az egységet. Jézus tehát beszél az Isten nagyságáról, beszél az örök életről, beszél az egyedül igaz Istenről, aki mindenki számára az alfa és az omega, a kiinduló pont és a vég is. Aztán így folytatja: én dicsőítettelek téged e földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Jézus ismét hálát mond. Nem csak az elején, az első versben, itt a negyedik versben is hálát mond, hogy elvégezhette a munkát. És ne felejtsük el itt is a kulcs kifejezést, a munka és valamit elvégezni. A keresztény ember is munkára van megváltva, mondta Ellen Goldwhite. És ezt a munkát nem csak belekapni kell a munkába, nem csak ideig, óráig tenni kell a munkát, el kell végezni, be kell fejezni. Jézus győzelmes kiáltása idéződik itt emlékezetünkbe, János 19. fejezet 30. versét, hogy elvégeztetett, beteljesedett, meglett, amiért jöttem, azt megcselekedtem, nem ott hagytam felibe harmadába, nem a 99%-ig jutottam el. 100% beteljesedett. És ezután újra kéri Jézus, hogy ezért dicsőítse meg az Isten, azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Hiánytalanul véghez vitte a mennyei bölcsességet, amit örök élet előtte elrendeztek, és békesség tanácsa volt kettejük között, ahogy Zakariás próféta könyvében olvassuk, az most megvalósult. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál, tieid voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Jézus áttér arra, hogy Istentől kijelentette, vagyis most már harmadszor ad hálát azért, hogy elvégezhette a munkát, megdicsőítette az Isten, de itt konkrétan rátér arra, ami a következő nagy téma lesz a főpapi beszédben, hogy a te beszédedet megtartották. Ő átadta az Isten üzenetét, az Isten beszédeit, és azok lesznek a követői, akik a beszédét, az Isten beszédét megtartották. Még a 20. századi Bultmann teológus is azt mondta, hogy hitről csak ott lehet beszélni, ahol az Isten beszédének engedelmeskednek. Igen, ez a hitnek a lényege. Nem csak hallgatni, nem csak bólintani rá, hanem engedelmeskedni neki, és erőt kérni azért, hogy ezt meg is valósíthassuk a hétköznapokban. Most tudták meg, hogy mind az te tőled van, amit nékem adtál, mert a beszédeket, melyeket nékem adtál, ő nékik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. És itt láthatjuk ezeket az óriási láncszemeket, tehát az isteni nagyság, az egyedül igaz Isten ismerete, az örök életre vezető út megismertetése, a munka elvégzése, és az Isten beszédeinek átadása. És most jön, hogy Jézus kikért, könyörög. És itt nagyon határozottan korrigálnunk kell, helyre kell tennünk azt,
hogy itt nem az egész világért könyörög. A főpapi ima nem az egész világért könyörgés. A főpapi ima a Jézus követőiért való könyörgés. Miért? Hogy ők is megismerjék az egyedül igaz Istent a hétköznapjaikban, hogy ne tévelyegjenek, mert miért van a tévelygés Márk 12:24 szerint, Jézusnak egyik legnagyobb kijelentése szerint, azért tévelyegtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Megismerni az Istennek nagyságát, hatalmát, és megismerni az általa adott kijelentéseket, az írásokat, ez őriz meg bennünket a tévelygéstől. Ezekért könyörög. Még csak nem is az egész kereszténységért könyörög, hanem az ő igazi, őszinte követőért, akik megalázzák magukat, és készek Jézust követni. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéd. És az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Én nem vagyok többi a világon, de ők a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent atyám, tarts meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Itt hangzik fel a 11. versben először az egységért való könyörgés, de ezt már megelőzték azok a könyörgések, amelyek az Isten dicsőségért, az egyedül igaz Isten megismerésért, a beszédének komolyan vételért, és azokért könyörög Jézus, akik hisznek az igazságban, akik maradéktalanul akarják követni ők, az ezek közötti egységért könyörög. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesül. Sajnos Jézus 12 tanítványa közül is egy kihullott. Majdnem kettő is kihullott, mert Júdás árulásához volt hasonló Péter tagadása is. Rezgett a léc, ahogy szokták mondani, de Pétert vissza tudta még segíteni az Úr, Júdást már nem. Jézus hiába könyörgött az egységért, a 12 között sem volt maradéktalan egység, és ezt nem is látták, és nagyon fonák módon fészkelte bele magát a gonosz a tanítványok soraiba. Jézus itt erről is megemlékezik. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban, hogy akik viszont megőrződnek örömmel, lelkesedéssel, teljes szívükkel, teljes értelmükkel, teljes erőjükkel kövessék az Urat. Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket te igazságoddal, a te igéd igazság. Hatalmas kijelentés ezek. Ezeknek az egységért, a nem e világban való, őt maradéktalanul követő keresztények egységért imádkozik Jézus, akiket Isten meg tud szentelni az igazsággal. Mi ez az igazság, amivel meg tudja szentelni? Az ige, akik kutatják napról napra az igét, akik nemesebb lelkűek voltak, a béreabeliek, a tesszalonika belieknél, és naponként tudakozták az igékt, hogy úgy vannak ezek. Igen, ezek, akik felkészülnek arra, hogy az egység közöttük létre is jöjjön, akik kutatják az igét, és bátran képviselik az igét, látók szóljatok, akik lát valamit, és megvalósul az életében, az adja át, és ne vizet prédikáljon és bort igyon, hanem valósággal adja tovább Krisztus üzeneteit. És Jézus kifejezi azt, hogy ő is odaszentelte magát az atyának. Úgy kell odaszentelniük ezeknek a Krisztus követőknek is magukat őnéki, és ahogy az atya szerette őt, ő is úgy szereti, és egymást is úgy kell szeretniük azzal az isteni szeretettel, hogy az atya szerette Krisztus, ahogy Krisztus szereti az övéit, tehát itt nagyon magasra van állítva a mérce az egység előtt,
de magasra állított mércé az Isten minden erőt megad, és Isten soha nem kér tőlünk semmit, ami ez az erőt meg ne adná, és soha nem könyörögít Jézus azért, amit az Isten meg ne adna neki, úgyhogy valóban reményünk lehet a keresztények egységében. De milyen keresztények egységében? Akik teljes mi voltában elfogadják az igét, akik semmit nem vonnak kétségbe Isten és Jézus tanításai között, akik úgy élnek az igével, mint a kenyérrel, mely az Úr szájából származik, és minden igével. Ezért fontos a főpapi imának lépésről lépésre való végigkövetése, mert tulajdonképpen ez a főpapi ima is a mi atyánk szerint épül fel, az Isten megszentelésével, aztán az ő országának az eljövetelével és az Isten akaratának maradéktalan érvényesülésével kezdi a három kérést a mi atyánkban Jézus, és aztán rátér majd a hétköznapi élet szükségleteire, a mindennapi kenyére, és a legnagyobb szükségletre, a megbocsátani tudásra. De erről majd a következő előadásban és a következő kérésben emlékezünk majd meg.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: Tudsz titkot tartani? Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. verse azt mondja: a rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot. Hallottál már a hippokratészi esküről? Szövege évszázadok óta ismeretes. Van benne egy ilyen mondat is: amit kezelés közben, vagy akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben látok vagy hallok, azt nem fogom kifecsegni, hanem szent titokként megőrzöm. Az orvosok és más bizalmi pozícióban lévők esküt tesznek, de ennek a fogadalomnak mindannyiunkat kötnie kellene. Te hogy éreznéd magad, ha orvosod, ügyvéded, lelkészed vagy egy bizalmasod elárulná bizalmadat és világgá kürtölni szent titkaidat? Salamon kemény szavakkal ír a témáról, érdemes megfontolni őket. Minél több a beszéd, annál kevesebb az igazság, az okos megválogatja szavait. Példabeszédek könyve 10. fejezet 19. vers. Vagy máshol: a becsületes ember nem árulja el más bizalmát. Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. vers. Gondoltál már így a becsületesség fogalmára? És végül: megfontolt szavak biztonságos élethez vezetnek, a meggondolatlan beszéd minden tromba dönthet. Példabeszédek könyve 13. fejezet 3. vers. Minél tovább élünk, annál inkább felismerjük, hogy nagyon kevés megbízhatóan titoktartó ember van, ezért annál jobban értékeljük őket. Ha megkérnének, hogy határozd meg a becsületes ember fogalmát, ugye, hogy a megbízhatóság a lista legelején állna? Itt van tehát néhány alapszabály arra, hogyan éld az életed. A. Amit bizalmasan mondtak neked, ne ismételd el. B. Bármikor is csábít, hogy elmond, állj ellen. C. Akárkiről van is szó, ne pletykálj. D. Ha nem is értesz egyet, ne rágalmazz. Tudsz titkot tartani? Bizonyítsd be! Imádkozz így: Uram, add, hogy ajkaim ne engedelmeskedjenek nekem, mikor szívemben erős a vágy arra, hogy pletykáljak. És mikor jól esik más bajain csámcsognom, Atyám, ítéld meg bűnömet.

Rugalmas a lelki ismereted? Zsoltárok könyve 119. fejezet 11. verse azt mondja, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem. Hallottál már a húsevő növényről? Vonzza a rovarokat élénk színeivel, de amint bent vannak, elveszítik a talajt lábuk a lábuk alól, és lecsúsznak az egykor édesnek tűnő növény belsőn egy folyadékba, melyben megfulladnak. A sátán is pont így cselekszik. Cukormázzal vonja be a romlás ösvényét, és mielőtt észrevennéd, már csapdába estél. Adam Clark egy időben egy selyemárukat kínáló boltban dolgozott. Egy nap a főnöke azt javasolta neki, hogy nyújtsa ki a sejmet, amikor méri, ez növelni a bevételt és Adam értékét is a vállalatnál. Ő visszautasította a kérést. Ezt mondta a főnökének. Lehet, hogy a sejme rugalmas, de az én lelkiismeretem nem. Jeb Magruder, Richard Nixon amerikai elnök szárny segédje, a következőképpen nyilatkozott a Watergate-i botrányról. Becsaptuk magunkat. Beszéltük magunknak, hogy semmi rosszat nem teszünk, és mire valóban törvénybe ütközőt tettünk, már kicsúsztak a kezünk közül a dolgok. A nap, amikor Amerika igazat mondott című könyv arról ad jelentést, hogy az interjú alanyok 91%-a rendszeresen hazudik, és 70%-a gondolja, hogy nincsenek abszolút igazságok a jó és a rossz kérdésében. Isten azt mondja, ne mozdítsd el az ősi határt. Példabeszédek könyve 22. fejezet 28. vers. Miért? Mert a te érdekedben állnak ott. Pál azt írja, a jót tartsátok meg. Pál tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. fejezet 21. vers. Mert a helyes helyes akkor is, ha mindenki ellene fordul, és a rossz rossz akkor is, ha mindenki támogatja. Miután Jézus 40 napig böjtölt, az ördög azt mondta neki, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Máté evangéliuma 4. fejezet 3. vers. Nos, helyes az, ha eszel, amikor éhes vagy, de az ördög javaslatait követni nagyon is helytelen. Míg a sátán kiforgatta a Szentírás szavait, hogy a bűnt igazolja vele, addig Jézus az igét arra használta, hogy ellenálljon a sátánnak. És ezt te is meg tudod tenni. Imádkozz így. Segíts meg, Uram, hogy ne loholjak a siker után veszélyeztetve hitemet, segíts erősnek maradni amellett, amiről tudom, hogy igaz és tisztességes. Add, hogy beszélgetéseim bátorítóak és felemelőek legyenek, telve olyan szavakkal, melyek életet öntenek a körülöttem lévő emberekbe. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Melyik hangnak engedelmeskedsz? Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 13. verse azt mondja, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Max Lucado írja, egy íróasztalnál ülök egy hotelben, távol az otthonomtól. A bátorító hangok távoliak, a csábítóak közel vannak. Az éjjeli szekrényemen egy szórólap a halba hívogat, hogy új barátokat szerezzek egy nyugodt légkörben. Egy másik a tévé tetejéről ígér olyan késő éjszakai filmeket, melyek valóra váltják legmerészebb álmaimat. A telefonkönyvben több oszlopnyi hirdetés kínál kísérőket, és ígér szerelmet otthonról távol is. Hangok. Néhány az élvezeteket, néhány a hatalomvágyat szólítja meg. A világ dörömböl az ajtódon, Jézus kopogtat. A világ csillogó élvezeteket ígér, Jézus egy csendes vacsorát. Vele. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Jelenések könyve, 3. fejezet, 20. vers. Kinek a hangjára hallgatsz? Hogyan kezeljem a csábító helyzeteket? Kérded. A. Törzsd meg gondolataidat Isten igéjével. B. Kerülj el mindent, ami vágyat kelt benned a házastársadon kívül valaki másra. C. Rendszeresen telefonálj haza, ha távol vagy. A valódi boldogságot az adja, ha elkötelezed magad arra, hogy abban a kapcsolatban keres élvezetet, melyet Istentől kaptál. D. Ne légy túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérj, ha szükséged van rá.
Leslie Durkin azt mondja. Édesapám szokása volt, hogy lerakott a földre egy kis darab húst a kutyán közelébe, és azt mondta, nem. A kutya egyszer sem ért hozzá a húshoz. Viszont rá sem nézett, mert ha megtette volna, akkor az engedetlenség kísértése hatalmas lett volna. Csak apám arcát nézte. Figyelj! Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Zsoltárok könyve 34. fejezet 6. vers. Gondolkozz el ezen.

Az Úr imája. Máté evangéliuma 6. fejezet 13. verse azt mondja: Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Lehet, hogy ismertél olyan embereket, akik azzal a téveszmével élnek, hogy az ördög menő. Talán valamikor még neked is megfordult ez a fejedben. A helyzet az, hogy a sátán ereje nagyon is korlátozott. Nincs szabad keze arra, hogy tönkretegye életed, ha csak te magad nem adod neki. Az Úr imádságának-e sora segít, mikor a sátán csapdái között jársz, hogy megfogd Isten kezét, és ő biztonságosan kivezethessen. Első számú csapda – elterelés. Az Istennel való járás útja hosszúnak és olykor nehéznek tűnhet, de ígéretet kaptunk. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Zsoltárok könyve 121. fejezet 3. vers. A sátán számos ravasz trükkel azon lesz, hogy eltérítse életünket Isten útjáról, olyan ártalmatlannak tűnő dolgok, mint egy tévésorozat, egy új kedvenc együttes vagy egy kapcsolat által. Önmagukban semmi baj nincs ezekkel a dolgokkal, de elterelhetik figyelmedet Istenről. Második számú csapda – félrevezetés. A kettes számú csapda lényege úgy csűrni-csavarni Isten hozzád intézett szavait, hogy magad is kételkedni kezd igazságukban. Réges-régen az Édenben a kígyó azt kérdezte Évától: Csak ugyan azt mondta Isten. Mózes első könyve, 3. fejezet 1. vers. Vigyázz! Imádkozz, hogy Isten ma is emlékeztessen szavainak igazságára. Hát nem csodálatos, hogy Isten veled van? Imádkozz így: Uram, segíts emlékezni a Szentírásra, mely ellenáll az ellenség hazugságainak. Ígéd azt mondja, hogy győzhetek, töltsd be ma is a gondolataimat ilyen ígéretekkel. Tudom és vallom, Uram, hogy a te ígéd megszabadít a gonosztól és távol tart a kísértéstől. Imádkozom, hogy a lélek gyümölcse betöltse életem minden részét. Az ördög 4 lépéses módszere. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 2. fejezet 11. verse azt mondja: Szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. A sátán kiszámítható. Minden kísértése az ismerős 4 lépéses sémát követi. Elsőként vágyakozás. Elsőként felismeri a benned lévő vágyakozást, például a bosszú vágyat, vagy a természetes vágyat a szeretetre és örömre. Majd azt csugalja, hogy jogos vágyaidat helytelen módon teljesítsd be. Az igazság az, hogy ha nincsenek vágyaid, nem hat rád a csábítás. A Biblia azt mondja, hogy bennetek gonosz kívánságok egész hadereje van. Jakab levele, 4. fejezet 1. vers. Másodszor, kételj. A sátán arra próbál rávenni, hogy kételkedj abban, amit Isten a bűnről mondott. Ez tényleg nem helyes? Hogy van az, hogy mások mégis csinálják? Isten nem akarja, hogy boldog legyek. A zsidókhoz írt levél figyelmeztet: Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Pál zsidókhoz írt levele, 3. fejezet 12. vers. Harmadszor, félrevezetés. A sátán képtelen igazat mondani. Ő a hazugság atya. János evangéliuma 8. fejezet 44. vers. Bármit is mond neked, az vagy nem igaz, vagy féligazság. Azt csúgja, senki nem fog rájönni. Ez megoldja majd a problémádat. Ez csak egy kicsi bűn. A kis bűn olyan, mint egy kicsit teherbe esni. Előbb-utóbb látszódni fog. Negyedszer, engedetlenség. Ha egy gondolat megfogan az elmédben, és kellő ideig ott is marad, viselkedésmód fog születni belőle. Minden függő egy adaggal kezdi, és minden alkoholista egy pohárral. Összetört házasságok kezdődnek látszólag ártatlan flörtöléssel. Jakab figyelmeztet: Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Ne tévelyegjetek! Jakab levele 1. fejezet 14-től a 16. versig. Mi a megoldás? Kérdezed.
Így közelebb Istenhez, és kevésbé leszel sebezhető a kísértés által. Imádkozz így. Uram, tudom, hogy az ember bukása miatt egy velem született vágy van bennem a bűnre. Kérlek, hogy mikor ez a vágy fellép, erős legyek, hogy felül tudjak kerekedni, és meg se forduljon a fejemben, hogy az előttem álló kísértés egy járható út. Add, hogy tisztán lássak, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, míg a legkisebb dolgokban is. Szeretnék mind közelebb és közelebb kerülni hozzád. Ámen.

A kísértés lépcsőfokká lehet. Jakab levele, első fejezet 12. verse azt mondja, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri jutalmát. A kísértés inkább lépcsőfokká válik, mintsem botlást okozó akadállyá, mikor rájössz, hogy ez ugyanakkora lehetőség arra, hogy jót cselekedj, mint arra, hogy rosszat. A kísértés csak választási lehetőséget ad. Értsd meg! Isten úgy érleli bennünk a lélek gyümölcsét, hogy megenged olyan helyzeteket, melyekben kísértés ér, hogy megmutassa a másik lehetőség értékét. Például úgy tanít meg szeretni, hogy ellenszenves embereket hoz életünkbe. Nem kíván nagy jellemet olyan embereket szeretni, akik kedvesek és viszont szeretnek minket. Isten a szomorúságok közepette tanít örülni, mert így hozzáfordulunk vigaszért és erőért, mikor már semmi más támaszunk nem maradt. Békét teremt bennünk, nem úgy, hogy minden úgy történik, ahogy mi elterveztük, hanem úgy, hogy zűrzavaros időket enged meg. A béke akkor jön el, mikor eldöntjük, hogy bízunk Istenben akkor is, mikor az aggodalom vagy a félelem kísért. Hasonlóképp a türelem is olyan körülmények által fejlődik ki bennünk, mikor várakozásra kényszerülünk, és harag vagy indulatkitörés kísért. Nem állíthatod magadról, hogy jó vagy, ha még soha nem éreztél kísértést arra, hogy rossz légy. Nem mondhatod, hogy hűséges vagy, ha még soha nem volt lehetőséged hűtlennek lenni. A becsületesség a tisztességtelenség legyőzése által épül. Az alázatosság akkor nő, ha megtagadod, hogy helyet adja gőgnek. Az álhatatosság akkor alakul ki, amikor nem vagy hajlandó feladni. Az igazság az, hogy minden egyes alkalommal, mikor legyőzöl egy kísértést, egy kicsit jobban kezdesz hasonlítani Jézusra. Vigyázz, hova lépsz! Példabeszédek könyve 16. fejezet 17. verse azt mondja, a becsületes ember kikerüli a veszélyt, útjára vigyáz. Nem számít, mennyire vagy lelkileg érett ember, sosem fogod kinőni a kísértést. Éppenséggel a kísértés egy bók azt jelenti, hogy a sátán fél a benned rejlő lehetőségtől. Tehát minél közelebb kerülsz Istenhez, annál többször támad majd meg. Imádság közben bűnös gondolattal próbálja elterelni figyelmed, hogy szégyenbe hozzon. Ne rémülj meg! A sátán retteg az imáidtól, és bármit megtesz, hogy megakadályozza őket. Mielőtt kárhoztatnád magad, ráncsd le róla a leplet, és koncentrálj újra Istenre. Íme két dolog, ami segíteni fog, hogy leküzdhesd a kísértést. Elsőként, ismerd fel a mintát. Kérdezd meg magadtól, mikor esem kísértésbe? Általában akkor vagyunk a legsebezhetőbbek, mikor fáradtak vagy magányosak vagyunk, ha unatkozunk, ha depressziósak vagyunk, vagy nagy a nyomás rajtunk. Ha megbántottak minket, ha haragszunk vagy aggódunk, vagy éppen egy nagy sikert, lelki magasságot követően. Ismerd fel a mintát. Figyelj! Életét tartja meg, aki útjára vigyáz. Példabeszédek könyve 16. fejezet 17. vers. Másodszor, kérd Isten segítségét. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak. Zsoltárok könyve 50. fejezet 15. vers. Miért nem fordulunk hát Istenhez gyakrabban? Mert abban a pillanatban azt tesszük, amit éppen tenni akarunk, ugye? Vagy azért nem, mert szégyelljük, hogy folyton ugyanazoknak a kísértéseknek adjuk meg magunkat. De Isten nem fog haragudni ránk, és nem lesz türelmetlen velünk szemben. Figyelj! Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 16. vers. Ha egy nap százszor kell is segítségért kiáltanod Istenhez, ő ott lesz számodra. Csak úgy, ahogy a fa gyökerei erősebbek lesznek, ha a fát ellenszél éri, te is minden egyes alkalommal, mikor ellenállsz a kísértésnek, egy kicsit jobban hasonlítasz majd Jézusra.

Isten hatalmában bíz, ne a saját erődben. Zsoltárok könyve 44. fejezet 2-tól a 9. versig azt mondja: Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink,

0: kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten, parancsodra megszabadul Jákob. Általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket te szégyenéted meg. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Ezek a sorok Isten mindenható hatalmáról tanúskodnak, mely csatákat nyer meg azoknak, akiket szeret. Szétmorzsolja az ellenséget, és szeretteit felvirágoztatja. A népeket űztél el sor Kánaánnak, az ígéret földjének meghódítására utal, amiről Józsué könyve számol be. Isten a zsidóknak adta ezt a földet, és az volt a feladatuk, hogy bejussanak és kiűzzék a gonosz és Isten ellenes lakosságot. Izrael azt a parancsot kapta, hogy telepedjen le ezen a földön, és legyen tanúja Isten hatalmának és szeretetének. Ellenségekkel körülvéve a zsoltáríró visszaemlékezett arra, amit Isten tett népéért, és ebből bátorságot merített. Mi is ugyanígy bízhatunk Istenben, amikor támadások érnek minket. Ha Jézus király, és mi bízunk benne, ő leveri ellenségeinket és letiporja támadóinkat. Bizalmunkat nem szabad saját fegyvereinkbe vetnünk, azaz korlátozott emberi erőforrásokba, hanem az Úrban kell feltétlenül megbíznunk. Dicsőítsd őt és magasztald az ő nevét. A Zsoltár első sora, Isten, saját fülünkkel hallottuk. Annak következményeire emlékeztet, amikor egyedül próbálunk meg testünk gyengeség ellen harcolni. Két közeli jó barátom, mindketten keresztjének, megindultak a visszaesés alattomos, csúszós lejtőjén. Egyikük sem volt teljesen tisztában azzal, hogy mi történik, figyelmeztetéseim és mások figyelmeztetései ellenére sem. Akárhogy is, a tünetek jelen voltak. Kezdtek elmaradozni az Isten tiszteletekről, több időt töltöttek egyéb dolgokkal, nem keresztény tevékenységekkel. Hamarosan újra alkohollal és drogokkal kezdtek kacérkodni. Rövidesen ellentétek éleződtek közöttük, és barátságukban feszülté vált a helyzet. Egy éjjel a drogok hatása alatt érzelmileg kimerülten és viharverten csúnyán összeverekedtek. Az egyik megtámadta a másikat, leharapta mindkét fülét, és megpróbálta kinyomni a szemeit. Milyen szemléletes képe ez annak, ahogyan vakok és süketek voltak Isten szívszaggató könyörgésének szavára, mellyel vissza akarta hívni őket. Megpróbáltak harcba szállni lelkük ellenségével, mely testi gyengeségükkel támadt rájuk, de borzalmas vereséget szenvedtek. A megpróbáltatásokban és kísértésekben, melyeket életünk során átélünk, mindig az Úrban kell bíznunk, hogy győzelmet ad nekünk. Kiben vagy miben bízunk? Egyedül Isten megbízható. Benne sosem fogunk csalódni. Atyáink Istene a mi Istenünk is. Ha csak ő benne bízunk, győzni fogunk és felvirágzik életünk. Ha Isten segítsége nélkül próbálkozunk, nyomorúságosan és teljesen elbukunk majd. Urunk Jézus, segíts, hogy sose próbáljunk egyedül harcba szállni. Kérünk, segíts nekünk, hogy mindig csak benned bízzunk. Ámen. Írta Peter Stanway.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv harmadik részét hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés

0: Idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés, idén ősszel újra megrendezésre kerül, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A szervezők 25-30 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani hatodik rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen vesznek részt az eseményen. A program minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívja és várja az ország bármely pontjáról. Beszélgető indítós kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani a programban. Megjelent a tanévrendje a Magyar Közlönyben. Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-26. Évi tanévrendje. Kiderült, hogy mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 26-27-es tanév első tanítási napja holnap, szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180 nap lesz. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumi 12. évfolyamon az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban jövő év április 30-a a két évfolyamos részszakmákra való felkészítés folytató iskolákban jövő év május 28-a lesz. Szeptember 7-én lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember 7-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgaidőszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat majd október 12 és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet, és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható.
1: Íreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Köszönöm, hogy minket választottak. Az emberiség eredetével foglalkozunk. A mai adásunk témája, mit mondanak a vallások az eredetről. Vendégem dr. Tasi István, kultúrantropológus és vajsnava teológus. Az előző adásban már beszélgettünk arról, hogy mivel foglalkozol. Most akkor beszéljünk arról, hogy a különböző vallások mikor, hogyan, most puskázok tőled.
1: Milyen ütemben,
0: egyszer, többször, vagy folyamatos teremtés.
1: Hogyan beszélnek erről? Igen, én Krisna hívő teológusként és oktatóként foglalkozom azzal is, hogy más világvallások, hogy látják a világ dolgait, meg Isten dolgait. És az egyik, ami az érdeklődésemnek a középpontjában áll, hogy melyik vallás mit gondol a teremtésről, a teremtés hogyanjáról. Korábban egy másik adásban beszéltünk arról, hogy a közös pontja a nagy egyistenhívő vallásoknak az, hogy a világot Isten teremtette. De vannak különbségek abban, hogy azt, hogy látják, vagy arról, hogy gondolkodnak, hogy hogyan teremtette. És ebben még a keresztény felekezetek között is van különbség. Vannak különböző teológiai irányzatok, hogy hogyan látják és láttatják ezt. Nyilván ilyen aprólékos szintre nem fogunk menni, de olvastam egy kandidátusi értekezést, ami csak ezzel a témával foglalkozott, Szentpéteri Péter evangélikus teológusnak a dolgozat, egy nagy táblázatban több mint 30 féle teológiai irányzatot sorolt fel, hogy hogyan látják azt, hogy mikor történt a teremtés, hogyan, milyen ütemben jelentek meg a fajok, és több részletkérdés az özönvízhez való viszony, stb. De a kereszténységen belül a két alapvető megközelítés, vagy hát ugye, melyik az alapvető? Volt egy hagyományos felfogás, aminek még mindig vannak hívei, akik azt mondják, hogy egy olyan 6-10 ezer évvel ezelőtt történt a teremtés. Ugye ez egy ilyen, úgy hívják manapság, hogy fiatal föld, kreacionizmus. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy nem kell ennyire betű szerint számolgatni a Bibliában az éveket, hanem hosszabb időt jelent az az időszak, ami ott a teremtés és Ádám története között zajlik, és akkor ez valamikor nagyon régen volt, vagy az emberiség története között, akár olyan régen, mint amit a tudomány mond a föld koráról, mondjuk ez az öreg föld kreacionizmus, de ez is azt tanítja, hogy de Isten teremtett akkor mindent. Madarakat, földi élőlényeket, vízben élő élőlényeket, mindent, ahogy a Biblia mondja. Aztán voltak olyan, és vannak olyan elképzelések, és meglehetősen népszerűek napjainkban, amik meg elkezdik összemixelni a bibliai tanítást és a tudományos elképzelést az evolúcióról.
0: Az evolúciós elképzelést.
1: Igen, az evolúciós elképzelést, és azt mondják, hogy az a bibliai teremtés napok, azok valami nagy világkorszakokat jelentenek, és a Biblia valahogy így összefésülhető az evolúció elmélettel, bár a Biblia ugye azt mondja, hogy Isten a magok neme szerint teremtette a fajokat, szóval, hogy fajokat teremtett, igazán számomra nem nagyon fér össze a bibliai teremtés gondolat se az evolúcionizmusra, de ez is egy teológiai irányzat. Én ugye egy hazánkban kevésbé ismert vallást képviselek, a Krisna hitet, ami pedig a védákra alapozza a hitét, Indiának az ősi szent könyveire. Itt vannak párhuzamok a keresztény teremtés felfogással, de vannak különbségek is. A közös pont az, hogy ugyanúgy van egy legfelsőbb személy, aki kigondolja a fajokat, szóval, hogy az egész teremtés egy terv szerint zajlik, és valamikor a nagyon távoli múltban hozta létre Isten a mai földi élőlényeket. Egy lépcsőzetes folyamat révén. Ez egy különbség a keresztény felfogáshoz képest, de ez a lépcső ez nem alulról felfelé építkezik, szóval nem az egysejtűtől megy az ember felé a folyamat, hanem a védák azt mondják, hogy létezik Isten, aki a legokosabb, legteljesebb lény, ő létrehozott magánál egyszerűbb, de még mindig nagyhatalmú lényeket, mint például Brahma, aki egy ilyen közvetítő teremtő. Brahma létrehozott utódokat, akik az univerzumunkban élő, nagyon magasrendű lények, félisteni lények, ősnemzők, akik pedig eljuttatták a különböző fajokat a Földre és más bolygókra is. Tehát a védák szerint más bolygókon is van élet. Tehát egy ilyen felülről lefelé haladó, lépcsőzetes teremtés felfogás van a védákban. Szóval többféle megközelítés van a teremtés hogyanjáról, de megint csak az összhang közöttük abban van, hogy az egész nem véletlen. És azt hiszem, hogy ez a lényeges dolog, hogy van egy tudat a teremtés folyamata mögött, és hogyha akár ebből a szentírásból fogadja el valaki, hogy hogyan történt ez a folyamat, vagy a másikból így értelmezi, vagy úgy értelmezi, a lényeges dolog az, hogy az, amit magunk körül látunk, az nem magától van, nem véletlen, hanem ennek a legfelsőbb teremtő lénynek, szuperintelligens lénynek az alkotása. Hogyha így élünk, akkor az egész életünk tulajdonképpen egy folyamatos Isten dicsőítés, mert a legapróbb élőlényektől egészen az emberig annyiféle csoda van a természetben, annyiféle biológiai csoda, hogy az ember ezeken elgondolkodik, ezeket látja, és érti, hogy ez mindennek a legfelsőbb értelemnek a műve, akkor csak növekszik benne a csodálat a legfelsőbb lény iránt.
0: Köszönöm szépen! Keresztény teológusként én sokat foglalkoztam az eredettel, és az első dolog, amit szeretnék jelenteni, hogy a Biblia és a Biblia értelmezése az két különböző dolog. Vegyük például egy olyan dolgot, ami nem a teremtés témáját érinti, de körülbelül 10 évvel ezelőtt a mormonok, őknek mi a hivatalos nevük? Az utolsó idők Jézus Krisztus szentjeinek az egyháza. Ők azt mondták, hogy most valami ceremóniát, szertartást fognak végezni, hogy Anna Frankot kiszedjék a pokolból. Na, itt a katolikusok elkezdtek arról beszélni, hogy ők miséznek, őnekik van hatalmuk arra, hogy a pokolból való kivételre. Megszólaltak a zsidók, hogy hát miért kellene a pokolból kiszedni a Anna Frankot, hisz ő fiatal volt és áldozat volt. Megszólaltak a Jehovák, hogy nincs pokol. Megszólaltak a különböző felekezetek, és az...
1: Krisna hívők nem szólaltak meg, hogyha már kapott egy másik testet valamit.
0: Na, és itt egy igen-igen komoly, különösen így az interneten, az ilyen beszélgetős, vagy ilyen írogatós fórumokon, hát itt aztán elszabadult a pokol. Ami a Jehovák szerint nincs is, na mindegy. Szóval csak ezzel a történettel azt szeretném érzékeltetni, hogy a Biblia, annak nagyon komoly álláspontja van azzal, hogy az élet lezárása után Istennél van az ítélet. És vagy a menny, vagy a pokol. Tehát így ez teljesen egyértelmű. És kiléptek ezek az emberek a Biblián túlra, és az értelmezéseknél kezdtek el vitázni, vitatkozni. Tehát a Biblia az teljesen egyértelmű. Vagy vegyük például, most akkor térjünk vissza a teremtésre, van Magyarországon ez a rés-hézak szakadékelmélet. Ez amúgy ez a pemberizmus. Ennek én 80-valahány variációját tanulmányoztam, többek között az említett Szentpéteri Péterrel együtt. A 80. után azt mondtam, hogy nem vagyok hajlandó ezzel a borondériával, ezzel az emberi képzelettel többet foglalkozni, és most jelen pillanatban azt mondom, hogy azt csinálnám, hogy ezeket a rés, hézak, szakadék, második teremtés, pusztulás, helyreállítás és egyéb ilyen elméleteseket beültetném egy nagy terembe, és leíratnám mindegyikükkel, hogy mit mond szerintük a Biblia, és egymással beszéljék ezt meg, és meg fogják látni, hogy itt nem a Bibliáról beszélnek, hanem a saját képzeletükről. Tehát ez az első, hogy a szentíratokat és az emberi magyarázatot mindig szét kell választani.
1: Igen, de nem könnyű ugyanakkor, mert bizonyos kérdésekben valóban egyértelműek, amit a szentírások mondanak, más helyen meg különböző emberek másképp értik. Ez ugyanúgy igaz a Bibliára, ugyanúgy igaz a Koránra, ugyanúgy igaz a hinduizmusra, szóval elkerülhetetlen, hogy a vallásokban vannak irányzatok. Itt a fő kérdés szerintem az, hogy ne a részletek különbségébe veszünk el, és különösen ne vitatkozzunk rajta, vagy ne veszekedjünk rajta, mert az energiapocsékolás. Úgyhogy ez azt jelenteni, hogy a nem lényeges dologgal foglalkozunk. Ha így a teremtés témájáról van szó, ugye annyira erős ma az ateizmusnak, az ateista evolúcionizmusnak a befolyása, hogy szerintem itt a vallásoknak kart-karba öltve az ellen kellene fellépnie. És aztán persze rendezhetünk a saját intellektuális élvezetünkre konferenciákat, ahol a részletkérdésekről beszélünk. Én magam is egy ilyen hiperaktív gondolkodó vagyok, tehát engem érdekelnek a részletkérdések is, de azt hiszem, hogy különbséget kell tennünk a fontos témák és a másodrendű témák között.
0: Teljesen egyetértek, és itt van ez az ateizmus, az agresszív ateizmus, illetve van az emberen túli mozgalom, amely azzal foglalkozik, hogy az embert hogyan kellene átalakítani, és vannak ilyen könyvek, Max Tegmartnak az Élet.3, vagy a Szingularitás profétájának, a Ray Kurzweilnek a könyve a Szingularitás küszöbén, amely teljesen ateista, full ateista elképzelést hoz az emberiségre, és a francia miniszterelnök Macron már 2018-ban Európa, Amerika hatalmi központjaiban a Szingularitás profétájának a látását mondta, hogy ez lenne az emberiségnek a jövője. Tehát itt nagyon-nagyon küzd egymással az ateizmus és a különböző vallások, de itt két hitről van szó. Tehát az egyik hit azt mondja, hogy nincs Isten, és csak azokat a módszereket fogadja el, és csak azokat a adatokat fogadja el, amely azzal foglalkozik, hogy nincs Isten, amely kizárja Istent. Feltehetek neked kérdést, amit már így régebb óta foglalkoztat?
1: Hogyne, megtisztelsz vele.
0: Azt olvastam, hogy a hinduizmusban van olyan irányzat, ahol 130-135 millió Isten van. És akkor te pedig most azt mondod, hogy azt az irányvonalát képviseled, amelyben egy Isten van.
1: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés a hinduizmussal kapcsolatban, hogy politeista vagy pedig monoteista vallási képződmény, ez a hinduizmus. Mind a kettőre van példa a hinduk körében. A hinduizmus nem egy egységes vallás, hanem nagy vallási irányzatoknak az összefoglaló megnevezése. Ugye maguk a védikus írások nagyon terjedelmesek, szóval itt nem egy könyves vallásról van szó, mint a zsidóság, a kereszténység, vagy az iszlám esetében, hanem itt több száz könyv, ami a védikus irodalmat alkotja, Upanishadok, Puránák, nagy eposzok, mint a Mahábhárata és a Rámájan, szóval egy hatalmas szövegtestről van szó, és különféle irányzatok más-más részeit hangsúlyozzák ennek, vagy ahogy említettük, itt is vannak értelmezési különbségek, szóval vannak fő vonulatai a hinduizmusnak. A védikus irodalomban szerepelnek olyan lények, akik az embereknél magasabb rendűek, úgy nevezik őket, hogy dévák, és az univerzum irányításában játszanak szerepet, valamilyen terület irányításáért felelősek. Van mondjuk úgy, hogy egy napisten, aki a napnak a működésért felelős, van, aki az esőt irányítja, és így tovább. Szúrja, Indra, Varuna, vagy aki mondjuk nyugaton is népszerű, Ganésa, van egy ilyen elefántfejű személyiség, akiről írnak, akit ez meg szerencséért lehet imádkozni, és az akadályokat eltávolítja az ember életéből. És hogyha valaki csak így felületesen olvassa a védikus irodalmat, akkor azt látja, hogy hát igen, itt egy csomó ilyen emberfeletti lényről van szó, ez valami politeizmus, sok istenhit. És ha valaki teológiailag tájékozatlanul Indiába megy, ott is ez a benyomása erősödik, mert ezeknek a félisteneknek, igazán úgy fordítjuk magyarra ezt a déva szót, mert nem istenek, hanem a legfelsőbb lény, de az embernél magasabb rendek, szóval valahol félúton vannak ember és Isten között. Ezeknek vannak kis kápolnáik, templomaik, és az emberek mennek oda, és különböző áldásokért imádkoznak hozzájuk. Hosszú életért, gazdagságért, akadályok eltávolításáért, jó férjért, pénzért, szerencsér, és így tovább. És való igaz, hogy a védikus irodalom állítása szerint ilyen irányító félistenekből van több millió. Ugyanakkor a védikus irodalom beszél egy a legfelsőbb lényről, aki még fölöttük is áll. Hogyha a félisteneket olyannak tekintjük, mint osztályvezetők az univerzumban, akkor ennek az univerzális cégnek van egy főigazgatója is. Ugye a görög mitológiából ismerjük ezt a kifejezést, hogy Pantheon. Szóval, hogy van az istenségeknek egy rendszere. És hogyha valaki megfelelő vezetés alatt alaposan tanulmányozza a védikus irodalmat, akkor kirajzolódik egy hierarchia ebben a magasrendű lények világában. Igen, vannak ezek a dévák, akik nálunk embereknél magasabb hatalmúak, de azok is csak élőlények, akik idéglenesen egy magasabb pozíciót töltenek be, mondjuk úgy, hogy a lélekvándorlás folyamán egy magasabb karriert futottak be, de ők is alá vannak rendelve a legfelsőbb lénynek, aki minden élőlénynek a forrása, az minden anyagnak, minden energiának a forrása, aki a teremtő. Tehát a védikus írásoknak a legbelső üzenete ez, hogy van egy teremtő legfelsőbb Isten, de a teremtésnek a része az is, hogy nem az ember a legfőbb, vagy az egyetlen tudatos intelligencia az univerzumban, aki létezik, hanem léteznek más az embernél nagyobb, emelkedettebb lények is, akik még Isten alatt vannak, de az ember fölött.
0: Értem, köszönöm. Következő kérdésem, hogy a Krisna tudatú hívők azt hogy mondtad, hogy egyszeri teremtésben hisztek?
1: Hogy ez nagyon vagy... jó a kérdés, hogy rákérdezel, mert való igaz, hogy a mi szentírásainkban az áll, hogy a teremtés és a világ elpusztításának a folyamata egy ciklusos folyamat. Egy nagyon hosszú kozmikus ciklus, most mondok egy számot, de ne es hanyat, 311 billió 40 milliárd évig létezik a védikus leírás szerint az univerzum. Valamikor meg lett teremtve, mondjuk most vagyunk valahol a félidőbe, nem hajszál pontosan, de körülbelül, és akkor, amikor eltelik megint 150 billió év, akkor valamikor az univerzum össze fog omlani, el fog pusztulni. De a védák szerint ezzel nem egyszer s mindenkorra ér véget a világ, hanem Isten, ahogy egyszer meg tudta teremteni az energiájával, és mondjuk úgy, hogy visszavonja, akkor valamikor újra meg fogja teremteni, és aztán megint visszavonja, és ez egy végtelen folyamat, végtelen púzáló folyamat. Kicsit hasonlít ez a modern kozmológiának az egyik elképzeléséhez, ami azt mondja, hogy volt egy ősrobbanás, egy ideig zajlik a tágulás, aztán idővel megáll a tágulás, és minden visszazuhan egyetlen pontba. Aztán onnan megint felrobban, és megint visszamegy. Persze a védák nem ilyen személytelen módon, vagy ilyen materialista módon beszélnek erről, mert azt mondják, hogy az egész folyamat, ez tudatos irányítás alatt van. Isten tudatos törvények alapján teremti meg a világot, és aztán egy időben elpusztítja, de ez mindig történt, és mindig történni fog, mert Isten ő egy örök lény, és az anyagi világ az ő egyik örök energiája, ami időnként megnyilvánul, időnként visszavonódik, úgy, ahogy, mint hogy néha felkapcsoljuk a villanyt, néha leoltjuk, de aztán megint felkapcsoljuk, megint leoltjuk. Tehát a védák többszöri teremtésről beszélnek. Ez mondjuk egy különbség a nyugaton ismert nagy monoteista vallásokhoz képest, amelyek ugye egy lineáris időt írnak le, hogy volt egy egyszeri teremtés, azon belül volt a Ádám és Éva története, özönvíz, Jézus eljövetele, és végül lesz egy utolsó ítélet, és gyakorlatilag van egy kezdőpontja és egy végpontja a történelemnek, vagy egy feltámadás. A védák szerint nem egy ilyen lineáris, egyenes az egész idő, hanem inkább olyan, mint egy spirál, ami örökké megy körbe és körbe. Tehát az időszemléletben van egy különbség a keresztény teológia és a védáknak a teológiája között. De hogyha egy ciklus nézünk, akkor igaz. Isten teremtette a világot, és az ő közreműködése lesz az is, amikor a világnak vége lesz.
0: Köszönöm szépen. Csak hogy azért ez, amit most modern tudománynak hívunk, és ez az ateista beütéssel, azért itt is egy nagyon nagy kérdés halmaz, mert amit említettél, hogy ez a folyamatosan felrobbanó, ez a Hawking is beszélte erről, ő kozmikus tojásnak nevezte el ezt a dolgot, amit most már nagyon sok ilyen tudós nem annyira pártol. Az egyik dolog az, hogy az energia miatt, hogyan lett meg az információ, meg az anyag, illetve a másik része pedig az, hogy az entrópiával, hogy az entrópia az, tehát akkor hőhalál állapotába kerülne a világegyetem. Tehát itt az az érdekesebben, hogy Isten nélkül ez az ateista tudomány itt nem tud igazából semmit felmutatni. Állandóan változó.
1: Igen, csak hasonlatképpen mondtam, hogy a tudományban is van ilyen elképzelés, de hát ez a mulatságos. A tudományban párhuzamosan három elképzelés létezik az univerzum jövőjéről. Az egyik szerint az univerzum örökké tágulni fog. A másik szerint az univerzum egy ideig tágulni fog, aztán megáll és úgy marad. A harmadik szerint örökké tágulni fog, és aztán elindul visszafelé. Na jó, hát ezt egy óvodás is ki tudja találni, ez nem kell tudomány, mert ez a három logikai lehetőség van. Vagy mindig nő, vagy úgy marad, vagy visszafordul. És igazából nem tudják eldönteni. Így van, szóval ez már valahogy kicsit úgy tűnik, hogy túllép a tudomány képességein, hogy ezt a kérdést kielégítően megválaszolják.
0: Hát de a teremtésnél is, illetve már beszélgetek ateista fizikusokkal, és már több fizikus használja szó szerint azt a szót, hogy teremtés volt. Tehát, hogy a teremtésről beszél, az más kérdés, hogy mit értenek alatta. De már azért az ateista tudomány is finomodik, és közeledik a vallásokhoz, közeledik a Bibliához.
1: Igen, de a tudomány ezt soha nem fogja végérvényesen eldönteni, mindig lesznek ateista tudósok, és mindig lesznek hívő tudósok. Azt hiszem, hogy mindannyiunkra egyénileg rá van bízva, hogy alaposan utána gondoljunk ennek a kérdésnek, ismerjük meg az alapvető véleményeket, az alapvető érveket, és hozzunk egy döntést az életünkbe, hogy melyik szerint élünk. És én azt hiszem, hogy az érett megfontolás, a jó tájékozódás eredménye az, hogy az ember egyértelműen arra a következtetésre jut, hogy ez a világ, egyáltalán a világ, és hogy a világ ilyen, az nem létezhet egy felsőbb értelem nélkül, és ezért nekünk tudakozódnunk kell erről a felsőbb értelemről, meg kell ismernünk az ő tanításait, javaslatait, hogy éljünk, és hogy értsük meg, hogy mi az emberi élet értelme, mi az élet végső célja.
0: Teljesen egyetértek. Egyik oxfordi professzornak, Lennoxnak a példája jutott eszembe, hogy azért, mert vannak ateista zenészek, de vannak hívő, nem ateista hívő zenészek is. Itt ebből nem azt kell leszűrni, hogy a zene áll Istennel ellentétben, ugyanúgy azért, mert van ateista hívő, aki abban hisz, hogy nincs.
1: Ateista tudós?
0: Ateista tudós, de én most ez az a direkt így a
1: ateista hittel rendelkező ember.
0: Ateista hittel rendelkező tudós, és akár bibliai hittel rendelkező tudós, vagy más vallás képviselője, akinek megvan akár doktori, akár professzori végzettsége. A Biblia azt mondja, hogy a világ értelme szemlélése az Istenhez vezet, és abból megláthatjuk Istent. De beszél arról is, hogy hit kell ahhoz, hogy elfogadjuk. Tehát
1: a Bhagavad Gita pedig azt mondja, Isten így beszél benne, az anyagi világ az én irányításom alatt működik, létrehozva a mozgó és mozdulatlan lények mindegyikét. Itt a nagy összhang. Nem létezik világ, nem létezik összetettség, nem léteznek élőlények, hanem létezne a legfelsőbb.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetésünket a vallásokkal kapcsolatban. Most egy olyan témát szeretnék érinteni, hogy élet az élet után. Ezt most már az ateista tudósok is, illetve azok a tudósok is, akik nem foglalnak állást valamelyik világnézet mellett, azok is tanulmányozzák. Az a helyzet, hogy talán 2001-ben jelent meg talán az első cikk egy orvosi tekintélyes szaklapban, és 300 valahány esetet vizsgáltak azzal kapcsolatban, hogy meghaltak emberek, tehát tényleg halálállapotában, tehát orvosi szakfolyóiratról van szó, azért az orvosok csak meg tudják állapítani a halálbeáltát. És a halálbeálta után, tehát hogy visszajöttek emberek, vagy feltámadtak, ezen már vannak fogalmazásbeli kérdések a vallásokon belül is, és az ateista tudományon, illetve a természettudományon belül is vannak különböző megfogalmazások, hogy hogyan hívjuk őket. István, te is teológus vagy, én is. Neked milyen tapasztalatod, milyen ismereted van ezzel a témával kapcsolatban?
1: Engem ez a nagykorúságom határán kezdett el nagyon érdekelni, ami nagyjából egybeesett a rendszerváltás idejével, és akkor tört be a köztudatba ez az egész téma. Én emlékszem rá, volt egy Raymond Avery Moody nevű szerző, akinek a könyve pont azt a címet viselte, hogy te felvezetted, élet az élet után. És ez egy nemzetközi bestseller lett akkor, és mondhatni úgy, hogy egy tabu témát kezdett el feszegetni, mert hát mindig voltak ilyen emberek a történelemben, akik így úgymond visszatértek a halálból, de nem voltak összegyűjtve ezek az esetek, nem volt kivizsgálva, és Moody-nak a könyve arra utalt, az sugalta, hogy itt valóban az történik, hogy az emberek megtapasztalják a halált, de ugyanakkor, ami az érdekessége volt ennek, hogy miközben klinikai értelemben halottak voltak, vagyis nem működött az agyuk, nem működtek az érzékeik, amikor visszatértek, akkor tapasztalatokról számoltak be. Egyrészt olyan tapasztalatokról, ami a testükkel kapcsolatos. Azt mondták, hogy egy testen kívüli pontból látták saját magukat. Egy baleset után, vagy egy műtőasztalon, amikor kritikus helyzetbe kerültek, ők úgy élték meg, és ezt a kifejezést használják általában, hogy kilépnek a testükből, és látják a saját testüket. Ugye, és ez egy nagyon sokkoló élmény az embernek, mert hát saját magát az ember csak a tükörbe látja, de olyankor tudjuk, pesties kifejezéssel élve, hogy nézünk ki a fejünkből, de ez, hogy nézünk le a fejünkre, az egész testünkre, úgyhogy én azt gondoltam eddig, hogy az a test vagyok, és most a testen kívülről nézek le a saját testemre, ez egy első pillanatra feldolgozhatatlan élmény az embernek, hogy most én az vagyok, vagy nem az vagyok. És a Moody könyvének a sugallata, amit utána az általad említett orvosi kutatások, amikből most már tényleg százak születtek, megerősítették azt, hogy léteznek ilyen esetek, amikor az embernek a tudata elválik a testétől. És ez nagyon megkérdőjelezi az egész materialista világfelfogást, mert hogyha az agyunk az csak anyag lenne, és az egész tudatunk csak az agyunknak a terméke, az anyag terméke, hát akkor hogy létezhetne az agyunkon kívül? De itt bizony erről van szó, hogy a tudat elválik a testtől. Én azt hiszem, hogy ez a jelenség arra jó, hogy nagyon elgondolkodtassa az embert. Léteznek halálközeli élmények, létezik testen kívüli állapot, testen kívüli élmény. Ez azt jelenti, hogy én nem a test vagyok, vagy nem csak a testem vagyok. És ez megint kinyit egy kaput egy nagyon érdekes terület felé, hogy akkor ki vagyok valójában, mi a valódi identitásom, és mi történik velem, amikor igazán meghalok? Mert hogy ezek az emberek mondjuk úgy, hogy meghaltak, de visszatértek, de aztán van, amikor már nem térnek vissza, akkor vajon mi történik? És hát ugye azt mondják, hogy onnan még nem tért meg utazó, aki már olyan messze ment, hogy meghalt, és akkor jönnek a vallási válaszok. És ott nagyon érdekes és izgalmassá válnak a vallási válaszok, mert máshol nem tudunk választ remélni, mint Istentől, vagy ezekből a kinyilatkoztatásokból, hogyha szabad róluk többes számban beszélni, hogy valójában mi történik az emberrel akkor, amikor meghal. És persze a vallások nem pont ugyanolyan választ adnak erre, de egyöntetően a vallások azt hirdetik, hogy igen, az ember nem csak anyagi lény. Nem. Ez a földi létünk, ez kötődik a testünkhöz, ez egy idéglenes eszköz, amit használunk, de ez nem minden, ez nem a létünknek a valódi mélye.
0: Köszönöm. Fontos erről beszélni, mert az 1960-as években, amikor az ateizmus a csúcsán volt, amikor a félvilágot katonailag elfoglalta, és politikai befolyás volt, azoknak az embereknek a gyermekei most irányító pozíciókban vannak, tehát ezzel számolni kell. Ahogy mondják, hogy 1900-ban megtörtént Magyarországon hivatalosan a rendszerváltás, és a pszichológusok pedig mondják, hogy de se a szívekben, se a lelkekben, se az agyakban nem történt.
1: 1990-ben, ugye?
0: 1990-ért, igen, azt akartam mondani. Ugyanígy ez az ateista szemlélet, életvezetés, ez nem tört meg, sok embernél ott van, és már 1960-ban is már elkezdtek foglalkozni azzal, hogy a marxizmus nem kielégítő magyarázat a halállal, a halál közelettével, a betegséggel, a betegség végével, illetve ezzel a kérdéssel, hogy visszajöttek, mert ott is sokan jöttek vissza. És én emlékszem, gyerekkoromban volt egy bácsi, akit nem is láttam addig soha igazából a faluban, de meghalt, járt egy helyen, és utána hirdeti, hogy milyen csodálatos hely is van. És megverték utána, hogy ne beszéljen erről a menny nevű bolygóról, de ő továbbra is csak beszélt. Mindegy, utána meghalt ténylegesen, de nekem ez is egy olyan volt, hogy van, aki arról már beszélni, hogy az élet után van még valami.
1: Igen, és hogy van egy másik világ, ez is egy közös tanítása a nagy világvallásoknak, vagy úgy nevezük, hogy mennyország, mi azt a kifejezést használjuk, hogy a lelki világ, a másik minőségű világ, Istennek a birodalma, de tulajdonképpen ugyanarról van szó, és ezt mondják a vallások, hogy ez nem egy örök hely, ahol most vagyunk, vagy nem az örök lakhelyünk, ahol most élünk, akármennyire ragaszkodunk hozzá, nem tudunk örökre itt maradni. Viszont van egy másik hely, ahova, hogyha eljutunk, ott élhetünk egy tökéletes Istenhez közeli állapotot, egy másik minőségű létezés. A különbség itt abban van, mondjuk a ábrahámi vallások, ugye így nevezik összefoglalón a kereszténységet, a zsidóságot és az iszlámot, illetve a keleti vallások és az általam képviselt Krisna hit között, hogy az ábrahámi vallások ma azt tanítják, hogy az emberi élet egyszeri, és a megítéltetés, az ember megítélése az egyszeri, és ez dönti el a halál utáni sorsát, hogy menj vagy pokol. A védikus írások pedig egy lélekvándorlásról beszélnek, azt mondják, hogy az ember leél egy életet, és attól függően, hogy élt, megszülethet megint emberként, de visszaeshet akár állatként is, megszülethet növényként, ami felfogásunkban ez is lehetséges. Vagy ha tökéletesen megtisztult, tökéletesen megértette Istent, megtanult az ő szabályai szerint élni, az ő szeretetében élni, akkor élete végén visszatér hozzá. És ez az emberi életnek az igazi célja. Szóval technikailag egy kicsit más a két magyarázat, de a lényege ugyanaz, hogyha Istenhez közeli életet élünk, akkor Isten felé tartunk, hogyha Istentől elrugaszkodott életet élünk, akkor meg távolodunk tőle.
0: Maradjunk a közös pontoknál. Egy dolgot szinte mindenki elmond, hogy egy sokkoló érzés. Tehát nem a szokványos életérzés, amikor kilép a testből. Ez mindenkinél megvan. Aztán utána nagyon
1: igen,
0: sok...
1: Mintha nagyon könnyűvé válnának.
0: Igen. Értelem. A következő pedig az érzékelés. Tehát talán az a két pont van meg ezekben a testen kívüli érzékeléseknél, ami közös, utána pedig sok minden más. De hogyan lehet érzékelni, hogyha valaki, ez most egy kicsit nehéz téma, de a baleset során megvakult? és mégis lát. Tehát látta azt, hogy ki van körülötte. Egy vakember leírta azt, hogy hogy néz ki az orvos. Tehát a ruhájától kezdve minden.
1: Aki ebbe az állapotban van, mindenki vak, mert mindenkinek csukva van a szeme, amikor meghal, vagy kvázi meghal. Itt nagyon különleges a halál közeli élményeknél, hogy látás élményekről számolnak be az emberek, és ellenőrizhető dolgokról. Tehát itt ennek a témának számomra az adja a savaborsát, hogy voltak olyan orvosok, akik utána mentek a témának. Én egy olyan könyvet ismerek, a Michael Sebomnak a könyve, Emlékezés a halálra, az a címe. Ő egy orvos volt, aki több ilyen esettel találkozott, hogy a páciensei erről számoltak be, hogy műtét közben, mikor kómába voltak, vagy gyakorlatilag halott testi állapotban, akkor érzékelték és hallották azt, hogy mit mondanak az orvosok, és milyen műveleteket hajtanak végre. És a Sebom azt mondta, hogy hát ez nem lehet, hát hogyha nem működik az agy, nem működnek az érzékek, akkor nem lehet érzékelés. De kíváncsivá tette a dolog annyira, hogy elkezdte összehasonlítani az ilyen emberek beszámolóit azzal, ami a műtéti naplókban van. Ugye Amerikában nagyon részletes műtéti naplókat vezetnek azért, hogy nehogy bepereljék őket az emberek, hogy valamit nem jól csináltak, mindent nagyon aprólékosan dokumentálnak. És nem minden eset ugyanúgy zajlik. Hányszor próbálják újraéleszteni, pont milyen technikával, minden eset más, vagy több verzió van. És összehasonlított, hogy mit mondtak ezek az emberek, hogy amikor kvázi meghaltak, abban az időben mi történt. És döbbenetes volt számára, hogy pontosan elmondták, hogy milyen műszerhez nyúlt az orvos, milyen párbeszéd zajlott le az asszisztensek között, vagy volt olyan páciens, aki megmondta, hogy mi volt írva a 2,5 méter magasan lévő műtőlámpa tetejére. Hát ez hogy lehet, amikor valaki a műtőasztalon fekszik, hogy lát fel, ha holtan a műtőlámpának a tetejére? Ugye a Sebom egy idő után arra a következtetésre jutott, bár egy ilyen racionális, földhöz ragadt orvosi gondolkodása volt korábban, hogy hát ez csak akkor lehet, hogyha a tudat képes elválni a testtől. Hogyha a tudat az nem az agynak a terméke, hanem a tudat, valami szellemi természetű tudat, kölcsönzi a tudatot az agynak. Az agyon csak átszűrődik a tudatunk, de nem az agy hozza létre. És azzal a költői kérdéssel fejezi be Michael Sebom a könyvét, hogy lehet, hogy ez a testtől elváló tudat, az a lélek, amiről mindegyik vallás beszél? Kérdőjel.
0: Témánál vagyunk. Tudnélik, amikor a mai fiatalok, meg sok ember belenéz a tükörbe, akkor azt látja, és azt mondja, hogy ez vagyok én. És akkor a hajam, a szemem, a fogam, a fülem, és hogy ezzel azonosítja magát, és hogy ez jól nézzen ki. Na de, azért az ember ennél sokkal több, és itt jön be a kérdés, hogy valójában ki vagyok én, és az LMBTQ plusz mozgalom, amiről előzőleg szó volt.
1: Ami valamilyen milyen ultraliberális irányzat, ateista és mindenféle hát szexuális elhajlást elfogadó.
0: Igen, irányzat. Ez a akinél lehet 67 nem, nem biológiai nem, hanem társadalmi nem van. Hát a férfi nőn, de ők se tudják, hogy mi az, hogy semleges nem. Ők se tudják meghatározni, hogy igazából pontosan mit jelentenek ezek a fogalmak, meg hogy lehet cserélgetni, tehát hetente lehet cserélgetni. De itt ez egy érdekes kérdés, mert azért már azt képzeli magáról egy több gyermekes családapa, hogy ő 6 vagy 8 éves kislány és balettruhába öltöztették, és kiment a játszótérre, és összeszakadt alatta a hinta, tehát azért a fizikai valóság az megmaradt át.
1: Szóval van ez az LMBTQ mozgalom, ami azt mondja, hogy?
0: Hogy az vagy, akinek gondolod magad. Na de itt, hogyha Isten tévének teremtett valakit, akkor hiába próbál mosógépként élni. Tehát itt feljön az a kérdés, hogy mi is az ember. Az emberen túli mozgalom pedig arról beszél, hogy az ember nem más, csak egy kód. Mi ez az identitásválság, amiben most van az emberiség? És hát hány ember, aki megcsinálta a nem váltó műtétet, hány ember esett még mélyebb depresszióba. Erről nem szólnak.
1: Igen. Ez egy nagyon lényeges dolog szerintem is, hogy az emberek keresik azt, hogy kik ők, de általában ilyen világi kategóriákba kapaszkodunk, ugye úgy is nevezhetjük ezeket, mint a címkék, hogy úgy, vagy megbélyegezzük magunkat, hogy ilyen idős vagyok, ez a munkám, ilyen nemzetiségű vagyok, ez vagyok, az vagyok, amikor nem tetszik, akkor próbálom kicserélni a címkét, és akkor azzal azonosítom magam, nem tetszik, hogy férfi vagyok, próbálok nő lenni. De mi az örök azonosságunk itt, ez a nagy kérdés. A vallásoknak a tanításai végül is Istennel kapcsolatban definiálják az embert. A mi vallásunk, vagy a védikus írások azt mondják, hogy minden ember egy örök lélek. Sőt, nem csak minden ember, minden egyes élőlény. Egy lélek szikra, azt a kifejezést is szoktuk használni, amit én azért szeretek, mert utal egy szép hasonlatra, hogyha Istent olyannak képzeljük, mint egy hatalmas tűz, akkor mi élőlények olyan vagyunk, mint a belőle kipattant szikrák. Ami azt jelenti, hogy minőségileg ugyanolyanok vagyunk. Ugye a tűz is fényes és meleg, és a szikra is fényes és meleg, de a tűz hatalmas nagy, mi pedig parányiak vagyunk. Szóval mi nagyon picike másolatai vagyunk Istennek, és sose vagyunk, és sose leszünk olyan hatalmasak, mint ő, de tőle származunk. És elszakíthatatlan kapcsolat van köztünk, ugyanúgy, ahogy egy szikra, még ha kipattan a tűzből, akkor is a tűznek a része. Egyidejűleg egy vele, de ugyanakkor különbözik is tőle, mert távol van. És lehet, hogy nem foglalkozunk ezzel a kapcsolattal, az Istennel való kapcsolattal, de attól az létezik. Ugyanúgy, mintha egy serdülő gyerek lázadó hangulatban van, és ott hagyja a szüleit, és még lehet, hogy ki is jelenti, nem vagytok a szüleim, és fellázad, és külön költözik, és saját életutat kezd, de ki az apja, és ki az anyja? Az apja és az anyja. Tehát nem tudja a kapcsolatot megszakítani, mert ez a létének a része. Ugyanúgy mi se tudjuk levetkőzni magunkról, vagy letagadni azt, hogy Istennel örök kapcsolatban vagyunk, de lehet, hogy elfeledkezünk róla, nem foglalkozunk vele. De ugyanúgy, ahogy egy serdülő gyerek is egy pár év múlva meggondolja magát, és szeretné felvenni a kapcsolatot a szüleivel, ugyanúgy mi is, mondjuk úgy, feledékeny lelkek, megtehetjük azt, hogy elkezdünk érdeklődni erről, ki ez az örök apánk, az a legfelsőbb lény, akivel örök kapcsolatban állunk. Minden más kapcsolat a világbongunkban hullámzó. Ugye a szüleinket elveszítjük, a házastársunkkal csak valamikor találkozunk, és végül, amikor meghalunk, minden világi kapcsolatunk is elvész. De mindegyik szentírás azt mondja, hogy van egy örök kapcsolatunk, és ebbe is energiát kell fektetni, hogy ezt a kapcsolatot felébresszük, éljük, és végül ez lesz az, amit az örök létünkben fogunk élni, az Istenhez fűződő, önzetlen, szeretetteljes, odaadó kapcsolat.
0: Miközben beszéltél, eszembe jutott az a reklám, hogy egy karácsonyi reklámot letiltott a brit televízió. Erre csináltak ezek az alkotók egy olyan reklámot, amiben egy ilyen női ridikül lesz az imádott tárgya.
1: Aha.
0: És akkor jön a házas pár, ugyebár az nem József és Mária, hanem egy férfi meg egy nő. Aztán jönnek a látogatók, azok nem a keleti bölcsek, jönnek pásztorok ilyen izével, de azok nem azok a pásztorok, hanem máshonnan. De ugyanaz a szituáció megvan, azért mindenki egy idő után rájön, hogy most ez ugyanaz, csak nem Jézust imádják, hanem egy bőrtárgyat, egy női táskát. A vége a reklámnak pedig az, hogy így kinéznek, és megkérdezik a nézőtől, na és te kit imádsz? Tehát ez annyira érdekes ez a dolog, hogy az ember valami felé fordul a lelke. Az anyagi dolgok felé, hogy fú a lakás, fú a ház. Fontos dolgok, de most itt ebben a történetben ez a női ridikül, hogy milyen fontos, központi szerep, hogy jaj, hogy ez meg lesz. A címkék. Most a Facebook, illetve ezeknek az ilyen közösségi oldalaknál van az, hogy jaj, hogy jót mondjanak rólam. Azt mondják a fiatalok, hogy 2 percig nem bírják az internet nélkül, mert ez adja nekik a levegőt. Milyen identitás van? Még egy felvetés. Van egy ember, aki elégedetlen a korával, hogy több nőt, bocsánat a kifejezésért, de hogy a nőknél nagyobb esélye legyen, ezért ő transzkorú szeretne lenni, és 20 évet szeretne visszamenni az időben. És ő ezért perel.
1: Uh-huh. És kit perel, az időt?
0: Nem, hanem belga, vagy milyen kormány, tehát a nemzeti kormányt.
1: Aha, mert ők az időfelelős.
0: Hát nem az időfelelősek, hanem a pecsét, az igazolvány kiállítói. És hogy az igazolvány kiállítói, azok 20 évvel tehát csak annyi, ez csak egy technikai kérdés, kérem szépen. Itt csak annyi, hogy amit tudom én, a kettest, a négyeste, vagy mit tudom én, hogy állítja, hogy az identitás, hogy mi ez szerinted? Hogy ez csak a anyag?
1: Végső identitásunk, az én meggyőződésem szerint, hogy örökkévaló parányi lelkek vagyunk, Istennek a elkülönült szerves részei, akik arra rendeltettünk, hogy örök szeretetteljes kapcsolatban álljunk vele. És minden más ehhez képest idéglenes és átmeneti. A ridikül imádatáról pedig az jutott eszembe az a szép mondás, hogy az embereket kellene szeretnünk, és a tárgyakat használnunk. De a mai világ sajnos arról szól, hogy a tárgyakat szeretjük, és az embereket használjuk.
0: Igen. A Facebookon most megy, hogy hazajön egy ember, és mondja, szia apa, szia anya, szia szívem, kutyához oda megy, és akkor 2 percen keresztül csak ölelgeti, gyere pusziljál meg, gyere csókoljál, gyere hajöleljenek meg, jaj, így szeretlek, úgy szeretlek, jaj, hoztam-e már neked copákot, meg egyéb ilyesmi. Tehát, hogy az emberi kapcsolatok mennyire felborulnak.
1: Igen, és egy másik, ami még nekem szívfájdalmam, hogy a kiskutyák

0: emberek, és hogy nem szükségszerű, hogy bántsuk, levágjuk, megegyük őket, hanem enélkül is, hát igazán egészségesebben lehet élni. És ma már azt mondják, hogy a Földnek is jobbat tenne, hogyha nem annyi legelő lenne, meg nem lenne ez a hatalmas energiapazarló húsipar, hanem az emberek jelentős mértékben növényi étrenden élnének.
1: Ez megint egy olyan téma, ami máshová vezet. A vallások azt mondják, hogy van Isten, és ez az Isten valamilyen szinten akar. Most ebbe is vannak különbségek, hogy milyen szinten, vagy hogyan, milyen utak vannak hozzá, de a Biblia Istene arról beszél, hogy akarja ezt a kapcsolatot az emberrel, és így zárszóként azt szeretném elmondani így a hallgatóinknak, hogy a Biblia Istene várja önöket, és szeretne segíteni, és az ő parancsai inkább korlátok, nem pedig valami jótól, hanem egy rossztól akarják elválasztani őket.
0: Az én zárszavam pedig mindössze annyi, amivel te kezdted. Miklós, van élet az élet után.
1: Dr. Tasi István, köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek ma, augusztus 31-én a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke az ige hirdető. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, amit teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienza Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienza

0: Piensza Egyetem csapata egy több éves padlófelújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz vagy névtábla, hanem valami sokkal árulkodóbb. Egy komplett első századi táj lenyomata. Az elhagyatott kőbánya mellette gondosan megművelt földarabok, szőlő és olajfa levelek maradványai, és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stassola régész egyetlen, mindent összefoglaló mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stassola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, és hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, azt vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a terdikek@gmail.com címen. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, Apáciumban és Délvidéken osztják ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretetszolgálat 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Ma hétfőn felhős, napos az idő, csak kevés helyen esővel. A déli eszél megélénkülhet, és 31-36 fokunk van. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható.
1: Íreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új sorozatunkban Kárpáti Petronella Szeretetre vágyunk című könyvének átdolgozását hallják. A könyv ismertetése mellett a témához illő költeményeket és énekeket is hallanak majd.
1: A szeretet törvénye.
0: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté 22:37-39. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Róma 13:10.
1: Különös lények vagyunk mi emberek. Ha törvényeket, parancsokat, rendeleteket, utasításokat hallunk, mindjárt úgy érezzük, mintha cselekvési körünket, akaratunkat korlátok közé szorítanák. Nem akarunk elismerni magunk felett semmiféle hatalmat. Szeretnénk lerázni minden kötöttséget. Önállók, függetlenek szeretnénk lenni. Figyeljük csak meg! A szülő azt mondja gyermekének.
0: Kisfiam, ne játssz a késsel, megvágod a kezed. Ne menj közel a kályhához, mert megégeted magad. Vigyázz az útkereszteződésnél, ne menj át, amikor pirosat mutat a lámpa. Ne maradj túl sokáig a barátodnál. Gyere haza időben. Tedd rendbe a szobád, ne csinálj rendetlenséget. Légy kedves, udvarias és figyelmes mindenkihez.
1: És így sorolhatnánk tovább a különféle intelmeket, jó tanácsokat. Általában hogyan szokott reagálni a gyermek? Amikor nem látja az apja vagy az anyja, játszik a késsel. Azért is megfogja a forró kályát. Nem várja meg, míg zöldet mutat a lámpa, és az autóvezetők a járókelők rémületére átrohan az úttesten. Nem törődve figyelmeztetéssel, későn megy haza, ügyet sem vett arra, hogy szülei aggódnak érte, széjjel dobálva hagyja ruháit, cipőit, könyveit, játékait, sokszor figyelmetlen és udvariatlan. Mindaddig teszi ezt, amíg a saját kárán meg nem tanulja, hogy szüleinek igaza volt. Azok a bizonyos törvények, parancsok, amelyekről korábban azt gondolta, hogy szabadságában korlátozták és akadályozták egyénisége kibontakozását, végeredményben a javát szolgálták, védték a rossztól. Isten a világ mindenséget, amelynek öröktől fogva ura törvényei által kormányozza, parancsai uralmának és az erkölcsi élet rendjének alapjához szolgálnak. Istennel és embertársainkkal való közösségünk alapelveit a 10 parancsolat tartalmazza. Isten szeretetből adta, hogy teremtményei boldogok legyenek. Mégis az a tragikus, hogy sokszor ellenszegülünk, nem törődünk figyelmeztetéseivel, azokat akadálynak látva megyünk a magunk feje után, mint ahogy Ádám és Éva tette, amikor Isten parancsa ellenére cselekedtek. Miért van ez? Mert Sátán, a legnagyobb ellenségünk, szüntelenül azt akarja elhitetni velünk, hogy Isten törvényét lehetetlen megtartani. Úgy tünteti fel, mint a szabadságunk gátját, és a törvényszegés súlyos következményeit pedig eltakarja előlünk. A Szentírás egyértelműen tanítja.
0: A törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. Róma 7:12. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. János 1:3-4. A bűn zsoldja a halál. Róma 6:23.
1: Az erkölcsi törvény egységes egészet alkot, és megtartása szereteten alapszik.
0: Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. János 14:21. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. az ő parancsolatai pedig nem nehezek. János első levele 5:3.
1: Nagyon nehéz jó törvényeket alkotni. Némelyik még hatályba sem lép, már is kiderül róla, hogy hibás, használhatatlan, érthetetlen, képtelenségbe tartani. Szükséges átértékelni, újrafogalmazni, hogy alkalmazható legyen. Nagyon sokféle törvény van. A természeti törvények által Isten a világ mindenséget fenntartja, a nap, a hold, a csillagok járását és az évszakok váltakozását igazgatja. Szólhatnánk az ószövetségi időben Izrael népének előírt jelképes szertartásokról, amelyek Jézus kereszt halálával érvényüket veszítették. Lehetne említeni Istennek azokat a rendelkezéseit, amik egészségünket óvják a káros szenvedélyektől, romboló szokásoktól. Ugyanakkor minden államnak megvannak a maga jogszabályai, amelyek kötelezőek az állampolgárokra. De ne ezekről szóljunk most, hanem a 10 parancsolatról, az erkölcsi törvényről, ami nem változott a letűnt évezredek alatt, mert Isten fogalmazta meg.
0: És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeríziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Mózes 2. könyve 20:1-17.
1: Az Isten, aki az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, a szeretet életformáját tárja fel előttünk-e törvényében, amit már az Édenkertben megismertetett Ádámmal és Évával. Emlékezetükbe véste annak minden pontját, és iratlan szabályként adták egymásnak tovább az emberek, szájról szájra, nemzedékről nemzedékre. Később az Úr kiválasztotta Izraelt szövetséges népéül, megtisztelte őket azzal, hogy törvényének megtartói, őrei és továbbadói legyenek. A Sínai hegyen kínálkoztatta előttük a 10 parancsolatot, melynek szabályai minden emberre kötelezőek. Megtanítanak arra, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között, ahogy ezt Pál apostol is kifejezte.
0: A bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Róma 7:7.
1: A törvény tehát olyan, mint a tükör, megmutatja igazi valónkat. Ha tüzetesen vizsgáljuk a 10 parancsolatot, azt látjuk, hogy az lényegében 10 pontból álló, két részre osztott egyetlen törvény.
0: Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Jakab 2:10.
1: Találó hasonlatot alkalmaz Moody az erkölcsi törvényre.
0: Ha 10 szemből álló lánc tart fenn engem a levegőben, és azokból egyetlen szem is elpattan, leesem épp oly biztosan, mintha az egész lánc tönkrement volna. Ha tilos nekem egy bekerített helyről távoznom, lényegtelen, hogy a kerítés melyik részén megyek át. Az engedelmesség aranylánca megszakad, mihelyt egyetlen szeme elpattan.
1: A 10 parancsolat első 4 rendelkezése Isten és az ember viszonyát foglalja magába, amikor Jézust megkérdezték.
0: Melyik a nagy parancsolat a törvényben? Így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Máté 22:37-38.
1: A 4. parancsolat különösen fontos, ez a törvény szíve, mivel az egyedüli, amely megmutatja, kinek a tekintélye által kaptuk a szeretet törvényét, olyan, mint egy fő láncszem vagy híd, ami összekapcsolja a többi 9-et. A törvény épülete erre a pillére épül fel, mert az első kőtábla parancsainak összefoglalója és a második kőtábla előkészítője. A 10 parancsolat másik fele az ember és az ember közötti kapcsolat helyes elveire tanít. E parancsolatok lényegét a 10. foglalja össze.
0: Ne kívánd!
1: Jézus pedig így összegzi.
0: A második hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Máté 22:39.
1: E rövid áttekintésből is láthatjuk, hogy a 10 parancsolat egységes egészet alkot és megtartása a szereteten alapszik. Ez utasítások által Isten meg akar tanítani arra, hogy megértsük az élet igazi tartalma a szolgáló szeretet, a jó cselekvése.
0: A más elvek szerint élő vétkezik, mert aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak. Jakab 4:17. Eltéveszti a célt, nem találja meg az életre vezető utat. A bűn pedig törvénytelenség, János 1:3-4, ami önzéssel jár együtt, lázadás Isten ellen, és következménye a boldogtalanság. A törvénnyel ellenkező cselekvő ember önmaga ellensége. Nagyon igaz dr. Adorján József megállapítása, Isten először mindig értünk tesz valamit, azután vár és követel tőlünk. Kegyelme megelőzi a velünk szemben támasztott követelményeket, ajándékai előtte járnak a ránk bízott feladatoknak.

0: Isten szabad akaratot adott mindenkinek, nem kívánja, hogy kényszerből tartsuk meg törvényét. A neki való szolgálatnak, a törvény betöltésének a lényege szeretet. Ez a titka a 10 parancsolatnak. Isten parancsolataiban nem a tiltások sorozatát kell látnunk, hanem azt, hogy mi vagyunk a megajándékozottak. Az Úr először mindig ad.
1: A kert minden fájáról bátran egyél.
0: Tőlünk függ, hogy elfogadjuk-e adományát. Mi viszont mindig fordítva akarjuk értelmezni. Mi adunk Istennek, ha ezt vagy azt nem tesszük. Isten miután adott, visszakért tőlünk egy bizonyos részt, hogy megtanítson az adni tudás szépségére, örömére, és elvegye szívünkből az önzést. Ugyanakkor ezzel a kérésével véd is a rossztól.
1: De a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél.
0: Végül kijelenti, mi lesz a következménye annak, ha megtartjuk, illetve ha figyelmen kívül hagyjuk utasításait.
1: Mert a mai napon eljénd el arról, bizony meghalsz.
0: A következmény élet vagy halál, áldás vagy átok. Csak két dolog között lehet választani, nincs harmadik út.
1: Mert e parancsolat, amelyet én e mai napon parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Sőt, felette közel van hozzád ez íge. A te szádban és szívedben van, hogy teljesítsd azt. Lám, elődbe adtam ma néked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. Az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Mózes 5. könyve 30:11-14-19.
0: Isten szava el 10 igében új és új élethelyzetben ítél meg bennünket, és ad megoldást, útmutatást. Ha csak annyit látunk a törvényben, hogy Isten figyelmeztetései, ne imádd, ne ölj, ne lopj, korlátozzák szabadságunkat, akkor nem értjük meg szándékát és a törvény lényegét. A szeretet fegyelmező ereje nélkül a szabadság olyan, mint egy kietlen puszta iránytű nélkül, ahol az ember mindent ígérő, de semmit sem nyújtó déli bábot kerget. Aki azt gondolja, hogy rá nem vonatkozik egyik vagy másik parancsolat, az nem ismeri önmagát és a kísértés erejét. Jézus arra figyelmeztetett, ha valaki szívében vagy gondolatában éli át a bűnt, már az is törvényrontásnak számít. Szükséges, hogy naponta belenézzünk a szeretet törvényének tükrébe, vizsgáljuk meg, mi az, amit Isten ad, és visszakér tőlem egy-egy parancsolatában, és mitől akar megvédeni. Azok, akik helyesen látják Isten szándékát, és tapasztalják életükben a törvény megtartásából eredő áldásokat, a következő felismeréshez juthatnak.
1: Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, akkor elvesztem volna az én nyomorúságomban. 119. Zsoltár 1 és 92. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Első Zsoltár 1:3.
0: Ennek ellenére mégis sokan azt állítják, hogy Jézus halálával megszűnt a törvény kötelező volta. Valóban igazuk lenne azoknak, akik ezt mondják? Keressük meg a választ erre a kérdésre. Érvényes-e még ma is az a régen adott törvény, amely a szeretet és a boldogság törvénye? E kérdésre a leghitelesebb választ maga Jézus adta, amikor a földön járt. Mindenki számára érthetően és világosan kijelentette.
1: Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté 5.17.
0: Krisztus az embert megváltani jött Sátán hatalmából, de küldetésének tekintette azt is, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye, amint Ézsaiás próféta írta róla. Élet célját így jelölte meg.
1: Ímé jövök, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem. A te törvényed keblem közepette van. 40. Zsoltár 8.9.
0: Ő, aki a törvényadásban közreműködött, visszavonta volna azt, amit korábban elrendelt? Micsoda képtelen feltételezés!
1: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Zsidók 13.8. Ő az élő Istennek fia. Máté 16.16. Az Istennel egyenlő. Filippi 2.6. Akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Jakab 2.17. Ellen White megfogalmazása szerint, ha a törvény megváltoztatható lett volna, akkor az ember Krisztus áldozata nélkül is megváltható lett volna. Azonban az a tény, hogy Krisztusnak életét kellett áldoznia az elbukott emberiségért, bizonyítja, hogy Isten törvénye a bűnöst az ellene támasztott követelmények alól nem oldja fel. Ha a kereszt megszüntette volna a törvényt, mint azt sokan állítják, akkor Isten drága fia éppen azért szenvedett volna el fájdalmat és halált, hogy Sátán elérje azt, amit akart. A gonoszság fejedelme diadalittasan állíthatná, hogy az isteni kormányzat elleni vágyai beigazolódtak. Éppen az a tény, hogy Krisztus viselte az ember áthágásának büntetését, hatalmas bizonyíték az összes teremtett lény számára, hogy a törvény változhatatlan, hogy Isten igazságos, irgalmas és önmegtagadó. Kormányzatának talapzata végtelen igazságossága és irgalmassága.
0: Jézus Krisztus földön jártakor bemutatta, lehet-e bűnnel megfertőzött földön is az Úr törvényének alapelvei szerint élni? Krisztus eljött, írja Moody, és megmutatta, hogy a parancsolatok mélyebbre nyúlnak a puszta betűnél. Üdvözítőnk meg akar tanítani arra, hogy ne csak külsőképpen, formailag tartsuk meg törvényét, hanem annak elvei szerint éljünk, vagyis minden tettünk szeretetből fakadjon. Félreérthetetlenül rámutatott arra, ha nem lenne törvény, nem volna rend, összekuszálódna minden, lehetetlenné válna az élet, törvénye tehát az élet törvénye is. Megváltunk, betöltötte a törvényt, nem vonta vissza, nem szállította alább annak mércéjét, nem tette félre, nem szabta elbukott állapotunkhoz, hanem bizonyította örökkévaló érvényességét, ha pedig ő nem tette félre, ki menné azt megtenni? Aki megkíséri félretenni, vagy megváltoztatni Isten szeretett törvényét, annak Jézus ezt mondja.
1: Hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Márk 7.7. Elgondolkodtató John Wesley megállapítása. Elsősorban azon fáradozom, hogy fontossága miatt a törvénynek nevezett erkölcsi törvény eredetét bebizonyítsam. Nem úgy van, mint némelyek elképzelik, hogy ez csak Mózes idejéből való. Noé már hosszú idővel azelőtt hirdette az embereknek, Énok pedig még ő előtte. De a törvény eredetét még korábbra visszavezethetjük, egészen a világ megalapítása előttre, abba az időszakba, amely az ember számára ténylegesen ismeretlen, azonban kétségtelenül be lett írva az örökké valóság krónikájába.
0: Szóljunk arról is, mit jelent számunkra a gyakorlatban megtartani a szeretet törvényét. Sokszor úgy vagyunk, amikor halljuk vagy olvassuk a parancsolatokat, az az érzésünk támad, mintha nem is nekünk szólnának. Valahogy kicsit a gazdag ifjúhoz hasonlítunk, aki azt gondolta magáról, mivel a törvényt gyermekségétől fogva megtartotta, nincs fogyatkozása. Miért helytelen ez a gondolkodásmód? Mert önteltséghez vezet, és a törvény nem tud Krisztushoz vezérlő mesterünkét lenni. Aki azt gondolja, hogy rá nem vonatkozik egyik vagy másik parancsolat, az nem ismeri önmagát és a kísértés erejét. Jézus arra figyelmeztetett, ha valaki csak szívében vagy gondolatában éli át a bűnt, már az is törvényrontásnak számít. Tehát nem elég csak külsőképpen megtartani. Dáviddal együtt kérjük Istent.
1: Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. 139. Zsoltár 23-24.
0: Nézzünk bele naponta a szabadság tökéletes törvényébe, és vizsgáljuk meg, mi az, amit Isten ad és visszakér tőlem egy-egy parancsolatában, és mitől akar megvédeni. Lássuk be végre, hogy nem Istennek teszünk szívességet, ha megtartjuk parancsolatait. Nekünk származik áldás abból, ha a szeretet törvényének alapelvei szerint élünk. Aki ezt figyelmen kívül hagyja, saját boldogtalanságának okozója lesz. Önerünkből képtelenek vagyunk az erkölcsi törvényt megtartani, de Jézus Krisztus segíteni tud, hogy hitharcunkat győztesen megvívhassuk. Isten szeretetből adta törvényét, és nem azért, hogy a nem szabadok tilalomfáit állítsa elénk. Jobban szeret bennünket, mint ahogy ezt elképzelni tudjuk. Ezekkel a parancsokkal az életünket védi. Ő azt akarja, hogy boldogok legyünk, boldogok pedig csak akkor leszünk, ha szeretni tudunk, és erre a magasabb rendű szeretetre tanít meg minket a 10 parancsolat.
1: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmet!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a célja, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit és működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, amiből mi is sokat tanulhatunk. Így aztán már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját személyes életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy réges-régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha és a hasonló külsőségek, de az emberi természet sajnos ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott feltámadás ünnepet kívánni mindnyájunknak, a saját lelkünkben is.

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdv történetet jelentősen befolyásolja. Már nagyon sok mindent megtudtunk például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz, aztán az egyik visszafordul, és Ruth a másik, Naomival, elindul mindkettőjük új élete felé haza Betlehembe. Tehát az Úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a szükséges férfi ág már megvolt, még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Na, akkor most lapozzunk. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszony a nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Ruth, aki éhezett és szomjazott, Isten gondoskodó szeretetének engedélyével, mely törvényt a zsidóknak adta, elmegy, és a gazdag Boáz földesul földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magvakat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a mezőre, bár higgyétek el, hogy eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. De meglátja, és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd megengedi, hogy maradjon, és igyon a szolgák edényéből. Nem kis dolog. És Boáz egyszer csak letelepszik, és miért nem ott marad Ruth közelében. Aztán eljön az ebédidő. Nézzük csak, hogy folytatódik a történet. Igen, most, a húsvét hetében, igen, érdemes elgondolkodnunk Ruth alázatán és engedelmességén, ahogy Adonáj kegyelmét keresi. Ez a szeretet és engedelmesség előképe az Úr Jézus engedelmességének és szeretetének az Atya felé. Nos, akkor folytassuk a történetünket. Tehát Boáz szeretettel fordul a nő felé, engedélyt adott arra, hogy maradjon, szolgáinak megparancsolta, hogy ne merészeljék őt bántani. Csak egy megjegyzés még, ami ide kívánkozik. Amilyen tisztelettel beszélt az aratás vezetője Boáznak, a gazdának, amikor érdeklődik Ruth iránt, el se tudnám képzelni, hogy bárki is bántotta volna az asszonyt, de a gazdának ezt mégis hangsúlyoznia kellett, hiszen ez is egy jel volt az ő egyetértésére és kedvességére. Tehát eljött a délidő. Az evés idején ezt mondta Ruthnak Boáz. Gyere közelebb, lányom, vegyél te is a kenyérből, és máldsd bele a falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratok mellé. Boáz pörkölt gabonával is kínálta, ő pedig evett és jól lakott, sőt, még maradt is neki. Azután fölkelt és tovább szedegetett. Boáz pedig megparancsolta a szolgáinak. Hadd szedegessen a kévék között is, ne bántsátok érte, sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szídjátok. Vagyis mit látunk? Isten tovább szőtte a szerelem fátylát.
Mit is jelentenek nekünk ezek a mondatok? Boázt vonzott a Rút személyisége, és maradt, hogy egyen a szolgáival. Hol? Hallás közelben és látás közelben Rúthoz. Az asszony azonban bizonyára nem volt sok ennivalója, még mindig dolgozott, hajlongott, szedegetett, fáradozott. Boáz meg gondolkodott. Na hát, még Héber asszonyba se láttam olyat, hogyha egy gazdag ember ilyen kegyben részesíti, akkor is csak alázattal hátra vonul, nem incselkedik a férfivel, nem közeledik, nem tesz félreérthető szavakat, hanem megköszönve az együttérzést, és azt, hogy elfogadta őt Adonáj, hiszen Boáz áldása ezt sugallta, tovább dolgozott ez a pogánynő. Na hát. És ekkor Boáz ismét megszólalt, mert Isten szemében Rút ismét vizsgázott, mégpedig kiválóan. Boáz ismét felé tekingetett. Gyere csak ide, bátran leányom, van itt kenyér bőven. Nem lehet étlen szomjan dolgozni, vegyél belőle, és mártokas te is a hűsítő ecetes lébe, ülj le, egyél. Ugye milyen jó volt megismételni? Mert ekkor Rút csendes hálát mondott, és szép lassan oda ment a fa alatti árnyékba, leült a szolgáló leányok körének a széléhez, és csendesen köszöntötte őket. Azok felé tartották a kenyeres kosarat, és ő egy kisebb falatot kivett, majd megköszönte. Boáz ezt is látta, és csodálkozott. De a lányok tudták ám, hogy ennyi étel kevés, ezért még az ölébe tettek pár darabot, és jó étvágyat kívántak neki. Majd az egyik fölállt, és kis edényben hozott neki az ecetes üdítőből is, ne kelljen már átbucskáznia az ismeretlen embereken. Rút szépen megköszönte, és megette a felét. A másik felét pedig ruhájába rejtette, hogy hazavihesse anyósának, Naominak. Bár nem ez volt a célja, de Boáz ismét csak bólintott magában. Hát igaz volt, amit mondtak erről az asszonyról, hogy mennyire szereti és gondozza az én idős rokonomat, Naomit. Amikor pedig egy kis pihenés után eljött a dolgok sora, Boáz pörkölt gabonával kínálta, ő pedig evett, jól lakott, sőt még maradt is neki, amit ismét anyósának rejtett el a ruhájában. Aztán csendben fölállt és visszament dolgozni. Boáz megerősítette a parancsát, senki nem merje bántani ezt az asszony, sőt, gondoskodjanak arról, hogy bőve jusson neki gabona. Kész akarva szórják el, olykor-olykor, és legyen előtte kéve is gazdagon. Nos, itt most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jólelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő mindent megtett, ami Isten tervét előre vitte. Nos, ugye látjuk, hogy az Úr soha semmit nem tesz az ember ellen. Ha valaki nem hajlik az ő indítására, akkor szól még egyszer vagy kétszer, aztán másik utat keres, más embert tisztel meg a tervével. De itt erről szó se volt. Boáz és Rút pont azon a csodálatos úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. Ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe.

Az alázat jutalma. Olvassuk tovább a történetet, amit Isten mosolyogva szemlélt a mennyből. Így szedegetett a mezőn egész esti grút. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és bement a városba. Megmutatta az anyósának, hogy mit szedegetett. Azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, miután jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa. Hol szedegettél, és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta. Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt válaszolta Naomi a mennyének. Ó, áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi. Hozzátartozunk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. A moábi Rút ezt válaszolta. Még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgai nyomában, amíg csak be nem fejezik az aratást. Naomi így válaszolt. Jól teszed, lányom, ha az ő szolgáló leányaival jársz, mert akkor nem bántanak más mezőn. Ruth tehát Boáz szolgáló leányainak a nyomába járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és a búza aratása az anyósánál lakott. Nos, ismét tegyük csak föl a kérdést, mit jelentenek nekünk, Isten akaratára, időzítésére nézve ezek a sorok. Bontsuk ki. A munka Ruth részéről nem fejeződött be azzal naponta, hogy az aratók hazamentek pihenni, mert neki még dolga volt. Kicsépelte azt a magállományt, amit szedegetett. De mi a cséplés? Egyszerűen. A tisztát elkülönítem a szeméttől. Jaj, de már nagyon kevesen ismerjük ezt a szót. A cséplés a mezőgazdaságban az érett, learatott gabona, mint a búza, árpa, rozs feldolgozási folyamatának egyik lépése, amelynek során a magvakat elválasztják a szártól és az értéktelen pejvától. Célja a tiszta szem termény kinyerése az örléshez vagy a tároláshoz. Hagyományosan kézzel, cséphadaróval vagy állatokkal végezték ezt a műveletet. Úgy csinálták, hogy a kiterített gabona kalászait ütögették vagy hengerelték, amivel a szép és érett szemek tisztán kipörögtek. Tehát egyértelmű, hogy Ruth nagyon keményen dolgozott. És ezt látjuk is, hiszen a Biblia hitelesen leírja az egynapi munka áldását, ami egy véka volt. A véka egy űrmérték, illetve mérőeszköz. Mondjuk úgy körülbelül 10 kiló. Na, most gondoljuk el, hogy mennyit kellett ezért hajlongani és csépelni. Egy-egy szemér, külön-külön. Én őszintén bevallom, csak csodálattal tudok adózni Ruth szorgalmának, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt az ember feletti erőt Isten ajándékozta neki, amit ő a jó célra fordított. Tehát Isten itt is beavatkozott. Eszembe is jut az a bibliai igazság, amit Pál mondott. Mindenre van erőm nékem a Krisztusban, aki megerősít engem. Nos, a krisztusi megerősítés már az Ószövetségben is működött. Nos, ezután Ruth hazament a városba, ugye, és mindent boldogan megmutatott az anyósának, majd elővette az ételt, a rejtegetett kenyeret, a pörkölt gabonát, amit csak neki tett félre. Aztán Ruth is jól lakott az otthon készített ételből. De Naominak föltűnt a hazahozott eledel minősége és mennyisége, és akkor kérdezte meg, hol szedegettél ma, lányom? És kiderült, hogy Boáznál, és Naomi áldást mondott a férfire.
áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Holtaktól. És mit jelentett ez? Naomi már tudta, hogy Boáz a rokon. És tettével nem csak őt segítette, hanem ezzel áldást adott halott rokona Naomi férje emlékének is. És hogy Ruth is értse, még hozzátette. Hozzátartozunk ez az ember, a legközelebbi rokonaink egyike. Na hát, ez aztán igazi hír volt Ruthnak. Eszébe se jutott, hogy ő valami rokonnál dolgozik, és ha eddig véletlenül fölvetődött volna a szívében, hogy a gazda jó indulatának valami köze lenne hozzá, akkor ez a buborék már is szétpattant, hiszen itt csak és kifejezetten a rokoni közeledésről volt szó, gondolta magában csendesen. Aztán halkan még hozzátette. A gazda még azt is mondta, hogy maradjak csak az ő földjén egészen az aratás végéig, és hogy senki se bántson. Elmentemben még valami mást is hallottam, és alig akartam elhinni. Valami mást? De mit, lányom, mondjad? Mintha azt mondta volna az embereinek, hogy kész akarva ejtsenek el nekem kévéket, hogy több jusson. De hát nem biztos, nem tudom, hogy jól értettem-e az ő beszédét, meg hát ki is mondana ilyet a sajátját, pocsékba tegyék? Nem. Azt hiszem, rosszul hallottam. De ezeken a szavakon Naomi mélyen elgondolkodott. Kis időre csend szállt a csöpnyi házikóra. Hallgattak mindketten. Ruth alig hitte el, hogy milyen édes érzés kúszik föl a szívébe, amikor Boázra gondol, Naomi pedig azon tört a fejét, hogy a zsidó szokásokon belül vajon mit jelenthet, mit üzenhet neki és menyének Boáz viselkedése, közeledése és feltűnően nagy jó indulata. Gondolt ő erre is, meg arra is, de csak ennyit mondott lefekvés előtt, és azt is halkam. Jól teszed, lányom, ha az ő szolgáló leányaival jársz. Igen, akkor nem bántanak más mezőn. De a gondolata már messzire járt. Ruth tehát Boáz szolgáló leányainak a nyomába járva szedegetett, amikben nem fejeződött az árpa és a buza aratása. Nos, ettől a beszélgetéstől fogva Naominak csak az járt a fejében, hogy vajon Adonáj áldása-e, hogy ilyen kegyesen alakul a sorsuk itt Betlehemben? Hogy mit és miért mondott Boáz a menyének, hogy miként lehet, hogy ez a gazdag, jó megjelenésű és melegszívű férfi eddig még nem is házasodott meg? És miért nem? Aztán latolgatni kezdte a rokoni szálakat, melyek férje Elimelek nyomán még föllelhetőek voltak a városkában. Számlálgatta lehetőségeket, miközben takarított, főzött, gondozta a kicsinke földjüket, etette a kevéske állatkájukat, melyeket már a szorgalmasan gyűjtögetett magok árából vásároltak maguknak, és közben, olykor-olykor, csendesen el is mosolyodott, és ezt mondogatta magában. De hogy mit? Azt a következő részben majd mi is pontosan megtudjuk. Nos, kedves hallgatók!

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Áldott és kegyelemteljes húsvéti ünnepeket kívánok, szeretettel búcsúzik tőletek, a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát itt nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A lapjáhítat címe: Isten örök, változhatatlan örömhír. A mai ige Péter első levele első fejezet 25. verse. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Gondolatok az igéről. Minden emberi tanítás, sőt minden ember elmúlik, mint a fű a mezőn. Ez az ige azonban arról biztosít minket, hogy az Úr igéje egészen más, mert az mindörökké megmarad. Az evangélium isteni kijelentés, mert ugyan milyen más beszéd maradna meg örökké, azon kívül, amit az örökkévaló Isten szólt. Az evangélium Isten örökké élő kijelentése, amely az élettel most is épp oly teljes, mint a régmúlt időkben volt, ma is pontosan ugyanolyan erővel tud meggyőzni, megújítani és megvigasztalni, megtartani és megszentelni, mint egykor csodálatos kinyilatkoztatása első idejében. Az evangélium Isten változhatatlan kijelentése, amely nem hervad el máról hónapra, mint a fű, mert az mindig a változhatatlan, örök Isten igazsága marad. Az emberi vélekedések megváltoznak, az Isten által hirdetett

0: kijelentett igazság azonban épp oly kevéssé változik, mint az azt kijelentő Isten. Az evangélium örömhír Istentől, Isten szava, amelyre mindenben ráhagyatkozhatunk. Beszéde megmarad örökké, tehát életünkben, halálunkban, az ítéletben és az örökké valóságban is. Dicsőség Istennek Krisztus által ezért az örök érvényű vigasztalásért. Legyen Isten igéje a legfőbb táplálék ma és életünk minden napján. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, melyet idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezsőtéri Református templom előtt az Országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozók esetében is, ott imádkozhatnak a városért, a Budapestért, országunkért és a megtérésért, az ébredésért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelkimunkásokat és munkatársakat is. Az időpontát szeptember 1-e kedreggel 7:30, a helyszín a Szilágyi Dezsőtéri templom előtti terület. Igei bevezetőt imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják számunkra továbbadni, üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt! Már véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév holnap, szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak egy napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja holnap szeptember 1-én kedden lesz, ezért érdemes időben végigmenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermekeknek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 24-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyszer megérint. Egy napon megérint az élet. Másképp, máskor, más szándékkal, mint valaha is képzelted. Megérint, és a köznapod megtelik a csodálatossal. Márai Sándor.

0: Sziasztok!
1: Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
2: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
1: Mindezt érted. Érted már?
0: Majd megfogod.
3: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Éted Podcast legújabb adásában. Ma egy olyan témát hoztunk nektek, amin mindannyian átmegyünk akarva vagy akaratlanul, így vagy úgy, ez pedig a karakterformálódás vagy a jellemfejlődés. Ugye, ha csak filmekre gondolunk, vagy bármilyen irodalmi regényre gondolunk, akkor mindig van egy főszereplő, aki átmegy valamilyen karakterfejlődésen, és ez általában úgy történik, hogy átmegy próbákon, vagy negatív élményeken, de később valami sokkal szebb, erősebb, magasztosabb lesz belőle. És mi is így vagyunk ezzel, a Bibliában is írja, hogy dicsőségről dicsőségre formálódunk át, meg hogy Isten átvisz minket különböző helyzeteken. És szeretném, hogyha kicsit ezt megvizsgálnánk, illetve tudnánk tanácsokat adni arról, hogy hogyan kell ezeket átviselni, hogyan tekintsünk vissza a múltunkra. De mielőtt tovább megyünk, hogyan látott el Óri? A karakter az velünk született, vagy pedig az idő során alakul ki?
2: Szokták azt mondani, hogy milyen jó, milyen a karakterje, vagy milyen a jelleme, és akkor ezt értjük is, hogy hol vagyunk. És maximális egyetértek azzal, hogy ez egy folyamat kialakul. És akkor ne bújjak a kérdésre, hogy velünk született, vagy pedig ez kifejlődik, kiformálódik. Én azt mondom, is. Nem tudom legtagadni, hogy milyen vér folyik bennem. Tehát, hogy ki volt az apukám, az anyukám. És ez a döbbenetes, hogy a jellemükből vettem át. Azért mondom, hogy döbbenetes, mert mi csak a jó dolgokat szeretnénk átvenni az ő karakterükből, és egy idő után, ha őszintén vagyunk magunkkal, akkor eltanultunk olyasmit is, amit mondjuk gyűlöltünk bennük, vagy nem szerettünk bennük. Megtanultuk, örököltük, nyilván génjeink is meghatároznak. Az is igaz, hogy ez formálható, és formálhatók kell legyünk. Ezt látjuk a Biblia például Mózesnek az életében, Józsefnek az életében, Dávidnak. Elképesztő, hogy Isten elkezdi gyurmázni az embert, és a karakterét kiformálja. Egyébként vannak keresztény gondolkodók, akik azt mondják, hogy bizonyos embereket Isten azért nem használhat, mert jellemük még nincs ott. Tehát ez egy tényleg egy fontos terület, hogy Isten jellemben formáljon bennünket, és én hiszem azt, hogy te sem már, meg én sem ott tartunk, mint mondjuk 18 évesen, hogy milyen jellemünk volt. De lehet vannak olyanok a hallgatóink között, vagy az ismerőség között, hogy fú, micsoda figurák ezek, micsoda karakterek, akik nincsenek ezen megelégedve. Az is fontos, hogy vajon kihez viszonyítjuk. De én így látom, hogy is, hogy van velünk született, amit hozunk magunkkal, de nagyon sok mindent megtanulunk, meg eldönthetjük, beszéltünk már erről podcasteken, hogy mi az, ami formál, mi az, ami hatást gyakorol, mi az, ami jellemet érleli, ami egyre vonzóvá vagy taszítóvá teszi. Te hogy látod ezt?
3: Én is hasonlóan gondolkodok erről, mint te. Ugye csak visszagondolunk a saját életünkre, hogy van, hogy célokat tűzünk a magunk elé, hogy én ilyen legyek. És nem csak fizikailag, hanem jellemre nézve is. És hogyha ez nem így lenne, akkor nem tűznénk ki magunk elé célokat. Kicsit úgy gondolkodok erről a velünk született dolgokról, hogy azok a dolgok, amiket kaptunk, ezek a mi eszköztárunk, amikkel kell tegyünk valamit. Mondjuk egy egyszerű példát, lehet, hogy én megörököltem apukámtól az extrovertáltságomat, anyukámtól pedig az empátiát, ami egy tök jó kombó, és lehet ezeket használni együtt. Viszont vannak olyan adottságok is, amiknek nem feltétlenül örülünk, amikre azt mondják, hogy tisztára olyan, mint az apja, negatív hangnemmel, de mindezeket fel tudjuk használni, és meg tudunk tanulni együtt élni velük. Vagy tudjuk azt, hogy mikor kell visszavegyünk, ha hirtelen haragúak vagyunk, akkor megtanulni akár olyan technikákat, amikkel lenyugodjunk. Tehát amik velünk született, azokat se kell feltétlenül nagy hangsúlyt tegyünk rájuk, mert nem ezek befolyásolnak minket, hanem az, hogy hova szeretnénk eljutni. És figyelembe kell vegyük, nagyon, hogyha van egy alap önismeretünk, hogy tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és ezzel megyünk előre, és tudjuk, hogy mit kell tegyünk. Viszont vannak olyan dolgok is, amikkel tudatosan tudjuk formálni a jellemünket, és csak egy párat említsek, az a tudás az első számú dolog, hogyha olvasunk, hogyha megismerjük az agyunknak a működését, vagy bizonyos a rossz habitusoknak a modellezését, hogy miért csináljunk bizonyos dolgokat, akkor ez már segít felismerni ezeket a lépéseket, hogy mibe kell változzunk. A másik, hogyha tudatosan felelősséget vállalunk, akár otthon is tehetjük ezt, nem muszáj nagy dolgokra gondolni, vagy a főnöknek megmondani.
2: Sőt, kicsikben kell kezdeni.
3: Abszolút. Nem muszáj a főnökünkhez oda menni, hogy figyelj, bízd rám a legnagyobb klienst, mert majd én elbánok vele, mert valószínűleg nem fogsz. És elbuksz, ami nem feltétlenül rossz, mert tanulni fogsz belőle, viszont kicsi dolgokban kell kezdeni. És a legfontosabb, ami köthető az előzőhöz, hogy lépjünk ki a komfortzónánkból. Tehát, hogyha mindig ugyanazt tesszük, ugyanott maradunk, akkor nem fogunk fejlődni, nem leszünk erősebbek. És ugye itt adódik az egyik legegyértelműbb bibliai példa, ott van Dávid, aki ugyancsak kezdte kicsibe először, hogyha eltévedt az egyik kis báránykája, akkor megvédte őt a farkastól, medvétől, és ezt tette készi őt, hogy legyőzze Góliátot, és egy nagy király legyen, és más királyságokat is legyőzön, és egy ilyen hatalmas király legyen. Tehát az ő életében is észrevettünk egy ilyen patternt, egy ilyen menetet, hogy hogyan változott a kicsiből nagyjá. És hogyha a kicsin nem vagyunk hűek, akkor a nagy dolgokon sem leszünk hűek szerintem.

0: tudatosan kell fejlesztenünk. Én azt is kimerem mondani, hogy ilyen, hogy is mondjam, csak nem gondolunk bele, tudattalanul állunk hozzá, csak úgy hagyjuk, hogy úgy teljenek az évek velünk, és ezt már egy tínédzsernek is mondhatom, vagy fiatalnak, vagy középkorúnak, akkor jellemtelen ki fogunk válni. Tehát ez nagyon tetszett, amit mondtál, például olvasás, könyvek, megfelelő irodalom nyilván. Tehát egész nap a tévét bambulom, meg a sorozatokat nézem entől endig, nem biztos, hogy a jelenemre túl nagy hatás fog, vagy jó irányba fogja a jelenemet formálni, sőt, meg vannak olyan dolgok, amelyek jellemtelenné tesznek. Tehát, hogy tudod, bizonyos dolgokban, hogy beszédben, viselkedésben, másokhoz a viszonyulásban, a tanárokhoz, hogy viszonyul, diákok, stb. Jellemtelen, ki kell ezt mondani. De tudatosan kell erre figyeljünk, és néha azt hiszem a jelen formálódáshoz az is hozzájárul, amikor önuralmat gyakorlunk. Tehát figyelmeztet Istennek a lelke, vagy éppen te, ez a legfájdalmasabb, amikor úgy formálódik a jellemem, hogy te, a másik szól, odaszól, beszól, szeretettel szól, most mindegy, hogy szól, ilyen mindegyik fáj, nyilván másképp fáj, és akkor ott önuralmat gyakorol. Na most nem szólok vissza, most csendben maradok, most ha fáradt is vagyok, húzom az igát, nem leszek indulatos, és én úgy gondolom, hogy ezek csiszolnak, formálnak és formálják a jellemünket. Azt se szabad mondanunk valakire, hogyha mondjuk valamikor elbukik, vagy elszakad a célna, hogy mondják ezt, hogy akkor az egy jelentelen ember. Tehát tényleg legyen egy ilyen progresszió. Mivel etetem magam, mit olvasok, miben gyakorlom magam, önuralom, szolgálat, stb. Tehát ezek formálják a jelenemet. És Isten is azon van egyébként, hogy a jelenemünket formálja, egyre inkább összhangba hozza az ő országával. Tehát ahogy múlnak velünk az évek és közelünk az ő ország, az ő ezen dolgozik.
1: Igen, amiket te is mondtál, ezek a dolgok, amikor valaki más megmondja nekünk a frankót, akkor tulajdonképpen tükröt mutat elénk, és nem ő a hibás.
0: Nem mindig, de nagyon sokszor így van.
1: Lehet, hogy rosszul mondja el, meg rátesz bizonyos negatív dolgokat, érzelmeket, de egy tükröt mutatnak ezek mindenféle kép arról, hogy mi hogyan helyezkedünk el a mi szociális körünkben.
0: Sőt, ezekben a helyzetekben a jellemünk formálódik.
1: Így van.
0: Tehát amikor borsot tört az orrod alá, amikor hideg zuhany volt. Tehát ez tuti formálja a jellemünket. Na az a kérdés, hogy mi ezekre hogyan reagálunk meg, hogy csiszolódik a jellemünk, vagy pedig egyre jelen, oda pörkülünk mi is neki egyet.
1: Abszolút. És ez a kicsit nehéz, meg jó hír is benne, hogy akarva akaratlanul szembesülni fogunk kihívásokkal, olyan tényezőkkel, amiket nem szeretnénk, amik nehéz helyzetek az életünkben, amik formálják a jellemünket. Ugye ezek olyan, hát nem erők, de olyan események, amik fölött egyáltalán nincsen uralmunk. És az életben vannak ilyen szezonok, amik fölött egyáltalán nincsen uralmunk. Az, hogyha Isten elvesz tőlünk valakit, hogyha elveszítjük a munkahelyünket, hogy betegségünk lesz. Nyilván tehetünk olyan dolgokat, amikkel megelőzzük, meg optimalizálhatjuk a dolgokat, de elő vagy utóbb be fog következni ez.
0: Így van. Tehát nincs olyan ember, akinek az életében ne jönne olyan tényező, ami nem kívánatos. Ez előbb-utóbb jönni fog.
1: És meg kell tanulni, hogy ezért nem Istent kell okolni, mert meg is mondta, hogy szenvednünk kell néha, meg lesznek itt a Földön nehézségeink, de ne ezekre koncentrálunk, mi valóban sokkal szebb helyre megyünk. Viszont, hogyha ezt már tudatosítjuk magunkba, hogy ezek meg fognak történni, akkor sokkal jobban tudunk reagálni a dolgokra. És ahogy te is mondtad, ez ami igazán fejleszti a karakterünket, hogy hogyan reagálunk ezekre a nehézségekre. Van, amikor azt veszük észre magunkon, hogy jó pofival megyünk tovább, mosolyogva, és le tudjuk kezelni, de ezt lehet megelőzte öt másik ugyanolyan esemény, mikor rosszul vizsgáztunk az egészen. És vannak olyan időszakok is, úgy lettem észre az életemben, amikor nincs mit tenni, csak összeszorítjuk a fogunkat, és átvészeljük azt a bizonyos helyzetet. Mert Isten ilyenkor is formálja a karakterünket, és az, hogy átmegyünk egy kiégésen, egy gyülekezeti csalódáson, hogy feltezünk bizonyos kérdéseket, és megtaláljuk rá a válaszokat, az formálja a karakterünket, és tudatlanul is fejlődünk és erősödünk. Ez kicsit olyan, mint a bambuszfa, amelyik ugye 5 éven keresztül egy ekkorára nő meg, de a föld alatt hatalmas gyökereket ereszt. És miután megvannak ezek a gyökerek, miután megbizonyosodott a bambusz, vagy mi is megbizonyosodunk bizonyos dolgokban, utána kezdődhet a növekedés. Utána kezdődhet az, hogy Isten elhív minket szolgálni, hogy Isten elénk ad olyan szituációkat, hogy másokon segítsünk. És ugye a bambuszfa is első 5 évben nagyon keveset nő, utána pedig hetek alatt 10 métert tud nőni. És ezek azok a pillanatok, mikor Isten rámutat, hogy figyelj, ezért tettem ezt veled. Szóval bárki, aki nehéz helyzetben van, lehet, hogy most nem látjuk az értelmét. Lehet, nem tudjuk, hogy Isten miért vezet minket át ilyen helyzeteken, viszont tudjuk azt, hogy Isten egy könycsepet se hagy elveszni. Tehát mindennek megvan az oka, minden meg fog erősíteni minket, és ahogy a csontok is akkor lesznek erősebbek, miután eltörnek, úgy mi is erősebbek lehetünk egy ilyen kudarc után.
0: Szerintem is a jelen formálódásunk egyik nagy állomása az, amikor megtanuljuk azt,

0: olyan körülmények is előfordulnak az életükben, amelyek nem kívánatosak, amelyeket nem akarunk. És lehet a mi hibánkból is, de lehet egyszerűen csak egy felpörgött élethelyzet, vagy több minden akarunk helytállni, egy stresszes nap, amit nem akarunk. De ezt megtanuljuk, hogy az élet nem arról szól, hogy minden úgy alakuljon, ahogy én szeretném. Én úgy gondolom, hogy ez egy mérföldkő jelenformálódásunkban. Uh-huh. Ez nem azt jelenti, hogy néha nem lesz öngyelvű, mert nekem is van olyan. Tehát, hogy egyszerűen elszakad a cérna, vagy elgurul a gyógyszer, ahogy szoktuk ezt mondani. És valamikor működik az csak annyi, hogy szól a feleségem, hogy nincsenek értelme. Van, amikor bele kell ordítanom egy párnába. Egyébként néha ki kell ereszteni a gőzt. Azt hiszem, ezt nem tanultuk még, meg lehet egy néhány mondatban kitérhetünk erre, hogy mit jelent kiereszteni a gőzt. De valamikor Istennek a szalfigyelmeztet, vagy a tapasztalat, ami, hogy fáj, figyelj, csak ötször már megcsináltad, semmi értelme nem volt, akkor most jobb, ha összeszorítod a fogad, jobb, ha most félrevonulsz, jobb, ha most megállsz 5 percre, nem nyomod úgy a gázt, és egyszerűen lecsendesedsz. Tehát én ezt be kell valljam, hogy nem mindegyik élethelyzetben tudok meg főképpen reagálni, de ettől úgy gondolom, hogy a jelen formálódik, meg remélem, hogy formálódik, meg az ilyen nem kívánatos helyzeteket is egyre többször kell tudatosítani magamban, hogy ezek által is Isten formál. Dolgozik a karakteremen, dolgozik a nem kívánatos emberek által, vagy a kívánatos emberek nem kívánatos beszólásai által. Tehát, hogy annyi mindenen által, körülmények által, amelyeket nem kértem, uh-huh. és így tovább.
1: Akkor hadd legyen most nekem is egy nem kívánatos kérdésem feléd. Te hogyan kezeled a hibákat?
0: A sajátjaimat. A másokét nagyon jól. Viszont véletű a sajátjaimat. Tényleg élethelyzetre függ. Én alapjáraton úgy látom, hogy egy olyan ember vagyok, aki fogadom a kritikát. Tehát főleg, ha szeretetből, vagy ha nem is szeretetből, hanem tudom, az ember nem valami hátsó szándék vezérli, akkor fogadom a kritikát. Nagyon sokan úgy tűnik, hogy meg akarom magyarázni, de igyekszek ebből kigyógyulni, hogy nem magyarázkodjak, hanem egyszerűen gondolkozzak el. Még akkor is, ahogy te említetted néhány perccel ezelőtt, ha nem megfelelő hangnemben mondja az illető, vagy úgy mondta, vagy érzel valami más mögött, akkor is állj meg, gondolkozz egy kicsit, nincs vajon igaza, vagy nem látja jól. Tehát én úgy gondolom, ez is az érettségünkhöz tartozik, hogy legyünk nyitottak arra, hogy mások mondják meg a hibáinkat. Viszont nem szabad abba a hibába esni, hogy a minden találkozásunk kapcsán Márk, milyen hibát látsz most bennem? Márk, mit látsz most bennem? Tehát, hogy engedjük ennek spontaneitást. Lesz arra lehetőség, meg amikor tükörben nézhetünk másokon keresztül, és fogadnunk kell ezt. És be kell vallani, amikor kell bocsánatot kell kérni. Tehát ez nagyon fájdalmas számomra, amikor látok olyanokat, akik nem tudnak bocsánatot kérni, vagy nincs bűntudatuk. Ismerek ilyeneket, akik évek óta nem hallottam őket bocsánatot kérni, pedig azért én úgy gondolom, lenne miért. Tehát, hogy legyen bennünk ennyi alázat, tényleg hibáztam. Tehát, hogy bocsánat. Én még abban a hibában is beleestem, hogy úgy kértem bocsánat, hogy bocsánat, hogy ez neked fájt. És akkor mondta az illető, hogy ne így kér bocsánatot, hanem értsd meg, hogy te hibáztál velem szemben. És akkor oké, bocsánat a hibámért. Bocsánat, amit okoztam. Tehát, hogy nem megint másban keressem a hibát. Tehát hol így, hol úgy. De úgy gondolom, keresztény emberként olyanok kell legyünk, akik fogadjuk a kritikát. Hát Isten az legfőbb kritikusunk, ugye? Tehát ha tőle megsértődök, mert megmondja, hogy milyen vagyok, bűnös vagyok, akkor nagy baj van velem. És remélem, hogy senki nincs ebben a helyzetben, hanem akkor van gond, amikor mások mondják meg ezt meg. De egyre inkább gyakorolnom kell ezt magam, hogy fogadjam ezt. De ne keressem, hanem fogadjam. Tehát egyébként formálják a vasat, egyik ember formálja másikat. A közösségnek van egy ilyen ereje, erről is beszéltünk egy podcastben, hogy így gyakorolunk egymásra hatást, és ez nem csak arról szól, hogy mindig simogatjuk egymás bubiát, és hogy milyen jó voltál, milyen ügyes voltál, milyen szép voltál, milyen nagy voltál, hanem most kicsi voltál, falcs voltál, gyenge voltál, bűnös voltál, elbuktál, rosszul tetted. És ezt is kell fogadni. Na, ez érettség. Úgy gondolom, nagyon sok éretlen van a közösségeinkben, aki ezt nem tudja fogadni.

0: Igen, és valahogy az a nehézség az egésznek, hogy miután szembesültünk azzal, hogy hibáztunk, vagy szembesültünk a hideg vízzel, ránk ütötték a hidegvizet, az egy negatív élmény, és az, hogy változunk, az is egy negatív, azt is egy negatív élményként fogjuk fel. Mert hogy valami rosszul meg is ezzel szembesítenek, ez ki kell váltson belőlünk valamit. És te is mondtad, ugye ott a bocsánatkérés. Ez az emberek felé. Ott van Isten felé a bűnvallás, az őszinteség, ami ugyancsak nehezen megy. És ilyenkor mindig kell kicsit reflektálni magunkba, hogy oké, eddig negatívan éltem, nagyon rosszul, nem oké, amit csináltam, miben kell változzak. És addig nem tudunk megváltozni, ameddig a jelenlegi szituációnknak a fájdalma kisebb, mint a változásnak a fájdalma. Tehát az, hogy meg kell változzunk, az egy fájdalom. És ameddig az a fájdalom sokkal nagyobb, mint a jelenlegi helyzetünk, addig nem fogja ezt kiváltani belőlünk az Isten vagy a jelenlegi helyzetek. Kicsit úgy gondolok erre, mint egy foci meccsre. Első félidőben vesztésre állunk. Oké, most jön a félidő, ez a reflektálás. Ugye elgondolkozunk azon, hogy eddig mit csináltunk rosszul, mik voltak azok a pontok, ahol az ellenség nyert, ahol ő jobban uralta a labdát, ahol fogást talált rajtunk, és mi az, amit cserélnünk kell a felállásban? Mi az, amiben másképpen kell hozzáállnunk? Lehet, hogy én csatár vagyok, kicsit vissza kell vonuljak. Lehet, hogy védő vagyok, kicsit többet kell szaladjak, többet bele kell tegyek. Tehát ez lehet akár alázat is, hogy visszavonulok, lehet több erőfeszítés, lehet az, hogy korábban fel kell keljek, hogy egy új hobbit bevezessek, bibliaolvasást, fizikai mozgást, vagy bármit, de lényeg, hogy valamit változtatni kell. Nem mehetünk neki ugye a második félidőnek is, hogy semmi sem változott, hanem mindenféleképpen meg kell változtatni valamit a stratégiánkon. És ez ami nehéz, hogy van, hogy sokszor csak fejletlenül kezdünk el változtatni, anélkül, hogy bármint gondolkoznánk, meg van az, hogy nem is változtatunk semmit. És hogyha ugyanazok maradunk, akkor pedig kihagyjuk az egésznek a lényegét, a karakterfejlődést.
1: Nagyon jó. Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, de talán Stanley Jones mondja a Krisztussal a Világország útján című könyvében, hogy amikor az egy helyben maradás fájdalmasabb, mint a változás.
0: Pont erre gondoltam én is. És de kicsit nézzük meg azt a részét is, mikor az emberek nem változnak, mikor úgymond csak eljátszuk, hogy mi jók vagyunk valamiben, mikor azt hiszük, hogy nekünk nem kell változni, és van ez az angol mondás, hogy fake it until you make it. Szerinted milyen veszélyei vannak annak, hogyha képmutatóak maradunk, vagy hogy csak megjátszuk a mindenedben, vagy az életünkben?
1: Nagyon ügyes, hogy ide vezetted ezt a gondolatot, ugyanis azon túl, hogy kapunk visszajelzéseket, vagy kritikákat, beleeshetünk nagyon könnyen ebbe a csapdába, és időtől már tudattalanná válik, úgymond, hogy megjátszuk magunkat, mutatunk valamit. Én nem akarom, hogy sebeket kapjak, nem akarom, hogy megint rámutassanak arra, hogy én kapkodok, hogy én hirtelen vagyok, hogy én durva vagyok, hogy én csúnya szót használtam, az, amire rámutatnak, tudod? És akkor megjátszom. És közben belül teljesen más vagyok. Tehát, hogy, és ez képmutatás. Tehát valójában képmutatás. Nem a szív diktálja, ez nem a belső ember diktálja, ez nem formálódtam át, hanem csak félek azoktól a sebektől, amelyeket te még nekem akarsz okozni, és emiatt ezt meg akarom játszani. Mindenképpen elítélendő. És Isten segítsen abban bennünket, hogy sokkal őszintébbek legyünk. Hát először magunkkal, Istennel, és akkor ugyanaz embertársainkkal is lehetünk ezek. De nem arról fog szólni szerintem az életünk, hogyha felvállaljuk ezt, hogy nem leszünk képmutatók, hogy állandóan a nyakleveseket kapjuk, állandóan a hideg zuhanyokat kapjuk. Lesz olyan, hogy kapjuk, de én sokkal célra vezetőbbnek, sokkal életszerűbbnek, sokkal erőteljesebbnek látom az őszinte életvitelt és jellem megmutatkozást, mint az, hogy mutatok valamit, ami nem is az én jellemem, csak neked ezt kell mutatnom, Márk, mert neked ez a kívánatos, és akkor így nem fogsz nekem mondani semmit, így nem bántalak meg, így te nem okozol nekem sebeket, és így tovább.
0: Uh-huh. Igen, egy tanítótól hallottam én is, aki valami olyasmit mondott, hogy akkor vannak a gondok, amikor a szolgálatunk nagyobbra nő, mint a jellemünk. Tehát mikor az, amit csinálunk, az egy akkora kabát, amit nem tudunk magunkra venni, amire nem mi vagyunk a megfelelő emberek. És ekkor jön el az, hogy mi el kell játszunk valamit, hogy képmutatóak vagyunk, hogy más mutatunk, hogy mi mekkorák vagyunk, és ilyenkor jönnek a bajok. Mert amivel nem végzünk ma, az végezni fog velünk. És ott van mélyen ez a tudat, hogy tudom, hogy én nem vagyok erre kész. És ilyenkor kell jön az alázat, ilyenkor kell jön az, hogy én visszalépek valamiből, vagy jobban oda teszem magam. Mert lehet, hogy bele tudsz nőni abba a kabátba, csak Isten használnia kell. Lényeg, hogy valamit változtatnod kell. És volt ez a film is, a Jézus forradalom, Jesus Revolution, ott is ugyanezt láthatjuk, hogy volt egy pásztor, akit Isten használt. Ez cáfolhatatlan. Viszont az ő jelleme nem engedte meg, hogy ez a mozgalom, ami megkezdődjön, ez tovább búrjánzzon, vagy tovább gyümölcsözzön valami sokkal nagyobban. Ezért fontos az önvizsgálatot önvizsgálatot tartani, másokat bevonni az életünkbe, ahogy azt már többször is említettünk, és hogy mások által is megvizsgáljuk magunkat, hogy mekkora az életünk, mi be kell fejlődjünk. És hogyha ez megtörténik, akkor valamilyen szinten egységbe is nem tudjuk tartani az életünket.

0: könnyen meg is szédülhetünk egyébként, és ez is szükséges, az, hogy ez teljes transzparencia Isten előtt, akár legyenek olyan emberek, akik előtt ilyen elszámoltatható vagyok, ez is nagyon sokat segít a jelen fejlődésben. Ezt egyre inkább nélkülözzük a mai társadalomban, hogy olyan emberek, akiknek bármikor, bármire el tudok számolni, és ezeknek ilyen vétójoguk van az életemben, tehát ez óriási hatással bír lenni a karakterünk formálódására, és abban, hogy a jó irányba menjen a jellemünk.
1: És azért azt is meg kell említeni, hogy nekünk keresztényként teljesen más a karakterfejlődésünk, mint mondjuk egy olyannak, aki nem ismeri Istent, abszolút. Mert mi keresztényekként igazodnunk kell azok között a kudarcok között is, amik történnek velünk a hétköznapi életben, munkában, családban, baráti életben, és ugyanúgy a lelki életünkben is. Tehát lehet, hogy egy bármilyen más embert, aki nem ismeri Krisztust, nem zavarja, hogy vagy elment
0: bulizni. Minden megész lelki szinten is, igen. Emiatt is.
1: Őt nem zavarja, hogy elmentél bulizni, hogy bűnbe estél, sőt, ő ezt élvezetnek fogja fel, de nekünk keresztényként ezt is harcként fogjuk fel, és nehéz erre odafigyelni sokszor, sőt, úgy érezzük, hogy ez már túl sok nekünk, de ezek azok a pillanatok, amik igazán formálják a jellemünket. Sőt, hogyha azt veszük, hogy ez nem jó nekünk, és nem érezzük jól magunkat, akkor tudhatjuk, hogy Isten valóban formál minket, és fejleszti a jellemünket.
0: Azt is mondhatnánk már, ha életitelenké válik a kereszténységünk, a Krisztus követésünk, a Krisztus szeretetünk, ez óriási hatással lesz a jellemünkre. Tehát bármiért bennünket, akár kellemes, vagy kellemetlen, vagy kísértés, vagy vágy, vagy hogy most ezt meg kell engednem magamnak, és én Krisztus szerint élem meg, nyilván visszautasítom, hogy élek vele, ez óriási hatással lesz a jellemünkre. Uh-huh. Nem ismerek, nem tudok olyan mélyhitű, komolyhitű, Krisztus követő embert, akire azt mondják, hogy jellemtelen. Uh-huh. Nem tudok ilyet. Vádként, vagy hamisságként, vagy támadásként, oké, de ha objektíven megnézed, már amennyire megvizsgálsz valakinek objektíven az életét, akkor azt kell mondanod, hogy egy jellemes ember. Uh-huh.

0: Igen, meg nem szabad azt elfelejtenünk, hogy az életünk végén, mikor meghúzzák a vonalat, akkor Isten a szívünket fogja nézni. Azt, hogy milyen motivációval tettünk bizonyos dolgokat. És nem tetszett egy ilyen idézet, amit hallottam, hogy Isten nem azt fogja megkérdezni, hogy milyen kocsid volt, hanem mit tettél azzal a kocsiddal. Nem azt fogja megkérdezni, milyen házad volt, hanem hány embert fogadtál be. És jó erre odafigyelni, hogyha megnézzük a motivációinkat, hogy Isten miként készít minket a szolgálatra. Egy másik idézet, ami nagyon megragadta a figyelmemet, hogy Isten mindig a megpróbált hajókat engedi a vízre. És jó az, hogyha meg vagyunk próbálva, jó az, hogyha tudjuk, hogy úgy tekintünk vissza az életünkre, hogy ebben már meg vagyok próbálva, ebbe tudok példát mutatni másoknak, és hogy ezzel tudok segíteni is másoknak. Tehát keresztényként figyeljünk oda ezekre, hogy ami egykor kudarc volt és győzelem, azt alakítsuk át bizonyságtevéssé. Azt alakítsuk át arra, hogy másoknak segítsünk ezekben a dolgokban, és ezáltal Isten minket formál a szolgálatban is, formálja a jellemünket, és egy erősebb emberré tesz a hétköznapokban.
1: Maximálisan egyetértek.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a mai beszélgetést, nektek is köszönöm, hogy velünk voltatok, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Isten fiai és leányai. A haldokló Lator elfogadja Krisztust, mint megváltóját.
1: A mai ige Lukács 23:42. És azt mondta, Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Gondolatok az ígéről. Krisztus a legvégsőkig megbocsátja a bűnöket, a legsötétebb éjjelen, amikor Betlehem csillaga már-már feledésbe merült, az erkölcsi sötétség közepette, íme ott tündöklik a haldokló bűnös hitének ragyogása, amint megragadja a haldokló megváltót. Ezt a hitet a 11. órában elhívott munkások jelképezik, akik az egész nap fáradozókkal azonos jutalomban részesülnek. A Lator hittel, bűnbánattal és töredelmesen kért. Komolyan szólt, mert megértette, hogy Jézus megmentheti őt, ha akarja. A hangjából kicsendülő reménység gyötrelemmel elegyedett, mert tudta, hogy ha Jézus nem bocsát meg neki, akkor elveszett, örökre elveszett. Jézusra vetette hát tehetetlen, haldokló testét és lelkét. Hallotta Pilátus kijelentését is. Nem találok benne semmi bűnt. János 19:4. Megfigyelte Jézus isteni viselkedését és szánakozó megbocsátását, amelyet kínzói iránt tanúsított. Hallotta azt is, hogy a járókelők közül sokan védelmükbe vették Jézust. Hallotta, hogy megismételték Jézus szavait és megemlítették cselekedeteit. Meggyőződött arról, hogy ez a Krisztus. Mikor bűnéért elítélték, reménytelenné vált, és kétségbe esett. De mégis most különös és gyengéd gondolatok támadtak elméjében. Visszaidézte emlékezetében mindazt, amit Jézusról hallott. Hallotta azoknak szavait, akik hittek Jézusban, és sírva követték őt. A Szentlélek megvilágosította elméjét, és a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak. Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Hangja reménységét ugyanakkor félelmet fejezett ki, amikor ez a tehetetlen, haldokló ember az ugyancsak haldokló Krisztus könyörületére bízza magát. Jézus válasza gyorsan érkezett. Gyengéd hangon, amely tele volt szeretettel, könyörülettel és erővel, Jézus ezt mondta néki. Bizony, mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Lukács 23:43. A bűnbánó tolvajt az Istentől elfogadottság teljes békéje töltötte el.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hozd hozzám az elmédet pihenésre és megújításra. Engedd, hogy jelenlétemmel töltsem tele a gondolataidat. Ahogy az elméd abba hagyja a versenyfutást, a tested megpihen, és újra tudatosodik benned a közelségem. Ennek tudata létfontosságú a lelki jólétet szempontjából. Lelki értelemben ez a te mentő öved. Valójában négynél több dimenziós a világ, amiben élsz. A három térbeli dimenzión és az idő negyedik dimenzióján túl ott van a jelenlétem iránti nyitottság dimenziója. Ez a dimenzió túlnyúlik a többin. Bepillantást enged a mennybe, amíg még a földön laksz. Ez része volt az emberiségre vonatkozó eredeti tervemnek. Ádám és Éva velem jártak a kertben, mielőtt kiűzettek az Édenből. Azt akarom, hogy te is velem járj a szíved kertjében, ahol állandó lakhelyet készítettem magamnak.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve 3. fejezet, 8. vers. 89. Zsoltár, 16. vers.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, és a rabszolgahadból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. Erre emlékezteti őket Mózes búcsúbeszédében. Amit megéltek a Sínai hegynél, a szövetségkötés volt az élő Istennel, aki megmutatta szabadító hatalmát nekik. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Sziasztok! Néhány éve egyszer egy lelkipásztort meghívtak egy gimnáziumba azért, hogy a 10 parancsolatról tartson előadást a gimnazista fiatalok számára. A gimisek az előadás után kérdéseket tettek fel az előadónak. Elsőként egy fiú jelentkezett, aki azt kérdezte: nem gondolt arra az egyház, hogy modernizálni kellene már a 10 parancsolatot? Hát itt van például az a parancsolat, hogy ne paráználkodj. Egyrészt már a paráználkodj szót sem használjuk, másrészt megváltozott már a világ, túlhaladt ezen a parancsolaton. Azután egy másik epizód is eszembe jut, amikor szintén egy budapesti középiskolában beszélgetésre hívogattam a fiatalokat, és arról szóltam, hogy szívesen együtt gondolkodom velük, tabuk nélkül minden életünket érintő kérdésről, így a szexről is. Ekkor a teremben tanító tanárnő gúnyosan felnevetett, majd haragosan rendre utasított, hogy ne hazudjak a tanítványainak. Hiszen az egyház tiltja a szexuális életet, mert bűnnek tartja azt, mondta. Most ez a két történet is világosan mutatja, hogy milyen furcsa elképzelések vannak Istennel és az ő népével kapcsolatban azok fejében, akik sem az egyiket, sem a másikat nem ismerik. A gimnazista fiú szerint is, és a tanárnő szerint is Isten a szexualitás ellen van, legfeljebb csak szaporodásra engedi azt használni. A szexualitás valamiféle bűnös és sötét dolog, amelyről inkább hallgatni kell, sem nem tanítani róla. És ez talán igaz is, legalábbis abban az értelemben, hogy vannak keresztények, akik tabuként kezelik ezt a témát, és furcsa viszolgással közelednek hozzá. Ezért is fontos, hogy tisztázzuk, hogy miért adta az embernek Isten ezt a 7. parancsolatot: ne paráználkodj. Először is fontos megértenünk, hogy Isten nem szexellenes. És hogy ez mennyire így van, kalandozunk vissza az időben az első emberpárhoz, Ádámhoz és Évához. Hogyan is kezdődött ez az egész? Először is Isten szeretetéből megteremti Ádámot, majd miután látja, hogy Ádám egyedül van, hogy teljesebbé tegye őt, megteremti az Úr Évát. Isten tehát férfivá és nővé, tehát két neművé teremtette az embert. Ezzel eleve megteremtette a közösség, a szexuális közösség alapjait is. Azután azt olvassuk: a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez. Az elhagyás és a ragaszkodás két fontos mozzanata egy férfi és egy nő kapcsolatának. Ez egyértelműen a házasság kifejezése. A házassági, amelyet szintén Isten alkotott, hogy megadja a férfi és nő kapcsolatának harmonikus és biztonságos keretét. A férfi önálló családot alapít, társadalmilag nyilvánvaló módon érzelmileg és fizikailag is elhagyja a szülői házat, ez azonban nem jelenti, hogy a szüleinek végleg hátat fordít, és elkötelezi magát egy életre hűséges ragaszkodással szeretett felesége mellett. És miután megtörtént a másik teljes felvállalása, miután létrejön a szeretetben való hűség és az egy életre szóló elkötelezettség, akkor és csak akkor olvassuk azt, hogy lesznek ketten egy testé, amely a szexuális egyé válásra is utal. Véletlenül van ez így? Véletlen az, hogy egy férfi és egy nő testi és lelki egyé válásának csak utolsó mozzanata az, hogy a testüket is odaadják egymásnak? Nem. Hiszen a szexualitás a legmélyebb és legintimebb párbeszéd két ember között. s ha ez a párbeszéd nem kap megfelelő hátteret, azaz teljes érzelmi elkötelezettséget, egy életre szóló felvállalását a másiknak, fizikai és érzelmi biztonságot és védettséget, kölcsönös szeretetet és tiszteletet, teljes bizalmat és őszinteséget, akkor sohasem lesz az igazi öröm forrásává, sohasem lesz több, emberhez méltóbb. A szexualitás helye tehát a házasság. Ez a kapcsolat a Biblia nyelvében, gondolkodásmódjában szövetség. Nem véletlen egymás mellé sodródás egy időre, aminek bármikor vége lehet. Nem élettársi kapcsolat. Nem is olyan kapcsolat, amelyben a felek azt mondják, veled vagyok, amíg nekem így jó, amíg meg nem ullak, amíg nem leszel beteg, vagy amíg nem találok jobbat és szebbet. A szövetség azt jelenti, hogy ígéretet teszünk egymásnak. Jóban, rosszban együtt maradunk, erre szövetkezünk, mert a Teremtőisten erre hívott el bennünket. Elkötelezzük magunkat mind a ketten arra, hogy a másik boldogságát akarjuk szolgálni. Ragaszkodunk egymáshoz, egy testé leszünk, azaz összenövünk, elválaszthatatlanul egyé leszünk testileg és lelkileg. A házasság tehát egy életre szóló szövetség, férfi és nő között. Isten tehát nem szexellenes, de ellenére van annak, ha nem az általa adott keretek között gyakoroljuk azt. Emlékeztek, egy adásban azt mondtam, hogy az Úr ezeket a kereteket azért adta, hogy megvédjen bennünket attól, amik ezen kereteken kívül érnek bennünket. S ha van területe az életünknek, ahol a legsérülékenyebbek vagyunk, az éppen az emberi kapcsolataink, azon belül is a párkapcsolataink területe. A párkapcsolatainkon belül pedig a szexualitásunk az, ahol, ha nem az Isten adta időben és helyen élünk vele, akkor nagyon sokat árthatunk mind egymásnak, mind önmagunknak. A szexualitás helyéről, a házasságról már szórtam. Most szólok annak idejéről is. A Biblia szerelmes könyvében, az Énekek énekében háromszor is olvassuk a felszólítást, ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. S ha ez a felszólítás nem is közvetlenül a szexualitásra utal, mégis van benne valami fékező, visszatartó bölcsesség és józanság. Valami olyan, hogy ne rohanjatok, ne hajszoljátok a szerelmet, türelemmel várjátok meg, amíg elérkezik rá az idő. Ma a szerelem is embertelen lélet, ösztönök és hormonok játékává aljasult. Magam kitartok amellett, hogy a szerelem több, mint szex. Ha ma egy fiú azt mondja a lánynak, szeretlek, 10 esetből 9-ben azt érti alatta, kívánlak és szeretnélek lefektetni téged. Ez nem szerelem és nem szeretet, mert a másikban csak a saját vágyainak kielégítőjét látja. Az igazi szeretet felelősség, gondoskodás, törődés. Sajnos ma minden a szexről szól. Egy nő akkor szép, ha szexuálisan kihívó, egy férfi akkor macsó, ha sok nője van. De ebből a gondolkodásból hiányzik a másik iránt érzett tisztelet, és teljesen nélkülözi az igazi szeretetet. A szex ma egyfajta szeretetpótlék, amelyben a másik teste nem több, mint eszköz a magam önző vágyainak kielégítésére. A pornó sem szól másról. Az ilyen filmek és képek, magazinok és internetes portálok az igazi helyet kínálják a virtuálist, a testiséget lelkiség nélkül, a személytelenséget a személyesség helyett. És minél inkább terjed a pornográfia, annál inkább igaz az, hogy valami még sincsen rendben velünk, ha a virtuálisban menekülünk a valódi élet, a valódi kapcsolatok elől. Ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Azaz várjátok meg, amíg egészen megértek arra, hogy megtapasztaljátok az Isten által ajándékozott szexualitás örömét, igazi mélységeit a házasságban, hogy ne égjetek, ne üresedjetek ki időnek előtte. A házasság előtti szex nagyon vonzó, csak veszélyes. Egyfelől azért, mert lehet, hogy a legtöbb 10 éves testileg már megérett rá, de meggyőződésem, hogy a szexhez lelkileg is meg kell érni. És ez az, ami miatt óvok mindenkit attól, hogy időnek előtte felébressze a szerelmet. A házasság előtti időszak nagyon fontos. Ez nem az élvezet, hanem a készülés időszaka, az érésé, a növekedésé. Annak az időszaka, amikor éretlen gyermekből élet felnőtt emberré válok. Ez az időszak, amikor mind testileg, mind fizikailag megalapozom a jövendőmet. Ez az időszak a tanulás időszaka, és nem csak a tananyagok elsajátítására gondolok itt, hanem mindenre, ami majdan a kiegyensúlyozott felnőtt élethez szükséges. Hiszen tanulnunk kell, kellene azt, hogy mit jelent nőnek és férfinak lenni. A barátságaink, a közösségben való forgolódásunk majdani párkapcsolatunkra készítenének fel. És ezek helyett a mai fiatalok, mert a világ és már bocsánat, szintén éretlen és buta társaik ezt csugalják, lépcsőfokokat átlépe, rögtön a szexel nyitnak. Mert aki nem vesztette el a szüzességét 18 éves kora előtt, az valami nagyon nagy dologból marad ki. Az nem fejlődik normálisan, az egészségtelen. És én csak körbenézek, és sok fiatalt látok, akik öltözékükkel és viselkedésükkel is siettetik az időt. És körbenézek, és sok fiatalt látok, akik felnőnek, már régen túl vannak mindenen, és csak éppen hiányzik belőlük a kiegyensúlyozottság és az érettség. És körbenézek, és sok felnőttet látok, akik szenvednek kapcsolataikban, mert előbb akarták azt, amire nem értek meg, és amihez nem nőttek fel soha. Ezért mondja Salamon azt, ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Ne parázlák, hogy hangzik a 7. parancsolat. És ezt úgy is fordíthatnák, hogy ne törj házasságot, vagy ne légy házasságtörő. És megdöbbentő, hogy ez a parancsolat mégsem csak a házasságban élőkre vonatkozik, hanem minden emberre, fiatalokra, idősekre is, férfiakra is és nőkre is. Ebben a szexközpontú és ebből fakadóan csak felszínességre és külsőségekre adó világban ez a parancsolat nem csak tilt valamit, hanem sokkal inkább valamire rányítja a szemünket. Arra a szeretet kapcsolatra, amelyet Isten ajándékozott az embernek, hogy benne boldoggá tegye őt, és általa tegye teljessé és harmonikussá az életét. Végezetül még egy dologról szeretnék szólni. Arról, hogy a Biblián végigvonul az a gondolat, hogy Isten előtt felelősek vagyunk azért, amit a testünkkel teszünk, beleértve a szexuális jellegű tetteinket is. Mert Krisztus követése nem csak lelki kérdés, hanem az egész ember ügye, mert az ember test és lélek, és így együtt ember. Az Istennek való engedelmesség, az Isten tisztelet nem csak lelki, hanem egész lényünket igénybe vevő dolog. Ezért mondja Pál apostol, hogy dicsőítsétek Isten testetekben, vagy szánjátok oda élő és okos Isten tiszteletű szent áldozatulati testeteket, vagy azt, hogy tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Amit a testünkkel kezdünk, az része az Istennel való kapcsolatunknak. Pál apostol tehát arra hív bennünket is, hogy a testünk

egy résznél a következőket. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a szexuális bűnök kavalkádja korunk gyümölcse. Pedig minden korban megvoltak ezek, minden letűnt civilizáció hordozta magában ennek gyötrelmét és büntetését. Szodomában oly mértékűvé vált a vétek, hogy Isten elhatározta, elpusztítja a várost, melyben még 10 igaz sem volt. Burjánzott a férfi paráznaság, és a város lakói még az angyalokat is megkívánták. Lót leányai pedig apjukkal sem szégyeltek együtt lenni, hogy gyermekük lehessen. A város neve külön szexuális fogalommá lett. Szodómia az állatokkal való fajtalankodást jelenti. Ítéletük intőjel minden nemzedék számára. A város helyén van ma a holt tenger, melyben valóban semmiféle élet nincsen. Minden bűn magában hordozza büntetését is, ha nem is azonnal. Mind rettenetesen fogjuk sajnálni és szégyelni azt, amit házasság előtt, vagy azon kívül vétettünk társunk, párunk ellen. Az ember, ha engedi, hogy teste határozza meg életvitelét, az állatok mélységéig juthat, feledve emberi méltóságát. Nem véletlen, hogy a bűnlajstromok legtöbbször a szexuális élet vétkeit ostorozzák. Az 5 Mózes 27:14-26-ban, vagy a Róma 1:18-32 tartó versekben. Nagyon vigyáznunk kell, hogy el ne sodortassunk, mert szabados világunk már mindent természetesnek fogad el, amit Isten megtiltott. Merjünk tiszták maradni!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe, Isten örök, változhatatlan örömhír. A mai ige Péter első levele első fejezet 25. verse. De az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Gondolatok az igéről. Minden emberi tanítás, sőt minden ember elmúlik, mint a fű a mezőn. Ez az ige azonban arról biztosít minket, hogy az Úr igéje egészen más, mert az mindörökké megmarad. Az evangélium isteni kijelentés, mert ugyan milyen más beszéd maradna meg örökké, azon kívül, amit az örökkévaló Isten szólt. Az evangélium Isten örökké élő kijelentése, amely az élettel most is épp oly teljes, mint a régmúlt időkben volt, ma is pontosan ugyanolyan erővel tud meggyőzni, megújítani és megvigasztalni, megtartani és megszentelni, mint egykor csodálatos kinyilatkoztatása első idejében. Az evangélium Isten változhatatlan kijelentése, amely nem hervad el máról hónapra, mint a fű, mert az mindig a változhatatlan, örök Isten igazsága marad. Az emberi vélekedések megváltoznak, az Isten által hirdetett igazság azonban épp oly kevéssé változik, mint az azt kijelentő Isten. Az evangélium örömhír Istentől, Isten szava, amelyre mindenben ráhagyatkozhatunk. Beszéde

0: megmarad örökké, tehát életünkben, halálunkban, az ítéletben és az örökké valóságban is. Dicsőség Istennek Krisztus által ezért az örök érvényű vigasztalásért. Legyen Isten igéje a legfőbb táplálék ma és életünk minden napján. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, melyet idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen a Szilágyi Dezső téri református templom előtt az országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozók esetében is, ott imádkozhatnak a városért, a Budapestért, országunkért és a megtérésért, az ébredésért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelkimunkásokat és munkatársakat is. Az időpontát szeptember 1-e kedd reggel 7:30, a helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtti terület. Igei bevezetőt imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják számunkra továbbadni, üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Megjelent a tanévrendje a Magyar Közlönyben. Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-26. Évi tanévrendje. Kiderült, hogy mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 26-27-es tanév első tanítási napja holnap, szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180 nap lesz. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumi 12. évfolyamon az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban jövő év április 30-a a két évfolyamos részszakmákra való felkészítés folytató iskolákban jövő év május 28-a lesz. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Már véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév holnap, szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak egy napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja holnap szeptember 1-én kedden lesz, ezért érdemes időben végigmenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermekeknek. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, ami teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienza Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienza Egyetem csapata egy több éves padlófelújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz vagy névtábla, hanem valami sokkal árulkodóbb, egy komplett első századi táj lenyomata. Az elhagyatott kőbánya mellette gondosan megművelt földarabok, szőlő és olajfa levelek maradványai, és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stassola régész egyetlen, mindent összefoglaló mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stassola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű.
1: Kulturális programajánló.
0: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés, időn ősszel újra megrendezésre kerül, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A szervezők 25-30 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani hatodik rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen vesznek részt az eseményen. A program minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívja és várja az ország bármely pontjáról. Beszélgető indítós kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani a programban. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindaz a lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház vonatkozó törvényében meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e KED. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala. A vizsgálatra ma, augusztus 31-éig lehet még jelentkezni a deli.kerület@luteran.hu e-mail címen. Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek ma, augusztus 31-én a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke az ige hirdető. Károli Gáspár református egyetem tanévnyitója. A Kálvin téri református templomban tartja a 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár református egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, teológiai tanár, és Trócsányi László, a Károlyi Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntött.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Székely János püspök köszöntötte a fiatalok a Békeért mozgalom tagjait, ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. a Sant Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János idén is örömmel vállalta, és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közönség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai, az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartozás szétbomlott szövetét, és építsék a békét. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Máriapócsi zarándoklatra. Október 9 és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony-Máriapócs útvonalon érkeznek meg a Máriapócsi Istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, és hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, azt vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a terdikek@gmail.com címen. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Nyárias hőmérsékleti értékekkel lépünk be a szeptemberbe is. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 24-35 fok valószínű. A következő napokban folytatódik a meleg idő, de igaz, hogy a hét második felében azért visszaesik kissé a hőmérséklet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Mai történetünk Mózes harmadik könyvében található, a 10. fejezetben az első verstől. Nádáb és Abihu, Áron fiai, fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amiért az Úr nem parancsolt nekik. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe elől, megemésztette őket, és meghaltak az Úr színe előtt. Mózes így szólt Áronhoz. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Áron némán hallgatott. Aztán odahívta Mózes Misáélt és Elcáfánt, Áron nagybátyjának, Uzzielnek a fiait, és ezt mondta nekik. Járuljatok ide, és vigyétek el atyátok fiait a szentély elől, a táboron kívülre. Oda is járultak, és elvitték azokat ruhástól a táboron kívülre, ahogy Mózes intézkedett. Aztán ezt mondta Mózes Áronnak, meg a fiainak, Eleázárnak és Ítamárnak. Fejeteket gondozatlanul ne hagyjátok. Ruhátokat meg ne szaggassátok, hogy meg ne halljatok, és az Úr meg ne haragudjék az egész közösségre. Atyátok fiai, Izrael egész háza pedig sírjon, amiatt, hogy ilyen égető tűzzel égetett az Úr. A kijelentés sátrának a bejáratától se távozatok el, különben meghaltok, mert az Úr felkenő olaja van rajtatok. Ők tehát Mózes beszéde szerint cselekedtek.
1: Azt hiszem, sok mindent mondhatunk erre a történetre. Mondhatjuk, hogy megrendítő. Azt is mondhatjuk, hogy ennél több. Az ember szívében nagyon fura gondolatok ébrednek. Hát nem úgy van, hogy minden király a kegyeltjeivel más mérték szerint mér? Nem úgy van, hogy aki közel van a tűzhöz, annak többet szabad, többet engedhet meg magának, kedvezőbb feltételekkel élhet? Nézzünk csak szét a politikai életben. Nem úgy tartjuk-e, nem úgy tapasztaljuk-e, hogy más szabályok, más törvények érvényesek azokra, akik valami különös pozícióban vannak? Nézzünk szét a gyülekezeti életben. Nem gondolják nagyon sokan úgy, hogy minél inkább a gyülekezet élén vannak, vezetői, esetleg papjai, lelkipásztorei a gyülekezetnek, sokkal többet engedhetnek meg maguknak? Úgy tűnik, Isten törvényében ez valahogy másként van. Mit is mondott Áronnak Mózes? Emlékezzünk csak rá, kedves hallgatóim. Erről beszélt az Úr, amikor azt mondta, a hozzám közel állókon megmutatom, hogy szent vagyok. Az egész nép előtt az én dicsőségemet. Az Úr Jézus, amikor a tanítványaival beszélt, azt mondta, a világban az ő előkelőik hatalmaskodnak rajtuk, és még jótevőknek is hivatják magukat. De ne így legyen közöttetek, mert aki közöttetek nagy akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Aki közöttetek első akar lenni, legyen olyan, mint aki szolgál. És ez a szolgaszó azt jelenti rabszolga. A keresztény gyülekezeten belül szó sem lehet azokról a rendtartásokról, azokról a viszonyokról, amik a világban olyan természetesek. Nem a tűz körül levők azok, akiknek egyre több jut. Sőt, aki Krisztus szolgálatára adta magát, annak a felelősségből jut több. Jakab apostol nagyon bölcsen megjegyezte, ne legyetek sokan tanítók szeretteim, mert más megítélés alá esnek. Tudom, hiszen én is lelkipásztor vagyok, hogy lelkipásztori közösségben is viszonyogva fogadják sokan ezt az igét, és úgy gondolják, hogy ó, hát ez nem lehet, csak nem ilyen kegyetlen az Isten, hogy bennünket egy szigorúbb elbírálásban részesít. Hangsúlyozni szeretném, és tudom, hogy így van, hogy Isten valóban más mértéket használ az ő szolgáival, de ez a más mérték, ez azt jelenti, szigorúbb elbírálás alá esek én, aki tanítok, aki mondja Isten igéjét, aki példaként kell, hogy adja magát mindenben. Nem egyszerű dolog ez. A szolgálat szépségével, a szolgálat különös ajándékával azonban ez a megemelt, ez a kiemelt felelősség jár együtt. Azért is tartom ezt nagyon fontosnak, mert Nádáb és Abihu egy egyszerű dologban tévedett. Halálos volt mégis a tévedés. Az ő tévedésük abban állt, hogy úgy gondolták, hogy Isten jelenlétében, Isten oltárán ők tehetnek valamit, mégpedig azt, amit akarnak. Hogy is gyulladt a tűz eredetileg azon az oltáron? Amikor a Szent Sátor felszentelése zajlott, és bemutatta Áron és Mózes és a papok a megfelelő áldozatokat, tulajdonképpen minden áldozatot először, aszerint a rendszerint, ahogy az Úr éppen tanította őket, egyszer csak különös tűz jelent meg az oltáron. Mózes harmadik könyve a 9. fejezet végén tudósít erről. A 23. verstől ezt olvasom. Mózes és Áron bement a kijelentés sátrába, aztán kijöttek, megáldották a népet, ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész nép előtt, tűz jött ki az Úr színe elől, megemésztette az oltáron levő égő áldozatot és kövér részeket, amikor látta ezt az egész nép, felújjongott és arcra borult. Tehát a Szent Sátor igazán ettől lett Szent Sátorrá, hogy bebizonyosodott a nép számára Isten személyes jelenléte. Ő volt az, aki az áldozat legvégét, a végső tűzáldozatot maga gyújtotta meg, maga mutatta be. Felelőssége lett volna Izrael fiainak ezt a tüzet őrizni. De nem volt felelősségük egy más tüzet gyújtani. Nádáb és Abihu vétke azt hiszem kettős. Először hagyták elaludni a tüzet az oltáron, a második úgy gondolták, hogy ők is gyújthatnak tüzet azon az oltáron. Nem Isten útmutatása szerint jártak el. Lehet, hogy azt mondhatja magában valaki, tűz, aztán kész. Hát annak az oltáron égő tűznek nem mindegy ki gyújtotta? Én azt hiszem, hogy a tévedésünk sokszor abban áll, hogy mi szeretnénk tenni valamit az Isten oltárára. Mi akarjuk megmondani, hogy milyen legyen az az oltár? Mi akarjuk megmondani, hogy mitől égjen az az oltár? Azaz, át akarjuk venni valamilyen módon az irányítást Isten színe előtt. Mi volt a döntő különbség Izrael és a többi népek között? Az, kedves hallgatom, hogy míg minden más népnél a papok gyújtogattak mindenféle tüzeket, Isten ebben is a kiváltságát akarta mutatni az ő népének, hogy az ő oltárán olyan tűz ég, amit maga Izrael Istene gyújtott meg. Üzenet volt ez a népnek. A kiválasztottság, az elkülönítettség, a szentség üzenete. Lehet, hogy nem értette mindenki ezt a jelképet, de Isten akarta, hogy megtanulják. Akarta, hogy értsék. Nádáb és Abihu talán egy várándítással intézte el maguk között a dolgokat. Tudunk mi is tüzet gyújtani. Kialudt a tűz, nem baj. Majd mi viszünk tüzet. És Isten nagyon egyszerűen idegen tűznek bélyegzi ezt a fajta égést. Természetes, hogyha mai korunkra akarjuk ezt az egészet átvetíteni, akkor nem vagyunk könnyű helyzetben. Hiszen nincs oltár a templomainkban, amin tüzet kéne gyújtani, amin égő áldozatot kéne bemutatni. De van oltár a szíveinkben. Ki gyújtott azon tüzet? Vallásos buzgóságunk? Mert az idegen tűz az Isten előtt. Vagy Isten szent lelke, aki a megtérés és újjászületés alkalmával beköltözött az életünkbe, és Istenért való lobogást akartott gerjeszteni. Ezen az oltáron éghet el áldozatként jó értelemben az időnk, ennek az oltárnak a tüzében égnek el a bűnvaló imádságaink, ez késztet bennünket arra, hogy odaálljunk Isten elé újra és megszenteljük magunkat, mert ő az Úr, a mi Istenünk szent, és mi is szentek akarunk lenni. De ez a tűz képes ellobbanni. Ilyenkor szokott következni a mi magunk által barkácsolt és magunk által gyújtogatott tűz. Annyi mindent tudunk mi tenni Istenért. Annyi mindent tudunk felajánlani Isten oltárára. Tudunk kompenzálni dolgokat. Sokszor próbáljuk a bűneinket nagyobb áldozattal, nagyobb ajándékkal, nagyobb adománnyal, nagyobb jelenléttel, nagyobb részvétellel, egy-egy nagyobb akcióval kompenzálni. Isten előtt nem lehet kompenzálni semmit. Istennek megvan a maga rendje. és e szerint a rend szerint kell élni. Kérdezhetné valaki? Igen, szegény Nádáb és Abihu áldozatává vált a tévedésének. Vajon azóta nem tévedtek ezrek és ezrek? Nem kellett volna azóta sokaknak ugyanígy meghalni? Azt hiszem, testvéreim, ebben inkább Isten kegyelmét kell látni. Isten megmutatja az ő hatalmát. Egy-egy emberen megmutatja, ha kell, azt is mondhatjuk, hogy demonstrálja, példával jár, példát statuál, hogy aztán tudjuk, hogy mihez kell tartani magunkat. Kegyelme az, hogy nem minden bűnt, nem minden idegen tüzet torol meg ilyen módon. De ez nem jelenti, hogy beletörődött volna Isten. Nem is kell, hogy megtoroljon minden tüzet ilyen módon. Hiszen azt olvassuk a Bibliában, elvégezett dolog, hogy egyszer az emberek meghalnak, és aztán Isten színe elé állnak. Amikor majd Isten színe előtt meg kell állnom, akkor számot kell adnom a szolgálatomról. Számot kell adnom az idegen tűzről is, ha én gyújtottam tüzet Isten oltárán. Számot kell adnom minden idegen dologról, amit belekavartam az Isten tiszteletembe, amit belekavartam az Isten és az én közösségembe, és tanítóként esetleg tovább örökítettem másokban ugyanezt. Isten várja, hogy átgondoljam a szolgálatomat, és nem akarja, hogy így kelljen végeznem.

0: Szeretettel köszöntöm a Nehéz esetek a Bibliában sorozat hallgatóit. Mai történetünket Mózes 4. könyvéből fogjuk olvasni, a 4. könyv 20. fejezetéből, az első verstől. Izrael fiai, az egész közösség megérkezett a Cínpusztába az első hónapban, és letelepedett a nép Kádésban. Ott halt meg Míriám, ott temették el. De nem volt vize a közösségnek, ezért összegyülekeztek Mózes és Áron ellen. A nép perelni kezdett Mózessel, és ezt mondták: bárcsak elpusztultunk volna, amikor testvéreink elpusztultak az Úr színe előtt. Miért hoztátok el a gyülekezetet ebbe a pusztába? Azért, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok el bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek bennünket erre a rossz helyre, ahol nincs hely vetésre, nincs füge, nincs szőlő, se gránátalma, még ivóvi sincs? Mózes és Áron pedig elment a gyülekezet elől a kijelentés sátrának a bejáratához, és arcra borultak. Ekkor megjelent nekik az Úr dicsősége. És az Úr így beszélt Mózeshez: vedd a botodat, és gyűjtsd össze a közösséget testvéreddel Áronnal együtt, és szemük láttára parancsoljátok meg a sziklának, hogy adjon vizet. Fakasz nekik vizet a sziklából, és adj inni a közösségnek és állataiknak. Mózes tehát elvette a botját az Úr színe elől, a kapott parancs szerint. Aztán összegyűjtötte Mózes és Áron a gyülekezetet a szikla elé, és ezt mondta nekik: hallgassatok ide, ti lázadók! Fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Azzal felemelte Mózes a kezét, és kétszer ráütött botjával a sziklára. Erre sok víz fakadt, és ivott a közösség, meg az állatok. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel nem hittetek bennem, nem tartottátok szentnek Izrael fiai előtt, nem vezethetitek be ezt a gyülekezetet arra a földre, amelyet nekik adok. Ezek Meribá vizei, ahol perbeszálltak Izrael fiai az Úrral, de ő megmutatta nekik, hogy szent. Azt hiszem, testvéreim, egyik történet a másik után bizonyítja, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Az ő hozzáállása nem a mi hozzáállásunk. Itt van például Mózes. Milyen ember volt? Azt olvassuk róla a Bibliában, hogy híresen szelíd. Azt is olvassuk róla, hogy Isten elhívásaként, 80 éves aggastyánként került a szolgálatba. Persze ez nem volt igaz, hiszen azt látjuk, hogy 80 éves emberként állt ugyan a szolgálatba, de még 40 esztendeig képes volt nagyon életerősen végezni a feladatot. Azt is látjuk róla, hogy legáltalánosabban az jellemző rá, hogy hisz az Úrnak, engedelmeskedik az Úrnak, és Istennek a dicsőségét keresi. Akkor, amikor Izrael népe elbukott, és Isten el akarta őket vetni magától, ő volt az, aki könyörögve kérte Istentől, hogy ne veszélyts el a népét. Azt is mondta, hogy inkább, Uram, engem pusztíts el. És most mégis ennek a történetnek a végén azt olvastuk, azzal szembesültünk, hogy ezt a Mózest Isten nagyon keményen fenyíti, és nagyon keményen fegyelmezi. Azt hiszem, ilyenkor megmozdul az embernek az igazságérzete. És belülről a lázadásnak a lelkülete valamilyen módon előjön. Mi is történt ezzel a Mózessel? Már hosszú évek óta tartott a pusztai vándorlás. A nép újra és újra sarokba szorította. Követeltek tőle olyan dolgokat, amelyekre nézve joggal mondhatta: nem én vagyok érte a felelős. Tőle kértek húst, tőle kértek vizet, őről mondtak mindent a háta mögött. Azt például, hogy nem tudni, hogy mi lett ezzel az emberrel, azt se tudjuk, hogy minek hozott ide. Amíg a hegyen volt, addig zúgolódtak ellene, kerestek szövetséges társat akár Áronban is, hogy ellene támadjanak, ellenére tegyenek. És minden esetben Mózesről az derült ki, hogy bírja a gyűrődést, ahogy ma mondják, hogy fölvállalja a felelősségét. Ám de egyszer, hát elpattant a Húr. Amikor Cín pusztájában Sokadszor kezd lázadozni a nép. Oda megy az úr elé, és arcra borul. A nép fügét, gránátalmát, vizet, szőlőt, gabonát követel. Természetes tulajdonsága ez a népnek. Ahol tömeg van, a tömeg hangulat, az mindig ebbe az irányba megy. A rómaiak úgy jegyezték ezt fel, hogy a nép kívánsága és a népnek a vágya az pánemet circenzész, kenyeret és cirkuszt. Nem sok különbség van, az az igazság. Világi nép meg nem világi nép között. Ha a pocakunkról van szó, nagyon hamar jutunk el ugyanabba az állapotba, mint Izrael fiai. És Mózes oda vitte az Úr elé a népnek a fájdalmát, a népnek a panaszát, keserűségét, lázadozását. És Isten nem vádolja a népet. Annyit mond csak, hogy erre a megoldást egy egyszerű módon fogja megtalálni Mózes, ami csak kivitelében egyszerű, valójában nagy hit kell hozzá, és nagyon bonyolult dolog. Álljon oda Mózes, kezében Isten botjával, a szikla elé, és szóljon a sziklának, hogy adjon vizet. És a sziklából víz fog fakadni. Ám de Mózest elönti az indulat. Ez a szelíd ember, kezében a bottal, nem tud higgadt maradni. Melyikünk tudna higgadt maradni minden körülmények között, kedves hallgatom? Nem hiszem, hogy elítélni kéne őt. Megítélni most a folyamat miatt muszáj. Mi történik? Odáll a szikla elé, és azt mondja, fakasszunk vizet ebből a sziklából nektek, és hatalmasan rávág kétszer a sziklára. És a sziklából ömlik a víz. De hát mi baja ezzel az Istennek? Nem ő mondta azt Mózesnek, hogy ezt kell tenni? Azt hiszem, testvérek, a legtöbb bűn nem arról szól, hogy ellene teszünk Isten akaratának, hanem arról, hogy csak nem azt tesszük, amit ő mondott, egy kis változtatással. Mit mondott Mózesnek Isten? Álljon a sziklához, és Isten nevében szóljon a sziklának, és víz fog fakadni. Mit csinált Mózes? Nem Isten nevében, hanem a saját nevében, a botjával rávágva vizet fakasztott. Az lett volna persze a logikus, hogy nem fakad víz, hiszen nem azt tette pontosan Mózes, amit Isten mondott. Isten azonban vizet fakasztott a nép kedvére, a nép szüksége betöltésére, de aztán beszéde támadt Istennek Mózessel. Ézsaiás profétánál az Úr így mondja ezt. Én az Úr vagyok az Isten, és dicsőségemet senki másnak nem adom. Milyen megdöbbentő ezt hallani. Még Mózesnek se. Még annak se, aki a legkeményebben kiállt Istenért minden körülmények között? Még a legszentebb szolgáinak se? Úgy mondhatnám, annak meg pláne nem. Annak idején Mózes egy nagyon fájdalmas esetben, Nádáb és Abihu halálakor Áront arra emlékeztette, hogy Isten szent. Így mondta ezt neki szó szerint. Ez az, amit megmondott az Úr, hogy a hozzám közel állókon mutatom meg az én szentségemet. És most Mózes van soron. Amiről prédikálunk, sokszor a hallgatóinknak akarjuk mondani, mondom ezt azoknak a társaimnak a kedvéért, akik most csak hallgatják ezt a műsort, de akikkel szolgatársak vagyunk. De nem tehetjük, hogy a hallgatóinknak beszélünk. Isten rajtunk mutatja meg először a maga szentségét. Rajtunk, tőlünk követeli meg először, hogy mindazt az igét, amit hirdetünk, maradék nélkül törekedjünk betölteni, akarjuk betölteni, nem adja nekünk a dicsőségét. És ha mégis eltévejedünk ezen a területen, akkor számíthatunk arra, hogy Isten, mint hozzá közel állót, mint az ő keze ügyében levőt, fenyít és fegyelmez bennünket. Mózes számára rettenetes lehetett hallani, mivel nem hittél az én szavamnak. Se te, se Áron nem mentek be az ígéret földjére. Hát akkor mi értelme volt az egésznek?
1: Ilyenkor veszi elő az ember az ő indokait, és kezdi magyarázni az érdemeit Isten előtt, hivatkozik a sok-sok jól megtett útra, a sok jól elmondott prédikációra, a sok jól véghez vitt látogatásra, tanácsadásra. Hát baj az, ha egyszer az ember szíve meginog. Én az Úr vagyok az Isten. Pál apostol azt mondta, töv is adatott a testembe. Azért, hogy a kijelentések rendkívüli nagysága miatt el ne bizakodjam. Kedves hallgatóim, imádkozzatok a vezetőitekért. Más megítélés alá esnek az Isten előtt. Imádkozzatok a lelkipásztoraitokért. Nehogy elbízzák magukat. Kedves szolgatársaim, könyörögjünk alázattal az Isten előtt. Nehogy eltévejedjünk, hogy a szolgálatunkat be tudjuk tölteni.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 31-e. A református családban született ungvárnémeti Tóth László költő 1820-ban távozott a világból. Tanulmányait Miskolcon kezdte, azután Sárospatakon teológiát hallgatott, majd Eperjesre ment német nyelvet tanulni. Itt ismerkedett meg Kazinczy Ferenccel, aki őt barátságával tüntette ki. 1814-től Pesten orvostudományt tanult, de szabadóráit ezentúl is a költészetnek szentelte és műveit készítette nyomtatás alá. Két kötet maradt utána. Költeményeiből többet közölt a Magyar Kurír, a Szép Literatúrai Ajándék, a Zsebkönyv. Vörös Sándor a psziché fiktív versei közé applikálta az ő alkotásait is. Egy fényt, egy sugárt, s egy képet fest az igazság. Mégis ezerképpen tűnik előnkbe nekünk.
2: Az esztergomi mise, Mr. Solemnis zur Einweihung der Basilika in Gran, Liszt Ferenc egyházzenei alkotása. 1855-ben ünnepi alkalomra komponálta, 1856. augusztus 31-én az esztergomi főszékesegyház bazilikájának fölszentelésekor mutatták be az alkotó vezényletével. A nagybőgő szólamot Liszt iránti tiszteletből Mosonyi Mihály játszotta.
1: Geduli Henrik 1866 és 1937 között élt. Születése után nem sokkal félárvaságra jutott. A teológiát Pozsonyban végezte, ezután Zólyonban szolgált. 1896-tól lelkész Nyíregyházán, ahol előbb esperes, majd kerületi jegyző és főjegyző. Végül 1911-től a Tiszai Egyházkerület püspöke lett. Igen sokat tett az evangélikus iskolák fejlődése érdekében is. Meghatározó szerepe volt abban, hogy 1917-ben létrejött Nyíregyháza első leány középiskolája, az evangélikus leány gimnázium, amely halála után az ő nevét vette föl. Sokáig szerkesztette az evangélikus őrálló és az evangélikus homiletikai folyóiratokat. Művei, háború és vallás. Nyíregyháza. Nyíregyháza az ezredik évben.
2: A budapesti nagykörút második építési főidőszakát az a törekvés jellemezte, hogy a millenniumi ünnepségekre elkészüljön. Ennek megfelelően az időszak 6 éve alatt 85 ház épült meg a Király utca és az Üllői út között, de építkeztek a Lipót és Ferenc körúton is. Ekkor épült meg a Víg Színház, a Royal Szálló, valamint a New York Palota is. A gyors kiépülésnek köszönhetően a közmunkatanács 1896. augusztus 31-én a nagykörútat átadhatta. A belvárosnak e fontos útvonala keresztül halad a belső kerületeken. Városrészekről, illetve a Habsburg család egyes tagjairól kapták nevüket egyes szakaszai. Legészakibb része, a Szent István körút is korábban Lipót császár nevét viselte. Kántor Péter idézte versbe: a nagykörúton szalad a szél, karodbak karol, tovat cibál, kalapot lop a nyugatinál, levelet pörget, ugrik, oson, körbe kering az oktogonon.
1: 1902-ben hunyt el Steindl Imre műépítész, műegyetemi tanár 32 éven át és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Több templomot épített újjá, a szegedi ferences rendházat, a bártfai, a Máriafalvi és az iglói templomokat. 1877-ben elkészítette a kassai gótikus székesegyház helyreállításának terveit. Követi kora stílusát a romantikus életszemléletben gyökerező, historizáló eklektikát. Legismertebb művét a két évtizedig épülő országházat, sokan a főváros, sőt országunk szimbólumának tekintik. Maga az építész nyilatkozta. Arra törekedtem, hogy a középkornak-e remek stílusába szerény módon, óvatosan, mint azt a művészet mindenkor okvetlenül megkívánja, nemzeti és egyéni szellemet hozzak be. E célból eddig létező sík díszítményeink összes motívumait falfelületek stb. Díszítésére gót stílus szellemében használtam fel hazánk flóráját, mezőink, erdőink és rónáink növényzetét, annak formáit pedig többé-kevésbé stilizálva alkalmaztam. Az építkezéshez kizárólag hazai anyagokat használtak föl. Sajnos csak az építész halála után 5 héttel avathatták föl az országházat, bár még azután is dolgoztak rajta 2 esztendeig.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen. Miért pusztulnál bele? Ne légy fölöttébb gonosz, és ne légy bolond. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Ne légy fölöttébb gonosz, és ne légy bolgatag. Miért halnál meg idő előtt? Prédikátor 7, 16-17.
1: Az ember egész életében keresi a maga útját. Jó esetben megvan ugyan az identitásunk annak elsődleges képzeteivel, vagyis tudjuk, hogy magyarok vagyunk, kik a szüleink, mi a foglalkozásunk. Ám a mindennapok állandóan kérdeznek, nekünk esetről esetre újból vizsgázni kell. Az események olykor szinte újra fogalmazzák, mi mit is jelent számunkra valójában. Nemzeti azonosságunk például bármi siker esetén büszkeséggel tölt el. Ugyanakkor negatívumokkal találkozva akaratlanul is szégyenkezünk. Hitünk megerősödik egy tisztes emberi helytállást szemlélvén. De a médiában terített hírek kétejt, bizonytalanságot keltenek bennünk. Hol van, miben áll a normális, kiegyenlített, egyensúlyban lévő létezés? Ha van, akkor az bizonyára a helyesen élt élet, tehát mozgások, különböző aktív tevékenységek és érzések harmóniája. Nem is elsősorban szabályok rendezik ilyenné, inkább a lélek rendje és békéje, ha megvan. Az idézett ige életbölcsességében egész világok találkoznak. Az emberi élet szélső helyzetei, az igazság és a bűn. És egyikből sem jó a túl sok. Van, aki önön jósága igézetében mindúttalan kiavítgatja embertársai szavait, fölemlegeti a többiek tévedéseit, megítéli mulasztásaikat. Csak hogy hiányzik belőle az embernyi ember. Az önzés helyébe tegyünk naponta csupán egyetlen csipetnyi empátiát. Magunknak ugyan miként esne, ha állandóan sopánkodást, mások megszólását kellene hallgatnunk? Igen, a világ nem tökéletes. Az emberek még kevésbé. De magunk kivételek lennénk. A párhuzamos életelv Shakespeare harmadik Richardjáé. Úgy döntöttem, hogy gazember leszek. Ők naponként mások becsületébe gázolnak. Tények helyett minősítésekkel élnek. Gátlástalan támadó szellemben vádaskodnak. Ne legyen senki boldog. Be kell látnunk, életünkből igazán Isten hiányzik mindenütt, ahol felette gonoszak, de ott is, ahol túlságosan igazak vagyunk. Éljük meg minden percünkben a Jónás próféta második fejezetének 9. versében írottakat. Az Úré a szabadítás.
0: Drága Jézus, sokszor olyan nehéz az élet. Teszem a dolgom, és nincs elismerés. Vonj magadhoz engem fáradtságomból. Köszönöm, hogy ezerszeres jutalmat ígérsz minden erőfeszítésemért. Neked akarok dolgozni, tisztességes akarok maradni, ha mások tisztességtelenek is. Szolgálni akarok, ha mások uralkodnak is. Szelíd és alázatos szívű Jézusom, hiszem, hogy csak benned találom meg lelkem nyugalmát. Te adsz új erőt a mindennapokhoz.

midőn a sárkány részek s szendereg. Nem földi nap süt fent a sejmes égen. Szívem dalolgat, mint a nyári telt fényben a kis kanári, s valaki enni-inni ad nekem. Vigyáz a tűzre, vízre és kenyérre. Mint holló a fiát nagypénteken, úgy mossa minden bánatom fehérre. Hegyét töri tövisnek, bűnnek, legyen körültem mindig ünnep. Én járok, mint a sekrestyés tavasz. Gyújtogatom a bánat megtaposta lelkek rügyét, melyekre dér havaz. Ködökből kisüt a nap, s lelkek bíbor bimbói gyúlnak imádatra a nap úrnak.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Székely János püspök köszöntötte a fiatalok a Békeért mozgalom tagjait, ezren érkeztek Európából. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Sant'Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28 és 30-a között tartotta éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. Székely János idén is örömmel vállalta, és nagy szeretettel köszöntötte a fiatalokat, ezúttal Budapesten, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében. A színpadon vidám ünneplő közönség fogadta Székely Jánost a rendezvénynek helyet adó sportparkban. Európa 14 országából érkezett fiatalok, akik városaikban egymás és a szegények barátai, az evangéliumtól ösztönözve elmennek a perifériákra, hogy kicsiben összefoltozzák a testvéri összetartozás szétbomlott szövetét, és építsék a békét. Felhívás parókusi alkalmassági vizsgálatra. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala parókusi alkalmassági vizsgálatot hirdet. Várják mindazon lelkészek jelentkezését, akik az Evangélikus Egyház vonatkozó törvényében meghatározott feltételeknek megfelelnek. A szóbeli vizsga időpontja és helyszíne november 10-e kedd. Déli Evangélikus Egyházkerület püspöki hivatala. A vizsgálatra ma, augusztus 31-éig lehet még jelentkezni a delik.kerület@luteran.hu e-mail címen. Károli Gáspár Református Egyetem tanévnyitója. A Kálvin-téri Református templomban tartja a 2026-27-es tanévének tanévnyitó istentiszteletét a Károli Gáspár Református Egyetem szeptember 7-én hétfőn 10 órától. Az alkalmon Lányi Gábor református lelkipásztor az egyetem docense hirdet igét, az első éves hallgatók pedig ünnepélyes fogadalmat tesznek. A tanévnyitón Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke,

0: teológiai tanár, és Drócsányi László, a Károlyi Gáspár Református Egyetem rektora mond köszöntött. Kántorokat képez a Székesfehérvári Egyházmegye. Új hallgatók jelentkezését várja a Székesfehérvári Egyházmegye kántorképző tanfolyama. A 4 éves képzés azoknak a 16. életévüket betöltött, vallásukat gyakorló római katolikusoknak szól, akik szívesen vállalnának kántori szolgálatot és érdeklődnek az egyházzene, valamint a liturgia iránt. A kántor szolgálata jóval több annál, mint hogy orgonán kíséri az éneket. A liturgia egyik meghatározó résztvevőjeként segíti a híveket a közös imádságban, vezeti a gyülekezeti éneket, együttműködik a pappal a szentmisék és más szertartások méltó ünneplésében, és zenei tudásával hozzájárul ahhoz, hogy a liturgia valóban Isten dicsőségét szolgálja. A székesfehérvári kántorképző 4 éves, 8 féléves képzést kínál, amely elméleti és gyakorlati oktatásból áll. Az elméleti órákat szombaton délelőttönként évente 33 alkalommal tartják, míg a hangszeres képzés egyéni beosztás szerint zajlik, szintén évi 33 órában. A jelentkezési határidő holnap szeptember 1-e. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 24-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A prófécia szó irodalmi jelentése, jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amely kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta, mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. A Szóla Rádió Prófétai Üzenetek a Bibliában műsora a proféciai üzenetek közvetítésével kíván segíteni mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére, és megtapasztalhassuk, valóban Isten a szeretet. Arthur G. Daniels, Krisztus a mi igazságunk. A Boldog Élet Alapítvány kiadása 2007. A kötet fontos hiátust töltött be, hiszen sok ideig rejtőzködő gondolatokat tárt föl, értelmezett újra, tett ismerté. Magyarul Erdélyi László fordításában jutott el az olvasókhoz. A Szóla Rádió most sorozatban adja át kedves hallgatóinak ezt a hiánypótló, hitet sugárzó, tiszta lelkiségű könyvet. Hisszük, hogy mindannyiunknak, akik megismerhetjük ezeket a gondolatokat, áldást jelent a közös szellemi elmélyülés. Krisztus a mi igazságunk. Az 1887. évi üzenet.
3: A jövendőmondás lelkének üzenetei 1887-ben egy nagy veszélyre figyelmeztettek. Ismételten utalt a keserű csalódásnak egy különös veszélyére, amely a gyülekezetet fenyegette. Ez pedig a formalizmus volt. Az egyház megkísérelte külsőségekkel, ceremóniákkal, tanításokkal, szervezésekkel és gépies cselekedetekkel helyettesíteni mindazt, amit a szívben egyedül a Jézus Krisztus vihet végbe, ha őt követjük. Isten az egész év folyamán figyelmeztette a prédikátorokat és gyülekezeti tagokat erre a veszélyre. Ezek a figyelmeztetések a Review and Herald cikkeiben jelentek meg. Annak érdekében, hogy az olvasó jobban megértse az akkori helyzet komolyságát, idézzünk néhány szakaszt az akkori dátum feltüntetésével. Lehetséges, hogy valaki egy külsőséges félhittel rendelkezve könnyűnek találtatik és elveszíti az öröklétet. Lehet, hogy valaki megbecsült keresztényként gyakorolja a Biblia követelményeit, mégis tönkre megy, mert nem rendelkezik a keresztény jellemet alkotó tulajdonságokkal. 1887. január 11. Két héttel később jött a következő üzenet. A külső formákra történő ügyelés semmiképpen sem elégíti ki az emberi lélek nagy szükségleteit. Csupán Krisztus megvallása nem elégséges felkészülés arra, hogy megállhassunk a vizsgálati ítéletben. 1887. január 25. Három héttel később egyértelműen megállapítja. Sokféle külsőség uralkodik az egyházban. Sok lélek a világosság és ismeret hiányában megy tönkre. Szükségünk van arra, hogy a világosság forrásával olyszoros kapcsolatban legyünk, hogy a világ számára a világosság csatornáivá válhassunk. Sokan mondhatják magukról, hogy Isten szava által vannak vezettetve, és hitükkel a teológiai kérdésekben szerv fölött felkészültek. Mégis hasonlíthatnak a sokat ígérő fügefához, amely a világ előtt leveleivel hivalkodik, azonban gyümölcstelennek bizonyul, amikor a mester megvizsgálja. 1887. február 15. 14 nappal később hasonló fontosságú üzenet érkezett. Az Úr az olajfák hegyén világosan kijelentette. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Jézus olyan emberekről beszél itt, akik a lelkiség valamilyen figyelemre méltó magaslatáról estek le. Engedjétek, hogy az olyan szavak, mint ezek is, komolysággal és megvilágító erővel hatoljanak szívetekbe. Az Isten tiszteleti formák egész sorát gyakoroljuk, de hol van Jézus szeretete? A lelkiség haldoklik. Vajon elérjük-e Isten szent lelkének gondolkodásmódját? Készek vagyunk-e jobban a gyakorlati kegyességre építeni a mechanikus rend helyett? 1887. március 1. Az egész év folyamán megszakítás nélkül jelentek meg az üzenetek arról, hogy a formalizmus terjeszkedik az egyházban, hogy túl sokat fordítunk a külsőségekre, a ceremóniákra, az elméletekre, a szervezetre, és állandóan saját erőfeszítéseinkre építünk. Ezeknek a nagyon komoly üzeneteknek mély benyomást kellett volna gyakorolniuk a közösségre. A formalizmus azonban valami nagyon megtévesztő és kárhozatos dolog. Ez a gyanútlanul rejtőzködő sziklaszírt, amely az egyházat az évszázadok folyamán oly sokszor fenyegette megsemmisüléssel. Pál apostol figyelmeztet, hogy a kegyesség látszata Isten ereje nélkül az utolsó idők egyik veszélye lesz, és óva int bennünket, nehogy beleessünk a kényelemnek ebbe a csapdájába. Az Úr szüntelen küldi figyelmeztetéseit az egyház számára, hogy meneküljön a formalizmus veszélyétől. Éppen ettől a veszélyes csalástól óvta a prófétaság lelke újból és újból az egyházat az 1887. év folyamán. Ennek súlyos következményétől őrzi a hitáltali megigazulás üzenete az egyházat. Az advent mozgalom jól lehet Istentől van, és egyszer dicsőségesen célba ér. Szervezetét a menny hozta létre úgy, hogy az egyes osztályok egy óramű kerekeihez hasonlóan működnek együtt. Mindezek azonban tökéletlenül funkcionálnak, ha hiányzik a Szent Lélek, aki képesíti őket a céltudatos tevékenységre, mivel ezek a kerekek emberekből, férfiakból és nőkből állnak. Isten azonban nem szervezetet keresztel meg, hanem férfiakat és nőket, ezért csak ha életüket a Szentlélek birtokolja, akkor tudja betölteni rendeltetését az egész szerkezet. Ezt pedig először az egyes embereknek kell megtapasztalniuk, mielőtt az egész közösség tapasztalata lenne. Láthatjuk tehát, hogy milyen sürgősen szükségünk van Isten gondoskodására. Természetesen Isten mást is tesz. Nem csupán figyelmeztet arra, hogy helyesen értékeljük a külsőségek, az elmélet, a szervezet és saját erőfeszítéseink szerepét, hanem egy időben elküldte nyomatékos és félreérthetetlen hangsúllyal üzenetét a fenyegetett helyzetünkből való menekülés lehetőségéről. Az üzenet terjedelme miatt csak rövid kivonatban mutatjuk be annak fontosságát, valamint azt a reménységet, amelyet általa nyújt Isten.

0: a legnagyobb és legégetőbb szükséglet.
1: Legnagyobb és legégetőbb szükségletünk egy igazi, kegyességi ébredés. Az erre való igyekezet a legfontosabb feladatunk. Komolyan kell fáradoznunk, hogy elnyerhessük Isten áldását, nem azért, mintha ezt ő nem akarná, hanem azért, mert mi vagyunk készületlenek fogadására. Vannak megtéretlen gyülekezeti tagok, akik nem akarnak egyesülni egy komoly, győzelmes imában. Mindnyájunknak munkához kell látnunk, többet kell imádkoznunk, és kevesebbet beszélnünk. A gonoszság megsokasodik. Az embereket meg kell tanítani, hogy ne elégedjenek meg egy Isten nélküli formai vallásossággal, amely nélkülözi a Szent Lelket és annak erejét. Jobban kell félnünk önmagunktól, mint a külső ellenségtől. Azok az akadályok, amelyek erőnket és eredményünket tönkreteszik, sokkal inkább a gyülekezetből jönnek, és nem annyira a világból. Sátán semmitől sem fél jobban, mint attól, hogy Isten népe mindent félretesz az útból, amely meggátolja Istent abban, hogy Szent Lelkét kitöltse a langyos, megtéretlen gyülekezetre. Ha a sátánon múlna, egészen az idők végéig nem lenne ébredés, sem kicsi, sem nagy. Mi azonban ismerjük terveit. Lehetőségünkben áll, hogy ellenálljunk erőfeszítésének. Ha az akadályok félre lesznek téve az útból, jönni fog az áldás. Sátán éppen úgy képtelen ezt megakadályozni, mint a menny ablakait sem képes bezárni, hogy ne essen eső a földre. Sem a gonosz emberek, sem az ördög nem képes Isten művét megakadályozni, és Isten jelenlétét népe közösségéből kizárni. Isten népének arra van szüksége, hogy megtört, alázatos szívvel beismerje bűneit, azoktól elforduljon, és hit által igénybe vegye Isten ígéreteit. Minden kísértésnek és ellentétes befolyásnak eredményesen ellenállhatunk, de nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. Milyen a mi helyzetünk ezekben a félelmetes, komoly időkben? Ó, mennyi büszkeség uralkodik az egyházban, mennyi képmutatás, mennyi csalás, mennyi hiúság, könnyelműség, élvezet vágy, mennyi becsvágy. Ezek a bűnök elhomályosítják az elmét, hogy nem képes az örökkévaló dolgokat felismerni.

0: Az alkalmazandó módszer.
1: Az év végén megjelent egy üzenet, amely világosan és egyértelműen rámutatott a gonosz elleni egyedüli gyógyszerre, amely az egész év folyamán oly komolyan és ismételten elénk lett tárva. Ez a gyógyszer, amint megtapasztaltuk, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösség. Óriási különbség van egy színlelt közösség és Jézus Krisztussal egy valóságos, hitáltali kapcsolat között. Hitvallás által nyerhetnek felvételt az emberek a közösségbe. Ez azonban még nem bizonyítja azt, hogy élő kapcsolatban vannak a szőlőtőkével. Ha ez a bensőséges kapcsolat létrejön a közösséggel, bűneink Krisztusra lesznek helyezve, miközben az ő igazsága nekünk tulajdonítatik. Krisztus lesz bűnné érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk. A gonosz ereje annyira rokonságban van az emberi természettel, hogy a Krisztussal való kapcsolat nélkül egyetlen ember sem képes győzni fölötte. A Krisztussal való egyesülés által nyerhetünk jellembeli és lelki erőt. Ha Isten szent lelke bennünk van, teremni fogjuk az igazság gyümölcseit. A Krisztussal való élő hit általi kapcsolat tartós. Minden egyéb közösség semmivé válik. Krisztus választott bennünket először, és mérhetetlen nagy árat fizetett megváltásunkért. És azok, akik valósággal hisznek, Krisztust választják, mint az elsőt és utolsót, és mindenekben a legjobbat. Ez az egyesülés azonban mégis kerül nekünk valamiben. Egy büszke lénynek teljesen függő helyzetbe kell kerülnie. Mindazok, akik ebbe a közösségbe lépnek, érezniük kell, hogy szükségük van Krisztus helyettesítő vérére. Szívükben változást kell tapasztalniuk. Akaratukat Isten akarata alá kell helyezniük, és a külső és belső akadályok ellen küzdeniük kell, mert a világgal való szakítás és a Krisztushoz való odafordulás erőfeszítését nem kerülhetik el. Ha a Krisztussal közösségbe akarunk lépni, szükségünk van a büszkeség, a hiúság, az önzés, a világiasság és a bűn minden fajtájának legyőzésére. Annak oka, hogy sokan a keresztény életet olyan fájdalmasan nehéznek találják, és oly ingadozók és álhatatlanok, abban van, hogy bár Krisztushoz fordulnak, anélkül, hogy bálványaiktól elszakadnának. Ez az üzenet bizonyos értelemben az evangélium szívéhez visz bennünket, közösségre Krisztussal. Egyetlen ember sem képes a közösség nélkül győzni a bűn fölött. Csak a Krisztussal való közösség által lesznek bűneink reálhelyezve, és az ő igazsága nekünk tulajdonítva. Ez egy reális tény, minden formaság és ceremónia nélkül. Ez nem a gyülekezethez való tartozás, nem a teológiai tanítások elméletben való elfogadása. A Krisztussal való közösség egy valóság, ami mindenre elégséges, ami a keresztény élethez szükséges. Ebben van a mi bizonyosságunk. Ennek a tapasztalatnak megszerzése érdekében küldte az Úr a hitáltali megigazulás üzenetét.

0: Az 1888-as üzenet.
1: Lépjünk be az 1888. évbe. A gyógyító üzenetek, amelyek az 1887. évben nyomatékosan hangzottak, nem hallgattak el, hanem, amint megfigyelhető, nagyobb határozottsággal és világossággal folytatódtak. Az igazi és egyedüli út, amely valójában elvezet a megtisztulásra és hitbeli bizonyosságra és győzelemre segít, az nem más, mint feltámadott Urunk követése. Figyeljetek a következő szavakra!

0: Az egyedüli igaz út.
1: Ha Jézus nem lakik a szívben, a vallásos szolgálat csupán halott, hideg formalizmus. Az Istennel való közösség utáni vágy hamar kialszik, ha Isten szent lelkét megszomorítjuk és visszautasítjuk. Ha azonban Krisztus bennünk a dicsőség, ama reménysége, ő szüntelenül vezet bennünket, hogy Isten dicsőítésére gondolkodjunk és cselekedjünk. Foglalkoznunk kell megváltunk életével, mert ő az egyedüli, tökéletes példa az ember számára. Fel kell ismerjük a Golgotán hozott áldozat felmérhetetlen értékét, és a bűn szer fölött nagy bűnösségét, valamint a törvény igazságosságát. Ha kimerítően foglalkozol a megváltás témakörével, akkor megerősödsz és nem esedsz. Isten lényét jobban megismered. A megváltási terv mélyebb megismerése által képesebb leszel mennyei megbízatásod teljesítésére. Akkor képes leszel az embereknek bemutatni teljes bizonyossággal a törvény változhatatlan bölcsességét, amint azt Krisztus kereszthalála bizonyítja, továbbá a bűn ellenséges természetét és Isten igazságosságát, amely megigazítja azt, aki Jézusban hisz, és pedig azzal a feltétellel, hogy a jövőben aláveti magát azoknak a szabályoknak, amelyek Isten földi és mennyei országának alapelvei. Ha a megváltónk bűnáldozata, a bűn ellenséges természete, és a hitáltali megigazulás témái felett komolyan elmélkedünk, és azokat elfogadjuk, akkor bűnbocsánatot, békességet, örömöt nyerünk, és győzelemre jutunk.

0: Egy megrázó üzenet.
1: Az egyetlen igaz út bemutatását tartalmazó üzenet után egy megrázó üzenet érkezett, amellyel az Úrnak bizonyára az volt a célja, hogy felhívja népe figyelmét egy veszélyre, és visszavezesse őket a biztonságos útra. Minden gyülekezeti tagnak meg kellene kérdeznie önmagától, mint olyan, aki Jézus Krisztus követőjének vallom magam, hogy állok Isten előtt? Sugárzok-e a világ felé egy állandó, áthatoló világosságot? Mint nép, oda szenteltük-e magunkat valóságban komolyan az Úrnak? Állandó közösségben vagyunk-e a világosság forrásával? Vajon nem észlelhetők-e fájdalmas módon a gyülekezeten belül a bomlás és hanyatlás jelei? Emberek, akiknek tulajdonképpen odaadó komolysággal kellene az élet és buzgóság, a tisztaság és odaszentelés jeleit mutatni az igazság ügyében, a lelki halál állapotában vannak. Azoknak állapota, akik színlelik, hogy Isten gyermekei, hangosabban kiabál, mint a hitvallásuk. Ez egyféle bizonyítéka annak, hogy valamilyen hatalom elvágta a sodronykötelüket, amellyel az örökkévaló sziklához voltak erősítve, és ezért iránytű és térkép nélkül hánykolódnak a tengeren. Lehet-e a keresztény számára ettől nyugtalanítóbb helyzet? Lehet-e meggyőzőbb alapot találni arra, hogy egy Jézus követője teljes szívvel odaforduljon ahhoz, aki egyedül képes bennünket a célba vezetni?

0: Vissza az egyedülbiztos kikötőhöz.
1: A következő üzenet éppen azzal kapcsolatos, hogy mire van szükség az ellenség által átvágott horgonykötél kijavításához és a biztonságos horgonyzóhely megtalálásához. Nem elégséges csupán, hogy az igazságról vitatkozni tudsz. Fontos, hogy a Jézussal való kapcsolatod által győzd meg az embereket. Csak akkor lesz eredménye fáradozásodnak, ha Jézus veled van. Ő mondja: nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Jézus ott áll szíved ajtaja előtt és kopogtat. Mégis némelyek azt mondják: nem találom őt. Miért nem? Jézus azt mondja: itt állok és kopogtatok. Miért nem nyitod ki szíved ajtaját, és miért nem mondod: lépj be, Úr Jézus! Végtelenül boldog vagyok, hogy ilyen egyszerű tanácsok vannak arra, hogy miként találhatom meg az Urat. Tanácsai nélkül képtelen volnék megtudni, hogyan találhatom meg őt, akinek jelenlétére oly nagyon vágyom. Nyisd ki azonnal szíved templomának ajtaját, űzd ki belőle a kuffárokat és kalmárokat. Mondd meg az Úrnak: teljes szívemmel szeretni foglak. Az igazságot akarom követni. Engedelmeskedni fogok Isten törvényének. Akkor érezni fogod Jézus jelenlétének békéjét.

0: Az előkészítő üzenet csúcspontja.
1: A generálkonferencia ekkor már közel 2 éve havonként foglalkozott ezzel a témával, amikor néhány héttel a Minneapolis-i generálkonferencia előtt az úr a következő hangsúlyos üzenetet küldte minden tanítás csúcspontjaként. Mi a feladata az evangélium szolgájának? Az igazság beszédének helyes hasogatása. Nem egy új evangélium feltalálása, hanem az evangéliumot, amelyet kapott, helyesen közölni. Ne a régi prédikációikra hagyatkozzanak, hogy azokat adják elő a gyülekezetben, mert az ilyen jól felépített prédikációk nem fogják kielégíteni az emberek szükségleteit. Némely témát gondatlanul elhanyagoltunk. Ezekkel kimerítőben kellene foglalkoznunk. Valamennyi prédikációnk központi gondolata Jézus Krisztus élete kell, hogy legyen. Mutassuk be őt megaláztatásában, önmegtagadásában, alázatosságában, szerénységében, hogy ezáltal a büszke, önző ember meglássa a különbséget önmaga és a példaképe között, hogy magát hasonlóképet megalázza. Mutassátok be hallgatóitoknak a barátságos, irgalmas Jézust, mint menti meg az elbukott embert. Mutassátok be úgy, mint aki megmentőtök lett, és emberi formát vett magára, elviselte a bűn sötétségét és az atya átkának borzalmait, mert az emberek áthágták törvényét. Ezért vette magára az üdvözítő az emberi áldozatot. Amennyire csak az emberi nyelv képes, írjátok le Isten fiának megaláztatását, azonban ne higgyétek, hogy képesek vagytok elérni az ábrázolás csúcspontját, amikor arról beszéltek, hogy annak a dicsőségnek és fényességnek a helyét, amelyben az atya trónja mellett része volt, felcserélte az emberi ábrázatra. Krisztus lejött a mennyből erre a földre, és miközben itt volt, magán hordta Isten átkát, mint az elbukott emberiség képviselője. Erre nem volt kötelezve. Mégis azt választotta, hogy Isten haragját viseli, amelyet magára vett az emberiségnek az Isten törvénye iránti engedetlensége miatt. Ő vállalta, hogy elviseli a kegyetlen gúnyt, a csúfolódást, a megostorozást és a keresztre feszítést. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A halálnak ez a módja ámulatba ejtette az egész univerzumot. Engedelmesség a halálig. Krisztus nem volt érzéketlen a szégyen és gyalázat iránt. Nagyon keserű volt ez számára. És annál mélyebben és élesebben érintette őt mindez, amennyiben jelleme nemesebb, tisztább és szentebb volt, mint a bűnös emberi, akikért szenvedett. Krisztus, aki az ő mennyei fenségében egyenlő volt az atyával, aki angyalseregek légióinak parancsolt, meghalt az emberért a gyalázat és a megvetés halálával. Ó, bárcsak megértené ezt a büszke emberi szív! Ha csak megértenék a megváltás jelentőségét, és megkísérelnék magukra ölteni Krisztus alázatosságát és szelídségét. A következő utasítások különösen a prédikátoroknak szólnak. Hirdessék az igazság beszédét helyesen. Ne találjanak fel új evangéliumot, hanem a már ismert evangéliumot hirdessék igazán. Tegyék félre a régi prédikációkat, mert ezek a jól szerkesztett előadások nagyon gyakran nem elégítik ki az emberi szükségleteket. Foglalkozzanak kimerítőbben azokkal a fontos témákkal, amelyeket oly siralmasan elhanyagoltak. Igehirdetésük fő irányvonala Jézus élete és küldetése legyen. A záró fejezet után kimerítő rálátást ad Jézus küldetésére és életére.

0: Visszapillantás.
1: Napjaink táblatából visszatekintve, úgy tűnik, ez a világos, komoly üzenet mély benyomást kellett, hogy gyakoroljon minden prédikátorra. Azt kellett gondolni, hogy eléggé felkészültek ennek az ébresztő, reformációs és gyógyító, időszerű, lelkesítő üzenetnek az elfogadására, különös tekintettel arra, hogy Isten szolgáló leánya, akit az Úr hívott el, oly nyíltan és komolyan hirdette azt. Megcsalt, bűnös szíveknek arra volt szükségük, hogy elfogadják Krisztus igazságát, amelyet gyógyszerként küldött az Úr. Ki tudja, milyen lendületbe jött volna az egyház és Isten ügye, ha a hit általi megigazulás üzenetét osztatlanul elfogadták volna. És ki képes felmérni a kárt, amelyet az egyház elszenvedett azáltal, hogy sokan nem fogadták el az üzenetet. Csak az örökké valóságban válik nyilvánvalóvá.

0: Az üzenet a Minneapolis-i konferencia folyamán.
1: A hit általi megigazulás üzenete a Minneapolis-i generálkonferencián 1888. novemberében került teljesen napvilágra. Az egész konferencia ideje alatt ez volt az uralkodó téma. Ma szinte úgy tűnik, mintha ez már korábban el lett volna készítve, azzal a fenntartással, hogy azt a konferencián alaposan megvitatják. Minden esetre ennyi történt. A konferencia nem minden résztvevője fogadta el az üzenetet hasonló módon. Ellenkezőleg a vezető testvérek körében komoly véleménykülönbségek adódtak. A következő csoportok alakultak. Az első csoportbeliek az üzenetben egy nagy világosságot ismertek fel. Az volt a véleményük, hogy ez az evangélium egyik nagyon fontos része, és ezért örömmel fogadták. Az volt a meggyőződésük, hogy ezt erőteljesen kell hangsúlyozni, ha elveszendőket akarunk megmenteni. Ennek a csoportnak úgy tűnt az üzenet, mint a bűn elleni harcban elnyerendő győzelem tulajdonképpeni titka. Meg voltak győződve arról, hogy az Isten fiában való hitáltali megigazulás a végidők gyülekezetének legnagyobb szükségletét képezi. Hogy elkészülhessen a Krisztus jövetelekor történő elváltozásra. A második csoportban némelyek elbizonytalanodtak voltak az új igazság hallatán. Nem voltak képesek felfogni, ezért nem tudtak dönteni. Ennek az volt a következménye, hogy a zavarodottság lelkülete lett urrá köztük. Ezt az üzenetet nem vetették el ugyan, de el sem fogadták. A harmadik csoport tagjai azonban szerfölött ellene voltak az üzenet hirdetésének. Ezek azt képviselték, hogy népünk tulajdonképpen már a kezdetben elfogadta ezt az igazságot. Elméletben ez igaz is volt. Ezért nem látták értelmét annak, hogy olyan erővel hangsúlyozzák, amint azt az üzenet képviselői akarták. Ezen túl attól is féltek, hogy ebben az esetben könnyen árnyék esik arra a tanításra, amelyet közösségünk történelmének kezdete óta oly erősen képviselt. Ezt a megkülönböztető tanításban látták mozgalmuk erejének és növekedésének titkát. Attól féltek, hogy ha ennek a tanításnak vagy üzenetnek valamelyik speciális pontja elhomályosodna, akkor az üzenetünk jellegének erejének elvesztéséhez vezetne. Ebből a megfontolásból elkötelezve érezték magukat, hogy a népet és a művet határozott ellenállással védelmezzék. A vezető testvérek közötti véleménykülönbségeknek komoly következményei lettek, ami egy végzetes méretű elidegenedéshez vezetett. A következő években azonban egyre jobban erősödött az a kívánság és reménység, sőt meggyőződés, hogy majd egy napon a hitáltali megigazulás üzenete teljes fényében, értékében és súlyával ragyogni fog, és teljes elfogadásra talál. Egyidejűleg egyre jobban csökkent az ellenállás és a félreértés. Ma már sokan szilárdan meg vannak győződve arról, hogy a hitáltali megigazulás üzenetét tanulmányozni, hirdetni és erősen hangsúlyozni kell, mivel ezt igényli annak fontossága. Nincs nyilvános tudósítás arról, hogy a hitáltali megigazulás üzenetét a Minneapolis-i konferencia hogyan fogadta, és milyenek voltak ezzel kapcsolatban a tárgyalások. Csupán a jelenlévők szóbeli tudósítása ismert. Mégis a prófétaság lelkének írásaiban jelentek meg híradások arról, hogy mi történt, hogy az üzenetet egyesek miként vetették el, és mások miként fogadták el. Elengedhetetlen, hogy bizalommal legyünk ezen Istentől kapott utasítások iránt, ha a mai helyzetet meg akarjuk érteni. Jól lehet, kellemesebb lett volna mellőzni bizonyos megjegyzéseket, amelyeket a prófétaság lelke tett néhány vezető testvérnek az üzenettel és annak hirdetésével kapcsolatos állásfoglalásáról. akkor azonban csak egy hiányos helyzetábrázolás történt volna a konferencián, és ezzel a problémák többé-kevésbé tisztázatlanok maradtak volna.
0: Az üzenet eredete.
1: A meggyőződés érdekében szükség volt annak bizonyítására, hogy a hit általi megigazulás üzenete közvetlenül Istentől jött. Az ellenállás ugyanis, amely tapasztalható volt, zavart hozott. A következő magyarázatok oszlathatnák el a kétséget a konferencián elhangzott üzenet eredetén illetően. A jelen való üzenet a hit általi megigazulásról Istentől jött. Ez az üzenet magán hordja az isteni igazulás hitelesítését, mivel gyümölcse a ti megszentelődéseteket szolgálja. Isten népe üzeneteket kapott az isteni hitelesítés bélyegével. Ezek megmutatták nektek Krisztus dicsőségét, a fenségét és igazságosságát, az ő jóságának és igazságosságának nagyságát. Az Istenség teljessége megnyilatkozik Krisztus teljes szépségében és szeretetében, hogy mindazokat fellelkesítse, akiknek szíve nincs bezárva az előítélet által. Hisszük, hogy Isten közöttünk munkálkodott. Láttuk, hogy lelkek fordultak el a bűntől az igazsághoz. Átéltük, amint összetört szívek újultak meg hit által.

0: Megváltozott fogadtatás.
1: Amint már említve volt, a Minneapolis-i konferencia néhány résztvevője nagy lelkesedéssel fogadta a hit általi megigazulás üzenetét. Számukra ez az élet üzenete volt. Megtanulták Krisztust újólag értékelni, és bensőséges megértése jutotta Krisztus kereszten történt áldozatával kapcsolatban. Az üzenet békét, örömöt és reménységet hozott szívükbe. Megismerték benne a lényeget, amire egy népnek szüksége van ahhoz, hogy felkészüljön az Istennel való találkozásra. Ezek az emberek új odaszentelődéssel tértek vissza gyülekezetükbe, hogy hirdessék a bűntől való szabadulás evangéliumát, és segítsenek testvéreiknek elnyerni a Krisztusban való hitáltali megigazulást, amint azt az evangélium kinyilatkoztatja. Maga Ellen White nagyon komolyan vett részt ebben a munkában, és tájékoztatást is adott a Review and Heraldban saját tapasztalatairól, mint például. Teljes szívünkből köszönjük az Úrnak, hogy az embereknek értékes világosságot nyújthatunk. Boldogok vagyunk, hogy üzenetünk van napjaink számára, a hit általi megigazulás üzenete. Az a hír, hogy Krisztus a mi igazságunk, sok-sok léleknek hozott szabadulást. Isten ezt mondja népének, lépjetek tovább. A laodíceai üzenethez intézett levelet magunkra is alkalmazhatjuk. Mi élesen meg lett világítva azoknak a helyzete, akik hisznek, akik birtokolják az igazságot, akik büszkék igazság ismeretükre, miközben annak erejét még soha nem tapasztalták meg életükben. Szívükből hiányzik az Isten szeretetének tüze, pedig éppen ez a tűz teszi Isten népét a világ világosságává. Minden összejövetelen, amelyet a generál konferencia óta tartottunk, voltak hívő emberek, akik sóvárokba fogadták a hit általi megigazulás üzenetét. Hálásak vagyunk Istennek, hogy vannak lelkek, akik érzik hiányosságaikat, a hit aranyának és a szeretetnek, Krisztus igazsága fehér ruhájának és a szemgyógyító írnak a lelki megismerésnek a hiányát. Aki rendelkezik ezekkel a becses adományokkal, annak lelki temploma nem olyan, mint egy szentségtelen szentély. Kedves testvéreim, a názáreti Jézus Krisztus nevében szólítlak fel benneteket, munkálkodjatok ott, ahol Isten munkálkodik. Most van itt az idő, hogy éljünk nagy lehetőségünkkel. 8 hónappal később a következő írás jelent meg tollából. Helységről helységre utaztam, összejöveteleken vettem részt, amelyeken a hit általi megigazulás üzenete hangzott. Nagy előjognak tartottam, hogy testvéreim oldalán állhattam, és elmondhattam bizonyságtételemet és üzenetemet. Éreztem, hogy Isten lelkének áldása kísérte az üzenetet, ahol csak az hangzott. Egy Süd Lancasterben tartott konferenciáról írta: még sohasem láttam ébresztő munkát oly alapossággal terjedni, miközben mentes volt minden nem odaillő izgalomtól. Nem volt ott semmi kényszerítés vagy felszólítás. Az embereket nem hívták fel a pódium elé, de valamilyen ünnepélyes benyomás uralkodott, hogy Krisztus jelen volt, nem az igazakat, hanem a bűnösöket hívni a megtérésre. Akiknek őszinte szívük volt, azok készek voltak beismerni bűneiket, sőt, amennyire hatalmukban állt, bűnbánat és megújulás által gyümölcsöt hozni az Úrnak. Úgy éreztük, a menny levegőjét lélegezzük. Valóságban angyalok lebegtek körülöttünk. Péntek délután 5 órakor kezdődött az Isten tisztelet, és 9 óra körül zárult. Sokan tettek bizonyságot, hogy miután az igazság szívükbe hatolt, a törvény megrontóiként bűnösnek látták magukat. Korábban saját igazságokban bíztak, Miután azonban saját igazságokat összehasonlították Krisztus igazságával, amely egyedül érvényes Isten előtt, belátták, hogy saját ruhájuk szennyes. Már akkor, amikor még nem voltak tudatában bűnösségüknek, érezték, hogy szívük romlott és mélyre süllyedt. A

0: Ez legyőzi a szív büszkeségét, és keresztre feszíti az ént. A valódi kegyességi mi hatalmas ébredése, micsoda megújulása a lelki életnek, micsoda megtisztulása bűntől, milyen lélekkeresztség, micsoda megnyilatkozása lehetett volna az isteni erőnek, hogy életünkben befejeződjön Isten műve, amelyet megtapasztalhatott volna a világban Isten népe, ha a konferencián részt vett minden prédikátor úgy hagyta volna el Minneapoliszt, mint Istennek ez a hűséges, szolgáló leánya.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban folytatjuk.

0: hír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés idén ősszel újra megrendezésre kerül. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani hatodik rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom az első lépés, időn ősszel újra megrendezésre kerül, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetem lelkészség szervezésében. A szervezők 25-30 év közötti fiatalok jelentkezését várják. Közölték, mostani hatodik rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen vesznek részt az eseményen. A program minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívja és várja az ország bármely pontjáról. Beszélgető indítós kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani a programban. Megjelent a tanévrendje a Magyar Közlönyben. Megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-26. Évi tanévrendje. Kiderült, hogy mikor kezdődik és ér véget a tanév, mikor lesznek az őszi, téli és tavaszi szünetek, változnak a kompetenciamérések, és új projektnap is érkezik az iskolákba. Lannert Judit oktatási miniszter kiemelte, a rendelet a legfontosabb időpontok rögzítése mellett arról is szól, hogy milyen iskolát szeretnének építeni. Elmondta, hogy a következő tanévben első alkalommal jelenik meg a Gyerekek és Diákok Hangja projektnap. Lannert Judit kitért arra, hogy nagyobb mozgásteret adnak az iskoláknak a témanapok és témahetek megszervezésében is. A rendelet szerint a köznevelésben a 26-27-es tanév első tanítási napja holnap, szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A tanítási napok száma 180 nap lesz. Az iskola utolsó befejező évfolyamán, valamint a szakgimnáziumi 12. évfolyamon az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban jövő év április 30-a a két évfolyamos részszakmákra való felkészítés folytató iskolákban jövő év május 28-a lesz. Szeptember 7-én lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az október-novemberi érettségi vizsgákra szeptember

0: 5-éig lehet jelentkezni, közölte az oktatási hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákat tehetnek. A tájékoztatás szerint az őszi vizsgai időszakban érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek, melyek listája, valamint a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az oktatási hivatal honlapján. Közölték, hogy 2026-ban az őszi érettségi vizsgai időszak október 12-től november 20-áig tart. Az írásbeli vizsgákat majd október 12 és 22-e között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák november 5 és 9, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet és 24-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kárpát-medencei református tanévnyitó. Idén Debrecen ad otthont a Kárpát-medencei református tanévnyitó ünnepségnek ma, augusztus 31-én a debreceni református nagytemplomban. Az istentiszteleten Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke az ige hirdető. 2000 év után megtalálták Jézus valódi sírját, amit teljesen egybevág a Biblia leírásával. A római La Sapienza Egyetem kutatói egy kőbányát, kertet és sziklasírokat találtak. A feltárt környezet szinte tökéletesen megegyezik az evangéliumok leírásával, de a kutatók szerint nem a végleges bizonyíték. A római La Sapienza Egyetem csapata egy több éves padlófelújítási projektet használt ki arra, hogy minden eddiginél mélyebbre ásson a világ egyik legszentebb és legbonyolultabb épületkomplexumában. Amit találtak, az nem egy csontváz vagy névtábla, hanem valami sokkal árulkodóbb, egy komplett első századi táj lenyomata. Az elhagyatott kőbánya mellette gondosan megművelt földarabok, szőlő és olajfa levelek maradványai, és a sziklába faragott sírkamrák. A kép, ami összeállt, hátborzongatóan egybevág az evangéliumi leírásokkal. A kutatást vezető Francesca Romana Stassola régész egyetlen, mindent összefoglaló mondattal írta le a felfedezés lényegét. Stassola szerint a szentírási utalások és a leletek közötti kapcsolat egyértelmű. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra. Október 9 és 11-e között rendezik meg az apák zarándoklatát, amely több éves hagyománnyal bír. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre már lehet jelentkezni. Mit érdemes vinni, és hogyan lehet jelentkezni? Az útra csak zarándoklattáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben már valakinek van zarándokkendője, imaórás füzete, imakönyve, azt vigye magával. Érdemes időben jelentkezni a terdikek@gmail.com címen. Több mint 1300 gyermek tanévkezdését segíti a Református Szeretetszolgálat. A Református Szeretetszolgálat Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciójának köszönhetően idén 1321 nehéz helyzetben élő gyermek kapott iskolatáskát és tanszereket. Az adományokat a múlt héten 100 magyarországi településen, szeptemberben pedig Kárpátalján, Apparciumban és Délvidéken osztják ki. Debrecenben kezdte meg országos tanszerosztását augusztus 25-én a Szeretetszolgálat 120 általános és középiskolás gyermek vehette át az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Az adományokat a szervezet júniusban meghirdetett országos gyűjtésén ajánlották fel

0: magánszemélyek és vállalatok, augusztusban pedig áruházi gyűjtéseket is szervezett az alapítvány. A Radírozzuk ki a különbségeket kampány célja az volt, hogy az adományokkal mérsékelje a nehéz helyzetben lévő családok anyagi helyzetéből fakadó különbségeket a gyermekek között. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Kedden szakadozik a felhőzet és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül és 28-35 fok várható. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet és 24-35 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egyszer megérint. Egy napon megérint az élet. Másképp, máskor, más szándékkal, mint valaha is képzelted. Megérint, és a köznapod megtelik a csodálatossal. Márai Sándor.

0: Ne légy fölöttébb igaz, és ne bölcselkedj fölöslegesen. Miért pusztulnál bele? Ne légy fölöttébb gonosz, és ne légy bolond. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Ne légy fölöttébb gonosz, és ne légy bolgatag. Miért halnál meg idő előtt? Prédikátor 7, 16-17.
1: Az ember egész életében keresi a maga útját. Jó esetben megvan ugyan az identitásunk annak elsődleges képzeteivel, vagyis tudjuk, hogy magyarok vagyunk, kik a szüleink, mi a foglalkozásunk. Ám a mindennapok állandóan kérdeznek, nekünk esetről esetre újból vizsgázni kell. Az események olykor szinte újra fogalmazzák, mi mit is jelent számunkra valójában. Nemzeti azonosságunk például bármi siker esetén büszkeséggel tölt el. Ugyanakkor negatívumokkal találkozva akaratlanul is szégyenkezünk. Hitünk megerősödik egy tisztes emberi helytállást szemlélvén, de a médiában terített hírek kétejt bizonytalanságot keltenek bennünk. Hol van, miben áll a normális, kiegyenlített, egyensúlyban lévő létezés? Ha van, akkor az bizonyára a helyesen élt élet, tehát mozgások, különböző aktív tevékenységek és érzések harmóniája. Nem is elsősorban szabályok rendezik ilyenné, inkább a lélek rendje és békéje, ha megvan. Az idézett ige életbölcsességében egész világok találkoznak. Az emberi élet szélső helyzetei az igazság és a bűn. És egyikből sem jó a túl sok. Van, aki önnön jósága igézetében minduttalan kiavítgatja embertársai szavait, fölemlegeti a többiek tévedéseit, megítéli mulasztásaikat. Csak hogy hiányzik belőle az embernyi ember. Az önzés helyébe tegyünk naponta csupán egyetlen csipetnyi empátiát. Magunknak ugyan miként esne, ha állandóan sopánkodást, mások megszólását kellene hallgatnunk? Igen, a világ nem tökéletes. Az emberek még kevésbé. De magunk kivételek lennénk. A párhuzamos életelv Shakespeare harmadik Richardjáé. Úgy döntöttem, hogy gazember leszek. Ők naponként mások becsületébe gázolnak. Tények helyett minősítésekkel élnek. Gátlástalan támadó szellemben vádaskodnak. Ne legyen senki boldog. Be kell látnunk, életünkből igazán Isten hiányzik mindenütt, ahol felette gonoszak, de ott is, ahol túlságosan igazak vagyunk. Éljük meg minden percünkben a Jónás próféta második fejezetének 9. versében írottakat. Az Úré a szabadítás.
0: Drága Jézus, sokszor olyan nehéz az élet. Teszem a dolgom, és nincs elismerés. Vonj magadhoz engem fáradtságomból. Köszönöm, hogy ezerszeres jutalmat ígérsz minden erőfeszítésemért. Neked akarok dolgozni, tisztességes akarok maradni, ha mások tisztességtelenek is. Szolgálni akarok, ha mások uralkodnak is. Szelíd és alázatos szívű Jézusom, hiszem, hogy csak benned találom meg lelkem nyugalmát. Te adsz új erőt a mindennapokhoz. Igád édes, terhet könnyű. Köszönöm az íge által nyújtott megnyugtató szavaidat. Mécs Károllyal szólva, én úgy élek a gondvert emberek bajok közt, mint királyfi a mesében, midőn a sárkány részeg s szendereg. Nem földi nap süt fent a sejmes égen, szívem dalolgat, mint a nyári telt fényben a kis kanári, s valaki enni-inni ad nekem. Vigyáz a tűzre, vízre és kenyérre. Mint holló a fiát nagypénteken, úgy mossa minden bánatom fehérre. Hegyét töri tövisnek, bűnnek, legyen körültem mindig ünnep. Én járok, mint a sekrestyés tavasz. Gyújtogatom a bánat megtaposta lelkek rügyét, melyekre dér havaz. Ködökből kisüt a nap, s lelkek bíbor bimbói gyúlnak imádatra a nap úrnak. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A közelmúltban két alkalommal is egy olyan témával foglalkoztunk, amelyről elmondtam azt, hogy nem szívesen beszélünk. Szeretnénk kikerülni, de el kell mondani, hiszen a jelenések könyvét úgy vezeti be az Úr, hogy írd meg és küld el a hét kis-ázsiai gyülekezetnek, azután pedig a többieknek is, akiket Isten egy különös üzenettel szólít meg. Eddigiek során azt láthattuk a jelenések könyvében, hogy azok az angyalok, akik képviselik Isten üzenetét, általában egy-egy csoportot szólítanak meg, egy-egy intézményt, egy-egy olyan közösséget, amiben politikai közösséget ismertünk fel, vagy vallási közösséget. Most a mai előadás témája egészen más, más hangulatában is. Isten nem csak egyes embereket szólít meg ezzel a néhány Biblia szöveggel, a jelenések könyve 14. fejezetéből, a 6. verstől, hanem az egész emberiséget megszólítja. Egy nagyon ünnepélyes üzenet hármast küld Isten a föld lakóinak, és ebben ezt látom a legünnepélyesebbnek. Azután természetes, ebből következik az is, hogy az üzenetnek a tartalma olyan, amit nem lehet elhagyni, amivel foglalkozni kell, amit ismerni kell, amit meg kell hallani a föld minden lakójának, így mondja Isten igéje. Olvassuk tehát azt az üzenet részt, amivel a mai este foglalkozunk. Jelenések könyvében a 14. fejezet 6. és 7. versét. És látték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtett a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Ezzel a két Biblia verssel foglalkozunk ma este, és ez a két vers része egy üzenet együttesnek, amelyet három angyal által jelenít meg az Úr, akik elviszik Isten üzenetét az egész földre. Azok, akik ezt a proféciai képet az 1800-as években magyarázták és felismerték benne Istennek különleges üzenetét, egy összefoglaló nevet adtak ennek az üzenetnek, és ez az összefoglaló név a hármas angyal üzenet. Nem így van benne a Bibliában, hanem úgy, hogy három angyal jön, és ezek intő üzenetet hoznak. Három angyal jön, tehát a címben utal arra, hogy nem egymástól független üzenetekről van szó, hanem a három angyal üzenete teljesen egységes, összefonódik, és ezért mondjuk úgy, hogy ez az üzenet, amelyet Isten három angyal által közvetít, ez hármas angyali üzenet. Ma az első angyal üzenetével foglalkozunk. Mit jelent számunkra, mit mond Isten az első angyal üzenetében. Először nézzük magát az üzenetnek a formáját. Azt olvassuk, hogy egy angyal jön, akit János apostol lát repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, és az föld lakosainak hirdeti az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Az angyal az ég közepén repül. Így mutatja be Isten igéje, így látta János apostol. Mit jelent az, hogy az ég közepén repül? Nyilván azt, hogy mindenkinek látni kell. Egy olyan üzenetről van szó, amit mindenkinek látni és hallani kell. Ez az angyal az ég közepén repült, és hangos szóval hirdeti az üzenetet. Az ég közepén hangos szóval, minden ember számára. Ebben benne vagyunk mi is. Ha megkérdeznénk templomba járó embereket, hogy hányan hallottak már erről az üzenetről, valószínű meglepődnénk. Annak ellenére, hogy azt mondja az Úr, hogy minden embernek meg kell hallani ezt az üzenetet. Vajon akkor mi a magyarázat annak, hogy mégis nagyon kevesen ismerik ezt az üzenetet, kevesen találkoztak ezzel az üzenettel? Nézzük, hogy mit is tartalmaz az első angyal üzenete. Hármas gondolat van ebben az üzenetben, nagyon határozottan összefonódva. Az első, azt olvastuk, hogy az örökkévaló evangélium van ennél az angyalnál, az örökkévaló evangéliumot hirdeti. A másik gondolat, amit az angyal közvetít, Isten ítéletének órája. Eljött Isten ítéletének órája. Egy olyan korszakba érkeztünk, és az Isten üzenete is olyan korszakba érkezett, amiben valami történik, nem csak itt ezen a földön, hanem a mennyben is, Isten ítéletet hirdet. A harmadik gondolat ebben az üzenetben, az első angyal üzenetében, imádjátok a Teremtő Istent. Tehát az örökkévaló evangélium, azt hirdeti ez az angyal, a másik üzenet, eljött Isten ítéletének órája, és a harmadik egy nagyon komoly felszólítás, imádjátok a Teremtő Istent. És itt a hangsúly, majd látni fogjuk, hogy miért a Teremtő Istenen van. Lényegében, ha valaki ezt elolvassa, akkor azt mondhatja, hogy hát ezzel már találkoztunk más összefüggésben is, mert az evangéliumot hirdetjük, az evangéliumot hirdetik minden keresztény egyházban, azután arról is prédikálnak minden egyházban, hogy Isten ítélni fog eleveneket és holtakat, azután a Teremtő Isten imádatáról is szó van. Mégis miért különleges ez az üzenet ma a mikorunkban, miért mondjuk azt, hogy egy nagyon fontos üzenet, miért kell minden embernek hallani ezt az üzenetet, miért hirdeti hangos szóval és nagy látványossággal az angyal ezt az üzenetet. Vizsgáljuk sorba ezt a három gondolatkört. Az örökké való evangélium. Az angyalnál az örökké való evangéliumban. A Szentírásban egyedül ezen a helyen van az evangélium szó ezzel a jelzős szerkezettel, hogy örökké való evangélium. Vajon miért? Jézus eljövetel előtt miért kell kihangsúlyozni az evangélium örökké való jellegét, és az, hogy ez az evangélium, amit az angyal hirdet, örökké való evangélium. Amikor Jézust a tanítványok megkérdezik Jeruzsálem pusztulásával, és Jézus második eljövetelével kapcsolatban, hogy mikor lesz és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, akkor ha emlékszünk rá, erről már volt szó, hogy Jézus a jelek között, amelyeket elmond a tanítványoknak, megemlíti a 24. fejezet 14. versében az evangéliumot, és azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jöjjön el a vég. Figyeljük meg a két gondolatnak a találkozását. Az örökkévaló evangélium, amelyet minden népnek hirdet az angyal, és a Jézus kijelentése, hogy ez az evangélium hirdettetik az egész világon minden népnek. Ugyanarról az evangéliumról van szó. Ugyanarról az evangéliumról, amelynek a tartalma egy is ugyanaz. Vajon miért kell akkor hangsúlyozni, hogy az örökkévaló evangélium is, ez az evangélium hirdetetik Jézus eljövetele előtt minden népnek? Csak egy gondolatra szeretnék utalni Pál apostolnak a galáciai gyülekezetekhez írott leveléből. Még akkor nagyon új volt a kereszténység. Még akkor nagyon új volt az evangélium. Akkor ismerték meg az evangéliumot. A tanítványok elindultak, hogy Jézus szavai szerint hirdessék az egész világon bizonyságul Isten országának evangéliumát. És nagyon rövid idő alatt történik valami, vagy történnek valamik, amik Pál apostolnak a figyelmét odairányítják egy szükségletre, amellyel foglalkozni kell a gyülekezetek életében. A Galácia beliekhez írott levél első fejezetében, az 5 versben egy nagyon szép bevezetést alkalmaz Pál apostol, talán többet, mint más gyülekezeteknél, és talán azért, mert egy nagyon kemény üzenetet mond ennek a gyülekezetnek. Ugye, hogyha valakivel levelezünk, és meg akarunk írni valami nagyon kemény, nehéz dolgot, akkor megpróbáljuk először udvariasan rávezetni. Nemrégen kaptam valakitől egy levelet, aki 42 éves keservével, problémájával keresett fel, és a levélnek a nagy része udvarias bevezetés. Visszaemlékszik a régi időkre, csupa szépet ír, majd a levelének a végén mondja el az ő keserűségét. Pál apostol a közepébe vág, rögtön a levél elején. És hogyan hangzik ez? Csodálkozom, mondja a gyülekezetnek, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelm által elhívott, így hamar más evangéliumra hajoltok, holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Mit mond Pál apostol a gyülekezetnek? Csodálkozom, hogy olyan hamar, nem régen ismertétek meg az evangéliumot, és olyan hamar más evangéliumra hajoltok. És rögtön hozzáteszi, hogy holott nincs más. Hogy van az, hogy nincs más evangélium, mégis a gyülekezet más evangéliumra hajolt? Azt mondja az apostol, hogy vannak, akik zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. Hogyan történik ez? És először Pál apostol egy nagyon meglepő dolgot mond. Így folytatja, de ha szinte mi, avagy mennyből jövő angyal hirdetne néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. El tudjuk képzelni, hogy jön egy angyal valami hamis üzenettel? Pál apostol azt mondja, hogy ha mi, vagy mennyből jövő angyal jönne. Ebben benne van az, hogy testvéreim, ha egyszer én valami mással jönnék közétek, eltérő üzenetet mondanék nektek, küldjetek ki, ne fogadjatok, legyen átok, amit mondok. Nagyon kemény dolog. Az apostol időkben így kellett bánni a hamis tanítókkal, mert az evangélium tisztaságáról volt szó, Isten igazságának tisztaságáról volt szó, és nagyon keményen kellett fellépni a hamis tanítókkal szemben. Erre tanítja Pál apostol a gyülekezetet. Ha egyszer én vagy apostoltársaim, vagy egy mennyből jövő angyal jönne, ne higgyétek. Feltettem azt a kérdést, hogy el tudjuk képzelni, hogy egy angyal jön, és valami új dolgot hirdet. Mit mond Jézus? Máté evangélium a 24. fejezetében, 24. versben. Sátán jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse a lehet a választottakat is. És a csodáknak, a jeleknek, a hamisítványoknak, a csalásnak a csúcspontja mi lesz, amikor Jézus képében jelenik meg Sátán. Amikor Krisztust fogja utánozni, mit csinálunk akkor, ha Sátán megjelenik csodálatos pompában, csodálatos dekorációval, és kedves szavakkal azt mondja, hogy kedves híveim, gyermekeim, most már nem ezt kell tenni, hanem korrigáltam dolgokat. Vajon lesz-e bátorságunk azt mondani, távozz tőlem, Sátán? De ez meg fog történni. Sátán jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse a lehető a választottakat is. Nemrégen foglalkoztunk Jelenések könyve 17. fejezetével. Kiről van ott szó abban a fejezetben? Egy olyan vallási hatalomról, amelyik mivel téveszti meg az embereket? Csodálatos látványossággal. Bíborba, bársonyba öltözötten jelenik meg az emberek előtt, és aranypohárban mit kínál? Az utálatosságokat. És mire vezeti az embereket? A paráznaságra, lelki paráznaságra, az Istentől való elhajrásra. Azt a kérdést tette fel valaki, hogy hogyan tudja Sátán ezt megcsinálni, elhitetni az embereket. Vajon az emberek nem ismerik fel a hamisságot, amikor annyira világos? Talán még van, aki emlékszik arra, hogy milyen igéket idéztem, hogy János evangélium a 3. fejezetéből, hogy az igazi világosság, Jézus már eljött, de az emberek mit szerettek jobban? A sötétséget. Az emberek jobban szerették a sötétséget. Miért? Mert az jobban esik nagyon sokszor az embernek. Visszatérve az evangéliumhoz. Az örökkévaló evangélium. De először is nézzük, mi az evangélium. Az evangélium a Jézus Krisztusban és a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló üzenet. Ez az örökkévaló evangélium. A Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló örömüzenet. Ez az örökkévaló evangélium. És Pál apostol azt mondja a galáciai gyülekezetnek, csodálom, hogy ettől az evangéliumtól olyan hamar elhajoltatok. Vajon mit gondolunk, ha Pál apostol ma itt lenne, és látná gyülekezetek, egyházak, közösségek, vallási közösségek életét, nem volna esetleg egyes alkalmakkor hasonló feddése, intése a gyülekezet számára, mint ahogy megintette a galáciai gyülekezetet? Vajon mit mondana Pál apostol egy-egy olyan gyülekezetben, ahol az örökkévaló evangéliumot egy kicsit elferdítik? Van ilyen? Csak egyet szeretnék említeni. 1973-ban Bangkokban volt egy világmissziói konferencia, amelyben az evangéliumot teljesen gazdasági és politikai kategóriákba helyezték. Érdekes, hogy még annak a idején, hogy ez még a másik rendszerben volt, Pímen moszkvai pátriárka is azt jelentette ki, hogy a Krisztusban való üdvösség elnyerésének lehetősége teljesen hiányzott. Úgy definiáltánk az evangéliumot, hogy az embernek az emberrel szembeni kizsákmányolás elleni fellépés, a szociális problémák megoldása, vagyis lekicsinyítve az éhez ember számára az evangélium az, hogyha adok egy darab kenyeret. Mindez nagyon szép, de az evangélium nem gazdasági kategória, nem politikai kategória, hanem a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről szóló örömüzenet. Ha ez hiányzik, akkor az már nem evangélium, az valami más evangélium. Nem tudom, ha Pál apostol ott lett volna 1973-ban Bangkokban, ezen a konferencián, mit mondott volna. Lett volna nagyon kemény üzenete az a tiszta első vallási vezetőkből álló konferencián. De azt mondja Pál apostol, ha mennyből jövő angyal hirdetni és mást ezen kívül ne higgyetek. Ez az egyik korunknak szóló üzenet, az örökkévaló evangélium és a legidőszerűbb üzenet. Gondoljuk csak át, hogyha megpróbálnánk a bangkoki gondolatot átvenni, és annak alapján megoldani az emberiség problémáját, akkor ma miről beszélnének? A egyik újság címlapján olvastam, a világ egyik fele éhezik, a másik nem alszik. Ugye mennyire találó? De mióta keresik a megoldást? A álmatlanság ellen a pirulánkat tudják felhozni, aztán egyre többet szed az ember, és egyre kevesebbet tud aludni. A másik pedig az éhség ellen. A közelmúltban az ENSZ hozott egy határozatot, hogy azt igyekeznek az éhező emberek számát felére csökkenteni. De mi van a másik felével, aki éhen hal? Nem ez az evangélium. És az egyik évben elfogyasztják az emberek a segélyt, másik évben már éheznek újból. Úgy látszik, hogy az emberség hiába próbálja megoldani ezeket a problémákat. Nem sikerül. A másik üzenet az első angyal üzenet csokorban eljött az ő ítéletének órája. Azt az időt jelzi, amikor elkezdődik, vagy elkezdődött a mennyben egy ítélet folyamat. Ahhoz, hogy a mennyei ítéletet megértsük, szükség van arra, hogy visszamenjünk egy kicsit az Ószövetségbe, és megvizsgáljuk az Ószövetség, így mondom, legnagyobb ünnepét, az Ószövetség legdrámaibb ünnepét, és ez az engesztelés napja volt. Évenként egyszer volt ez a nap. Ennek a napnak az volt a lényege, hogy ezen a napon mehetett be a főpap évente egyszer a szentek szentjébe, közben járna a nép bűneiért, és jelképesen ezen a napon ott a szentek szentjében dőlt el mindenkinek a sorsa, és itt ezen a napon a főpap engesztelése által lett megbocsátva az egész évben felhalmozódott bűnöknek a sokasága. Ez a nap rendkívül komoly volt. Azt olvassuk a Mózes harmadik könyvében, ezzel kapcsolatban ezt mondja az Úr, ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. Vagyis ezen a napon bűnbánatot kellett tartani mindenkinek. Ezen a napon, ha nem vette komolyan az üdvösségét, akkor meg kellett halnia. Ezt mondja az Úr, írtassék ki az ő népe közül. Aki nem bánta meg a bűnét ezen a napon, azt megkövezték. Tudjuk azt is viszont, hogy a minden ószövetségi áldozati rendtartásnak a jelentősége előremutatott a mennyei templom szolgálatra. És az engesztelés napi ünnepnek is van egy mennyei valósága, amiről ezt írja a zsidókhoz írott levélben az apostol. Fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ül. Nem tudom, hogy kik azok, akik lélekben erre a napra gyakran gondolnak a mindennapi élet küzdelmeiben. Vajon tudják olyan komolyan venni ennek a napnak a jelentőségét, mint ahogy komolyan vette Izrael népe. Azt figyelték, hogy mikor jön ki a főpap a szentek szentjéből. Ha a mennyei szolgálatra gondolunk, akkor azt kell tudnunk, hogy ott is folyik egy szolgálat, érettünk. És amikor ott befejeződik az engesztelés munkája, szolgálata, akkor Jézus kijön a Szentek Szentjéből, és kimondatik az, amit Jelenések könyve 22. fejezetében olvasunk, aki szent, szenteltessék meg, aki fertelmes, legyen fertelmes, ezután is. Mint ahogy az Ószövetségben nem tudták, hogy a főpap mikor jön ki a Szentek Szentjéből, ugyanúgy nem tudjuk azt, hogy Jézus mikor fejezi be az ő mennyei főpapi szolgálatát. És ami fájdalmas, hogy ezzel nagyon keveset is foglalkozunk. Dániel proféta könyvében olvastuk már, hogy a proféciát előre vetítette Jézusnak a mennyei szenté szolgálatát is. A 19. században ismerték fel ennek a proféciának a jelentőségét, és arra felismerése jutottak, hogy Dániel könyve 8. fejezet 14. versének alapján 2300 éves proféciának a végén, ami 1844-re mutat, kell bemenni Jézusnak a mennyei Szentek Szentjébe. Ekkor kezdődik meg Jézus főpapi szolgálata. És 1844-ben volt egy nép, egy közösség, amelyik vállalta ezt a proféciát, sőt, erre a proféciára építette fel az ő küldetését, ami azt jelenti, hogy 1844 óta vizsgálat-ítélet idejében élünk. Abban az időben, amelyről az első angyal bejelenti, hogy eljött az ő ítéletének órája. Akár hisszük, akár nem, akár elfogadjuk, akár nem. Ahogy az Ószövetségben a főpap a Szentek Szentjében ezen a napon döntő jelentőségi szolgálatot végzett. Ugyanúgy 1844 óta Jézus a mennyei Szentek Szentjében végzi ezt a szolgálatot, amely akkor ér véget, amikor Jézus befejezi ezt a szolgálatot. És ezzel kimondatik az, amit az előbb már idéztem, aki szent, szenteltessék meg, ezután is, aki fertelmes, legyen fertelmes, ezután is. Ez az angyalnak a második üzenet, illetve az angyali üzenet második gondolata. A harmadik, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, aki teremtette a vizeket, teremtett mindent. Miért olyan fontos üzenet ez? Hisz nem volt ez teljesen egyértelmű az egyház vagy egyházok életében. Ez megint egy különös jelentőséggel bíró üzenet. Így is mondhatnánk, hogy egy 2000 évvel ezelőtt megfogalmazott üzenet, amelyben Isten választad egy közel 2000 évvel később felvetődő problémára. Isten előre válaszol az ember kérdéseire, előre válaszol az ember kételjeire. Míg az ember részéről el sem hangzott egy kérdés, Istennél már megvan erre a válasz, és ez a helyzet a teremtés gondolatával kapcsolatban. Imádjátok a teremtőt. Ugye tudjuk, hogy a középkorban nem volt probléma az, hogy higgyenek az emberek a teremtő Istenben és a teremtésben. Ha valaki a teremtő Isten imádatát kétségbe vonta, vagy magát a teremtés tényét, akkor ez simán a mágiára vezetett. És mi a helyzet ma? Egy világhírű angol tudóstól, Nobel-díjas tudóstól, kémikustól idézek, a neve George Wald. Amikor a földi élet eredetéről van szó, csupán két lehetőség kínálkozik. A teremtés, vagy a spontán keletkezés, az evolúció. Nincs harmadik út. És most jön az emberi, a tudományos nézet. A spontán keletkezés 100 évvel ezelőtt megcáfolták, Pasteurre utal. De ez csak egyetlen másik végkövetkeztetéshez vezet bennünket, a természet feletti teremtéshez. Ezt viszont filozófiai okokból nem tudjuk elfogadni. Ezért azt választjuk, hogy elhisszük a lehetetlent, azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Ugye ezt nevezik tudományos bizonyítéknak. Amikor a maga tudós elmondja azt, hogy a teremtés tanítását nem tudjuk elhinni filozófiai okokból, ha nincs más akkor, hogy elhiggyük azt, ami lehetetlen. Mármint az evolúció. Ki mondja azt, hogy lehetetlen, de hát nincs más, amit elhiggyünk. Vagy a teremtés, vagy az evolúciót. És elhiggyük azt, hogy az élet önmagától véletlenül jött létre. Itt ismét szeretnék visszautalni János evangéliumára, hogy az emberek inkább mit szeretnek? A sötétséget, mint a világosságot. Inkább szívesebben elfogadják a hihetetlent, mint Isten igazságát. Mert ha elfogadjuk Istent, mint teremtőt, akkor ezzel más is jár. Imádjátok. Jár az Isten imádat, az Istennek való engedelmesség. Itt a teremtéssel kapcsolatban egy különös, így mondhatnám, fejlődési folyamatot láthatunk az evolúcióval kapcsolatban. A 18. században betört a vallás területére a deizmus és a panteizmus. A deisták azok nem tagadták Istent, hittek egy teremtő Istenben, de egy olyan Istenben, aki megteremtette az életet, az egysejtűt, azután útjára engedte, és innen jön az evolúció, innen már jön a fejlődés. A panteisták azt tanítják, hogy Isten benne van a természetben, a fűben, fában, az élő világban és az élettelen világban. Ezután, a deizmus és a panteizmus után jön az adventizmus, 1840-es években felismerik a hármas angyal üzenetet, és a hármas angyal üzenetet teszik az ő küldetésük alapjává és igazolásául, ezt az üzenetet alkalmazzák, és ők hirdetik a Teremtő Isten imádatát. Nagyon különös dolog, hogy 1842-43-ban elkezdik hirdetni a Teremtő Isten imádatát az első angyali üzenetben, és 1859-ben Darwin előáll a Fajok Eredete című könyvével. Isten itt is megelőzi az üzenetével, a válaszával az embert. És ugye utána mi történik? Megindul egy harc. A katolikus egyházon belül is megindul egy küzdelem. Egymás után jönnek olyan teológusok, akik elkezdenek kacérkodni az evolúció gondolatában. Egyik ilyen neves személyiség, Teilhard de Chardin, francia paleontológus, őslénytankutató, aki 1881-től 1955-ig élt. Az egyház megpróbálta őt semlegesíteni azzal, hogy Kínába küldte misszionáriusnak, azután az Egyesült Államokba küldték, de Teilhard de Chardin műveit indexre tették, tiltott könyvek, tiltott tanítás volt az, amit ő írt a teremtésről, illetve a fejlődésről. Az egyházon belül megindul egy küzdelem. A II. Vatikáni zsinaton már áttöri a frontot az evolúció gondolata, és nem sokkal később lépnek fel teológusok, akik egyértelműen képviselik az evolúciót. De ami különös, nem csak most a evolúciónak és a teremtésnek a szembeállítása. Ugye, ha Isten üzenetével, Isten igazságával szembe kerül az ember, akkor egymás után jönnek a megválaszolatlan kérdések, amelyekre nincs válasz. A válasz az, amit George Wald mondott. Inkább hisszük a hihetetlent. Mit is mond Isten a 21. század emberének a Jelenések könyve 14. fejezetében az első angyal üzenete által? A boldog örömhírt, az örökkévaló evangéliumot. Fogadjuk el az örökkévaló evangéliumot, amit Isten kínál, ami nem politikai kategória, nem gazdasági kategória, hanem a Jézus Krisztus által elnyerhető üdvösségről, örök életről szóló örömüzenet. Azután éljünk abban a tudatban, hogy folyik az ítélet, és amikor ez az ítélet lezárul, akkor mindenki marad abban az állapotban, amelyben volt addig, amikor majd számot kell adni tetteiről Isten előtt. Eljött az ítéletének órája. És a harmadik üzenet, féljük a Teremtő Istent. Adjunk hálát, dicsőítsük életünkkel a Teremtő Istent, hogy olyan nagyján tette az embert, hogy képmására formálta az embert, hogy az embert kiemelte a sárból, az élettelen anyagból, és belehelyezte egy csodálatos élővilágba, mint a teremtés koronáját. Adjunk hálát a mindenható Istennek ezekért az üzenetekért, az ő kegyelme által. Amen.
0: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

Az Úr angyala szüntelen vigyáz ránk. Ritkán beszélünk az angyalok szolgálatáról, pedig a Bibliában gyakran olvashatunk róluk, és nagyon sokat köszönhetünk nekik, akik által szerető Istenünk oltalmaz minket. Számunkra láthatatlanul ugyan, de mindig jelen vannak az életünkben. Kimondhatatlan érdeklődéssel aggódva figyelnek, mit teszünk, mi történik velünk, hogyan formálódik jellemünk. De vajon miért csak akkor gondolunk rájuk, ha nem esünk el a jeges úton, elkerülünk egy karambolt, és nem ér semmi baj? Nap mint nap küszködünk és igyekszünk megfelelni a kívánalmaknak, helytállni a ránk bízott feladatokban, közben eszünkbe sem jut, vagy csak néha tűnődünk el azon, hogy egyetlen percben sem vagyunk egyedül. Mert a jó angyalok, akik láthatatlan segítőink, mint Isten követei, támogatnak és védelmük alatt élhetünk. A Szentírás rengeteg olyan eseményről számol be, amikor valamilyen formában a jó angyalok megmutatkoztak embereknek, segítségükre siettek, vagy az Úr üzenetét jelentették ki nékik. Isten szolgáinak tartják magukat, de nem engedik meg, hogy az emberek imádják őket. Feladatuk az Úr parancsolatainak végrehajtása. Közreműködnek a mindenható Isten terveinek és ígéreteinek megvalósításában, a megváltás munkájában. Ha mennyei látásra nyílna szemünk, mint egykor Elizeus próféta szolgájának, akiről a Királyok második könyve 6. fejezetében olvashatunk, akkor hatalmas erejű angyalokat látnánk magunk körül, akik szeretettel figyelnek minket, védenek a gonosztól, mindenféle bajtól, hallgatják imáinkat és az Urat dicsőítő énekeinket. Az angyalok mennyei vezérüktől várják a parancsot, hogy kiragadják Isten gyermekeit a veszedelemből. A 34. Zsoltárban Dávid arról ír, hogy az Úr angyala őrt áll, tábort jár az őt félők körül, és megmenti, kiszabadítja őket. Egy másik fordítás szerint, mert az örökké való angyala körülveszi azokat, akik tisztelik és félik az örökké valót, és megvédi őket. A 91. Zsoltárban pedig az egyszerű fordítású Bibliában ez áll. Erős kővárom az örökkévaló, a felséges a menelékem, ezért nem ér el téged a veszedelem, és otthonodnak a pusztítás közelébe sem jöhet, hiszen az örökkévaló parancsolt felőled, és melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon, kezükben hordoznak, hogy meg ne üssed lábad a kőben. Az örökkévaló mondja rólad, mivel ragaszkodsz hozzám, és szeretsz, megmentelek. Mikor kiáltasz hozzám, felelek, veled vagyok, mikor bajok vesznek körül, kimentelek és fölemellek. Micsoda rendkívüli ígéret és reménnyel teli, bátorító üzenet ez a mi Istenünktől. Vajon értékeljük és hálásak vagyunk érte? Megszoktuk köszönni néki naponta, hogy ennyire szeret és gondunkat viseli? Különösen napjainkban van hatalmas jelentősége ezeknek a szavaknak, amikor oly sok veszedelem és baj támad ránk minden irányból. Olyan jó és biztonságot adó az a tudat, hogy szerető Urunk szüntelen vigyáz ránk, velünk van és megment. Őriz bennünket útunkon, elküldi szent angyalát, hogy megvédjen a különféle élethelyzetekben. Ezért nincs okunk az aggodalomra, csak mi is ragaszkodjunk, és legyünk hűségesek hozzá, bármi történik is. Vigasztaló és buzdító az a gondolat is, hogy mindannyian születésünkkor kaptunk egy őrangyalt, aki megtesz minden tőle telhetőt azért, hogy oltalmazzon,
és Krisztushoz vezessen. Soha nem hagy magunkra a kísértésekben, hanem igyekszik megvédeni Sátán és gonosz angyalainak folyamatos támadásaitól. Szinte felfoghatatlan számunkra, hogy milyen nagy küzdelem folyik a láthatatlan erők között, az Istenhez hűséges és a hozzá hűtlenné vált angyalok között az emberért. Rajtunk áll a döntés, hogy melyik győz felettünk. Az angyalok állandóan figyelemmel kísérik életünket, nagy érdeklődést tanúsítanak irántunk. Tudják, hogy az Úr Jézus élete odaáldozásával milyen végtelen nagy árat fizetett azért, hogy megmentse azokat, akik benne bíznak. Jobban meg kellene értenünk az angyalok küldetését. El kellene gondolkoznunk azon, hogy minden munkánkat e rendkívüli mennyei lények együttműködése és gondviselése segíti. Mint Isten hűséges követei, szolgái feljegyzéseket készítenek szavainkról, cselekedeteinkről. Ha többször eszünkbe ötlene az, hogy az angyalok előtt semmi nincs rejtve, és összes tettünkről minden kiejtett szóról tudnak, és jelentik az értünk aggódó, szerető Istenünknek, aki megbízta őket ezzel a feladattal, akkor valószínű jobban ügyelnénk magatartásunkra és szavainkra. Jó lenne megfogadni Bölcs Salamon tanácsát, amit a Prédikátor könyve 5. fejezetében így fogalmazott meg. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavaidat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének az angyal előtt, hogy csak tévedés volt. Miért háborodjon föl Isten beszéded miatt, és miért pusztítsa el kezed munkáját? Nem mindegy tehát üdvösségünk szempontjából, hogy mit mondunk és mit teszünk, és milyen feljegyzés készül rólunk a mennyben. Az angyalokat nem lehet megtéveszteni. Egyetlen tettünk, indítékunk és szándékunk sincs rejtve előttük. Mélyen elgondolkoztató és figyelemre méltó, hogy az angyalok feljegyzik mind a jót, mind a rosszat rólunk. A menny angyalait érdekli az emberek sorsa. Vágyakoznak betekinteni és megérteni a megváltás titkát. Szánakoznak a tévelygőkön, és sírnak, mialatt az emberi szem szárazon marad, és az emberi szív nem szánakozik.

Véget, amely körülveszi őket, de elég számunkra az a tudat, ha ők látnak minket. Erős védelem alatt állunk, mert szüntelenül vigyáznak ránk. Ezt a megállapítást igazolja egy történet, amit egy német származású orvos házaspárról olvastam, akik elmentek az indiánok közé, hogy megismertessék velük Isten evangéliumát. Az indiánok bizalmatlanul és ellenszenvesen fogadták őket, pedig mindent megtettek azért, hogy segítsenek rajtuk. A törzsfőnök elhatározta, hogy megszabadul tőlük. Ezért egy éjjel körbevette felfegyverzett embereivel a misszionárius kunyhóját. Azt tervezték, hogy felgyújtják és megölik őket, ha menekülni próbálnak. De a legnagyobb meglepetésükre a kunyhó körül tüzes fegyverekkel felszerelt katonák álltak őrt, hogy védjék az alvókat és vigyázzanak rájuk. Így visszavonultak, mert nagyon megijedtek, és nem akartak a túlerővel szembeszállni. A törzsfőnök bátor és kíváncsi ember volt, ő ott maradt lesben állva másnap reggelig, és várta, hogy mi lesz. Amikor kijött a misszionárius, odament hozzá, és ezt kérdezte. Fehér ember, hol tartod a katonáidat? A misszionárus meglepetten válaszolt. Nekem nincsenek katonáim, miért kérdezed? Ekkor a törzsfőnök elmondta, hogy milyen merényletet terveztek ellenük. Ebből a misszionárius megértette, hogy az éjszaka Isten angyalai emberi alakban voltak ott a kunyhójuk körül. Így alkalma nyílt arra, hogy beszéljen Isten gondviselő munkájáról és az angyalok szolgálatáról. Ez az indián harcos csodálkozva hallgatta, és a szívében egy hatalmas változás történt. Már nem ellenségesen nézett a fehér emberre, hanem vágyakozott minél többet megtudni az ő istenéről. Amit hallott, mindezt elmondta népének, akik szintén kíváncsiak lettek a misszionárius tanítására. Óriási ébredés történt ennek az esetnek kapcsán az indián faluban. Bármilyen hihetetlennek tűnik is ez a történet, de igaz, mert ez esemény átélői azért jegyezték le tapasztalatukat, hogy ezzel is bátorítsanak bennünket, Istenbe vetett hitünkben megerősödjünk és megbizonyosodjunk. Elgondolkoztam azon, hogy milyen bámulatos és rendkívüli élményben lesz majd részünk, amikor Jézus Krisztus újból eljön, és találkozhatunk, beszélgetést folytathatunk azzal az angyallal, aki őrizőnk volt születésünk óta. Hiszen ő vigyázott lépéseinkre a veszedelem idején. Velünk volt a halál árnyékának völgyében, és aki először fog üdvözölni a feltámadás napján. Megtudhatjuk majd tőle, hányszor lépett közbe Isten parancsára, hogy segítsen rajtunk és megvédjen rossz befolyástól, bajtól, szerencsétlenségtől. Ekkor megértjük majd a mennyei együttműködés szerepét az emberiségért végzett minden munkában. Akkor fel fog tárulni előttünk az élet minden rejtélye, és választ kapunk a miért kérdéseinkre is. Ha sokszor úgy érezzük, hogy nehéz az a kereszt, amit Isten a vállunkra helyezett, és minden olyan reménytelennek, kilátástalannak látszik, akkor gondoljunk arra, hogy soha nem vagyunk egyedül. Szerető Urunk gondoskodott oltalomról és vezetésről. Hatalmas erejű, számunkra láthatatlan, mennyei seregek védelme alatt állunk. A jó angyalok szüntelen figyelik minden lépésünket, vigyáznak ránk, és annak örülnek, ha segíthetnek.

koros muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatunk Johann Sebastian Bach kórusműveiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Johann Sebastian Bach kórus műveiből készült összeállítást hallgathattunk. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 31-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Mózes első könyvének 28. fejezetének 22. verséből olvasom. Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Az Újszövetségi igét a 2. Korintusi levél 9. fejezetének 7. verséből olvasom. Mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Feltételek nélkül a felek nem kezdenek üzleti viszony kialakításába. Jákob komoly feltételekhez kötött üzletet Istennel. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetű ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mózes első könyve, 28. fejezet, 20-tól 22. vers. Jákob akkor hajlandó Istenének tekinteni az Urat, ha megőrzi őt épségben. Létezik Isten-ember kapcsolat üzleti adok-kapok viszony nélkül? Mi szabjuk a feltételeket, amelyeknek a teljesülése esetén hajlandók vagyunk Istenként elismerni az Urat? Milyen feltételeink vannak? Ha velem leszel, ha meggyógyulok, ha átmegyek a vizsgán, ha küldesz nekem társat, stb. Az Istennel való kapcsolatunk sokszor a hiányainkból táplálkozik. Ezért tűnik üzletnek. Ha a hiányainkból szólunk Istenhez, akkor a beszélgetésünk élő marad, a válasz megszólító lesz. A teológia nem elvont igazságok gyűjteménye, mint például, hogy Isten mindenható, hanem egy olyan Istennek a keresése és megismerése, aki pont az, ami kell, pont ott és pont akkor, ahol és amikor szükségünk van rá. A hiányainkat adjuk az Isten-ember üzleti viszonyba. Kinek éri ez meg? Jákob megkapta, amit kért, majd a tizedét Istennek adta belőle. Mi mit adunk neki? Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk mindenért, mert koldusok vagyunk ezen a földön. Semmink sincs, amit ne kaptunk volna. Adj nekünk erőt, hogy a hiányainkban ne eltávolodjunk tőled, hanem megszólítsunk és néven nevezzük azokat a dolgokat, amelyek kapcsán szükségünk van rád. Légy velünk. Ámen. Az áhítatot gombkötő Beáta írta, alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi ígék szolgáltak. Jákob megesküdött Istennek, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Mert a jókedvű adakozót szereti Isten.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A lapjáhítat címe: Isten örök, változhatatlan örömhír. A mai ige Péter első levele első fejezet 25. verse. De az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek néktek. Gondolatok az igéről. Minden emberi tanítás, sőt minden ember elmúlik, mint a fű a mezőn. Ez az ige azonban arról biztosít minket, hogy az Úr igéje egészen más, mert az mindörökké megmarad. Az evangélium isteni kijelentés, mert ugyan milyen más beszéd maradna meg örökké, azon kívül, amit az örökkévaló Isten szólt. Az evangélium Isten örökké élő kijelentése, amely az élettel most is épp oly teljes, mint a régmúlt időkben volt, ma is pontosan ugyanolyan erővel tud meggyőzni, megújítani és megvigasztalni, megtartani és megszentelni, mint egykor csodálatos kinyilatkoztatása első idejében. Az evangélium Isten változhatatlan kijelentése, amely nem hervad el máról hónapra, mint a fű, mert az mindig a változhatatlan, örök Isten igazsága marad. Az emberi vélekedések megváltoznak, az Isten által hirdetett igazság azonban épp oly kevéssé változik, mint az azt kijelentő Isten. Az evangélium örömhír Istentől, Isten szava, amelyre mindenben ráhagyatkozhatunk. Beszéde megmarad örökké, tehát életünkben, halálunkban, az ítéletben és az örökké valóságban is. Dicsőség Istennek Krisztus által ezért az örök érvényű vigasztalásért. Legyen Isten igéje a legfőbb táplálék ma és életünk minden napján. Lelkész imakör. Nagy szeretettel hívják a lelkész és lelki munkás testvéreket a szeptemberi lelkész imakörre, melyet idén a legidősebb generációra is gondolva egy új helyen, a Szilágyi Dezső téri református templom előtt az Országházzal szemben szeretnék megtartani. Úgy, ahogyan más szeptemberi találkozók esetében is, ott imádkozhatnak a városért, a Budapestért, országunkért és a megtérésért, az ébredésért. A lelkész imakörbe együtt imádkozásra hívnak lelkészeket, lelkimunkásokat és munkatársakat is. Az időpontát szeptember 1-e kedd reggel 7:30, a helyszín a Szilágyi Dezső téri templom előtti terület. Igei bevezetőt imádkozáshoz a szeptemberi szokás szerint az Allianz munkatársai fogják számunkra továbbadni, üzeni mindezeket Szuhánszki Gábor. Figyeljen minden szülő a tanévkezdés előtt. Már véget ér a nyári lazítás, és újra becsengetnek az iskolákban. A 2026-27-es tanév holnap, szeptember 1-én kedden indul, így a családoknak már tényleg csak egy napjuk maradt az utolsó simításokra. A tanszerek mellett azonban másra is érdemes figyelni, hogy az első reggel ne kapkodással és kellemetlen meglepetésekkel induljon. A 2026-27-es tanév első tanítási napja holnap, szeptember 1-én kedden lesz, ezért érdemes időben végigmenni, hogy minden készen áll-e az első becsengetésre. Elsőként érdemes átnézni az iskola vagy az osztályfőnök által küldött tájékoztatókat. Sok intézmény külön listát ad arról, mire lesz szüksége a gyermekeknek. Az időjárásról. Nyári meleg idő. Kedden szakadozik a felhőzet, és kisüt a nap, néhol eshet eső. Az északi szél megélénkül, és 28-35 fok várható. Szerdán megnövekszik a felhőzet, délen süt legtöbbet a nap. Az északi szél élénkülhet, és 24-35 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a

0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat az Evangélikus Rádiómisszió műsorában. Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon terápiás munkatársával, addiktológiai tanácsadóval beszélget Szeverényi János. A szünetekben az otthon lakóinak CD-jéről hallhatnak dalokat.
1: Szeretettel köszöntöm Németh Mihály barátomat, mert mondhatom ezt, hogy barátom is vagy évek óta, itt a Cinkotai stúdiónkban. Egy nagyon nehéz gyerekkorod volt, érintette a te életedet a szenvedélybetegség, nagyon nehéz utad volt, amíg eljutottál a gyógyulásig, és olyan valaki vagy, aki most már évek óta segítesz nagyrészt serdülő fiataloknak, akik szenvedélybetegek, akik elég sokan vannak ebben az országban, és az nagyon jó, hogyha olyanok próbálnak segíteni a bajban lévőkön, akik maguk is megjárták ezeket az utakat, és ismerik a kísértéseket, és még inkább ismerik a gyógyulásnak az útját. De most még bevezetőül hadd mondjak el néhány dolgot rólad, hogy a hallgatók is tudják, hogy kivel beszélgetünk. Te most a Baptista Teológiai Akadémiát végezted el nappali tagozaton. Teológusok vagytok, akiket ott kiképeztek, és szociális és lelki gondozó szakirányú végzettséged van, és a szakdolgozatodnak is a témája a szenvedélybetegség volt. És jelenleg a református Kallódó ifjúsági mentőmisszióban dolgozol, 5 éve már, drogterápiás otthonban. Évekkel ezelőtt Zuglóban segítettél egy bizonyos befogadóház programban, ahol szintén próbáltatok az utcán is megismerkedni, bajban lévő fiatalokkal is próbáltatok az ő életüket segíteni. Misi, örülök, hogy itt vagy. Most először arra kérlek, hogy néhány mondatban beszélj csak a régi életedről.
2: Szervusz, kedves János, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon sok mindent érintettél itt már a felvezetésbe. Én a szenvedélybetegséget már örököltem, úgymond. Nekem a felmenőim között a férfi ágon szinte mindenki alkoholista volt, ameddig vissza tudok nézni. Nagyapám sajnos öngyilkos lett, úgyhogy apám nem tudta ezt feldolgozni, ő is alkoholista lett, és engem az első abúzus, első trauma még az anyamébe ért. Anyám elmondása szerint akkor bántalmazta fizikálisan először édesapám, amikor velem várandós volt. És az egész gyerekkoromat ez végig kísérte. Elég rossz érzelmi közegben nőttem fel. Másrésztől meg tényleg ez a függő működés, ez a családi rendszernek a része volt. Úgyhogy anyu társfüggő lett, tesó munkamániás lett, én pedig a drogokba menekültem, elég fiatal.
1: Hány éves voltál, amikor kezdted?
2: 12 évesen már cigarettáztam, 13 évesen már ittam, 14 évesen már biztos, hogy a drogokat próbáltam, így visszaemlékezve.
1: És eljutottál majdnem a halálig.
2: Nagyon mélyre mentem, igen. Többször próbáltam segítséget kérni orvosok által, feküdtem be kórházba, de ez nem volt megoldás az életemre.
1: És akkor mégis hol jött a megoldás?
2: Én 2013-ban mentem be Ráckeresztúrra, a drogterápiás otthonba, és 15 hónapot bent töltöttem terápián, csak azért mentem be, hogy a drogokat letegyem, de sokkal többet kaptam, kaptam egy teljesen új életet, tiszta lappal indulhattam, és azóta tudok építkezni. Egyet tudtam, hogy oda nem akarok visszamenni, amiből jöttem. Nálunk ugye ez egy református egyház által fenntartott intézmény, és kapunk Bibliát.
1: Oké, de egy teljesen elveszett életet éltél. Hogy jutottál el egyáltalán egy református intézetbe?
2: Ben voltam 17 évesen Győrbe a pszichiátrián, és 32 évesen visszakerültem ugyanoda, ugyanúgy drogfüggőséggel, és ott mondta a kezelő orvosom, hogy rajtam már csak Isten segíthet. Hmm. És hétvégente voltak Isten tiszteletek bent a kórháznak a területén, lementem, és ott a kezembe adott a lelkész egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy Történeteink, és abban az volt leírva, hogy Ráckeresztúron Isten segítségével, hogy szabadultak meg emberek a kábítószer rabságából. És én ezzel a könyvvel szaladtam a kezelő orvosomhoz, hogy ha rajtam csak Isten segíthet, és rajtuk Isten segített, akkor én is ide akarok kerülni. És körülbelül 2-3 hét alatt sikerült lekerülnem Ráckeresztúrra.
1: Akkor egy kicsit menjünk vissza erre a gyógyulásra. Mondod, hogy sokkal többet kaptál, mint hogy a drogokról leálltál. Mit kaptál még pluszba?
2: Kaptam hitet. Anyunak is korán meghaltak a szülei, amúgy református, családból származik, de eltávolodott ezáltal Istentől, apu is, és otthon csak szitószóként hallottam káromkodásként Isten nevét, szóval nagyon távol állt tőlem a hit, de ahogy mondtam, bent Ráckeresztúron kapunk Bibliát, csütörtökönként van Biblia óra, vasárnap Isten tisztelet, és így elkezdtem megérteni az evangéliumot, hogy Jézus elhordozta a bűneimet. Ugye egyrészt volt lejönni a drogokról, az volt úgymond a könnyebb rész, utána a lelki munka szembenézni saját magammal, sok éven keresztül, amiket elkövettem bűnöket, terh rám nehezedett. Nagyon rossz embernek tartottam magam, de ez volt a megoldás az életemre. És a Bibliámban azt írták bele, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. És nem akartam visszamenni a régibe, hanem volt rá lehetőség, hogy Budapesten kezdjek új életet, ugyanúgy a misszió keretein belül van lehetőség támogatott lakhatásra, és a Válaszút missziónál kezdtem új életet. És ekkor kezdtem Zuglóba önkénteskedni a befogadóház missziónál. Azért mentem, hogy én is adjak picit a társadalomnak, meg azt láttam, hogy kallódó fiatalokkal foglalkoznak, akik azon az útra léphetnek, amin én is voltam. Szóval ilyen utcán kallódó fiatalok, akikkel nem foglalkozik senki, és őnekik tartottunk klubfoglalkozásokat. Ott találtam társra, a feleségem is ott önkénteskedett, úgyhogy ott találtunk egymásra. 2015-ben találkoztunk, és 2016-ban össze is házasodtunk.
1: A régi életedben nyilván nem csak drog volt, említetted a cigarettát, alkohol is volt, meg gyógyszerek is?
2: Ugye 17 évesen voltam először kórházba a függőségem miatt, ahol azt csinálták, hogy a drogfüggőségre adtak különböző gyógyszereket, hogy elviselhetőbb legyen, úgyhogy onnantól már tudtam, hogy ha nincsen drog, akkor milyen gyógyszereket kell bevenni, hogyha egyikhez se tudtam véletlenül hozzájutni, akkor maradt az alkohol. Szóval azért ittam is, akkor, hogyha nem jutottam más szerhez.

0: Lélekhangoló műsorunkban Német Mihállyal, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával Szeverényi János beszélget.
1: Van ebben valamilyen szempontrendszer, hogy ki miért lesz szenvedélybeteg?
2: Nagyon sok tényezőből adódik össze. Egyrészt szerintem van egy genetikai hajlam is az emberekbe, öröklődhet is valamilyen szinten a függőség, de én is azt vallom, hogy sokkal erősebb a tanult minta, otthon látott minta. Szóval cigivel a szájába az apa hiába mondja a gyereknek, hogy ne cigizzél, fiam, mert a mintát fogja követni, nem azt, amit mondanak neki. És a függőségre való nevelés szerintem egész kiskorba kezdődik. Egy az, hogy milyen az anyával a kötődés. Hogyha egy normális kötődés alakul ki, az egyből egy védőháló. Anyával a kapcsolat nagyon meghatározza, de az apáknak sem szabad kivonni magukat az életből. Nagyon fontos az apa is. Sok apa azt csinálja, hogy majd amikor már focizni lehet vele, vagy már amikor játszani, majd akkor ott lesz. Nagyon fontos már kiskortól, hogy felépüljön ővel is a kötődés, és a kapcsolat kialakuljon. De tovább menve az egész kisgyerekkort végig, és sokan ebbe a hibába esnek, hogy tinédzserkorba próbálják nevelni, ami már lehetetlen. Szóval a nevelés az, hogy milyen értékeket adok át, mit szeretném, hogy mibé váljon, az első 12 év. És 12 év után még lehet picit egyengetni az útját, de ott nevelni igazából már nem lehet a gyereket. Szóval aki már 14 éves, és azt mondja, hogy baj van a gyerekkel, mert hogy elkezdett szert használni, vagy elkezdett inni, azt már nagyon nehéz megfogni, ott már sokkal inkább a kortárshatás érvényesül. Szóval van egy bio, egy pszicho és egy szociális tényező, amiből összeadódik a függőség, és a szociális hatás is nagyon erős most a fiataloknál. Ugye ez ömlik mindenhonnan, a videoklippekbe arra buzdítanak, hogy szívjátok a füvet, nyugodtan, mekkora buli a drogozás, és nem látják ennek az árnyoldalát.
1: Éppen a napokban érkezett az a hír, hogy Németországban például most teszik legálissá a fűhasználatot, a marihuanát. Egy olyan társadalomban, ahol amúgy is rengeteg a gond, a baj. Te, mint aki profi vagy ezen a téren, például ezt hogy ítéled meg?
2: Én nem vagyok legalizáláspárti. Biztos, hogy nagyon sok problémát fog okozni, hogyha legalizálnak egy országba egy marihuána fogyasztást. Azt mondják, hogy a fű az gyógyszer, meg hogy az csodaszer, az mindenre jó. Szerintem ez nem így van. Pont, hogy a fiatal agyat azt öregíti, az öreg agyat azt lehet, hogy fiatalítja átmenetileg, és vannak azok a betegségek, mondjuk egy végstádiumú daganatos betegnek lehet, hogy az életminőségét tudja javítani orvosi kontrollált körülmények között. Szóval én azt mondom, hogy lehet ezt jól használni, de az nem azt jelenti, hogy rászabadítjuk az emberekre, és akkor mindenki. Rengeteg mentális betegség kialakul belőle, rejtett skizofréniát előhozza, rengeteg srác jön hozzánk, aki sajnos tépkézetekkel van, halucinál, hangokat hall, és csak marihuánát fogyasztott az életébe. Veszélyes a marihuána fogyasztás, főleg tinédzserekre, meg fiatalokra, mert elveszi a motivációt mindentől. Mert amikor elszívják, kiszínesedik a világ. Jobb íze van az ételeknek, jobban élvezek minden, de amikor meg nincsen, akkor meg beszürkül minden. És pont a hosszú távú célokat nagyon nehezen tudják elérni. Persze álmodoznak beszívva, de utána az, hogy valósítják meg, hát általában sehogy.
1: Beszéltünk az előbb a család háttérről, és a lelkiismeretes szülők egy része saját magát hibáztatja, és a szakirodalom is bizonyos értelemben a szülőket is hibáztatja, hogy nem építettek ki elég kapcsolatot, nem törődnek eleget a gyerekkel. Nem tapasztalod azt, hogy egy viszonylag jó családi háttérből is lesznek drogosokká fiatalok? Egyszerűen a szocializáció ezt is érinti, tehát az osztálytársakat, a haverokat.
2: Én azt mondom, hogy a függőség, betegség az mindig egy családi betegség. Szóval maga a család, a beteg, a drogos, ezt úgy hívják, hogy index. Mint a kocsin, amikor villog az index, a srác az csak jelzi, hogy valami probléma van a családban, valami nem jól működik. Valószínű, hogy több figyelmet igényel, csak mondom, amikor már itt bejön a szerhasználat, ott már nagyon el vannak csúszva a dolgok, szóval sokkal korábban kellene kezdeni, és a mai társadalomnak amúgy ez a kihívása, hogy ugye a nők is karriert építenek, a nőknek is meg kell felelni munkába, mindazáltal háziasszonyként, az apák is nagyon sokat robotolnak, nagyon sokat kell dolgozni a megélhetésért, és mikor marad, mennyi idő marad a gyerekre. És nagyon nagy probléma, hogyha nem csak szerfüggőségről beszélünk, manapság a számítógép használat. Nagyon sok gyereket a számítógép meg a kütyük nevelnek. És most is például van magámba kliensem, aki 16 éves, és nem tudják kivenni a számítógép elől, és napi 6-8 órákat a számítógép előttől, és nem kapja meg, akkor rendesen a függőség jelei mutatkoznak, indulatos lesz, neki megy a szüleinek, összetöri a lakást, tényleg mindegy komoly drogfüggő úgy viselkedik, és ez mind azért, mert 10 éves korától, 16 éves koráig kialakult ez, hogy odaengedték a géphez, és nem volt rá idejük, addig is jó, amíg a gép előttül. csak most meg már nem lehet kimozdítani a gép elől.
1: Az a lényeg a ti munkátokban, hogy aki szenvedélybeteg, befogadjátok, vagy ez az otthon kiket fogad be végül is, és hány éves kortól?
2: Volt felnőtt rehabilitáció, ez már elég régóta működik Ráckeresztúron, és 2015-től létrejött a tínédzser rehabilitáció, 12-től 18 éves korú fiatalok.
1: Azon a területen vagy.
2: Igen, most már felnőttekkel is dolgozok, de a fő profil az a tínédzserek, igen. És a tínédzsereknél nagyon erős ez a számítógép, és nagyon sűrűn megjelenik a számítógép használat is, és már bentlakásos terápiára szorulnak. Olyan függőség.
1: Még olyan is van, aki csak a számítógép függőségek
2: kerül be? Persze, persze, hogy ne.
1: Szerencsejáték?
2: Minden addikció előfordul nálunk.
1: Mi történik itt az otthonban? És hogy lehet bekerülni? Kell, hogy ő is kérje, akarja az érintet?
2: Hát tínédzsereknél azért ez nehéz, mert általában azért olyan nagy erős motiváció nincsen, általában inkább a szülők hatnak rá, de sok esetben már odáig jut a történet, hogyha nem vállalják ezt a kezelést, akkor kiemelik őket a családból, mert ugye már annyira bele vannak csúszva, hogy nem járnak el iskolába, elhanyagolják magukat, elhanyagolják a környezetüket, és a jelzőrendszer azért jelez, hogy ez így nem jó, és akkor választhatnak, hogy vagy lejönnek hozzánk, ami azért egy nyitott intézmény, meg nagyon jó körülmények között van, vagy elmennek egy zártabba.
1: És a beköltözés előtt elvárja a ti intézetetek, hogy előtte egy kórházi kezelésen átmenjen?
2: Kórházi kezelésen nincsen szükség, aha, akkor, hogyha nagyon komoly, mondjuk alkoholizmus elfent.
1: De olyan lehet, hogy valaki még tegnap drogozott, és másnap már nálatok landol?
2: Persze, van olyan, még aznap, és úgy jön be.
1: Akkor néha vannak nagyon nehéz helyzetek és esetek.
2: Igen, de azt tudni kell, hogy mi is kórházként is üzemelünk. Van pszichiáter, pszichológus, orvosi felügyelet, nővér, úgyhogy fel vagyunk készülve ezekre.
1: Az akkor igaz lehet, amit hallottam szakemberektől, hogy alkoholista vagy drogosnál nem mondhatjuk azt, hogy teljesen és véglegesen meggyógyult, megszabadult, hanem ő tulajdonképpen szünetben van, és egész életében ébernek kell lennie, és karban kell, hogy tartsa saját magát, mert tulajdonképpen bármikor visszaeshet?
2: Ez most megint egy nehéz kérdés. Hogyha valakinél kialakult egy alkoholbetegség, ami azt jelenti, hogy már sejtszinten kívánta az alkoholt, hogyha nem ivott, remegett a keze, nem tudta nélküle ellátni a feladatait, egy ilyen alkoholistának azt mondom, hogy ilyen élete végéig tartson abstinenciát, de hogyha bejön egy 13 éves srác, aki elszívott 5 füves cigit, csak mellette úgy szétcsúszott az élet, hogy nem járt iskolában, terápiára van szüksége, bejön hozzánk. 13 évesnek nehezen mondom azt, hogy egész életében egy jár meg egy sört, ott egész más. Nem is mondom azt, hogy ő, neki baj lesz belőle, hogyha mondjuk elvégzi a gimnáziumot és a banketton majd kocint egy pohár pezsgővel.
1: De olyanról tudunk, hogy talán 8-10 éve valaki már nem iszik, de mégiscsak eljön egy helyzet, egy esküvő, lakodalom, és ott megiszik egy pohár alkoholt, és akkor beindítja újra a reflexeket.
2: Igen, nagyon sok embernél előfordul ez.

0: Lélekhangoló műsorunkban Németh Mihállyal, a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársával Szeverény János beszélget.
1: Ha bekerül hozzátok valaki, ez érdekelne még, hogy akkor ott mi történik? Tulajdonképpen mit él?
2: Persze, nagy vonalakban elmondom. Mm-hmm. Nálunk a terápia fázisokra van bontva. Bekerülés után van egy hét orientációs idő, amikor a lakók közül, akik már régebb óta benn vannak, kap kísérőt, és akkor bemutatják neki a házat, magát, a programot, ez ilyen ismerkedős időszak. Utána még van, most a tinédzser rehabilitációról beszélek, utána van még egy hét próbaidő, és utána két hét után van egy véglegesítés, amikor ő is és a közösség is eldönti, ugye ő eldönti, hogy vállalja a terápiát, meg hogy együtt tud működni a közösséggel, és a közösség is, hogy beöleli, befogadja a srácokat, általában ezzel amúgy nem szokott probléma lenni. Hogyha ez megtörtént, akkor első fázisba lép, ahol már kap felelősségterületeket, az egész ház úgy van felépítve, hogy minden felelősséget ők látnak el. Nincsen kiszolgáló személyzet, ők takarítanak, ők mosnak, a felnőttek főzik az ebédet, de a tinédzserek beállnak a konyhába besegíteni.
1: Illetve a felnőttek szintén gondozottak?
2: Gondozottak, így van. Úgyhogy az egész házat fűnyírástól kezdve a kertrendben tartásáig mindent. Első, második, harmadik fázis van, és hogyha valaki végigment a fázisokon, egyre nagyobb felelősség, egyre nagyobb szabadság, és utána tekintjük végzett terápiásnak. Rengeteg kompetenciát tanulnak, megfelelő önkifejezés, hogy hogyan tud aktívan részt venni a programban, kb. Ilyenek. Szóval így az aktivitásról szól, meg hogy megtanulni ezeket a dolgokat, amik így a mindennapi önálló életvitelhez kellhetnek.
1: Milyen eredményességgel dolgoztok? Itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy most a későbbi gyógyulás, hanem ott bent, amikor bent vagytok és foglalkoztok velük, el tudom képzelni, hogy van, aki nem tud becsatlakozni, nem tud együttműködni, esetleg megszökik, nem bírja tovább. Aztán van egy középmezőny nyilván, és akkor vannak ilyen pozitívabb esetek is, akik nagyon erősen mennek a gyógyulás irányába. Hogy látod a munkátoknak az értelmét?
2: Hát nálunk szökés egyáltalán nincsen amúgy, mert önkéntes a vállalás, hogy bejönnek, és önként el is hagyhatják a terápiát. Nyitva van a kapu, persze aláírják a papírt. Hát tinédzsereknél ugye tájékoztatni kell róla hozzátartozót, és nekik kell elvinni. Igen, ilyenkor kell jól együttműködés a szülőkkel, hogy mondja azt a szülő, hogy amíg nem végezte, addig nem mehet. De azért a tinédzserek próbálják keresni mindig a kis kapukat.
1: De ez leginkább az első hetekben van, nem az elvonási időszakban.
2: Hát igen, utána azért már stabilizálódnak.
1: Ott is tudtok adni bizonyos gyógyszereket, nyugtatót?
2: Gyógyszert egyedül a duál diagnózisok kapnak. Ez azt jelenti, hogy a szenvedélybetegség mellett egyéb más pszichés betegség is fennáll, mondjuk egy skizofrénia, vagy bipolaritás, amire gyógyszer kell, de soha nem a függőséget kezeljük gyógyszerrel, hanem a másik pszichiátriai betegséget.
1: Milyen hatást kapnak a hit felől, hit irányából?
2: Ugyanúgy, ahogy a felnőtteknél itt is csütörtökönként bibliaóra, vasárnapon instant tiszteleteken vesznek részt, és úgy látom, hogy nagyon nyitottak. Ez minden kötelező. Uh-huh. Igen,
1: minden foglalkozás kötelező.
2: Igen, ezt aláírják az elején, hogy amit nyújtunk. Ugye rengeteg csoport van, tinédzsereknél naponta másfél óra sport van, van tanoda, vannak tanáraink, hogy aki az iskolát akarja folytatni, vagy abba hagyta, de újra szeretné kezdeni, nekik is segítünk benne.
1: Hétközben is ilyen spontán beszélgetések nyilván vannak, és ahogy te is ott hitre jutottál, mások is lehetnek, hogy hitben előrelépnek, és akkor akár egy szobába, vagy folyosón, udvaron beszélgetnek a hitről is.
2: Az egész terápiát átszövi a hit. Mm-hmm. Szóval esténként van esti napzáró csoport, ahol a három fő érzésről kell beszélni, és itt is úgy kezdődik a csoport, hogy a munkatárs áhítatot hoz. Vannak dicsőítés foglalkozások, de kérdezted itt, hogy személyes beszélgetésről, ugye én mentorként dolgozok Ráckeresztúron, és minden mentornak megvannak a saját mentoráltjai. Most nekem 4 emberem van bent, és azért persze én a személyes tapasztalatomat, a személyes hitemet, hogy nekem mi segített, ezt próbálom nekik átadni. Ugye én lelki gondozó végzettségű vagyok, szóval én úgy is tekintek erre a mentor munkára, mint egy lelki gondozói folyamatra. Mert úgy látom, hogy erre van nagy szükség, és ezért is tanultam ezt. Igazából a lelkük beteg, azt kell gyógyítgatni. Mm-hmm. És erre csak Isten képes, én így gondolom.
1: És látsz hitrejutásokat? Megtéréseket?
2: Persze.
1: Egy ideje elkezdtél egy önálló vállalkozást is. Légy szíves, erről is beszéljél, hogy miért indítottad el, mi a pozitívuma egy ilyennek, hogy te személyesen is külön így tudsz foglalkozni fiatalokkal, sokan keresnek meg téged?
2: Elindítottam egy egyéni vállalkozást, addiktológiai tanácsadás néven, és ebbe is próbálok segíteni bajba jutottaknak. Egyre többen kerestek meg interneten keresztül, meg hallottak rólam, és egyre többen kerestek, és azt látom, hogy aki még nem érett rá, hogy elmenjen terápiára, vagy még nincs annyira mélyre csúszva, annak nagyon hatható segítség ez is. És tényleg van rá igény, egyre többen jelentkeznek, és amúgy tényleg azt érzem, hogy van értelme csinálni, illetve aki már olyan szinten van, hogy nagyobb segítségre van szüksége esetleg terápiára, akkor abban tudok segíteni, hogy mire készüljön, hogy ne féljen tőle, mert én is úgy mentem be, hogy nem tudtam, hogy mi vár rám. Illetve én elmondom az összes lehetőséget, nagyon sok terápiás intézményt ismerek, és akkor elmondom a lehetőségeket, illetve kórházi elvonásról, terápiákról tudást átadni.

0: ott is keresztelkedtél meg.
1: Igen, Ráckeresztúra
0: megkeresztelkedtél, konfirmáltál, aztán később volt egy keresztény esküvőd, de akár ezektől függetlenül is vannak olyan bibliai gondolatok, igék, amik ezek alatt, az évek alatt úgy fontosakká váltak számodra.
1: Rengeteg fontos ige van. Az Ézsaiás például az egyik fő ige volt. Elfáradnak és meglankadnak az ifjak, a legkülönbök is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak elnek mind a sasok, futnak és nem fáradnak el. Ézsaiás 41.
0: Úgy belegondoltam most, hogy beszélgetünk, hogy hát egészen mást éltél a gyerekkorodban. Ez eszedbe szokott jutni, hogy jaj, minden lehet, csak ne úgy, ahogy te átélted gyerekkorodban.
1: Igen, ez most a legnagyobb küldetésem az életben, hogy nem azt továbbadni, amit én kaptam. Sokszor nehéz is, mert hogy zsigerből amúgy sokszor az jönne. Csak tudatosan lehet, illetve foglalkozok magammal, járok szakemberhez is, illetve aki hasonló környezetben nőtt fel, diszfunkcionális családban, annak nagyon ajánlom a ACA csoportot, ez 12 lépéses program, ugyanúgy, mint az anonim alkoholisták, vagy a anonim narkósok, az alkoholista szülők felnőtt gyermekei magyar fordításban, de bármilyen diszfunkcionális családban felnőtt gyermekek jól tudják használni. Szóval, hogyha volt egy pszichés betegség a felmenők között, és ez megterhelte a gyermekkorunkat, vagy szerhasználat jelen volt, akkor ebből nagyon szépen lehet ezáltal a program
0: által gyógyulni. Ez akkor konkrétan micsoda, hogy lehet ezt megtalálni mondjuk az interneten?
1: Hogyha beüti valaki, hogy ACA gyűlés, akkor ki fogja adni, az országos szinten
0: működik
1: most már. Igen.
0: ACA. A hitetek szerepe a jelenlegi életedben mi lenne? Mi az, amiben erőt ad neked?
1: Erőt a mindennapokban. Azért nekünk is megvannak a saját harcaink, saját nehézségeink, és az egész házasságra így tekintek, hogy tényleg Isten előtt mondtam esküt, hogy betegségben, és hogyha nehézség van, akkor is együtt maradunk. Azért nekünk is sokszor van nehézségünk, de úgy érzem, hogy mivel mi Istenre támaszkodunk, vezet is minket benne, és tavaly évvégén amúgy részt vettünk a reformátusoknak Dömösön, van a Biblia házasság gondozó szolgálat, részt vettünk ott egy programján, ami nagy segítség volt, illetve Isten azért mindig mutatja az utakat. A feleségem is amúgy diszfunkcionális családból jön, nekem is megvan a múltam, és nagyon csúnyán összetudtunk, ezt nem volt sok veszekedés, de időszerűen ciklikusan vissza és visszatért. 3-4 havonta, és akkor nagyon mélyre tudtunk menni, és azt vettük észre, hogy egyre mélyebben, és nagyon aggasztott már minket, és elkezdtünk ezzel foglalkozni, és elkezdtünk a kötődés elméletről olvasni, és rájöttünk, hogy én elkerülő vagyok, ő meg szorongó. Úgyhogy ő minél jobban jönné, meg minél inkább távolodnék. De ezáltal, hogy rájöttünk, hogy milyenek vagyunk, tudunk ebből is gyógyulni. Illetve elkezdtünk egy érzelemfókuszú terápiát és egy EFT-t. Én ezt vallom, hogy Isten mindig vezet, meg mutatja az utat, hogy merre, csak tényleg meg kell ezeket találni, és bízni abba, hogy vezetni fog ebbe.
0: Akár találkozva ezekkel az emberekkel, fiatalokkal, meg felnőttekkel, és hát te tulajdonképpen ott a keresztény hitet képviseled egy intézetbe, mivel tudsz érvelni, hogyan látod ebben a mai felfordult furcsa világban a kereszténység szerepét?
1: Szerintem ugyanaz, mint mindig is volt, hogy példát kell mutatni, hogy Istennel lehet ezt így is. Én ezt nem mondani szoktam nekik, hanem én szeretném, hogy ez az életemen keresztül kitükröződjön. Nem mondani kell, hanem megélni kell, és amúgy elég jó visszajelzések jönnek, hogy felnéznek rám, és tudom, hogy ez nem a saját erőmből van, mert én a saját erőmből nem tudtam jót. Amivel én próbálkoztam, az minden kudarchoz vezetett, minden katasztrófa volt. Amióta Istenre tudtam bízni az életemet, azóta működik, és azóta van egy boldog életem, amiben szeretek élni. És én csak ezt tudom nekik közvetíteni, hogy Istennel jó. Ő is, amikor megteremtette az embert, és ránézett, azt mondta, hogy ez jó. És ha most már így tudok élni, hogy Isten így szeret engem, azt tudja rámondani, hogy jó, meg én is azt tudom mondani az Istennel való kapcsolatra, hogy ez jó.

Kedves hallgatóink, a végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsorban vendégünk Németh Mihály volt. Ő a Ráckeresztúri drogterápiás otthon terápiás munkatársa, addiktológiai tanácsadó, maga is felépült szenvedélybeteg. Vallja, hogy Isten volt, aki egészen új élettel ajándékozta meg, és hozott neki szabadulást a különböző megkötözöttségeiből. Szeverényi János kérdezte őt. Interjúnk szüneteiben a Ráckeresztúri drogterápiás otthon lakóinak éneke szólt. Németh Mihály honlapja, ahol függőségekkel kapcsolatos segítő beszélgetésre, tanácsadásra lehet hozzáfordulni, akár érintettként, akár családtagként, az ékezetek nélkül írandó addiktologiai-tanácsadás.hu címen érhető el. A beszélgetés meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Megtalálható a lélekhangoló műsor a Spotify-on is, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján. Visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban is, várjuk kérdéseiket az evmis@lutheran.hu címre. Most szeretettel búcsúzunk, erős várom Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja, írja Istenről Pál apostol Timóteusnak. Isten változhatatlan hűsége biztos alap a vele való kapcsolatban. Sajnos mi emberek viszont sokszor vagyunk hűtlenek ebben a közösségben. Az Agapé Plusz kerekasztal az Isteni hűség csodájáról című beszélgetésben a hűséggel, a házastársi hűséggel kapcsolatban mondják el véleményüket a műsor vendégei. Somogyiné Ficsor Krisztina, református lelkész, és Paróczi Zsolt, baptista lelkész, a Baptista Teológiai Akadémia rektor helyettese. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Miben ragadható meg a hűség? Hogyan hűséges népéhez az Úr, és hogyan teljesedhet ki a házastársi hűség? Az Agapé Plusz podcast mai részében ezeket kutatjuk vendégeinkkel, Somogyiné Ficsor Krisztina református lelkésszel, családkonzulenssel, és Paróczi Zsolt baptista lelkésszel, a Baptista Teológiai Akadémia rektor helyettesével. Én Vágvölgyi Gergely vagyok, köszöntöm hallgatóinkat, és köszöntöm vendégeimet is, Isten hozott titeket.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük szépen.
1: Mi az első, ami eszetekbe jut, hogyha azt mondom, hogy hűség?
2: Képek jutnak eszembe, mondjuk arról a idős házaspárról, akit látok messziről, ahogy sétálnak és fogják egymás kezét, és látom, hogy egymás segítik az úton, vagy az az asszony a gyülekezetünkből, aki legalább 15 évig ápolta a férjét a nehéz ágyban fekvő betegségében, vagy az az édesanyja, akivel ma találkoztam, ahogy jöttem ki az óvodánkból, és tegnap a kisfiúval sokat foglalkoztam az iskolánkban, mert nagyon nehéz napja volt, és nagyon kiborult szegény, és ma pedig láttam, ahogy az édesanyja jön a három gyerekkel, és megtudtam, hogy egyedül neveli a három gyereket, mert meghalt az édesapa. És ez, ahogy vitte ezt a három gyereket, most ez megint nekem nagyon arról szólt, hogy hűség. Tehát ezek ilyen képek jutnak eszembe, és ezek nagyon megragadók. Tehát olyan, hogy engem is elkötelez, hogy ezen az úton példa, és én is szeretnék ilyen példaként járni, és erről a példáról bizonyságot tenni.
3: Nekem a gyümölcsös jutott eszembe, az érett gyümölcsök, hiszen akkor lehet valóság, hogy beérik egy gyümölcs, hogyha mindenen keresztül végigmegy. Eljön a virágzás ideje, végigmegy, és eljön addig is, hogy ez termésé fordul. A hűség van még minden mögött. Azt, hogy valami teljessé lehet, kiteljesedhet. Ennek a hátterében. És amikor a hűségre gondolok, nem tudom elvonatkoztatni a szeretettől. Valahol számomra az igaz hűség szorosan összekapcsolódik a szeretethez, egy érzéshez. Mind a családban, mind az Istennel való kapcsolatunkban. Ez tesz igazán értékké számomra a hűséget, a kitartást.
1: Körbejárjuk majd alaposan a témát, de kezdjük talán azzal a megértését, hogy definiáljuk, hogy mit is jelent az, hogy hűség. És amikor definíciót alkotunk, arra kérlek titeket, hogy valahogy különböztessük meg, hogy vajon hogy használja ezt a szót a világ, és mi volna a keresztény hűség igazi jelentéstartalma, ha egyáltalán ez nem ugyanaz.
2: Én a definíciót abszolút abból az igei látásból tudom venni, ahol én fölnőttem, amiben belegyökereződött az életem, és ahol elköteleződött a szolgálatom, és én úgy látom, hogy a hűség isteni tulajdonság, a hűség maga Isten, vagy hűnek lenni igazán Isten tud bennünket megtanítani, vagy mondjam így, hogy a hűség gyümölcs, akkor ahogy Zsolthoz kapcsolódva, és ezt az Istennel való kapcsolatból kapja meg az ember. Én azt látom, hogy a hűség egy végtelenül csodálatos kincse Istennek, hiszen ugye azt mondja, hogy akár ezer iziglen is hű azokhoz, akik őt szeretik, tehát ezt az ember fölfogni és elgondolni is hatalmas. Isten hű az ő szavához, hű az ő ígéreteihez, hű az ő cselekedeteiben, hű ahhoz, hogy azt a jót, amit ő eltervezett felőlünk, azt véghez viszi, és be fogja teljesíteni. Nagyon sokszor ugye a Bibliában összekapcsolódnak szavak, ahogy most az előbb is mondtad, Zsolt, a szeretetet, ugye a hűség akár a kegyelemmel, az irgalommal, a jósággal, és hát a leginkább nekem a hűség Jézus Krisztusban mutatkozik meg.
3: Nem tudok attól elvonatkoztatni, ahogy a Biblia tanítja ezt, hogy a hűség az ikertestvér a hitnek. Nem véletlenül használjuk a hitvestárs, hűséges társat is. Egyébként tényleg így van, csak szövegkörnyezet alapján lehet kimondani, hogy ez most hit vagy hűség, mert ugyanazzal a kifejezéssel fejezze ki az új szövetség ezt. Azért, mert annyira közel áll egymásból, hogy amiben és akiben hiszek, amellett tartok ki, akkor egy csapat része vagyok, egy kisebb vagy nagyobb csapatnak, amin belül vagyok, aminek része vagyok, ami mellett kitartok, akiben hiszek. Isten is így tekintett ránk, így teremtett meg, ezzel a szeretettel és ezzel a hittel és hűséggel, és hiszem azt, hogy tényleg így van, hogy az Isten maga a hűség, abból fakad a mi hűségünk is, és ez a fajta bizalomra épülő kapcsolatrendszer az, ami alapja, én úgy gondolom, a hűségünknek. Nem egyszerűen lojalitás, ami megint fontos szerintem a világi értelem, vagy az általános értelemben, sokkal inkább számomra egy mély kapcsolódás, amiben megélhetem magamat, de segítek, hogy a másik is azzá legyen, akinek Isten megálmodta.
2: És akkor tulajdonképpen ehhez kapcsolódva, ugye, amit kérdeztél, Gergely, hogy a világ hogyan gondolkozik erről, ugye ott is lehet elvekhez, vagy meggyőződéshez hűnek lenni, de azért én azt tapasztalom, hogy ahogy az ember változik, mert a környezet hatására és sok minden hatására változhat az ember, akkor ugye ez is meginok, hogy most igazából mihez is, mi az a origó, amihez én hű vagyok, de ha Isten ott van, mint legfontosabb, mint kőszikla az ember életébe, akkor ez nem változik a koordinátorrendszerben, hanem benne biztos, hogy mit is jelent, mihez vagyok, kihez vagyok hű.
4: Azonban, ha azt mondom, hogy hűtlenség, az más, több vagy nagyobb hiány, mint egyszerűen a hűség hiánya?
3: Egy kicsit visszautalnék arról a hit és a hűség kapcsolatára, hogy maga a hitetlenség megfogan benne, és igen, van egy ilyen része, én úgy gondolom, hiszen ha megnézzük, ahogy elszakadtunk az Istentől, nem szoktuk azt mondani, hogy hitetlenségből tettük, de valójában igen, az egy hűtlenség volt. Hűtlenség volt Isten szeretetéhez, ahhoz a közösséghez, amelyben meghívott bennünket, és így hűtlennek lettünk ahhoz, amit kaptunk az Istentől, és ezért számomra ennek a negatív értelme az, hogy hűtlenség, az egy nagyon erős kifejezés. Annak ellenére, hogy Isten valamiatt ígért, hogy ha még hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű lesz hozzánk.
2: Talán még ezt nem mondtuk, hogy ugye a Bibliában szövetségi hűség van jelen, például az ószövetségi szóval, és a hűtlenség akkor nekem ezt is jelenti, és szerintem világi értelemben is jelentheti ezt, hogy a szövetségnek a megszegése, vagy a szövetségnek a feladása, akár baráti értelemben, akár munkatársi, akár házastársi értelemben egyfajta szövetség köttetik, egyfajta megállapodás, egyfajta akár szóbeli, akár mások előtt kimondott szövetség, és a hűtlenség ennek a megszegése.
3: Talán hol a képpel használhatnám, hogy a hűség az, amikor együtt készítünk valamit, együtt alkotunk, a hűtlenség az, amikor ezt összetörjük, amikor ezt megtörjük. És ebbe ez a legnehezebb, hogy utána újra kell építeni. De hiszek az újraépítés lehetőségében.
4: Beszéljünk akkor mindenképpen majd az újraépítésekről is. Itt az Agape Plus podcastban beszélgettünk már Isten hűségéről. Annak a beszélgetésnek a linkjét elhelyezzük e videó leírásában, hogy vissza lehessen hallgatni könnyedén. Ti hogyan élitek meg az ő hűségét? Vagy hogyan éltétek meg? Volt olyan, akár katartikus, akár egy nagyon csöndes, de szép pillanata az életeteknek, amikor azt éreztétek, hogy ez itt, amit most tapasztalok, ez Isten hűsége.
2: Például ma nagyon megéltem, mert a mai napi igénk nekünk a reformátusoknak a lábmosás története, és abban van ugye ez a mondat, hogy szerette a tanítványait mindvégig. És ez, ugye ebben nincs benne a hűség szó, de mégis az egész ezt fejezi ki, hogy mit jelent, hogy Isten hűséges, hogy mindazon keresztül, ahogyan nem értették a tanítványok, nem úgy tettek, ahogyan esetleg Jézus tanította nekik, ugye még akkor itt előtte volt az Úr Jézus Péter tagadásának, Júdás árulásának, de mégis ezt mondja ott a lábmosásnál, János ezt állapítja meg róla, hogy mindvégig szerette őket. És akkor egyszer csak fogja ugye a kendőt, és megmossa az ő lábaikat. Tehát ez ma nekem olyan gyönyörűen kifejezte, ez a mindvégig. És hogy ebbe benne van a múlt, a jelen és a jövő. Még amit meg se tettem, az is benne van. Különben pedig igen, az életem minden pillanatában tapasztaltam azt, hogy lehetséges, hogy emberek hűtlenek lettek, vagy lehet, hogy emberekre nem úgy tudtam számítani, mert hát emberek, és lehet, hogy emberek nem tudtak én rám sem úgy számítani, mint ahogy ők gondolták volna. Tehát, hogy az emberi töredékenységünk, de hogy Istenre mindig számíthatok, hogyha hozzájövök például imádságban, hogy ott van, beszélhetek vele, hogy meghallgat, hogy válaszol, hogy körbeölel, és hogy ez annyira valóságos. Tanácsot ad, hogy vezet, hogy felemel, és hogy amikor elbuktam is, és görbeutat tettem, akkor is ott volt, és akkor is újból megszólíthattam. Tehát tulajdonképpen végig azt láttam az életemben, hogy az a kapcsolat, ami benne van, az nem én miattam élő és biztos, hanem ő miatta. De hogy ő miatta biztos.
3: Számomra talán Isten hűségének az első és legnagyobb rácsodálkozása a megtérésem volt. Amikor fölismertem azt, hogy Isten nem csak egy távoli valóság, egy lény, aki valahol van, hanem hogy az Isten jó, az Isten hűséges és keresett engem. És az igéje ma is való és igaz és hűséges ahhoz, amit kimondott, amit megígért, és ezzel engem is eltalálta a szívemet, a lelkemet, átformált. Ez valami hihetetlen dolog volt rácsodálkozni, megérteni, átélni, hogy képpen, mintha átölelne az ő hűsége, és befogad, és magával ragad, és utána ez ilyen naponkénti tényleges rácsodálkozás, hogy még mindig. Annak ellenére, amilyen vagyok, egyszerűen ad reménységet, és ez is az ő, én úgy gondolom, a hűségéből fakad, hogy minden rossz, minden negatív hatás ellenére, akár ami belőlem fakad, akár ami másokból, az Isten hűsége segít tovább. Az, ahogy rám tekintés, hogy nem mondott le rólam, még mindig hisz abban, hogy az ő terve valója rávál az életembe, és ez engem is bíztat, hogy Uram, legyen meg a te akaratod.
2: Ahogy Zsolt beszélt, elém jött az, hogy nekem nagyon-nagyon sokat jelent életem során az ígéreteiben megtapasztalni a hűséget. Tehát, hogy ahogy az ember olvassa naponta a Bibliát, abban rengeteg ígérete van Istennek, és hogy ezeket aztán, ahogy Isten megadja személyesen ezeket az ígéreteket, vagy például egy nehéz helyzetben, ahogy kap az ember biztatást az igéből, és aztán arra ráállni, és akkor később megtapasztalni, hogy igaz volt. Szóval ebben is nagyon megtapasztaltam a hűségét. Egyszer valakiről olvastam, aki úgy olvasta a Bibliát, hogy mindig odaírt K meg M betűket, és valaki megkérdezte, hogy mik ezek a betűk, és akkor az volt a K betű, hogy kaptam ezt az igét, és a másik meg, hogy megtapasztaltam. és hogy Isten betölti, amiket megmondott, amiket megígért, amikre rá lehet állni, azokat aztán megtapasztaljuk, és ez óriási erőt ad. Ez, hogy biztosan számíthatok a szavára, az ígéretére, és biztosan számíthatok, hogy azokat megcselekszi.
4: Mindez jelenti azt, hogy Isten az, aki hűséges, hogy ő a hűséges? Vagy hogy fogalmaztatok még az elején, hogy a hűség maga Isten?
3: Egyszerre Istennek a tulajdonsága az ígéreteihez való hűség, de maga az is, hogy amit ő kimond, ahhoz hűséges lesz. Tehát, hogy merem azt mondani, hogy ahogy Isten a szeretet is, ő a hűség is egyben, tehát egyrészt maga és a tulajdonsága is, mert amikor csodálom őt, amikor követem őt, akkor mindig ezt tapasztalom, és hát az egész ige, a Bibliának a teljessége erről szól, hogy Isten az ő tervéhez akkor is hűséges, amikor mi elrontottunk valamit, és helyreállít, és újból segít abban, hogy oda találjunk hozzá. Tehát, hogy én egyszerre érzem mind a kettőt.
4: Lehet az ember hűséges Isten nélkül?
2: Én keresztény emberként úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a Szentlélek gyümölcse, és mindenképpen az ő ajándéka, hogy hűségesek tudjunk lenni, vagy mondjam így, hogy a legdöbbenetesebb példa erre ugye Péternek a példája. Most itt vagyunk a bőjtben, és lassan ez a történet szembe jön velünk, amikor ugye Péter azt mondja nagy lelkesen és elkötelezetten, hogy hát mentsen Isten, Uram, nem eshet meg az veled, hogy keresztre menj, amikor Jézus kijelenti ugye a szenvedését és a keresztre menetelét, és hogy én érted, akár a halálba megyek, és bármit megteszek, és akkor ugye, aki ezt mondja, az bukik el először. Lehetnek úgy gondolom nagy szavaink, és lehetnek nagy elhatározásaink. Egy idő után mindannyian oda jutunk, hogy fogy az erőnk, vagy a megpróbáltatásokban, vagy amikor a nehézségekbe kerülünk, akkor kell egy plusz erő, ahonnan merítsünk, hogy azt abban meg tudjunk állni. Tehát, hogy megpróbáltatnak a szavaink, és megpróbáltatik a hűségünk, és ezekben a próbákban egész bizonyosan, hogy az Isten ereje kell hozzá.
3: Az Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, benne ott van a hűség, ezért az egész emberiség ebből valamit kapott. Tehát természetes, hogy hitetlenül is valakiben ott él a hűségre való vágy, és az is, hogy valahol ez megjelenjen benne. De mindahogyan sok minden mást, ezt is sikerült eltorzítanunk, és ezért a hűségnek a teljessége, az még mindig csak az Istennél van. Nála találhatjuk meg, illetve belőle meríthetünk. Ezért a másik rész, én úgy gondolom, hogy szükségem van Istenre ahhoz, hogy jól értsem a hűséget, és ebben tudjak akár nem csak hogy növekedni, fejlődni, hanem tudjak ezáltal mások mellé is odaállni, vagy kitartani.
4: Mindez, amiről eddig beszélgettünk, mit jelent az emberi kapcsolatainkra nézve, a hétköznapok nyelvében, vagy helyzeteiben?
2: Adja Isten, hogy apró pénzre tudjuk vártani mindazt, amit kapunk, látunk Istenről, amit megtapasztalunk, amit nyerünk tőle, amivel ő megajándékoz. Mert hát minden nap ajándék, tehát az is az Isten hűsége, hogy ma följött a nap, és hogy itt lehetünk. Tehát mindannyian ebből merítünk. Ő megígérte, ugye ez az ő szövetségi hűsége, hogy a szivárványban jelet adott arra, hogy nem lesz özönvíz, és hogy megőrzi ezt a földet, ameddig ő akarja. Tehát, hogy mindannyian ebből az ajándékból élünk, és hát adja Isten, hogy ezt aztán tudjuk a mindennapokban apró pénzre váltani, akár a házastársamban, akár a hivatásomban, ahova elhelyezett Isten, a gyermekeimmel kapcsolatban, és annyiféleképpen egy barátságban, vállalásaimban, nagyon sokféleképpen jön ez elő.
3: Én a nagy parancsolatokat szeretném párhuzamba hozni. Az egyik a szeretet nagy parancsa, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes lényedből most lerövidítve, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, ahogy ez Jézus azért hozzáteszi, ahogyan én szerettelek benneteket. Itt a hűségre, hogy légy hűséges Istenhez, és légy hűséges a fele barátodhoz. Ez összefügg. Ahogy Isten hűségét megtapasztalom, és én magam is hűséges vagyok, ez elhív arra, hogy itt az emberek között, a kapcsolataimban ezt megéljem. De így van a 10 igében a dekalógusban.

0: Most, hogy ide készültem, eszembe jutott az, hogy mennyire jelen van az állatvilágban a hűség, és hogy ez is milyen csodálatos jele annak, hogy Isten alkotott bennünket, és olyan jó volt erre rákeresni, hogy ugye most itt van a tavasz, és nem olyan régen pár hete, ugye pont napi téma volt ez, hogy megszólalnak-e ugye a pacsirták, mert akkor hamarosan jön a tavasz, és ugye aznap is nagyon, én kömeret tenten szeretem a madár hangokat hallgatni, tehát ez nagyon-nagyon megújít. Egyszerűen, ha kimegyek, és csak hallgatom a madarakat, és annyira csodálatos ez, hogy leginkább a madarakra jellemző a hűség az állatvilágból, hogy örökre hűségesek maradnak a társukhoz, akár a barátkeselyük, a rétisas, a vadkacsák, mindegy életre választanak párt maguknak, de így vannak ezzel a hattyúk is, akik szintén a sírik hűségesek a társukhoz. A gólyák pedig nem csak egymáshoz, hanem a költőhelyükhöz is ragaszkodnak. Mindig ugyanoda építik a pompás kerekfészkeiket. Ez kömen nekem azért is nagyon különleges, mert amikor a férjemmel eljegyeztük egymást, akkor énekeltünk közösen egy kórusba, és a kórussal Németországba tettünk egy körutat, Németország Hollandiába. Családoknál szálltunk meg, és éppen egy dél-koreai lánynál volt a német szállásunk, és amikor megtudta, hogy eljegyeztük egymást, akkor két kis kacsát vett nekünk ajándékba. Egy kis piros kacsát és egy kék kacsát, és ez a két kacsa van nekünk még mindig kitéve a könyves polcunkra. Öt költözés után még mindig megvan ez a két kacsa, és nekünk nagyon erről beszélt. Tehát ő is ugyanezt mondta el, hogy akkor legyenek a kacsák így példaképeinké a teremtett világból.
1: Szerintem, én sokat költöztem már életemben, szerintem az is óriási teljesítmény, ha valakinek öt költözés után még mindig megvan a kacsája. Na de, hogyha öt költözés után még mindig megvan a házastársa, az mekkora teljesítmény? Miért van az szerintetek, hogy ma egyre inkább felfigyelünk erre? Ha a dolog negatív oldalát akarom tekinteni, akkor azt mondom, hogy miért van az, hogy ma egyre ritkább az, hogy egy házasság hűségben kitartson a sírig.
2: Visszatérnék ahhoz, hogy a hűségnek mennyi és milyen mély köze van a hithez. Tehát, hogy miben hiszek, minek a boldogságában hiszek. Ha csak a saját boldogságom vagy boldogulásomban gondolkodok, akkor biztos, hogy sokkal könnyebben elhagyom a hűséget is, bármilyen szempontból. És ez a házastársi hűségre is igaz. Ha nem érzem benne jól magam, vannak problémáim, akkor talán ma sokkal egyszerűbb, mert nincs társadalmi nyomás azon, hogy kilépjek ebből. Ugyanúgy ezt megtörjem, ezt a hűségemet, megtörjem ezt az igenemet, pedig általában senkit se kényszerített arra más, hogy igent mondjon, hogy kimondja, hogy szeretlek, hogy hűséges leszek hozzám, mégis megtesszük utána, mintha ez eltűnne. Tényleg megszegjük ebben, és én úgy gondolom, hogy amikor tudok abban hinni, hogy Isten mit adott a páromban, egy olyan társat, akivel teljes lehet az életem, és ezért meg kell küzdenem. Egy költözés után kettő, egy gyerek után kettő. Egyszerűen azt felfedezni, hogy a hűségben Isten csodálatos ajándékokat, ami semmi, hasonlít a kitartáshoz. Tehát aki nem kitartó, az nem ér el majd a célig. Hiába vannak előtte jó dolgok is, de hát egy futóversenyen elindulok, akkor hűségesnek kell lennem mindvégig, hogy beérjek majd a célba. Másképp nem megy. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik nagy csodája az életnek, hogy a hűségnek van értelme, de amikor úgymond végigéljük, megéljük, mert az Isten is erre vezet bennünket. Ez egy csodálatos dolog. Ezért lehet szerintem gyönyörködni azokban az idős emberekben, akik tényleg kéz a kézbe mennek, vagy nem tudják elképzelni az életüket egymás nélkül. Nem azért, mert könnyű volt nekik, hanem azért, mert megtapasztalták a hűség csodáját.
0: Ugyanehhez én is kapcsolódom, hogy azért azt látom, hogy nagyon megváltozott világban élünk. Például fogyasztói társadalomban élünk, ahol azért hozzászoktunk most már ahhoz, hogy nem hosszú időre veszük meg a dolgokat. Míg mondjuk az én szüleim mondjuk egész életen keresztül használtak egy mosógépet, ugye most már nagyon töredék ideig használjuk, és már nem is akarjuk megjavítani, mert eleve úgy van gyártva. Tehát ez is, ennek is van lenyomata

0: kapcsolatainkra, de van lenyomata annak is, hogy azért a humanizmus óta az ember került a központba. Az ember fölmagasztalása került a központba, és ez azt jelenti, hogy a körül forgunk, hogy mi jó nekem, mi az, ami az én igényem, mi az, ami az én vágyam, mi az, ami a nekem a szükségletem, és sokkal kevesebb hangsúly van arra, hogy valójában Isten mit akar, Istennek mi a terve, és mi a másik. Hogy szeresd az Urat, és szeresd a fele barátodat. És még így azt is látom, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol az élmény, a látvány, az egyedi, a különleges, ezt hajszolja az ember. Most a házasság hetébe volt az egyik előadásban erről szó, hogy a mai embernek olyan egy kicsit a hűség, mintha azt mondanánk, hogy minden nap ugyanaz lesz az ebéd. És akkor ez...
1: Ha a hűség unalmas?
0: Mintha a hűség unalmas lenne, igen. Tehát mintha ez lenne a mai társadalom felfogásában. Pedig hát nagyon nem. Tehát így, ahogy most Zsolt mondta az előbb. Én ilyeneket írtam föl magamnak, mert egy kicsit otthon ezt átgondoltam, hogy nekem a hűség az védelem, nekem a hűség az ajándék, az növekedés, az biztonság, a beteljesedő öröm. Tehát, hogy messze van az unalomtól, csak valahol, ahol most tart a kultúránk, az mintha ez súlykolna.
1: Alakítható ez? Változni fog ez a kultúra?
2: Én nem gondolom, hogy ez jobb lesz. A felgyorsulással együtt ez is együtt jár, hogy már hamarabb akarunk eredményeket, de a hűség pont arról szól, hogy meg kell várni. Még elvetjük, még kicsirázik, még virágba borul, ahhoz pedig idő kell. A hűség annak a megélése, hogy időhöz vagyunk kötve, és ebből hozhatjuk ki a legtöbbet, és nem abból, hogy minél több dolgot fogunk belezsúfolni. De ez most külső kényszer ránk. És ezért nehezebb, én úgy gondolom, a hűséget is megélni. De hát ez az időknek is a körülménye. De mivel Isten nem változott, az viszont csodálatos, hogy ha hozzáfordulunk, és amikor hozzáfordulunk, az ő hűsége nem lett más azért, mert most a 21. században, 2026-ban élünk. Ugyanaz, mint a teremtéstől kezdve. Ez a jó hír számomra, ezért vagyok bizakodó mégis. Abban nem, hogy úgy általában globálisan a világ jobban meg fogja érteni a hűséget.
1: Beszélünk az elköteleződés válságáról. Ez valójában a hűséggel kapcsolatos attitűdünkhöz kötődik? Tehát amikor azt mondjuk, hogy az elköteleződés válságban van, és ez aztán kihat hivatásválságokra, házasságok válságára, akkor ide érünk? Ez a gyökere? Ahogy a hűséghez hozzáállunk, vagy éppen nem állunk hozzá?
0: És akár kezdhetjük ugye onnan is, hogy nem is köteleződnek el fiatalok, tehát hogy egyre kevesebben választják azt, ugye, hogy igen mondanak hosszú távra a másikra. Nagyon sokan mondják azt, ugye, hogy szabadságra vágynak. Egy angol gondolkodó, Chesterton mondja azt, hogy ez nem szabadság, hanem a bizonytalanság jele. Én nagyon egyetértek ezzel, hogy ez egyfajta akár önmagukban, akár a másikban, akár a jövőben való bizonytalanság jele. Ugyanakkor azt is bizonyosan látom, hogyha az ember a kősziklát, a fundamentumot megtalálja, akkor bizonyosságot is talál. És erre nagyon-nagyon nagy szükség van mai korban is.
2: Egyébként mindaddig, amíg önmagunkban bizonytalanak vagyunk, vagy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, miért élünk, miért küzdünk, csak egy rövidebb célokat tudunk meghatározni, addig nehéz hűségesnek is lenni. Mihez? Ezért jó, hogyha az alapokat megtaláljuk. Ilyen egyébként a házastárs, és ha benne megtaláljuk azt, akivel teljes lehet az életünk, ez a bizonyosság segít abban, hogy hűségesek legyünk, ez a fajta hit. Ha magamban sem tudok bízni, hinni, még magamhoz se tudok hűségesen, és saját ígéreteimhez. Megígérem, hogy le fogok fogyni, de mégsem teszem meg. Saját magamhoz nem vagyok hű, pedig csak ahhoz kellett volna az elképzeléseimhez. Ez a sok-sok bizonytalanságból fakad. Leginkább az, hogy mások elképzeléseit akarjuk megélni, és talán nem éppen a mindenható Istenét, aki a legjobbat akarja számunkra.
1: Ez kapcsolódik ahhoz a zajhoz, ami körülvesz minket? Média zaj, a közösségi média, az utcák zaja, az a zaj, ami akár így, akár úgy egészen a hálószobáig belopózik, hogy már nem tudunk csendben lenni, és akkor persze, hogy ha tetszik, a világ ránk kényszeríti a különböző elvárásait, és már nem azt tekintjük, hogy mit gondolt el rólunk Isten, de már azt sem tudjuk tekinteni, hogy egyáltalán mi mit gondoltunk el a holnapi napunkról.
0: És ez egy nagyon-nagyon fontos, amit fölvetsz kérdésként, hiszen ugye itt vagyunk a bőjtben, és olyan fontos lenne, hogy a bőjtben meg tudjunk állni, és el tudjunk csendesedni, és valóban sokkal inkább rajtunk van az a nyomás, hogy megfelelni annak a sok képnek, ami körbevesz, vagy megfelelni annak a sok ideának, ami körülöttünk van, vagy annak a sokféle like-nak, vagy sokféle feltett képnek, ami velünk szembe jön, ami sokszor hamis, sokszor éppen csak a kép kedvéért készült, de inkább ezek után megy az ember, vagy ebbe méri meg magát, miközben ha elcsöndesedne és csöndbe lenne, akkor megtalálhatná ott abban a mélyben, hogy hogyan is találhatja meg önmagát, hogyan is találkozhat önmagával, és találkozhat ott a mélyen Istennel is, aki éppen ebben akarja megerősíteni, hogy ki is vagy te.
2: Olyan ez, mint egy zajló folyó, ami magával ragad bennünket. Nehéz kiszállni is belőle ez a külső erős hatás, és a mai technikai lehetőségek ezzel valóságos, hogy minden pillanatban hatással van. Ilyen nem volt a történelemben, hogy a mobilkészülékünkön keresztül 24 órán keresztül lehetséges, hogy ebbe belekerüljünk, ebbe a sodrásba, és ennek van egy szídítő ereje, egy magával rántó ereje, és ebben belekerülünk, és itt ilyen szempontból az Istennek a jelenléte, vagy a hitünk, és a hűségünk hihetetlenül fontos, hogy megálljunk, hogy legyen kapaszkodó, hogy ne csak magával sodorjon, hanem tudjuk, hogy hol kell megállnunk, hol az, ami, ahol mi vagyunk, akikhez tartozunk, akikkel teljesek lehetünk.
1: Ugyanakkor, amit mondasz, Zsolt, én abból azt is fejtegetem, hogy ez tanulható. Tehát nincs minden veszve, ha azt érzem, hogy ez az én életemet most nem jellemzi, akkor nem kell kétségbe esnem, hogy oké, ez a busz elment, és nem jön másik, hanem felszálltok a következő buszra, és haladhatok.
0: Igen, milyen, ahogy Zsolt beszélt, úgy elképzeltem magamba, vagy ez a kép jött elém, hogy Isten ott van, és kitárt karral van felénk, emberiség felé, meg egyenként felém, aki mondjuk még este is pörgetem a telefonomat, mondjuk most nem kifejezetten magamról beszélek, hanem úgy általában az emberről, és Isten meg ott van, és azt mondja, hogy még mindig itt vagyok, és még holnap is itt vagyok, és még tárom a karomat feléd, szóval, hogy olyan döbbenetes ezt megtapasztalni, és olyan sokszor élem át eszköme lelkészként is, hogy amikor ezt mondják nekem, hogy egy-egy gyerek kapcsán, hogyha például az iskolánkban, Julianna református általános iskolában találkozunk valakivel, és akkor ő mondja, hogy de hát én nem így nőttem, de most ide hozom a gyereket. És akkor, ha mondom ezt nekik, hogy hát ahány éves ön most onnan lehet ezt elkezdeni. Tehát, hogy nem zárult le semmi attól, hogy eddig nem. Itt most van lehetőség, hogy innen igen, és úgy nagyon sokszor rácsodálkozom erre, úgy, hogy fölcsillan a szemük, hogy tényleg? Tehát, hogy valóban. És hát remélem, hogy akkor az hat, hogy valóban.
2: Azt a bibliai példát hoznám, vagy kérdést, amit Jézusnak tettek volna, hogy hányszor vétkezhet ellenem a testvérem, hogy megbocsássak. Hányszor lehetek hűtlen az Istenhez, hogy ő még visszafogadjon. Talán még 7-szer is naponta, vagy 70-szer, 7-szer is. Ez a csodája az Istennek, hogy tényleg van lehetőség erre. Amíg élünk, addig Isten hűsége még körülvett. Tehát ő döntött arról, hogy még nem mondott le rólunk, és arról is, hogyha kell, akkor újra kezden, hogy tanuljuk újra. De én hiszem azt, hogy úgymond ez tanulással is, nem csak hogy fejleszthető, hanem megértéssel azt, hogy ennek mekkora jelentősége van. Az élet minden területén egyébként, nem csak az Istennel való kapcsolatunkban, és nem csak a házasságunkban, hanem úgy összességében, hogy az igenünk tényleg igen legyen, hogy kitartsak amellett. De ez, hogy Isten erre bátorít és biztat bennünket, vagy engem biztos naponta, ez egy nagy csodája az életnek. Ezzel nem visszaélni kéne, vagy hát nem ez a lényege, hanem azt, hogy, hogy van lehetőség ebben megerősödni, vagy helyreállni.
1: Mikor vagyok hűtlen? Mit jelent a hűtlenség a házasságban? Az csak a fizikai megcsalást jelenti? A félrelépést?
0: Egyértelműen gondolatokkal kezdődik, egyértelműen szerintem azzal kezdődik, amikor a szeretet kezd meghidegülni, vagy valahol távolodunk egymástól, és lehet, hogy az már akár évek sora, és aztán egyszer csak valamiképpen belép lehet egy harmadik, vagy pedig valaki máshogyan lép ki a helyzetből. Biztos, hogy ennek egy jóval korábbi előzménye van. Ezért is annyira fontos, ahogy volt most a házasság hete, hogy folyamatosan ápolni, folyamatosan dolgozni a kapcsolatokon, meg azon is, amiben bármiképpen belekerültem helyzet vagy munkahely, mert ha azt nem ápolom, akkor az a betegség csak rakódik.
2: Azt tapasztaltam, hogy ez úgy függ össze a hűséggel is, amiről beszéltünk, hogy valami megtörik a kapcsolatunkban, akkor kezdődik a hűtlenség. Amikor nem hiszek abban, hogy a másik, az én párom, a társam, akivel együtt teljes lehetek. Amikor ez elhomályosodik, vagy már nem is játszik, már csak egymás mellett élünk, vagy küzdünk, de kimarad ez a szeretetből fakadó hit, vagy hit abban, hogy mi egy csapatban vagyunk. És ugye ennek lesz egy következménye, hogy kilépek, és máshova is, de sokkal hamarabb elkezdődik, ezért hamarabb észre lehet venni, és hamarabb lehet benne gondolkodni, mielőtt nagyobb baj lenne, mielőtt már visszafordíthatatlan lenne, mert azt látom, hogy vannak pontok, amikor iszonyú nehéz már visszafordítani egy házassági törést, és nem feltétlenül akkor, amikor megtörténik ez a félrelépés, megcsalás, hanem már előtte belül valami elment, és ezt magunkba kell, hogy hiszem azt, hogy az a hölgy, akit fiatal, én 18 éves voltam, amikor megkértem a feleségem kezét, és nem bántam meg egy pillanatra sem. Ténylegesen. És csodálatos átélni, hogy ugye 35 év után ennek megvan nem, hogy az unalmas része, hanem pont ellenkezőleg, hogy egyre több jó dolog jön be. Én merem azt mondani, hogy most szerelmesebb vagyok, jobban szeretem a feleségemet, mint 30 évvel ezelőtt. Akkor lehet, hogy annak egy másik ágát láttam, de most ez mélyebb. És ehhez kellett a hűség viszont. Kellett több nehézség, válság, megtérés, amit át kellett élnem ahhoz, hogy lássam, hogy ez micsoda érték, hogy az Istentől kaptam egy ilyen társat.
1: A válságok akkor igazából erőforrások lehetnek a hűségünkkel kapcsolatban is, a házasságainkban is? Tehát nem feltétlen az egészséges vagy jó reakció, a helyes reakció, hogyha egy válságot, mint gordiuszi csomót úgy próbálunk átvágni, hogy akkor ennek itt legyen vége, hanem érdemes a sokkal fárasztóbb, sokkal izzasztóbb utat választani, mert lehet, hogy valami sokkal nagyobbat hoz ki belőle az Úr.
0: Feltétlenül ebben abszolút, mint személyes megtapasztaló is nagyon tudok kapcsolódni, és mint aki látom ezt családok életében, hogy igen, hogyha azokban a nehezekben lehet ez ugye egy betegség, lehet ez egyszeren a különbözőségből fakadó válság, lehet, hogy akár egyfajta már mélység abban, hogy különben széthúznak, vagy akár már a megcsalás szélén lévő válság is, de ha ebből újból tudnak épülni, akkor egy sokkal magasabb szintre kerül a kapcsolat, vagy nagyon tudnak abból építkezni, hogy ezt a mélységet megéltük, és akkor most már máshonnan indul tovább. Nagyon jó volt, ahogy idefelé jöttem, úgy Isten elém hozott több ilyen családot, akikkel ezt átélhettük a gyülekezetből.
2: Vannak a házasságban, a kapcsolatokra nézve is, ilyen normatív válságok, amik mindenki bekövetkeznek. Tehát nem tudod elkerülni őket, mert az életből fakadnak. Ilyen például a gyermek születése, hogy megváltozik a körülmény, és megváltozik a kapcsolatrendszer is. Nem rosszabb lesz, nem más, de hogy nehezebb bizonyos értelemben mindenképp a az egymással való kapcsolatrendszer, hiszen belép egy pici baba, akire oda kell figyelni. De ilyen az a normatív válság is, amikor már az érzelmek nem ugyanazok, mint előtte, nem ugyanazt a heves érzelmeket érzem, hanem föl kéne építeni azt a mély szeretetet, ami egyébként majd erősebb lesz, mint ami az elején elindult. Ilyen, amikor a gyerekek kirepülnek, és meg kell újból találni önmagunkat, hogy miért vagyunk együtt, nem csak azért, hogy a gyerekekért együtt küzdjünk, hanem önmagunkért, egymásért, és milyen jó, hogy végre együtt sétálhatunk, és nagyokat beszélgethetünk, amit előtte talán így nem tehettünk meg. De ezek válságok, normatív válságok, és ilyenkor nem kell ezektől egyáltalán nem, hogy nem szabad megijedni, hanem ezek azért vannak, hogy erősebbek legyünk, átéljük ezt a sokféle küzdelmet az életben, és vannak olyanok például, hogy betegség. Még azt is mondhatnám, azt sem fogunk elkerülni, egyiket sem. Ezeket jól fogalmaztad, hogy ezek nagy lehetőségek arra, hogy a hűségünkbe is megerősödjünk, mert az alapvetően döntés. Az, hogy tudom, hogy valamit megígértem, és jól végig gondoltam, hogy az Isten szerint való, és az Isten azt megáldja, megsegíti, mellé áll.
1: Az Agapé televíziós adásában elhangzott, hogy érdemes visszanyúlni a házassági eskühöz, annak szövegéhez, az évek múlásával is. Tapasztaltátok ezt ti is?
0: Igen, nekünk hosszú évtizedekig ki volt téve a hűtőre, konkrétan a házasság.
1: Ott azért elég gyakran látja.
0: Igen,
1: az ember,
0: és tényleg minden héten biztos elolvastuk meg. Meg főleg az elején volt olyan, hogy tudatosan elővettük, és végigolvastuk. Különben az elején, hát azért legalább 10 évig tettük azt, hogy nagyon sok házassággondozó könyvet olvastunk együtt. Tehát ezt minden héten volt legalább egy-két este, amikor tudatosan olvastuk ezeket a könyveket együtt, mondjuk egy 5 oldalt, és akkor azt átbeszélgettük. És így van a könyves polcunkon egy polcnyi, ami így a házasságunk elején segített bennünket, mert nekünk például elég erős válság volt az, hogy ami a kezdetben különbözőségként vonzott egymáshoz bennünket, tehát pont az volt jó, hogy de jó, ő más, aztán egy idő után pont az zavart, hogy miért nem olyan, és miért nem ugyanaz. És akkor nagyon jó volt ezt megtanulni, felépíteni, hogy ez kiegészíti egymást, és hogy ez éppen erősítheti a kapcsolatunkat, mert ami nekem nincs, az neki van, és ezzel lehetünk erősek, de ezt egy idő után meg kellett harcolni, tehát nekünk ez egy válság idő volt egy olyan mondjuk olyan 6-7. Évben.
2: Visszanyúlás az igenemhez, a fogadalmamhoz, az egy alapkérdés, mert azt én tettem, az belőlem fakadt, azt komolyan gondoltam akkor. És a hűségnek ez a lényege, az egyik fontos területe, hogy amit akkor komolyan gondoltam, lehet, hogy most más érzelmeim vannak, más gondolataim, de visszanyúlok oda, ahonnan elindultam, hiszen végig kell gondolnom, hogy miért mondtam, ha pedig akkor kimondtam, akkor önmagamhoz vagyok igazából hűtlen. Az én saját szavamhoz leszek először hűtlen. De milyen ember vagyok? Hiszen az emberségünknek pont az Istenre teremtett, az az egyik legnagyobb dolog, hogy ez a hűség beleépül az életemben, az életünkbe. Én olyan típusú vagyok, hogy így ezt úgy gondolom, hogy ezt így kell csinálni. Megtanultam, sportoló is voltam, hogy akkor küzdeni kell. De egyébként meg kimondtam, megcsinálom, küzdök. De a házasságban rá kellett jönnöm, hogy ez nem magától megy, nem úgy van, hogy kimondtam az igent, és akkor ez biztos, hogy mindent visz, és mindent rendbe rak. Komolyan kellett dolgozni azon, hogy a hűség valóságos legyen, nem csak visszanyúlva a régi igenemhez, hanem a mostani igenemhez, hogy újból kimondjam az igent, ma is, most is. Lehet, hogy segít a visszanyúlás, de most ki kell mondanom, hogy igen, ő az én pára, én benne hiszek a vele való kapcsolatban, abban, hogy így teljes, és így kerek az életem.
1: Gyógyítható a hűtlenség? Tehát mi van akkor, hogyha hűtlen voltam a szavak hűtlenségével, a gondolatok hűtlenségével, a tettek hűtlenségével?
0: Én nagyon nagy örömmel tudok erről vallani, hogy igen, és mióta a családkonzulens szakot is végeztem, azóta több, vagy sok házaspárral voltunk így együtt, és dolgoztunk együtt, és olyan jó így, csak most így visszatekinteni, hogy az elmúlt 10-15 évben, hány és hány olyan házaspár van, akik jöttek, és azt mondták, hogy most már tényleg ez az utolsó szalmaszál, de ez már csak szalmaszál, és azóta is megújulva együtt vannak, ahogy együtt mentünk ezen a úton, és hát nehéz utakon, mert volt, aki akkor kezdték földolgozni mondjuk a gyerekkorukat, és abszolút nem tudták egymásról, hogy mi az, ami előjön, mert ott a házasságban jött elő, mint azok a minták, amiket hoztak a szülői mintákból. Tehát nagyon nehéz dolgokat kellett feldolgozni, de igen, tehát hogy gyönyörű látni, hogy azt mondták, hogy itt nincs remény, és most már 10 év távlatából látva ezeket a házasságokat, ahogy megerősödtek, és megújultak, és együtt vannak.
2: Úgy látom, hogy a hűtlenség ténylegesen eltör valamit. Olyan, amikor egy virágot letörünk, leszakítunk, az el fog hervadni mindenképp. Azt már nem, azt a részét. Tehát, hogy mi mindenképp valamit elrontottunk. Tehát ezt be kell látni, hogy ez nem olyan dolog, hogy csak valamit tettünk, hanem nagyon komoly sérülést okoztunk. A jó hír mégis az, hogy a gyökér, ha ott van, akkor tud újabb hajtás és újabb virág jönni. És itt fontos az, hogy Istenben még a legelrontottabb kapcsolat is megújulhat. Nem miattunk, tehát nem a saját erőnkből, hanem Istennek az a csodájából, amit a Szentlélek által reménységet ad, és amit előtte kimondtunk, hogy ennek nincs jövője, vége, semmi, nulla eső, nem kicsi nulla, mindent elrontottunk, de Istennél van lehetőség, viszont azt nem kerülhetjük el, hogy szembenézzünk magunkkal, a saját hűtlenségünkkel. Mert az adhat erőt abban, hogy utána Isten által, vagy Isten segítségével, szeretet által újraépítsük. Tehát azt ki kell mondani. Nagyon komolyan szembe kell nézni meg, a saját hibámat, a saját bűnömet ebben el kell ismernem. Azért, hogy utána újból kihajtson a hűség. Idő kell hozzá természetesen, tehát nem azonnal működik ez. Amit leszakítottam, az nem fog azonnal visszanyúlni, de ennek az Istenbe vetett lehetősnek, új életnek a csodája, ez egy fantasztikus.
0: És elég sokat beszéltünk ugye a hűtlenségről, és azért a mai korban ez is megfogalmazódik többször, hogy a hűtlenség magánügy. Vagy úgymond az én döntésem, hogy most hű leszek, vagy hűtlen, de hogy sohasem magánügy. Tehát, hogy azért ennek mindig kihatása van a környezetemre, környezetemben belül például a gyerekekre. Tehát én, aki iskolában is jelen vagyok, és ott is dolgozom, tehát nagyon-nagyon élesen látjuk ezt azoknak a gyerekeknek az életén, akiknek ott van ennek a nyoma, hogy egy megtört kapcsolat, tehát hogy nem magánügy, hogy most én úgy döntök, hogy aszerint az én vágyamnak ez nem kedves, inkább ezért máshogy szeretném, nem dolgozok rajta, nem megyek utána, tehát hogy ennek sokan isszák meg a levét.
2: Milyen érdekes, hogy magánügyre hivatkozva szabadítjuk fel magunkat arra, hogy talán hűtlenek legyünk. Közben ez magunk ellen egy vád, hiszen mi a magánügy azt jelenti, hogy én döntöttem. És nem veszük azt komolyan, hogy miközben ez el akarjuk magunkat felszabadítani, a saját döntésünk volt ez. Mi döntöttünk arról, hogy így lépjünk, és sajnos ennek következményei is vannak. A hűségnek a megújulása segít, hogy fölismerjem, hogy én döntöttem a hűtlenség mellett. És az is, hogy dönthetek a hűség mellett is, mert Isten még mindig hűséges.
1: Akkor itt a beszélgetés legvégén arra kérlek titeket, hogy segítsetek egy támponttal, hogyha szeretném az életemet a hűségben egyre jobban Istenhez szabni, aki a hűséges, és szeretnék egyre hűségesebben élni, hozzá is, a házastársamhoz, az embertársaimhoz, önmagamhoz, akkor hol kezdjem az építkezést, vagy akár hol folytassam?
0: Azt biztosra veszem, hogy a hűség az döntés. Az, hogy döntök amellett, hogy ezen a építkező úton járok, ezen a egyre inkább erősödő úton járok, ezen a szeretet útján járok, ezen a egyre inkább gyümölcstermő úton járok, és ez is biztos, ahogyan erről beszéltünk, hogy ennek van forrása, tehát lehet a forráshoz jönni, és a forrásból meríteni. Én úgy gondolom, hogy ha végszó, akkor mindenképpen igét mondanék végszónak, és rengeteg csodálatos ige van a Bibliában a hűségről. Talán a legtöbb szó a Zsoltárokban van, ahogy így végignéztem a hűség szót a Bibliában, én a legtöbbször a Zsoltárokat találtam, 25 Zsoltár is beszél a hűségről. Annyira csodálatos például a 108. Zsoltár, hogy azt mondja, hogy szereteted az égig ér, hűsége a magas fellegekig. Ebből a forrásból bőven lehet meríteni. Ezt kívánom a leginkább magunknak.
2: Én is azt gondolom, hogy ez a forrása, az Isten szeretete, és az, hogy ez valóság a saját életünkben nézve is. Nem szoktuk így kifejezni, de jó, ha így is gondolunk rá, hogy Isten még mindig hisz bennünk. Hisz abban, hogy az ő terve megvalósulhat az életünkben, és amikor rájövünk, hogy Isten még mindig hűséges irántunk, irántam, vár rám az én növekedésemben, ennek a biztonsága, mint amikor a gyermek teljes biztonságban érzi magát a szüleim mellett, még akkor is, hogyha elrontott valamit, inkább hozzájuk menekül, a sírásával mindennel együtt, hogy oda menekülhetek az Istenhez. Nem azban kell bíznom, hogy én biztos, hogy megtartom magamat, hanem az, hogy az Isten épít engem a hűségemben is. És ebbe az a csodálatos, hogy naponta tud ebben megújítani. És ezért én szerintem nagyon érdemes Isten igéjét tanulmányozni, megengedni, hogy tanuljuk, hogy hasson ránk, hogy a Szentlélek egyszerűen ezeket élővé tegye, és azt, amit ő tervezett, az arra rácsodálkozunk, és újból és újból gyönyörködjünk mondjuk a társunkban, a kapcsolatainkban, és ne csak a negatívat lássuk meg, hanem azt a sok jót, amit kaptunk, és akkor ez a hűség úgy tud úgy virágozni és növekedni.
1: Legyen így. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönjük. Mi is szépen. Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, az Agape Plus podcast mai részében Somogyiné Fitsor Krisztina református lelkésszel, családkonzulenssel és Paróczi Zsolt baptista lelkésszel, a Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettesével beszélgettünk. Ne feledjék, Agape című műsorunkkal szerda esténként jelentkezünk a Duna TV-n, podcastunkat pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon, a Spotify-on és a Bizony Isten YouTube csatornán. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezető Vágvölgyi Gergelyt hallották. Isten áldja Önöket!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is mai közös gondolkodásunk címe így hangzik, az érdekérvényesítés fogságában. Amikor érdekérvényesítésről beszélünk, akkor elsősorban azt feltételezzük a cselekmény szereplőiről, hogy tisztában vannak saját érdekeikkel. Ezeket az érdekeket, vagyis azt, ami javukra van, ami életük vagy közösségük kiteljesedését szolgálja, ezeket képviselik, ezeket adják tovább, és az érdekérvényesítés során arra törekszenek, hogy mindazok a folyamatok és azok a körülmények, pontosabban úgy is lehetne mondani, hogy feltételrendszerek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ő fejlődésük akár személyes, akár közösségi téren a legoptimálisabban valósulhasson meg. Ugyanakkor az érdekérvényesítés fogságában nagyon sokan vergődünk, és pedig amiatt, mert hogy ez az érdekérvényesítés, ami elképzeléseink szerint sokszor tulajdonképpen semmi más, mint valamiféle igen rövid távú cél, és pedig egy olyan rövid távú cél, amely egyszeriben egyszer s mint meghiúsítja a hosszú távú cél megvalósulását. Hadd hozzak erre egy példát, egy rövid elbeszélés formájában, amelyet Móra Ferenc írt. Móra Ferenc ebben az elbeszélésében, amely a Dinnye Pásztor nevet viseli, arról a gyermekkori élményéről számol be, hogy édesapjától kapott egy úgynevezett dinnyeföldet, 12 dinnye magocskával bevetve, és neki az volt a feladata, hogy őrizze ezeket a dinnye magvakat, hogy szépen kihajtva bőséges termést hozzanak. Hát ő buzgón ki is ment a dinnyeföldjére minden nap, leült a palánták mellé, pontosabban a földbe elbújtatott, elvetett dinnye magvak ágyásai mellé, figyelte, hogyan nő, de hát miután nem látott semmi változást, elkezdett nyugtalankodni, és kiásta a kis palántákat, megnézte, hogy egyáltalán hajtanak-e már, nincs-e valami bajuk. Na hát, amikor édesapja ezt észrevette, azt mondta néki, fiam, hát így ölted meg őket, mostantól kezdve ezek a kitakart magvacskák, amelyeket aztán megint visszatettél, ezek már nem fognak többet neked hajtani, nem lesz belőlük dinnye, megzavartad őket a fejlődésükben. De volt még egyetlen egy magocska, amelyhez nem nyúlt így hozzá a kis Móra Ferenc, és annak kapcsán megfogadta, hogy ő bizony nem fog türelmetlenkedni tovább, megvárja, míg az a magocska is kihajt. És lámlán valóban szárba szökkent, egy kis palánta bújt ki a földből, és e feletti örömében gyorsan kirángatta a földből, és örömteli módon sietett kezében a kis palátával, mutatva apjának, hogy nézd, apu, hát ez is kihajtott végre. Most már lesz dinnyém. Természetesen, ahogy a történetet ismerjük, nincsen dinnye. nincsen dinnye, ha kiszakítjuk időnek előtte a palántát. És így van ez a mi érdekérvényesítésünk kapcsán is. Rövid távú érdekeink nagyon sokszor keresztül húzzák a hosszú távú érdekeink érvényesítését, és a mai napon éppen erről szeretnék beszélni, és erről szeretnék a kedves rádióhallgatókkal együtt gondolkodni, hogy vajon hogyan tudjuk ezt a kettősséget feloldani, hogyan tudjuk, hiszen erről folyamatosan beszélünk, érzelmi kompetenciáink fejlesztése segítségével a fogságot áldássá formálni. Először is próbáljuk megvizsgálni kicsit közelebbről, hogy mit is értünk valóban érdekérvényesítés alatt. Az érdekérvényesítés az mindig egy olyan belső rendező elv után kiállt, amely az érdekek között rangsort állít fel. Elénk tárja azokat, amelyekből nem engedhetünk, hangsúlyozza azokat, amelyek lényegtelenek, és újból szemünk elé tárja azokat is, amelyek kevésbé lényegesek. És hogyha ezt a hármas tagolást szemünk elé képzeljük, akkor rögtön megkérdőjelezhetjük létjogosultságát, hiszen miért mondjuk azt, hogy hangsúlyozza azokat, amelyek lényegtelenek? Azért, mert valóban szükségünk van arra, hogy el tudjunk engedni dolgokat, és ezeket a dolgokat csak akkor fogjuk tudni elengedni, ha hangsúlyossá válik bennünk azok lényegtelensége. Ha a mindent vagy semmit alapon fogunk ragaszkodni dolgokhoz, akkor ezek a mindent hozzánk ragadni akaró szándékok, ezek valójában megölni, megfojtani fogják azokat az értékeket, amelyeket érdekeink révén kiábrázolni szeretnénk. Ezért a legfontosabb döntés éppen az, hogy nyilvánvalóan határozottan nemet mondjunk, elengedjük azokat az érdekeket, amelyek egyáltalán nem lényegesek. De vajon hogyan ismerjük őket fel? Ezek a nem lényeges érdekek azok, amelyekben nincsen energia. Pontosabban van bennük energia, de ez az energia, ez egy negatív előjelű energia. Ez az energia valójában csak elnyeli az energiát. Valamiféle érzelmi sötét lyukról, fekete lyukról tudunk beszélni, ahol soha nem érjük el azt az állapotot, ami a megnyugvásról szól. Akármennyit belefektethetünk, akármennyit kérhetünk, akármennyit gürizhetünk, úgymond dolgozhatunk rajta, de sajnos visszafelé nem jön semmi. Olyan, mintha hiába néznénk a tükörbe, olyan, mintha a nap hiába világítaná a holdat, egyszerűen semmiféle folytatása nincsen. A tükörben nem látunk semmit, a nap hiába világítja a holdat, az csak elnelni a sugarakat, és nem adná tovább. Ha ez valóban így lenne, akkor ezek a befektetések, ezek az energia kiáradások a másik oldalról csak energia elnyelésben kapnának választ. És éppen ez az, amit el kell engedni. A lényegtelen dolgok. Az érdekeinkben azok, amelyekben újból is újból azt tapasztaljuk, hogy nem kapunk semmilyen visszajelzést. Pontosabban a semmilyen visszajelzéshet inkább azt mondanám, hogy energiáink elszívását, lemerítését tapasztaljuk. De azt, hogy ezt jobban megértsük, ez még egy jelző nagyon fontos. az energia elnyelés az nem azt jelenti kifejezésként, hogy valami nehezemre esik. Nem azt jelenti, hogy valamiért meg kell dolgoznom, vagy úgy is mondhatnám, hogy meg kell izzadnom. Az energia elnyelés jelensége az ott jelentkezik, amikor a kapcsolatot egy egyirányú utcaként lehetne jellemezni. Bármilyen kapcsolatról van is szó, egyszerűen azt tapasztaljuk, azt érezzük, hogy abban nincs más, mint az önérvényesítés. És ez az önérvényesítés az, amelyik alapvetően meghatározza ennek a kapcsolatnak alakulását. Úgy is mondhatnám, hogyha a másik céljainak alá rendelem magamat, akkor működhetek ebben a kapcsolatban. Ha elismerem az ő fennhatóságát, döntéshozási kompetenciáit, vagy úgy is mondhatnám egészen egyszerűen azt, hogy mindig az övé az utolsó szó, akkor kapcsolódhatunk egymáshoz. De ha ezt a fajta elképzelés, ezt a világképet nem támogatom, akkor kitör az égi háború, mondhatnánk, megint csak egyszerű kifejezést idehozva szemléltetésképpen, vagyis más szóval akkor hatalmas konfliktusok keletkeznek, és ezekben a konfliktusokban, az ilyen típusú konfliktusokban folyamatosan azt tapasztaljuk és azt éljük meg, hogy ezeknek a konfliktusoknak se eleje, se vége. Ezek a konfliktusok valójában mind-mind arról szólnak, hogy az én energiáim csak és kizárólag a másik érdekei érvényesítésére foghatóak be, mint ahogy a lovakat a szekerek elé befogják, hogy húzzák azt, másfajta hasznosítása elképzelhetetlen. Nos, ennek a világképnek kapcsán sokan azt mondják, hogy igen, hát ezért kell elválni egymástól, akár házasságról, akár barátságról, akár bármilyen más kapcsolódásról beszélünk. Ezért kell szakítani, mert hogy a másik csak a saját érdekeit nézi. Ahogyan valaki egyszer ezt nagyon humorosan, inkább azt mondanám talán pontosítva, ironikusan fogalmazta meg, a mondás így szól, ez a világ nagyon önző, mindenki csak a saját érdekeit nézi, csak én nézem a saját érdekeimet egyedül. És ebben a megfogalmazásban, még egyszer mondom, elég teljesen ironikus, nyilvánvalóvá válik, hogy az a fajta panasz, amely mások önzéséről szól, az valójában a sajátoméről szól, és éppen ezért a megoldás sem az, ami ebben az összefüggésben olyan sokszor előjön, hogy akkor váljunk, akkor szakítsunk, akkor nem leszünk többé barátok, vagy nem vagy többé az édesapám, édesanyám, vagy te nem vagy többé a gyermekem. Másfajta utak azok, amelyek előttünk állnak válaszlépésként, segítségként, és ezt a másfajta utat szeretném most bemutatni. Ez a másik út az érték érvényesítés útja. Amikor ugyanis arról beszélünk, hogy a mi kapcsolódásunknak rendező elve az érdek érvényesítés, vagy ahogy az előbb még pontosítva mondtam, az önérvényesítés, akkor tulajdonképpen semmi másról nem beszélünk, mint arról, hogy két érdek feszül egymásnak. És a harc az arról folyik, hogy kié lesz az erősebb, kié lesz a hangosabb. Mint amikor a mesében is a két kecske a híd közepén egymásnak feszül, és mindegyik azt akarja, hogy a másik hátráljon, és a másik térjen ki, és végül egymást lögdösve mind a ketten a patakba esnek. Valahogy így vagyunk mi is. Amikor azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a másik az nagyon erősen képviseli a saját érdekeit, és ez számunkra nagyon ellenszenves, Valójában az esetek döntő többségében arról van szó, hogy mi nem tudjuk annyira erőteljesen, annyira hatásosan saját érdekeinket képviselni, és ez a hiányunk bosszant bennünket, illetve ezt a hiányt próbáljuk a másikkal szemben lázadva valamilyen módon orvosolni. A megoldás azonban nem ez. Az önérvényesítést nem a másik fél még hangosabb, még harsányabb önérvényesítése fogja semlegesíteni, hanem az érték érvényesítés. És ebben az összefüggésben arról kell beszélnünk, hogy nagyon sokan tulajdonképpen nem is vagyunk tisztában azzal, hogy milyen értékeket képviselünk. Vagy úgy is mondhatnám, ha egy kicsit reálisabb, ha realistában akarnám megfogalmazni, hogy nagyon sokan egyáltalán nem vagyunk azzal tisztában, hogy milyen értéktelenségeket képviselünk. Talán órák hosszat ülünk a számítógép előtt, játszva a legújabb játékokat, amelyek még üresebbé teszik napjainkat. Talán beülünk a tévé elé, de nem beszélünk senkivel körülöttünk. És hogyha valamilyen konfliktus helyzet adódik a munkahelyen vagy otthon, akkor az egyetlen megoldási technikánk az, hogy ezt a konfliktus helyzetet valahogyan kibírjuk, majd csak megoldódik magától valahogy, majd csak túllendülünk rajta jelszóval. Az értékérvényesítés azonban arról szól, hogy te és én mindannyian érték tudattal rendelkezünk, és ebben az érték tudatban megjelenik egy belső bizonyosság arról, hogy ebből az értékből árad valójában minden, hogy ez az érték ad nékünk erőt, hogy ez az érték fog bennünket belső tartással és határozottsággal felruházni. Az érték egy olyan különleges kincs, amelyből mindig erő árad. Akármilyen körülmények között vagyunk, akármit is cselekszünk, akárhogyan is alakulnak a dolgaink, akár sikerül úgymond a karrier, akár elbuktuk teljesen, az értékérvényesítés valójában mindig arról szól, hogy az életünknek mozgatórugója az a fajta belső meggyőződés, hogy amit képviselünk, az hasznos, az értékes. Ha erre az élet szemléletre tudunk eljutni, akkor azt is megtapasztaljuk, hogy ebben az érték központú, érték érvényesítő szemléletmódban mindig van egy következő lépés. Ebben olyan belső energiák feszülnek, amelyeket nem lehet sarokba szorítani. És erre hadd mondjak egy másik, számomra nagyon szívmelengető példát, Placid atyáról, aki egy olyan bencés szerzetes volt, akit 1946-ban koholt vádak alapján elítéltek, és a gulágra vittek ki, és előtte megjárta az ávóéret börtöneit, és nagyon szörnyű szenvedéseket kellett átélnie, és ezekben a szenvedésekben folyamatosan azt kérte az ő mennyei atyától, hogy hadd lássa meg, hadd értse meg, hogy mi az ő feladata, mi az ő küldetése, mi az az érték, amit neki meg kell jelenítenie ebben a lehetetlen állapotban. És ahogyan ezért imádkozott, egyszer csak megdöbbent, rádöbbent arra, hogy mi is az ő feladata. Ott a meghurcolt, megkínzott, ártatlanul elítélt emberek között rájött arra, hogy Isten azért küldte oda őt, hogy vigasztalást nyújtson nékik, és ez a vigasztalás legyen nékik az utolsó menedékük, mencsváruk ebben a földi emberek készítette pokolban. És aztán elmondja többek között, és ez a jelenet engem nagyon megfogott, és nagyon megható volt számomra, hogy amikor ezt a felismerést átélte, megtapasztalta, szíve mélyét átjárt ez a bizonyosság, akkor egy belső kreativitás egy belső találékonyság mozgósította őt. Most már nem volt szomorú, nem volt kilátástalan, nem volt depressziós, amiatt, hogy ide jutott, ártatlanul, meghurcolva, elhagyatva emberektől, és kigúnyolva az ő istenének ellenségeitől, hanem tudta, hogy mi a dolga. És így amikor például beosztották a börtön söprésére, akkor a folyosón járva föl-alá a halálra ítéltek cellája előtt egy magyar nóta dallamába öltöztetve énekelte el a bent lakóknak azt utolsó órájukra váró halálra ítélteknek, akik szintén koholt vádak alapján kellett, hogy ott sínlődjenek. Szóval így ebben a magyar nótába öltöztetve énekelt el nékik, hogy ő pap, és akinek szüksége van arra, hogy megkönnyítse lelkét, hogy Istennel elrendezze életét, az forduljon hozzá bizalommal, amikor sétálásra indulnak, amikor valamilyen módon, akár még az ebédnél, vagy bármilyen módon összetudnak futni, akkor keressék meg bátran. És az egyik társa, aki ebben a cellában végül is aztán a halálos ítélete helyett életfogytiglanit kapott, majd aztán a 60-as években amnesztiával szabadult, mondta el neki később, hogy te nem is tudod, hogy nekünk micsoda felszabadulást jelentett, amikor te ott a börtönajtó, a cella ajtó előtt magyar nótát énekelve valójában egy csodálatos örömhírt közvetítettél felénk. Mi, akik sírtunk és átkozódtunk, és embereket okoltunk azért, hogy ártatlanul ide hurcoltak, és tönkretették az életünket, egyszer csak egymásra néztünk, és azt mondtuk, Isten még itt is utánunk nyúl, még itt is lehetőséget ad nékünk, és hogyha a világgal nem is tudunk már kibékülni, de Istennel béküljünk meg. És mindannyian magunkba szállva Isten újját láttuk benned. És Placid atya, amikor így visszaemlékezett erre, és szolgálatában elmondta ezt, akkor megint csak arra hozta föl példának ezt a nagyon sajátos szolgálati lehetőséget, hogy ezáltal is megmutatta neki az Úristen, hogy nem véletlenül lett ő a foglyok közé küldve, nem véletlenül osztozott az ő sorsukban, mert Istennek mondani valója volt általa hozzájuk. De hogyan is tudta fölfedezni ezt a mondani valót? Hogyan is tudta megérteni azt, hogy nem véletlenül van ott az emberi szenvedése poklában úgy, hogy értékeket érvényesített, értékeket keresett, hogy amikor elmondta, az ávó magánzárkájában volt, megkínozva, összeverve, akkor is egyetlen egy dolgot keresett imáiban, hogy Istenem, mondd meg nékem, miért vagyok itt, miért küldtél ide engem, milyen értéket bíztál rám, milyen mondani valód van a számomra. És ahogy a sajátos humorával mondja, visszatekintve, bizony elég sokat kellett imádkozni, míg ezt megértettem, de megértettem. És ez a de megértettem az élet lényege. Ez a de megértettem az, ami miatt erről az egész történetről most ilyen részletesen beszéltem. Mert Placid atya élete